0: Lád rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, ezt közölte a karitatív szervezet. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forint tartozástól szabadultak meg. Az adósok 1 milliárd 200 millió forint lejárt, nagyrészt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek, míg mintegy 800 millió forintot megegyezés, részletfizetés vagy magáncsőd keretében törlesztenek, írja a közlemény. A szervezet hangsúlyozza, az adósságokat nem fizette ki az érintettek helyett. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat az adósok helyzetét megismerve a megoldások megtalálásában, az ügyintézésben, valamint a pénzintézetekkel és követeléskezelőkkel folytatott egyeztetésekben nyújtott segítséget. Kitértek arra is, hogy a leginkább eladósodott családok megmentésére a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai sokszor kezdeményezik a magáncsőd néven ismert adósságrendezési eljárást, amelynek során az adósság mintegy 60%-a alól mentesülnek az érintettek, a fennmaradó összeget pedig a bevételeik alapján megállapított részletekben törleszthetik. A programot a devizahitelek miatt indították 2009-ben, azóta mintegy 9000 háztartásnak segítettek elkerülni a kilakoltatást, közölte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, vagyis az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a rendőrségi közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat, a nyugati szél néhol megélénkül zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, idén 80 éves a Szimbavölgyi Néptánc műhely. 80 év az már történelem, fogalmazott Maródi Attila, az együttes egyik művészeti vezetője. Történetük egészen a háború utáni időszakig, 1946-ig nyúlik vissza. Az együttes a Diósgyőri Gépgyár Kultúrházban még Vasas Néptánc Együttes néven indult el. A Szimbavölgyi ebből nőtte ki magát, a hazai néptánc szakma egyik elvonalbeli, országos hírű képviselőjévé. Ez a jubileum nem csak a múlt idézésről szól, hanem arról a hihetetlen életerőről is, amivel a miskolci fiatalok ma is megtöltik a színpadot. Az elmúlt 80 évről kérdeztük meg az egyik volt táncost és a jelenlegi művészeti vezetőket, Sütő Dávid Pelé a riporter.
2: Maródi Attilával, Lévai Anitával, a Szimbavölgyi Néptánc Együttes Néptánc Műhely művészeti vezetőivel, illetve Nemes Molnár Máriával, táncegyüttes volt tagjával, táncos anyukával, ha mondhatjuk így akkor. Hát Attila, első körbe fordulok hozzád, idézzük fel a Szimbavölgyi Néptánc Együttes alakulását, hogyan, miként jött létre, hiszen ugye 80 éves most az együttes.
3: Bevallom őszintén, hogy túl sok anyagot még nem tudtam összegyűjteni hozzá. Próbáltam így 20 évekre felosztani a táncegyüttes történelmét, és a megalakulás, azt így pontosan tudom idézni, hogy az 1946. december 21-én, tehát innen számítjuk a Szimbavölgyi Együttesnek a megalakulását. Ez a Diósgyőri Vasgyár igazgatósága által megrendezett karácsonyfa ünnepségen történt, és akkor az együttesnek az első neve az volt, hogy a Kisgyártó Üzemtáncsoportja. Tehát ez a gyárral, a vasgyárral kapcsolatos tánckarnak a létrejöttétől számítjuk ezt az időszakot. És hogy most ugye elkezdtem ugye ezzel foglalkozni, és összegyűjteni hozzá az anyagot, így nagyjából látom azokat a időszakokat, ilyen 20 évre így lebontva, hogy kik is voltak itt az együttesnél, ilyen nagy alkotók, a Slivka Jenő, akkor Gramantik Géza, Ország Mihály, igen, akkor Jóna István, és hát most Anitával pedig, hát lassan 20 éve vagyunk a művészeti vezetői, tehát ilyen nagyjából 20 évekre tudom így felosztani ezt a nagy időszakot, és ebből a 80 évből egyébként nekünk aktív táncos részünk az, hát több mint 40, mert a 40 éve tanítunk Anitával a Szimbavölgyinél, és már előtte már elkezdtünk táncolni. Én 1983-tól, vagy 82-től táncolok, de 83-tól a Szimbavölgyibe. Anita, ő később jött szerintem a Szimbához, és 85, igen, nagyjából. Tehát körülbelül most ott járok, hogy így elkezdtem így összegyűjteni azokat az anyagokat, ami ezzel a, hát elég nagy anyag, és nagyon nagy generációk, és nagyon-nagyon sok táncos egyéniség nőtte itt ki magát, és lettek ebből egyébként rengeteg híres hivatásos táncos, tánctanárok, együttesvezetők, és most ez a 80 éves gála műsornak az összeállításában, hát ezt egyedül nem tudom megcsinálni. Tehát most összejött ezért egy stáb, akikkel már találkoztunk így együtt, volt két alkalom, most lesz 27-én egy következő stáb megbeszélés. Ez úgy néz ki, hogy van minden generációnak egy ilyen osztályfőnöke, ilyen szépen hangzik, vagy egy megbízott főnöke, és ők segítenek abban, hogy minden generációból összeszedjék azokat a táncosokat, akik aktívan szeretnének részt venni majd a januári gála műsoron.
2: Anita, neked hogyan kezdődött a Szimbavölgy is életed? Itt már elhangzott félig meddig, hogy mikor is csatlakoztál.
4: Igen, én 1985-ben csatlakoztam, én előtte az Avastánc Együttesben táncoltam, és már Jóna, mivel ő is táncolt egy rövid időt az Avasban, a baráti társaság azért úgy időnként vissza-vissza hozta oda, és akkor úgy mindig úgy jött, és akkor így odaszólt nekem, hogy kis Kovács, nem akarsz jönni a Színva völgyibe? És akkor mi, de hogy hát, ez Színva völgyi, sőt, még akkor talán Miskolc tánc együttes volt. És aztán mondtam, hogy dehogy, hát én a nagy avastánc együttesbe, hogy megyek át, dehogy megyek át. Szóval aztán csak úgy hozta az élet, hogy átmentem és jól tettem.
2: Az is kiderült, hogy 98 óta vezetitek így közösen az együttest. Ez milyen időszak volt, amikor így átvettétek, mint művészeti vezetőt, ahogyan emlékszel vissza erre?
4: Hát nem volt egy olyan egyszerű dolog az elején, hiszen azok a táncosok voltak, akikkel mi is együtt táncoltunk, és még egy jó darabig mi is táncosok voltunk, és aztán egy pár ilyen két laki élet után döntöttünk úgy aztán Attilával, hogy ezt már most így nem lehet csinálni, hogy táncolunk is, meg vezetjük is, mert nem látjuk, nem tudjuk szervezni, nem tudjuk koordinálni, és akkor végül is kiszálltunk az aktív táncolásból.
2: És még egy kicsit visszatekintve a táncos életre, milyen volt, amikor onnantól kezdve, hogy átjöttél, te hogyan élted meg, milyen volt itt a Színva völgyibe táncolni, mikre emlékszel vissza, milyen mérföldkövek vagy nagy koreográfiák voltak, amikor még aktív táncos voltál a Színva völgyiben?
4: Hát nehéz ügy ez, mert amikor én az Avasból jöttem, ott egy teljesen másféle metodika szerint működött az együttes, és igazság szerint Jóna István is próbálta hasonlóan vinni az együttes vezetést, illetve a táncanyagok tanítását. Aztán előkerült a táncjelírás, amit ő a tanulmányai során nagyon megkedvelt, a táncjelírást, és úgy gondolta, hogy az nagyon helyén való, hogy leteszi a terem közepére a sámlit, kiteríti a táncjelírást, és mi állunk a háttérben, és megvárjuk, amíg ő kibogarázza a motívumot. Mi meg fiatal táncosként ezt nehezen tűrtük. És aztán voltak belőle konfliktusok, akkor mi már Attilával elkezdtünk járni a Hagyományok Házába, ami talán még akkor Népművelési Intézet volt, vagy nem is tudom milyen néven futott éppen, C meg B kategóriára, és mi már egy új szemléletet hoztunk, hogy odaáll a táncos, megmutatja, és mi megtanuljuk. És akkor hazajöttünk, és Pista bácsi meg itt bogarázta a táncjelírás, szóval ebből aztán voltak jócskán konfliktusok, meg voltak beszólások, és aztán valahogy így történt ez.
2: És Mária, te hogyan csatlakoztál, neked hogyan sejlik fel, úgymond a Színva völgy is múlt, hogyan kezdődött itt az életed a Színva völgyinél?
5: 1991-ben az akkori általános iskolánkba Tóth János bácsi jött be, hogy toborozzon gyerekeket, és gyakorlatilag az egész osztályunk elkezdett táncolni akkor, és nyilván egy pár évvel, teltével lemorzsolódtak többen, de nagyon sokan maradtunk, és akkor János bácsi után Anita vette át a mi oktatásunkat. Nem nagyon tudom pontosan, hogy egyedül-e vagy Ottó segítségével, egyedül volt Anita, és ő nevelt minket tovább, még akkor még mindig a Bartók művelődési házban, és úgy alakult akkor a sorsunk, hogy növekedtünk, cseperedtünk, ügyesedtünk, és akkor Attilával együtt átvették a mi további fejlesztésünket, és elkezdtek akkor velünk foglalkozni. És akkor abban az időben, a 90-es években és az azt követő tanulmányaink, középiskolás éveink és főiskolás éveink alatt volt egy csapat, egy mag, akik együtt táncoltak végig. Ki hamarabb hagyta abba, ki később. Én 20 éve voltam utoljára a színpadon.
2: És milyen élményekkel gazdagodtál, mit adott az életedhez a Színva völgyi néptánc együttes, milyen időszak volt ez számodra?
5: Tulajdonképpen ez a 8 meg 8, tehát 16 év, hát az minden volt. az életem. Tulajdonképpen el se tudtam volna képzelni tánc nélkül az életem. Hetente először 3 próba, aztán 5, amikor átmeneti időszak volt, hogy ifisek is voltunk, meg már a felnőtteknél is táncoltunk, majdnem minden nap jöttünk próbára, de hát ez nem kényszer volt, hanem örömmel tettük, úgyhogy rengeteget hozzáadott. A legfontosabb az a közösség. A közösség a szeretete, a néptánc szeretete, a kultúra, a gyönyörű viseletek. Szóval úgy éreztük sokan, én magam nevében mondhatom, hogy az életem enélkül hát nem az lenne, ami most.
2: Milyen helyszíneken, hogyan, hol élt, ha fogalmazhatunk így, a Színvavölgyi Táncegyüttes a 80 év alatt? Attila, hogyan emlékszel ezekre vissza?
3: Maga a ősegyüttes, ugye? Ők a Bartók Béla Művelési Házhoz kötődnek, ez egyértelmű, de többféle néven is, tehát ez a Színvavölgyi név, ez csak később lett. Egyébként volt Simán Diós Győri Vasas Néptánc Együttes néven is futott. Aztán ugye 1982 végén keresték meg a Jóna Istvánt a Diós Győri Vasasból, hogy szeretnék, hogyha ő venni át a táncegyüttest, és akkor a Miskolc Táncegyüttesbe táncoltam, és ő azt vezette. És akkor a két együttest így fúzionált 1983-ba, és akkor vette fel újra ezt a Színvavölgyi nevet. Tehát 83-ban lett újra ez a név, hogy Színvavölgyi, és akkor onnantól kezdve 1998-ig a Bartók Béla Művelési Házban voltunk, ott próbáltunk. Én nagyon szerettem egyébként ott lenni. Nagyon hangulatos volt, jó volt az a nagy terem, a tükrökkel, a végig, a fix balettrudakkal, volt egy kis színpad, ahol lehetett ilyen gálaműsorokat csinálni, voltak kis termek, ahol a kis csoportok tudtak működni, és hát ott indult el a pályafutásunk. Aztán itt a vezetőség az nem nagyon csipázta Jóna Pistának a stílusát, mert ő nagyon büszke volt arra, amit létrehozott, és akkor összekapott az ottani vezetőséggel, és hát tulajdonképpen kirúgtak minket. Ezt most használom, ezt a szót, mert kirúgtak minket a Bartók Béla Művelési Házban, és akkor nagy szeretettel fogadtak minket. Először az IFI házban volt, vagy 2-3 próbánk, nem tudom, nem túl sok. Aztán utána pedig átmentünk a Adi Művházba. Ott voltunk, vagy 2 évet körülbelül, ott berendezkedtünk, ott alakult meg a művészeti iskola is, ami a táncegyüttes segítségével a táncegyüttesre épült, és aztán 2000 környékén Jóna Pista megvette ezt az épületet itt a papírgyár mellett, és ez lett itt a Színvavölgyinek a székháza, és hát azóta itt vagyunk, ebben az épületben, és ez az otthonunk, második otthonunk.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, idén 80 éves a Szimbavölgyi Néptánc műhely. Az együttes életében az egyik legmeghatározóbb mérföldkő 1998-ban jött el. Ekkor vette kezdetét az a komoly művészeti és koreográfusi átalakulás, amely elindította a sikerekben gazdag Maródi Attila és Lévai Anita féle korszakot. Velük egy egészen új világ költözött a színpadra, a tiszta néptánc mozdulatok mellett megjelent egy mély, lírai színházi látásmód, ahol a tánc már nem csak lépések sorozata, hanem történetmesélés, dráma és tiszta költészet. A célok és a koreográfiák változásáról kérdezzük a folytatásban a művészeti vezetőket, Lévai Anitát és Maródi Attilát. A riporter továbbra is Sütő Dávid Peli.
2: Hogyan látjátok, hogy az együttesnek a céljai, bár nem feltétlen megalakulás óta, de úgymond a létrejöttének a célja, a célkitűzések, változtak-e valamit, vagy amiket kitűztetek magatok elé, úgymond mik voltak a célok, amiket szerettetek volna akkoriban megcsinálni, vagy elérni?
3: Mertünk nagyot álmodni. És annak idején, amikor jártunk fesztiválon, itt ott, akkor csak így nézegettük a színpadon táncoló Jászság együttest, Nyírség együttest, Bihari tánc együttest, és akkor így mindig így néztünk egymásra, hogy de jó lenne, ha mi is erre a szintre el tudnánk jutni, meg hogy minket is hívjanak más együttesekhez koreografálni. Tehát ezek ilyen óriási nagy álmok voltak, arról a helyről, ami itt Miskolc, Borsod megye, nagyon elzártan a kulturális pezsgéstől, szóval ezt a nagyot álmodtuk, és lépésről lépésre, és nem folytatom tovább, de mentünk a célunk irányába, és azt gondolom, hogy elértük, amit szerettünk volna. Úgyhogy azért erre büszke vagyok.
2: Milyen nagyobb koreográfiák voltak, amiket akár már ti közösen együtt alkottatok, vagy felidézve egy kicsit a múltat, hogy régebben milyen nagyobb koreográfiák voltak, milyen nagyobb alkotások születtek meg itt a Szimbavölgyiben, amik színpadra kerültek, és hát már most már mondhatjuk, ugye, hogy minősítettek is akár, és hasonlóak, ezekre hogyan emlékeztek vissza?
4: Ó, hát egyébként mindegyik korszaknak megvolt az a vagy a műsora, vagy a koreográfia, de inkább ilyen műsor, szerkesztett műsorokba gondolkodom. Ami szerintem az első ilyen nagy élmény volt, amikor Nagy Kállóba csináltuk ezt a két nagy műsor volt az egyikben, ami volt a Sárközi, meg a Mezőszopori, meg Forgatósok, meg a Rába közi. Ott volt az első, amikor szerintem első díjat elhoztuk a Nagykállói Fesztiválon, de volt ez a Csárdás műsor is, amire nagyon-nagyon szerettem, a Csárdásnak a története. Azok ilyen nagyobb alkotások, és aztán, amikor a Művészetek Házát, a régi Békemozi helyett elkészült ez a Művészetek Háza, nagyjából onnantól minden évben készítettünk egy ilyen egész estés gálaműsort, és hogy inkább én ezeket tudom így felsorolgatni, mindig valami témakört így kiválasztottunk, és akkor ezt így előtte így kitaláltuk, és a meglévő koreográfiákat próbáltunk elköré a témaköré csoportosítani. Volt ilyen nagyobb műsor, az utolsó az a Vándor című, de volt előtte a Táncszínvilág, akkor egy dal, egy tánc, akkor volt amikor az archív felvételeket kapcsoltuk össze a feldolgozott táncokkal, és akkor ezeket próbáltuk így egy színpadra állítani. Tehát mindig volt egy-egy ilyen témakör. Aztán, ami szerintem igen nagyon meghatározó időszak, az a Pávás időszak, az pedig 2014 és 2018, és akár még a kisebbeket is bele tudom ebbe vonni, ugye a Prücskökkel, akivel megnyertük a Bávát. Az már 19-ben, tehát volt egy hosszabb ilyen időszak, ez a 2010-es évek, amikor sok olyan alkotás született, amire úgy nagyon szívesen emlékszünk, és van egy-két olyan szám, ami meg is maradt azokból az időszakokból. Ezekből lesz egy-két koreográfia egyébként beválogatva a a 80 éves gála műsor, annak a szerkesztése már folyamatban nagyjából látom, hogy minden generációból egy-egy olyan sikeresebb alkotás megjelenik, mint például a Timár Sándornak a Domaházi táncok, vagy az énekes Pista járt hozzánk, ő csinált egy Vajda kamarásit, és akkor annak volt egy ilyen nagyon zseniális koreográfia. Jóna István csinált egy Zemplénit, nem tudom hányféleképpen dolgoztuk fel, és nem legalább 20 évig volt színpadon ez az alkotás, abból is lesz például részlet, tehát abból azt például emlékszem rá, hogy Dijonban volt egy ilyen világfesztivál, és ott bronzérmesek lettünk a tánc együttes, és ott halszál pontosan percre, pontosan kellett 12 percet táncolni, és akkor úgyhogy ment az óra, egy óriási óra ment, és akkor láttuk, hogy hol jár az óra, és hogy pont annyira kellene, 12-nek már nem, akkor kizárnak minket. És pont 12 lett, és hát emlékszem, tehát vannak ilyen nagyon különleges élmények. Akkor az, ami például, most élmény meg koreográfia, nem tudom, hogy Anita, te voltál, vagy azon a fellépésen, amikor kint voltunk Strasbourgba, és ott táncoltunk egy ilyen domtéren, mint a szegedi domtér hasonló, csak ott ugye nem volt ilyen emelvény, meg ilyenek, hanem ott táncoltunk. Tehát van egy-két ilyen emlék, vagy ilyen nagyon különleges műsor, és egy-egy alkotás, amit én nagyon-nagyon szerettem. De hát amit ki kell emelnem még, és elfelejtettem, hogy ezek a mexikói turnék, vagy a Izrael, az is ilyen, vagy a Szingapur, tehát hogy volt nagyon sok különleges élmény.
2: Mária, fordulok egy kicsit hozzád is. Te, mint táncos, hogyan emlékszel vissza, milyen koreográfiákban szerepeltél, mi volt a kedvenc táncod esetleg, amit itt megszerettél, vagy olyan koreográfia, amit itt nagyon szerettél, amit akár tanítáig csináltak veletek?
5: Abszolút. Azt szokták mondani a Színva Völgyéről, hogy a Színva Völgyi a lírai, és nem az ugrálós koreográfiáiról a leghíresebb, hogy abban vagyunk a legjobbak, és valóban azokat szerettük, azt hiszem, a legjobban, a Szent Iványi koreográfiát, a mezőségit, tehát amiben lányok mi sokat foroghattunk, Anitának köszönhetően szépen. A fiúk pedig táncolhattak, csapásolhattak, Attila megtanította őket ebben is erőteljesen előadni magukat, tehát ezeket élveztük a legjobban. Nagyon szerettük a fesztiválokat, Szegeden is megfordultunk többször. Az azért volt annyira különleges, mert nagyon sok híres, ismert együttes együtt közösen alkotott valamit, és én személy szerint nagyon-nagyon emlékszem arra, hogy ott elől egy nagyon neves táncossal táncolhattak együtt, az fantasztikus élmény volt, vagy éppen egyszerűen csak azok a kisebb külföldi utak, amik nekünk azért megnyitották a világot. Azok, akik nem utazhattak esetleg a családjaikkal, azok megtehették a Színva Völgyivel. Jártunk Portugáliában, Olaszországban, Zakopánéban, Németországot is útba ejtve. Szóval nagyon-nagyon szép emlékek kötnek a Színva Völgyihez.
2: Maga a 80 éves számodra mit jelent? Hogyan gondolsz erre, hogy ez az együttes, ahol néptáncos szemmel felnőttél, már 80 éves lett, tehát ez a születésnap mit jelent számodra, illetve a jelenben, vagy úgymond a jövőben, milyen a kapcsolatod a Színva Völgyivel?
5: Ez a 80 év, ez egy nagyon különleges szám, mert utoljára 60 évesen álltam színpadon, és nagyon jó érzés, hogy újra együtt lehetünk a többiekkel, mikor osztályfőnök kiavanzsáltak, akkor annyira örültem ennek, hogy összeránthatom a csapatot, és még nagyobb öröm volt, hogy nagyon lelkesek, külföldön élők is jönnek haza, hogy részesei lehessenek ennek a műsornak, úgyhogy nagyon várjuk a felkészülést. Ez a 80 év azt jelenti, hogy részese lehettem, meg vagyok is egy nagyon-nagyon különleges írának, ugyanis a lányom is táncol, és így akkor tovább visszük ezt a hagyományt, és így akkor most már Színva Völgyi és anyuka vagyok, és akkor tulajdonképpen mondhatom, hogy Színva Völgyi volt, lesz és van minden szempontból, családilag és meg szívünkben is így tovább.
2: Anita, neked mik voltak esetleg a kedvenc koreográfiák, akár alkotóként, akár táncosként, talán ebből a sorból te maradtál ki, ezekre hogyan emlékszel vissza?
3: A pedagógus portfólió nagyon érdekes, mert az mindenki szerintem utálta megcsinálni, de én így utólag azért örülök neki, mert nagyon sok műsorról készült plakátot fotóztam be a portfóliómba, és akkor szembesültem vele, hogy mennyi műsorunk volt már eddig. Szóval nekem nincs különösebben kiemelkedő, én élveztem mindegyiket. Nyilván az a része volt számomra a legjobb, amíg kiagyaltuk, hogy mi legyen a tematikája, hogyan építsük föl, és aztán a próbatermi folyamatok, ezek voltak a leginkább kedvesek számomra. A koreográfiák pedig tulajdonképpen onnantól, hogy elértük azt, hogy tudtuk versenyeztetni a koreográfiáinkat, és azok bekerültek az antológiára, ez egy nagy mérföldkő volt a mi munkánkban, úgyhogy onnantól mindegyik antológiás volt, tehát mindegyik sikeres volt.
2: És úgymond a jövőben milyen tervek vannak, miket terveztek itt, Attila említette, hogy lesz majd nagy 80 éves koreográfia is, milyen tervek vannak még, hogyan fog tovább élni a színvavölgyi, te ezt hogyan látod?
3: Hát a színvavölgyi, most így belegondoltam abba, hogy a 60 éves volt, ahogy ezt Marika is említette, egy ilyen nagy gálaműsor, amit még Jóna István szervezett, koordinált és tartott össze. És most belegondolok a mi életkorunkba, hogy 20 évvel később sajnálatos módon Jóna István már nem él. Tehát itt beszéltünk arról, hogy ugye Attila 20 éves szakaszokban méri az együttesnek az életét, hogy most a 80 éves már mi rendezzük, és akkor bízunk benne, hogy 20 év múlva, hát... Nem tudom. Tehát ezért most ezt törekszünk arra, hogy az előző gálaműsor színvonalához hasonlóan tudjuk mi is ezt a gálaműsort megszervezni, mert hát lehet, hogy egyszer adódik az életünkbe egy ilyen.
2: Neked mit jelent az, hogy 80 éves a színvavölgyi tánc együttes, így művészeti vezetőként is, meg akár táncosként, ez mit jelent számodra?
3: Nekem, és ezt mondtam már többször is, hogy nekem a 80 az a mi 40-ünk. Igen. Valójában, mert tulajdonképpen a korábbi generációkból már vagy senki, vagy alig, akit össze tudunk szedni, és a mi 40-ünk az meg azokkal, akikkel mi táncosként együtt táncoltunk, és akiket utána vezettünk, és aztán már a mi tanítványaink, akiket már tisztán csak tanítottunk, terelgettünk. Tehát a 80 éves az nekem a mi 40 évünk.
2: Most jelenleg mennyi gyermekkel, mennyi csoporttal, mennyi fiatallal, felnőttel foglalkoztok?
4: Ami szerintem óriási szerencse, hogy van egy művészeti iskola, ugye 1998 óta működik, amit Jóna István alapított, és így az utánpótlás bázis az biztosított. Tehát, hogyha nem lenne a művészeti iskola, akkor tulajdonképpen nem lenne a tánc együttesem, de ez fordítva is igaz. Ez a kettő nagyon-nagyon összekapcsolódik, és ezért amióta van a művészeti iskola, sok minden változott, fejlődött, és ezt mindenféleképpen ki kell hangsúlyozni. Mi is változtunk szerintem sokat évek alatt. A nézőpontjaink, a gondolkodásunk egyáltalán a tánc szerkesztéséről, a koreográfiáról, egy-egy táncanyagnak a feldolgozásáról nagyban változott. A nagyobb létszámú csoportok azok nem annyira jellemzőek, mint régebben, tehát kevesebb gyereket lehet már most, gyermeket lehet itt. Nem azért, mert nem szeretik a néptáncot, hanem egyrészt az iskolában lévő feladatok szerintem nagyon leterhelik a gyerekeket, tehát kevesebb gyereket tudunk, és nagyon sok iskolában van művészeti iskola. Így már tényleg csak azok hozzák ide a gyerekeiket, akik vagy valamilyen módon kapcsolódnak az iskolához és az együtteshez, majd tényleg fanatikusan szeretik ezt az egész műfajt, és így megvannak a csoportok, tehát megvan az utánpótlás most is, kisebb létszámmal, de működik, és a gyerek csapatok is szerintem nagyon sikeresek, nagyon jól dolgoznak, ebben a régióban kiemelkedőek, de talán az országban is a kiemelkedőkhöz tartozunk. Azt gondolom, hogy hát a 10 legjobb ilyen művészeti iskolában így benne vagyunk, a gyerekantológiákon szerintem szinte mindegyik gyerekantológián szerepeltünk, a felnőtt együttes az így vegyes, tehát attól függ éppen milyen időszaka van az együttesnek, éppen milyen generációváltás történt, tehát az nem mindig olyan. Most is van egy egészen jó felnőtt együttes, de kevesebb az érett felnőtt táncos. Tehát régebben több felnőtt táncos, érettebb felnőtt táncos táncolt, most kevesebben vannak, inkább a fiatalabbak vannak az együttesben. De egyébként lelkesek meg jól dolgoznak. Annyi, hogy a mi szemléletünk néha egy kicsit már ütközik az övékével, más a prioritás, de a tánc szeretete, a csapatszellem, a közösség, az szerintem az példaértékű, tehát nagyon szeretik egymást. Én azt látom, hogy mai napig összejárnak, ünnepelnek, most voltak a tejfakasztók, hát ott volt az összes csávó, nagy bulik voltak, tehát tényleg nagyon-nagyon jó kis közösség, és a kis közösségek is, a gyerekcsapatokban is már látom, hogy nagyon kedvelik, szeretik egymást, úgyhogy én bízom abban, hogy lesz 100 éves is az együttes, hát a rajtuk múlik akkor is, tehát azt nem tudom, hogy mi meddig fogjuk ezt még bírni, de nagyon várjuk, hogy egyébként szépen a generációváltás a pedagógus sok között is megtörténjen. Ez egy másik rádióriportnak lesz szerintem majd a témája talán.
2: Neked a színvevölgyi mit jelent? Mi is az, hogy színvevölgyi?
4: Jaj, hát igen. Hát... Na, figyelj, egyébként szerintem mindannyiunknak egy ilyen második családot jelent. Hát ez nem kérdés. Hát mivel ugye a munkánk az, amit nagyon szeretünk, tehát itt nincs az, hogy jaj, most megyek dolgozni, és akkor most nincs hozzá kedvem. Egyszerűen itt éljük le a életünknek egy részét, és hogy ez eléggé meghatározó. És hogy maga az, hogy 80 éves az együttes, az egy, tehát 80 év az már egy történelem, és egy nagyon nagy ünnep. És ebben mi részt veszünk, ez nagy dolog. És ennek büszke vagyok.

0: Idén 80 éves a Színva völgyi néptánc műhely, a jubileummal kapcsolatban riportösszeállítást hallhattak Lévai Anita és Maródi Attila művészeti vezetőkkel, valamint Nemes Molnár Mária egykori táncossal, Sütő Dávid Peli beszélgetett.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a Facebook oldalán azt írta, Kacs Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a Magyar Felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiájával is. Lannert Judit hozzátette, megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A rektorok pedig már erre a megbeszélésre is sok kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek, fogalmazott Lannert Judit. A felsőoktatás jövőjéről az egyetemi költségekkel folyamatos egyeztetések mentén fognak döntéseket hozni, emelte ki a miniszter. Lannert Judit arról is írt, hogy olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. A változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljes körűen bekapcsolódjanak az Erasmus és a Horizont programba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz, írta a miniszter. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál, erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, a törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan, a propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe lépése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését. Grósz Judit arról is beszélt, hogy első között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés nyilvános szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, a részletes formátum kidolgozása folyamatban van, a cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg, jelentette ki Grósz Judit hozzátéve, cél a közpénz felhasználás hatékonyságának mérése is. Az Országos Mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója az M1 aktuális csatornán. Konstantinovics Miklós ezt nélkülözhetetlennek ítélte a továbblépéshez. Az Országos Mentőszolgálat vezetője ugyanakkor kijelentette, a szakmai folyamatosság megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb az OMS új vezetése számára. Konstantinovics Miklós elmondta, továbbra is épít a mintegy 130 éve szervezett erős hagyományaira, bajtársiasságára. Folytatódik a korábban már megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető közölte azt is, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét. Szűcs Brigitta, az OMS új szóvivője arról beszélt, személyes élmény vitte a mentőszolgálathoz, fogadott segélyhívásokat és miután lehetővé vált, hogy nők is legyenek mentőtisztek, az első női mentőtisztek egyike lett. Szóvivői munkája mellett továbbra is vonul majd mentőtisztként és kezeli a segélyhívásokat, tette hozzá Szűcs Brigitta. A nyári hónapokban tovább erősödhet a lakásvásárlók alkupozíciója, ugyanis a használt lakóingatlanok piacán májusról júniusra a fővárosban, a megyei jogú városokban és a vármegye székhelyeken is emelkedett az átlagos alkupozíció, közölte az ingatlan.com. A teljes használt lakóingatlan piacot nézve Budapesten májusban 2,5% volt az átlagos alkupozíció, míg júniusban az előzetes adatok 3,4%-os mozgásteret mutatnak a vevők számára. A megyei jogú városokban és vármegye székhelyeken 3,4%-ról 4%-ra nőtt az átlagos alkumértéke. A közlemény szerint a fővárosi paneleknél látványos volt a fordulat, a májusban mért 1,3%-os átlagos alkú, júniusban már 3,6%-ot tett ki. A téglaépítésű lakásoknál minimális volt a növekedés, májusban 2,9%-os, júniusban 3,1%-os alkupozícióra utalnak az ingatlan.com adatai. A közlemény idézi Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a nyári hónapokban jellemzően visszafogottabb az érdeklődés az eladó lakások és házak iránt, ami csökkentheti a versenyt a keresleti oldalon. Ilyenkor a komoly vételi szándékkal érkező vevők könnyebben tudnak alkudni, főleg azoknál az ingatlanoknál, amelyek már hosszabb ideje vannak a piacon, vagy ahol az eladók gyorsabb értékesítésben érdekeltek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió. A református értékadó. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Életének 91. évében elhunyt Szűcs Zoltán református lelkész, az amerikai Krisztus Egyesült Egyháza magyar reformátusokat tömörítő Calvin egyház kerületének nyugalmazott püspöke. Szűcs Zoltán 1956-ban Budapesten volt teológus, részt vett az október 23-ai eseményekben, este ott volt a rádiónál, ahol golyó találat érte a combját. A golyó egész életében ott volt a lábában. Mai műsorunkban ráemlékezünk egy 10 évvel ezelőtt, 2016-ban készült beszélgetéssel.
2: Engem nem csak a golyó emlékeztet, engem az emlékeztet, hogy adj emberséget az embernek, adj magyarságot a magyarnak, hogy akkor a magyar talpra állt. Engem az emlékeztet.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tehát Szűcs Zoltánra emlékezünk. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Életének 91. évében elhunyt Szűcs Zoltán református lelkész, az amerikai Krisztus Egyesült Egyháza magyar reformátusokat tömörítő Calvin egyház kerületének nyugalmazott püspöke. Szűcs Zoltán 1956-ban Budapesten volt teológus, részt vett az október 23-ai eseményekben, este ott volt a rádiónál, ahol golyó találat érte a combját, a golyó egész életében ott volt a lábában. Együtt vitt egy magyar zászlót teológus társaival, két barátja, szobatársa, az októberi események közben elhunyt, őt pedig életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, előbb Ausztriába, majd Amerikába disszidált. Magyarul, németül, végül angolul tanult teológiát, amire megszerezte a lelkész joglevelét. Később püspök lett az Amerikai Egyesült Államokban. A következő percekben tehát Szűcs Zoltánra emlékezünk, akivel 2016-ban, 10 évvel ezelőtt beszélgettünk életéről, családjáról, az 56-os forradalomról és az USA-ban töltött évekről.
2: Hát édesapám a földvidéken volt lelkész, őt 47-ben, őt kétszer vitték munkatáborba. Egyszer a németek alatt, aztán amikor a németek már elmentek, akkor a szlovák testvérek. Érdekesképpen ugyanabba a munkatáborba, vagy koncentrációs táborba került pénzembe. Mikor hazajött, én 11 éves voltam, apám egy fejjel magasabb volt, mint én többet nyomtam, mint apám. Ő mindig nagyon nagy magyar volt. Sose titkolta ezt. 47-ben népbíróság elé állították, hogy 38-ban, amikor a magyarok bejöttek, akkor Szútorban, Bellényben és Jánosiban volt lelkész, hogy kiadta a szlovák zászlót a magyaroknak, és azt elégették. Igaz ez? És apám azt mondta, hogy én mindig magyar voltam, akkor végre magyar is lehettem. Behívta 17 szlovákot, hogy tanúskodjanak ellene, csak szlovákokat. Mind a 17 szlovák Szútorból, Bellényből, Jánosiból azt mondta, hogy a papot ők ott nem látták. A bíró megkérdezte apámat, hogy miért égették el magukat az ászlót. Azt mondta apám, hogy azért, mert magyar vagyok, magyar lehettem, büszke vagyok rá. Bűnös. Kész. A félelmesebb az, hogy akkor ugye, mikor volt a népcsere hivatalosan befejeződött 1948. október 31-én. Bennünket november 4-én, másik három családdal együtt beraktak egy vagonba, áthoztak Magyarországra. A Magyar Református Egyház az ő végetetlen bölcsességébe, mert a szomszéd állam apámat háborús bűnössé nyilvánította azért, mert magyar volt, átvett bennünket, mint háborús bűnösöket. Úgyhogy vagonban laktunk egy jó darabig, aztán apámnak, most már nem emlékszem, hogy Csorra vagy Mohorra, mert mindig összekeverem a kettőt. Jött a kurátor, meg pár presbiter, nagy tisztelt úr, prédikáljon nálunk, szeretnénk hallani. A apám prédikált, a gyülekezet egyhangulat meghívta. A győri Elemér püspök úr, aki akkor a dunántúli püspök volt, azt mondta, hogy abszolút nem. A presbitérium elment pápára, mert akkor még pápán volt a püspöki palota. A Győr elejében kirúgta őket, és betette az unokaöcsét, vagy valakiét. Apámnak nem volt állása. Hát apám találkozott pápán a tókerben a Gáti Feri bácsival. Beszélgettek, azt mondja, Árpád, mi a baj? Apám elmondta, azt mondta a Gáti Feri bácsi, hogy nézd, mi vagyunk hatan, nekem is 4 gyerekem van, ti vagytok hatan, neked is 4 gyereked van. Valahogy megférünk a palókián, én megyek egy évre evangelizálni, te ellátod a felső őrsi gyülekezetet, és megosztjuk az én fizetésemet. Úgyhogy, ha jól emlékszem, 8 vagy 9 évig ezt csináltuk.
3: Ön hogy jutott a teológiáig erről a parókiáról?
2: Úgyhogy én agysebész akartam lenni, jelentkeztem, ha jól emlékszem, 6-szor az orvosira, sose tettem felvételit, mindig megkaptam a papírokat, hogy sajnos hely hiányába. Aztán apám azt mondta, hogy hát gyerek, te egy hívő ember vagy, miért nem mész teológiára? Mondom, hát az én természetemmel, meg hirtelen természetemmel, meg szókimondásommal, azt mondom, hogy probléma lenne a papsággal. Azt mondja, apám, próbáld meg. Feljöttem a teológiára fölvételezni, elmondtam nekik mindezt, hogy én agysebész akartam lenni, de szeretném megpróbálni a teológiát, de nagyon hirtelen természetű vagyok, úgyhogy félek tőle, meg nagy a szám is. Erre megszólalt a Pap László, azt mondta, hogy hát Péter is az volt, hogy Jézus mégis tudta használni, de azért ne érd az, hogy te vagy Péter. Fölvettek, mivel kitűnően érettségiztem, legmagasabb ösztöndíjat kaptam, úgyhogy így kerültem a teológiára.
3: Hát itt vagyunk a teológia épületében, innen indultak 56-ban.
2: Igen.
3: Miért indultak el? Hogy emlékszik erre vissza?
2: Úgy, hogy ugye a MEFESZ, az ifjúság mozgolódott, már 2 vagy 3 nappal előbb szinte minden egyetemen megírtuk a követeléseinket. A teológia, ha jól emlékszem, 16 pontból. Hát legtöbbjét a Párcai Gyuszi csinálta, de mi is ott voltunk, különösen a Magósi Pista, de jó pár. A Bárcai szenzációsan jó ész volt. Úgyhogy ő írta le a dolgokat a végső formában, a 16 pont követelésünket. Aztán ugye 3 is ott voltunk ezen a gyűlésen, a Műegyetemen, ahol elhatároztuk, hogy tüntetni fogunk. Hogy elmegyünk, megkoszolunk a bemszokot. Tüntetés ki volt tűzve kedd délre, aznap reggel a Magócsi Pista tartotta az áhítatot. Érdekesképpen pont arról beszélt, hogy mindennek rendelt ideje van. 11.30 felé összegyűltünk ott lent a boltém alatt. Ott volt szinte az egész teológia, azt hiszem, hogy mindnyájan ott voltunk. A Pap László dékán úr lejött, elénekeltük a 90. Zsoltárt, akkor ő mondott egy imát. Az ima után azt mondta, hogy ti magyar református teológusok vagytok. De mielőtt az Isten elhívott volna benneteket az ő szolgálatára, mint teológusokat, magyarnak teremtett. Egyiket se felejtsétek, és egyikre se hozzatok széget. Akkor így felemelte a kezét, azt mondja, Isten áldjon meg benneteket, menjetek, fiaim!
3: És önök mentek?
2: Mi mentünk. Mi mentünk.
3: Merre mentek?
2: Mivel azt mondták, hogy a múzeumtól indulunk, nemzeti múzeumtól, hát nemzeti múzeumhoz. Akkor jött egy pár diák, azt mondták, hogy nem, a Kiskörút és a Rákóczi út sarkáról, vagy a Gorki fasorból. Hát erre mi elmentünk a Kiskörút és Rákóczi út sarkára, egy pár teológus, én is tudom, mentek a Gorki fasorra. Ott egy darabig ácsorogtunk, akkor kijöttek a költőink, íróink, Laksa Csaba mindig izgett, mozgott, mivel a Bagócsi Pista ismerte őket személyesen, mert ő bejárt a Petőfi körbe. Bemutatott bennünket egy pár embernek belépve a Juhász Ferencet. Hát a Baksa Csaba rögtön egy kokárdát a Juhász Ferenc kabátjára, lepréje tűzött. Aztán még egy darabig beszélgetünk, akkor megszólalt a Juhász Ferenc, hogy na, menjünk gyerekek, az bennünket maga elindult. Úgyhogy úgy így ment a Baksa Csaba, a Magócsi István és a Szűz Zoltán a tüntetés előtt.
3: Ezt örökíti meg az a fénykép is, ami ugye a teológia falán látható.
2: Csaba felkiabált, hogy van egy magyar zászló, és hoztak egy magyar zászlót.
3: És hova ment tovább a menet ezután?
2: Mentünk le a Dunapartra, Margit hídra, át a Margit hídon. Ez érdekes volt, ugye, mert először csak népdalokat énekeltünk. Aztán a népdalokból lett egy pár szlógan, hogy lengyel-magyar barátság, függetlenség, szabadság, ez volt az első. Aztán azt hiszem a második az volt, hogy munkás diák egyet akar, álljon közénk, aki magyar. Aztán kicsivel később, mivel elértünk oda a Fehérházhoz, akkor már az volt, hogy azt kérdezik Pesten, Budán, hová lett a magyar urán. Azt a Fehérház mellett már az volt, hogy börtöneket megnyitni, meg Ruszkik haza. Átmentünk a Margit híron, megkoszoroztuk a Bemszobrot. Akkor valaki azt mondta, hogy menjünk a parlamenthez, hát az egész tömeg ment a parlamenthez. És az ember rettentő erősnek érzi magát, mikor 100 000 ember áll mögötte, vagy mellette, vagy előtte. Ugye, mentünk a parlamenthez. A parlamenthez, mikor megérkeztünk, akkor Nagy Imrét követeltük, kijött valami hölgy az erkélyre, utána egy férfi, egy nő lehúzta a cipőjét, az földobta az erkélyre. Akkor beesteledett már, eléggé homályos volt, leoltották mind a villanyokat, legtöbbünk még volt újság vagy papír, mi meggyújtottuk, aztán elkezdtük énekelni a himnuszt. Aztán megint énekeltük a himnuszt, aztán megint énekeltük a himnuszt, aztán megint énekeltük a himnuszt. Aztán kijött az egyik színészünk, valahogy elfelejtettem a nevét az erkélyre, elszavalta a talpra magyart, rettentő nagy tapsot kapott, aztán megint jött a himnusz, aztán megint jött a himnusz, aztán hirtelen jött egy pár ember, ez úgy már 7 óra után volt, teherkocsival, hogy gyerekek, a rádió nagy baj van, gyertek. Hát fölugrátunk a teherkocsira, azt vittek bennünket a rádióhoz. Ott először választottunk egy 3-tagú bizottságot, ami bement, hogy míg a követeléseink, 3-tagú bizottság nem jött ki. Akkor választottunk egy 10-tagú bizottságot, annak egyetlen egy tagját, a Kriskó Istvánt ismertem, mert ő 3. éves orvostanhallgató volt. Azok is bementek, azok se jöttek ki. Aztán kiderült, hogy a Kálvin téren kihozták őket a stúdióból a hátsó kapun egy mentővel, és azt hiszem, hogy akarták őket vinni az ávóra. Mindegy, szóval a miénk följutották a kocsit, akkor a tömeg nagyon elkezdett mozgolódni, be akartuk törni a kaput, erre a stúdióból elkezdtek lőni könyvgázbombákkal. De nem tartott 5-7 percig, mikor a miénk rájöttek arra, hogy a könyvgázbomba közben 1 perccel később robban fel, mint ahogy kilőtték, úgyhogy fölkapdostuk a könyvgázbombákat, azt visszadobáltuk az ablakokon. Úgyhogy legtöbb bent robbant fel. Akkor jött egy ávós, azt megiszorították a falnak, ávós tiszt, hát leskentek neki egy pár pofont. Én oda mentem, azt úgy elétörögettem, mondom, emberek, ez is magyar, nem lehet agyonverni. Hát a trálvajos ávósunk elment, bement a kapun, a kapuba megállt, kihúzta a pisztolyát, visszajött és egy asszonyt lelőtt. Erre a tömeg nekem jött, hogy maga áruló az ember. Hál' Istennek ott volt a Magósi Pista meg a Herceg Lali, akik én elém álltak, azt elkezdtek ordítani, hogy ő terrorus, nem hisz az ölésbe. Hagyják már, ő csak minden embert meg akar védeni. Erre jöttek, hogy törjük be a kaput, aztán hoztak egy ilyen arnagy telefonoszlopot, azt engem állítottak bal oldalon előre, hogyha törjük be a kaput. Hát be is törtük a kaput, jött a sörtűz. Ez a mindenható Istennek a munkája, hogy a baloldali kapu csak félig nyílt ki a jobboldali egészen, sortűz, akik a jobb oldalon voltak, azok szinte mind meghaltak. Aztán akkor elkezdtek élesen lőni, tömeg félig meddig szétoszlott, míg egy magyar tank jött be, letépve a jelzések, de azt tudom, hogy az egyik katona odaszólt annak, aki a tank tetején állt, hogy százados elvtárs, úgyhogy az százados volt. Akkor jött a lövöldözés, ugye mi megpróbáltunk valahová bebújni a stúdiót, akkor állványozták, úgyhogy az állványok közé vagy ide vagy oda. A munkásőrség hozott egy pár fegyvert, de nem volt elég töltény. Még arra is emlékszem, hogy így tőlem vagy 2 méterre állt az egyik munkás, lőtt a stúdió ablakába, ahonnan lőttek géppuskával. Lelőtték, a másik odalépett, felvette a puskát, és ugyanezt csinálta. Nekem adtak egy csongó töltényt, hogy vigyem át a másik oldalra, át is vittem a másik oldalra. Mikor jöttem vissza, vagy futottam vissza, akkor a második emeletről, nem a stúdióból, hanem a mellette levő házból belelőttek a combomba, a golyó lement egész a térdemig. Persze, hogy a golyónak a sodra elvágott, leestem az utca közepén, a stúdió kapuját olyan 15-18 méterre. Lőttek a stúdióból a gépfegyverrel. Engem szinte betakart az aszfalt. Egyetlen egy golyó nem találták. A Herceg Lali berohant, így fölkapott az ölébe, és az állványok közt hozott engem ki, bevelve a lábbal az állványokba. Mondom, hát hülye fáj! Azt mondja, nem akarom egészen megmondani, hogy mit mondott, csak innen jussunk ki az Isten segítségével. Ők ketten engem háton bevittek a Szent Istvánba. A Magócsi István és a Herceg Lajos. Mert menni nem tudtam. Szent Istvánba bevittek a műtőbe, én voltam a 9. Az orvos rám nézett, oda szólt a nővérnek, hogy adjon neki ezt, meg azt az injekciót, tisztítsa ki a sebet, kösse be. Hát nekem volt egy lábsérülésem, ott voltak emberek, akiknek a fél feje nem volt meg. Úgyhogy én nem voltam egy nagy eset, úgyhogy hozzám se nyújt. Mivel menni nem tudtam, a lábamat nem tudtam kinyújtani, hát levittek és beraktak egy kórterembe, ahol eredetileg voltak 12-en, mikor engem levittek, akkor én voltam a 27. Beraktak extra ágyakat, aztán ott egymás egyén hátán feküdtünk. Ott mindenki sebesült.
3: Végül a golyót hogy nem vették ki a lábából? Ugye említette itt az autóban, amikor jöttünk, hogy még mindig ott van a térdében a golyó.
2: Azért, mert ugye akkor kimentem Ausztriába, lassan ki tudtam nyújtani a lábamat, tudtam járni. Ausztriából én szándékoztam elmenni, mert mint nagyon sokan féltünk attól, hogy átnyúlnak innen odáig, és át is nyúltak. Volt egy pár, aki Magyarországról átjött, nem csak azért, hogy információt szerezen, hanem az, hogy egy pár embert le is tartottasson. Úgyhogy gyorsan el akartunk tűnni Ausztriából, hát ez nem sikerült. Én majdnem egy évet dolgoztam az Egyházak Világtanácsának egy ilyen gyerekotthonba, Steinbach a Matterszébe. Ott volt egy ilyen gyerekotthon az Egyházak Világtanácsának, ahova azokat a gyereket hoztak, akiknek a szüleit nem találták meg. Úgyhogy volt 61-nél gyerekünk, 14 úgynevezett nevelővezető, amiből én voltam az egyedüli magyar, a többiek mint önkéntesek voltak, egy holland mérnök, egy amerikai pap, egy dán tanár, egy angol tanár Angliából, úgyhogy a gyerekekkel csak én tudtam beszélni. Mert akkor már elég jól beszéltem németül, így tudtam kommunikálni az ottani önkéntes nevelőkkel és az igazgatónővel, a Catherine Dermannal, mert ő beszélt németül, aztán én voltam a kapos köztük, meg a gyerekek közt. De azt ilyen dolgok történtek, hogy kértük a Foster urat, aki akkor az ausztriai irodának a vezetője volt az Egyházak Világtanácsából, hogy küldjön vagy 40 takarót, aztán megérkezett 29 gyerek egy buszon, egy amerikai pappal. Hát én eléggé mérges voltam, hogy hová tegyük a gyerekeket, valahogy lefektettük őket. Jött a dán kollega, úgy hívták, hogy Jan Gandrop. Azt mondja nekem, hogy van itt egy amerikai pap, beszélni akar veled. Mondom, most nem érek rá, a gyerekről van szó. Aztán mire a gyereket lefektettük, hát az idősebbek még nem feküdtek le, akkor mondtam, hogy jó, hol van az amerikai pap. Jött, ő beszélni szeretne velem. Hát persze én nem beszéltem angolul. Ő meg nem beszélt németül. A dán tanár mind a két nevet beszélte, mind a két nyelvet beszélte, a Gandrop, úgyhogy ő fordított a pap és én köztem. Papot egyébként úgy hívták, hogy Robert Andrews, ő az egyetemi lelkiségnek az igazgatója volt a Delaware Egyetemen, New York Delaware-ban. Elment Genbe, és ott az Egyházak Világtanácsánál érdeklődött, hogy tudna segíteni a menekülteken, és ott beszéltek neki arról, hogy van egy teológus, akivel rettentő sok baj van, úgy hívják, hogy Szűcs Zoltán, ott dolgozik a mi otthonunkban, Steinbachban. Akkor beszélt a másik emberrel, amelyik azt mondta, hogy van ott egy teológus, úgy hívják, hogy Szűcs Zoltán, a lehető legjobb munkások. Ezt ő mondta nekem. Azt mondta, hogy meg akart látni ma azt az embert, akit ördögnek, és meg angyalnak, és pestenek. Aztán ő szerzett nekem szponzort, hogy kimensek az Egyesült Államokba.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szűcs Zoltán református lelkészre, nyugalmazott püspökre emlékeztünk egy 10 évvel ezelőtt készült interjúval. Szűcs Zoltán néhány nappal ezelőtt hunyt el. A 2016-ban vele készült beszélgetés részleteit a hírek után tovább hallgathatják majd. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján, e szerint a 2026-2027-es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1-e, utolsó tanítási napja 2027. június 18-a. A tanítási napok száma 180, az első fél év 2027. január 22-éig tart. A 2026-2027-es tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest. Bevezetnek egy új témanapot Diákok hangja címmel, amit szeptember 14-e és 25-e között lehet megtartani, valamint jelentősen csökkentik a kompetencia mérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát. További változás, hogy a nevelőtestület a korábbi 6 helyet csak 5 munkanapot használhat fel tanítás nélküli munkanapként, amelyekből egy napról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diák önkormányzat jogosult dönteni, valamint további egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. A tervezet megtalálható a kormány.hu oldalon. Orbán Anita külügyminiszter a Visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülése alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Öröm volt látni, hogy cseh, lengyel és szlovák partnereink is nyitottak és konstruktívan fogadták a V4 együttműködés új lendületbe hozását, fogalmazott Orbán Anita. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, a Balaton, a Tiszató, a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolású, a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-2025 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós követelményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. Mint írják, a nyilván tartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó, 8 tűrhető. Mindössze 4 fürdővíz kapott kifogásolt minősítést. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, valamint a vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Már csak 2 hétig kérhető pótlékmentes részlet a gépjármű adóra, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Idén csaknem 37 ezeren kértek részletfizetést, összesen mintegy 1,5 milliárd forint gépjármű adóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-áig kérheti a speciális, magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A június 30-ai határidő jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. A magánszemélyek a NAV mobilban is kérhetik a részletfizetést, ez a legegyszerűbb kérelmezési mód. Az eddig beérkezett 37 ezer kérelemből csaknem 32 ezer így érkezett. A legfeljebb 5 havi pótlékmentes részlet elbírálása automatikus, a kérelmet nem kell indokolni, és a hivatal a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A cégek egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett a forgalmit is kockáztatja, járművét ugyanis akár a forgalomból is kivonhatják. A gépjármű adóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye.
0: az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, már is folytatjuk ott, ahol a hírek előtt abba hagytuk. Ma Szűcs Zoltán református lelkészre, nyugalmazott püspökre emlékezünk, aki néhány nappal ezelőtt életének 91. évében hunyt el. 2016-ban, 10 évvel ezelőtt beszélgettem vele, ebből az interjúból hallhatnak most részleteket.
2: Ugye onnan indultunk, hogy hogy maradt a lábában a golyó. Nem volt idő vagy lehetőség ezt kivenni, vagy hogy volt ez?
3: Ugye a menekültáborban nem sok lehetőség volt, utána egy évig jártam teológiára Ausztriába, akkor se ismertem semmiféle orvost vagy egyebet, hogy elmenjek. Mikor kimentem Amerikába, akkor pontosan az Robert Andrews elvitt engem a Wilmington Memorial a kórházba, ott össze-vissza röntgeneztek, mindenféle dolgokat csináltak, és azt mondta a sebész, hogy én ki tudom menni a lábából a golyót, de azt nem tudom garantálni, hogyha kiveszem utána, be tudja hajlítani a lábát. Nagyon rossz helyen van. Úgyhogy azóta is ott van.
2: Fáj, hogy ott van a golyó, vagy ez nem fáj?
3: Nem fáj. Az első időkben én jobb időjós voltam, mint a televízió. Meg tudtam mondani, hogy mikor cserélünk az idő, mikor lesz eső. Egyszer volt vala problémám, 8 nappal azután, miután a merénylet volt Bécsben a repülőtéren. Én akkor repültem, és Bécsbe repültem. Hát át kellett menni ugye a biztonsági dolgokon, azt nagyon magasra állították a merénylet után. Hát aztán elkezdett énekelni, vessem le a kabátom, levetettem a kabátom. Vessem le az ingem, levetettem az ingem. Akkor bevittek egy külön szobába, vessem le a nadrágom, levetettem a nadrágom, ott álltam egy gatyába. Akkor fogták ezeket a dolgokat, aztán nézegették, hogy mi van velem, aztán a térdemnél, az megint elkezdett énekelni, azt mondja nekem az osztrák határőr, hogy hát mi az ott van, mondom, egy golyó van a térdemben, hát miért nem mondtam, mondom, azért mert nem kérdezte. De egyébként nincsen vele különösebb problémám, hát most is, hogyha nagyon nagy változás van az időjárásban, akkor meg tudom mondani előre.
2: Meg gondolom a mai napig emlékezteti mindarra, ami történt.
3: Engem nem csak a golyó emlékeztet, engem az emlékeztet, hogy adj emberséget az embernek, adj magyarságot a magyarnak, hogy akkor a magyar talpra állt. Engem az emlékeztet.
2: A kórházba bekerült október 23-án este, bevitte a két teológus társa.
3: Hát, olyan 11:30 felé.
2: Utána mi történt a következő napokban önnel személy szerint? Kórházban volt, addig mi történt önnel? Meglátogatták a társai?
3: A Magócsi Pista Hercegvári bejöttek, a Nagy Barna professzor bejött, a Pap László tékán bejött. Én azt mondtam a Nagy Barna bácsinak, hogy professzor úr, bocsánatot kérek. Azt mondja, fiam, ne kérjél bocsánatot, ezt a Magyarországért tetted. Kész. A Pap László is bejött, ő jött be másodszor, mert először jött be a Barna bácsi, úgy látszik, hogy beszéltek, és azt mondja, hogy nincs bocsánat, te magyar vagy, és nekem egy hős. De azok azért szenzációs napok voltak, mert vidékről jöttek be az asszonyok, parasztasszonyok, kofák, mindenki. Fiam, gyerekem, mit hozzak? Milyen befőttet szeretsz? Hoztak húst, hoztak cigarettát, mindent hoztak. Ez komoly. Még Abáron szalonnát is. Az egy nagyon érdekes nap volt, és ugye születésnapomban október 29-ére húzták ki a tankokat, az orosz tankokat Pestről, meg mentek el, úgyhogy az volt nekem leggyönyörűbb születésnapom.
2: Követte a kórházban a híreket ezek szerint?
3: Természetes. Hallottam a kórházban a Mindszentinek, a Ravasz Lászlónak és az Ordasnak a beszédét. A mellettem levő ágyba egy csepeli vasmunkás feküdt. Ugye a Ravasz László azt is megemlítette, hogy sajnos van két teológiai halottunk. Anyám még kaptak 3 részvédtáviratot, mert egész biztos volt benne mindenki, hogy az én vagyok az egyik. Mert nem mondok neveket, ugye? Csak azt mondta, hogy 3 hősünk fekszik a teológiai udvarán. Ugye hát az a két teológus, meg egy ápoló. Magócsi István, Herceg Lajos és a Szent Királyi Klára.
4: Dr. Ravasz László, püspök most rádiószózatot intéz a magyar néphez. Csókot a sebekre, virágot a sírra, minden sebre és minden sírra, de közöttük egy különösen fájó és különösen könnyes, annak a két fiatal hittan hallgatónak, református teológusnak a sírjára, aki az Alma Mater kapujától 800 méterre őt találtan. Az egyház büszke arra, hogy ez a forradalom tiszta volt, és a nemzeti becsület védelme alatt állott. S nincs hőbb imádsága, mint hogy az is maradt.
2: Egyébként, amikor visszatérve erre az 56-os rádió beszédre, amit Ravasz püspök úr mondott, ön akkor nem tudta, hogy ki az a két teológus, aki meghalt, hiszen nem mondták a neveiket. Mikor tudta meg, hogy kik voltak ők? Hogy az egyik, hogy a két szobatársa volt?
3: Nem tudtam, hogy kik voltak ők.
2: És mikor tudta meg?
3: Mikor az a orvos kihozott engem a teológiáról, és mondták, hogy a kopjafa a Magócsi és a Hercegvéri és a Szent Királyi Klára. Anyám feljött Györkönyből egy telkocsi tetején, amit az oroszok félig szétlőttek, élelmet hoztak Pestre, bejött a teológiára, bement a portára, megkérdezte a portást, hogy az oltár hol van. Az meg kinézett a kopjafákra, anyám összeesett. Hál' Istennek jött a nagy barna bácsi, az vizet fröcsölt az arcába, az kicsit megpofoszta, azt mondja, Irénke, az oltár a kórházban van. Anyám azt mondja, hál' Istennek. Mikor kijöttem a kórházból, akkor tudtam meg, hogy ők meghaltak.
2: Mikor találkozott velük utoljára?
3: Ha jól emlékszem, 28-án, október 28-án ők benn voltak a kórházban, hoztak nekem cigarettát, meg nem tudom, valami gyümölcsöt. Nem vagyok benne biztos, de az is lehet, hogy október 29-én is benn voltak. Ugye a félelmesebb az, hogy mind a három Vöröskeresztről a karjukon, Vöröskeresztről a mellükön, fegyvert sose fogva haltak meg. Egyszerűen lemészárolták őket. Azokat, akik másoknak segítettek.
2: Hallottam egy olyan történetet, hogy állítólag önt látogatták meg, amikor visszafele tartottak a teológiára, amikor lemészárolták őket. Ön ezt hogy ismeri ezt? Hogy tudja ön ezt a történetet? Így volt, vagy nem így volt?
3: Én kétféleképpen tudom. Pap László dékanottól úgy tudom, hogy bejöttek a teológiára, és innen kimentek megint. Az ő akarata ellenére, és valami asszonynak segítettek át az úton, és amikor jöttek vissza, akkor innen a hídtól befordult egy orosz tank, és az ilyen világító golyókkal, azt hiszem 5 golyót lőtt a Herceg-Ali mellébe, és levágta a Magócsi Pista lábát, hát nem levágta, de majdnem levágta a sorozat, és azt mondják, akik látták, hogy állítólag a Magócsi Pista úgy szétlőtt lábbal olyan másfél métert kúszott, hogy segítsen a Herceg-Lalinak. Azt is hallottam rossz indulatúnak, hogy mikor engem meglátogattak, akkor lőtték őket agyon, de rákérdeztem pontosan a Pap László dékánunknál, és azt mondja, hogy bejöttek a teológiára, aztán ő mondta, hogy ne menjenek ide, ők megint kimentek.
2: Miért gondolja, hogy rossz indulatból mondta volna valaki ezt?
3: Vagy félreértésből, nem tudom.
2: Mesélj el nekünk, legyen kedves, hogy visszatérve az ausztriai történetre és a beszélgetésre ezzel az amerikai lelkésszel, hogy onnan hogy vezetett az út Amerikába?
3: Hát onnan úgy vezetett az út Amerikába, hogy a Foster, aki mondom igazgatója volt az egyházak világtanácsa ausztriai irodájának Salzburgba, én bementem az irodájába, és én nyugodtan kimondom, láttam az asztalon egy papírt, amelyiken az volt, hogy igen, átutaljuk a 45 ezer dollárt. Ami azt jelenti, hogy minden valószínűség szerint a Foster úr kém volt, és a CIA fizetett 45 ezer dollárt, hogy ő megkapja az ausztriai irodának a főnökségét. És én elolvastam, ő jött ki a másik szobából, azt mondja, látta azt a papírt, mondom, igen. Nem szoktam hazudni. Hát attól kezdve Ott is ordított velem, hogy maga sose fog kimenni Amerikába. Mikor kimentem Amerikába, egy évig dolgoztam egy autógyárba, és megtanultam angolul, órákat vettem fel a Delaware Egyetemen, angolból, amerikai történelem, amerikai kultúra. Elmentem Princetonba volt két levél, az egyik a Foster úrtól, hogy én arra se vagyok méltó, hogy amerikai állampolgár legyek, és arra egyáltalán nem, hogy én teológus legyek. A másik meg a főnökömtől, a Catherine Denmantól, amelyik azt mondta, hogy nálam jobb munkása az életében nem volt. Én egy nagyon hithű ember vagyok, elkötelezettje az Istennek, és mindenféleképpen segítsenek.
2: És az utóbbi volt az erősebb?
3: Hát az is hozzájárult, meg az is hozzájárult, hogy akkor a rektor Princetonba a James McCord volt, nekem semmi papírom nem volt. Nálam nem voltak indexek, nem voltak papírok, én a határon átmentem a Bibliával ebbe a zsebembe, a pisztolyába a zsebembe. Úgyhogy nekem semmi papírom nem volt. Elmentem Princetonba, kihallgatást kértem a rektortól, a James McCordtól, én szeretném folytatni itt a teológiát. Azt mondja, hát rosszul beszélsz angolul. Na igen, hát majd jobban megtanulok. Hol jártál teológiára? Mondom, két szemeszteret és egy felet. Budapesten ki volt a dékánod? Mondom, dr. Papp László. Azt mondja, nagyon jó, ismerem az egyházak világtanása gyűléseiről. Egy nagyon értelmes és okos ember. Hol vannak az indexeid? Mondtam neki, hogy jöttem ki Magyarországon, semmim sincsen. Elém tolt egy papírt, írd le azt, hogy milyen kurzusokat vettél fel, kik voltak a professzoraid, milyen jegyeid voltak. Mikor azt mondta, hogy milyen jegyeid voltak, elröhögtem magam, azt mondja, mit nevetsz? Mondom azt, hogy egyetlen egy jó volt az életben, a többi mind kitűnő, úgyhogy a jegyeimet nem olyan nagyon nehéz leírni. Azt mondja, annak nagyon örülök. Princeton fölvett, papírok minden nélkül, teljes ösztöndíjat adott, bentlakással, étellel, hetente, naponta, 5 napot egy héten felszolgálnom kellett az ebédőbe az asztaloknál. Naponta 2-szer, vagy reggeli vacsora, vagy ebéd vacsora, vagy ebéd reggeli, attól, hogy hogy. És így végeztem a Princetont. Mikor visszajöttünk a Chiracnak a 400 éves évfordulójára, akkor ugye a McCord vezette azt a küldöttséget, amelyik átjött Magyarországra, Debrecenbe. Én fölhívtam telefonon, hogy rektor úr, annak ellenére, hogy mindig azt mondta, hogy nyugodtan hívja engem Jimnek, sose tudtam Jimnek szólítani. Rektor úr, úgy tudom, hogy ön vezeti ezt a 7 tagú bizottságot, amelyik megy a 400 éves évfordulójára a Magyar Chiracnak.

0: átvittem az útlevelemet, ő mondta az imát, mikor a Kennedy elnököt beiktatták. Leküldte, 3 nap múlva személyesen hozták nekem az útlevelemet, bele volt verve, hogy diplomata. Így jöttem haza 67-ben. Hivatalosan a papíromon én voltam a mekkora tolmács, egy mondatot nem fordítottam neki. De megkérdeztem Debrecenbe tőle, hogy mertek engem fölvenni, mikor semmi papírom nem volt. Azt mondja, Zoltán, hány államból voltak neked osztálytársai? Én mondom, fogalmam sincs. Azt mondja, én megmondom, 47-ből. Azt mondja, és hány országból? Mondom, azt meg abszolút nem tudom. Azt mondja, azt is megmondom neked. 32-ből. Tietek egy különleges osztály volt. Na, ha bírom az iramot, akkor rendben, ha nem, az 3 hónap alatt eldől. Te bírtad.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szűcs Zoltán református lelkészre, nyugalmazott püspökre emlékeztünk, aki néhány nappal ezelőtt hunyt el. Egy 2016-ban vele készült beszélgetés részleteit hallották. Szűcs Zoltánt június 18-án temetik majd el az Amerikai Egyesült Államokban, az Ohio-i Avonban.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a Facebook oldalán azt írta, Kacs Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a Magyar Felsőoktatás Alapítványi Rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiájával is. Lannert Judit hozzátette, megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A rektorok pedig már erre a megbeszélésre is sok kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek, fogalmazott Lannert Judit. A felsőoktatás jövőjéről az egyetemi költségekkel folyamatos egyeztetések mentén fognak döntéseket hozni, emelte ki a miniszter. Lannert Judit arról is írt, hogy olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. A változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljes körűen bekapcsolódjanak az Erasmus és a Horizont programba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz, írta a miniszter. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál, erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, a törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan, a propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe lépése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehhez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését. Grósz Judit arról is beszélt, hogy elsők között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetést nyilvános szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, a részletes formátum kidolgozása folyamatban van, a cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg, jelentette ki Grósz Judit hozzátéve, cél a közpénz felhasználás hatékonyságának mérése is. Az Országos Mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója az M1 aktuális csatornán. Konstantinovics Miklós ezt nélkülözhetetlennek ítélte a továbblépéshez. Az Országos Mentőszolgálat vezetője ugyanakkor kijelentette, a szakmai folyamatosság megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb az OMS új vezetése számára. Konstantinovics Miklós elmondta, továbbra is épít a mintegy 130 éves szervezet erős hagyományaira, bajtársiasságára. Folytatódik a korábban már megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető közölte azt is, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét. Szűcs Brigitta, az OMS új szóvivője arról beszélt, személyes élmény vitte a mentőszolgálathoz, fogadott segélyhívásokat és miután lehetővé vált, hogy nők is legyenek mentőtisztek, az első női mentőtisztek egyike lett. Szóvivői munkája mellett továbbra is vonul majd mentőtisztként és kezeli a segélyhívásokat, tette hozzá Szűcs Brigitta. A nyári hónapokban tovább erősödhet a lakásvásárlók alkupozíciója, ugyanis a használt lakóingatlanok piacán májusról júniusra a fővárosban, a megyei jogú városokban és a vármegyeszékhelyeken is emelkedett az átlagos alkupozíció, közölte az ingatlan.com. A teljes használt lakóingatlanpiacot nézve Budapesten májusban 2,5% volt az átlagos alkupozíció, míg júniusban az előzetes adatok 3,4%-os mozgásteret mutatnak a vevők számára. A megyejogú városokban és vármegye székhelyeken 3,4%-ról 4%-ra nőtt az átlagos alkumértéke. A közlemény szerint a fővárosi paneleknél látványos volt a fordulat, a májusban mért 1,3%-os átlagos alkú, júniusban már 3,6%-ot tett ki. A téglaépítésű lakásoknál minimális volt a növekedés, májusban 2,9%-os, júniusban 3,1%-os alkupozícióra utalnak az ingatlan.com adatai. A közlemény idézi Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a nyári hónapokban jellemzően visszafogottabb az érdeklődés az eladó lakások és házak iránt, ami csökkentheti a versenyt a keresleti oldalon. Ilyenkor a komoly vételi szándékkal érkező vevők könnyebben tudnak alkudni, főleg azoknál az ingatlanoknál, amelyek már hosszabb ideje vannak a piacon, vagy ahol az eladók gyorsabb értékesítésben érdekeltek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A Bogyós Gyümölcskertész, Szent Péteresen. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esetet.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: Csát sok fújás és káromkodás között kiválasztott egy róka bőrnadrágot, farkasbőr köntöst és borjú bőrcsizmát. Az asszony pörölt vele. Megbolondultál-e, mondotta, hogy jó ruhát adsz ennek a rabnak. Csiba! Mordult rá Csát olyan hangon, amin őt úri körökben nemigen hallotta. Az asszony elkotródott. A ruha csak ugyan díszes volt. A köntöst oroszlán körmös aranyláncok fogták össze. Persze azok a Csát lemetéltes, nekem apró szíjakat adott, de azért szép köntös volt. Csak oldalt látszott valamelyes kis mojrágás. A nadrágnak se volt más hibája, csak egy kis kopás hátul, de azt a köntös eltakarta. Uram, hálálkodtam farizeus képpel, nem érdemlem én ezt, talán hitványabb ruha is akad itten. Ennél hitványabb nem akad, morgotta. Süveget is adnék, de akkor úrnak néznek, hát azt nem adok. Hanem ha fázik a fejed, köst be kendővel, mint a többi. De a ruháért szívem szavával hálálkodtam. Ha meglát emőke, ez volt a legnagyobb örömem. Bezzeg leestem hamar az egemből, mikor a ruhát fölpróbáltam, akkor láttam, hogy Csát sokkal szélesebb és magasabb testű, mint én. Bő volt minden. Úgy álltam a köntösben, mint a két lábra emelkedő medve. Szíjjal kötöttem aztán át a derekamat. A nőcselédek kacagtak, mikor az öltözőből kimásztam. Maga Csát is röhögött. Előkiáltotta a házbelieket is. Az asszony is nevetett. De csak emőke ne nevetett volna. Erőlködtem, hogy én is nevessek, de a szememet elöntötte a könny. Szerettem volna leszórni az állatbőrt, s elbújdosni a világba, de a határszéli keresztre még emlékeztem. Uram, szólaltam meg egyszer, hogy jó kedvében láttam. Annyi a szűcs a táborban, nem lehetne ezen a ruhán igazítatni. Hova gondolsz, ütközött a szavamba. Azt véled-e, hogy én minden esztendőben más és más ruhát adok? Nőhetsz, vastagodhatsz. Holtodiglan viseled ezt, görög? Mikor aztán a tél megszigorodott, akkor láttam, hogy miért viselnek a hunok szőrös ruhát. Hát bizony nem egyébért, hanem hogy szőrrel befelé fordíthassák. Tűz mindig égdegél a sátorban, de csak főzésre, sütésre való az. Az emberek küncsoportoznak télidőben is. A lovakon is takaró. Ha csikorgós az idő, kesztyűt is öltenek. A süveget levonják a fülükre. Nincs olyan hidege a télnek, amely a prémes ruhát által bírná járni. De télen a nők is más ruhában járnak. Az úri nők fejéről a fátyol eltűnt. Prémes süveget viselnek ők is. Csizmájuk puha nyúlbőr vagy macskabőr, térden fölül érő. Köntösük olyan, mint a férfiaké, csak hogy hosszabb és finomabb. És hát a ruhájuk belső prémje nyest vagy menyét prémek. Az én hajam megnőtt, vállig ért már. Száraz hidegben nem is igen fáztam, de mikor hó esett, jéggé fagyott olykor a hajamon. A befordított prémes ruha azonban kellemesen melegített. Attillához majdnem minden héten érkezett valami követség, néha királyok is jöttek látogatóba. Persze nem olyan márvány királyok, mint a római császárok, hanem zsíros képű, barbár királyok, akik sátorban laknak, s félmázsa aranyat zörgetnek magukon. Műveletlenek, de méltóságosak. A puhaságot nem ismerik, hát nem is keresik. Attillát maguk vállalják feljebb valójuknak. Hát olyankor, mikor királyi látogató érkezett, nagy zengő-bongó vacsora volt a palotában, s reggel felé az uramat többnyire másod magammal vezettem haza. A hunok veszettül ittak. Azt mondják, néha Attila maga is jókedvű volt. Lakodalom is zajlott, hat is olykor egy nap. A nép muzsika mellett táncolt és ivott. Egyszer nálunk is azt beszélték a szolgák, hogy Emőke férjhez megyen, s hogy Aladár királyfi veszi el. De nem lett belőle semmi. A királyfi egy közrendű hunnak a leányát vette feleségül. Láttam a leányt. Nem volt olyan szép, mint Emőke. Azokat a napokat sem kívánom vissza.
3: 29. fejezet. Akkor már, ha ebédre ment a gazdám Attilához, nem ácsorogtam a palota előtt. Tudtam, hogy napnyugta előtt nem tér haza. Ha pedig a fővezérnél ebédel, akkor csak éjfél felé kell eléje mennem. Hát az olyan délutánokon betelepettem a konyhába. Széles, nagy tűzhely volt ott az egyik sarokban, üstök és kondérok forralására való, alig arasznyi magas. Nagy hasábfákkal tüzeltek ott télen, s délutánonként jó volt ott ülni a meleg kövön, s bámulni a tüzet. A téli hosszú estéken néha tízen is ültünk a tűz körül. Csikósok, gulyások is, akik behúzódtak az állatokkal együtt a mezőről, hun nemzetbeli szabad szolgák, meg én, és Csokona az öreg kulcsár. Néztük a tüzet. A hunoknak valami áhítatos mulatsága az. Nyári estéken is tüzet raknak a mezőn, és bámulják álmatak szemmel. Egyszer magam ültem ott. A nők mostak aznap, s a padláson terítkedtek. Az idő napalkonyat felé járt, s künt nara esett. A konyhába benyitott Gigia, és rám villantotta fekete, mosolygó két szemét. Zéta bácsi, prüttyögte. Örülök, hogy itt talállak. Leült mellém, s a kezét a parázs fölé nyújtotta. Olyan ritkán találkozhatunk, csevegett tovább, pedig sokat szeretnék veled beszélni. Mert az én anyám is római alatt való volt, és gondolnád-e azt, hogy én már 14 éves vagyok? Nem gondoltam, de nem is érdekelt. A leány nem látszott 13 évesnek se. Semmi leányi nem volt rajta, mintha szoknyában járó fiú volna, száraz képű és kedvetlen. De ha engem látott, mindig mosolygott és köszönt. Nem szerettem. Ha ő nem volna a világon, talán rám bíznák a gyermekeket. Mert onnan számítjuk, folytatta, hogy a kisasszony akkor született, amikor Attilát fejedelemmé választották, én meg utána két évre. Nézd ezt a mennyit bélésű kabátkát, alig kopottas, ma adta a kisasszonyom. Fölkelt és ivott a cselédek korsójából. Azután ismét letelepedett valamivel közelebb, s úgy ült, hogy szembefordult velem. Emőkének a múlt heti kabátja volt rajta, de a lába szára mesztelen, s vörös a hidegtől. A gyermekek alszanak, csevegett jókedvűen, a kisasszony a palotában van, táncolnak ma. Aztán nem tudom még, miket beszélt. A szeme szüntelen rajtam bolygott. Egyszer megint közelebb ült és hozzám hajolt, mintha a vállamra akarná hajtani a fejét. Eridj innen! Mordultam rá. Ilyetten kelt föl, és zavarodottan veregette a ruhájáról a hamut, aztán szomorúan tekintett rám, sóhajtott, és kiszégyenkedett a konyhából. 30. fejezet. Egy decemberi délelőttön görögköntösű lovasok állítanak be az udvarunkba. A
6: Az egyikben megismerem Vigilásznak a betegágyban nőtt fiát, a másikban Nómusz Patríciust, aki a császárhoz szokott járni. Csát aludt még akkor. Én a kapu eresze alatt guggoltam. Nagyszemű hópihék szállongtak. Ahogy a görögöket megláttam, egyszerre elfűtött a meleg. Szentséges Isten, ha Priszkosz belép, megöl a szégyen. Három szolga is volt velük, meg egy tolmács. Valamennyiüket ismertem látásból. Itthon-e a gazda? Kérdezte a tolmács húnul. Itthon, feleltem szintén húnul. És csodálkoztam, hogy nem ismernek rám. Egy cseléd bejelentette őket, fölmentek. Ajándékot vittek egy kis ládában, s körülbelül negyed óráig időztek csátnál. Én csak főttem a kapu alatt, főttem, kábuldoztam. Végre megszólítottam az egyik szolgát görögül. Vagytok-e sokan? Vagyunk jócskán, felelte meglepődve. Micsoda urak jöttek? Anatóliusz úr és Námusz úr, meg egy írástudó, meg a tolmács. Maximinos úr nem jött el? Nem. Hát Priszkosz úr? Ő se. Megkönnyebbülten lélegzettem. Egyszerre megegyenesült a derekam. Vallató hangon folytattam. Hát Krizafiosz úrnak a feje? Krizafiosz úrnak a feje? Az, a feje. Hol a feje? Hol volna? A nyakán. Akkor baj lesz? Ahol arany van, nincs baj. Osztunk. Három láda arany van velünk. Talán csak fölér egy embernek a fejével. Azután ők kérdezősködtek, hogy ki vagyok. Pedig gyakran láthattak Konstantinápolyban. A ruhám változtatott-e el, vagy hogy a bajuszom és szakállam az utóbbi hónapokban erősen kimohodzott, nem tudom. Elhárítottam a kíváncsiságukat. Most nincs időm, hosszú lenne elbeszélnem a történetemet. Majd alkalommal. Alig, hogy eltávoznak, hivat a gazdám, hogy fussak át a királyi palotába. Szóljak Konstantinos ravónak, jöjjön át mindjárást. Látom, hogy levél van az asztalán, s még a pecsét sincs feltörve. Na, én bennem is megszeppen, ahogy vagy. Uram, készségeskedek, ha kívánod, hogy elolvassam a levelet, nem, feleli hidegen. Ezt Priszkosz küldi. Hát, ha rólad is van benne szó. Fordultam. Tértem vissza a ravóval. Uram, könyörögtem neki az úton. Ha rólam is van szó a levélben, hagyd ki, kérlek, emberek vagyunk. Bajos, bajos, mondotta a fejét rázva. A gazdád mással is elolvastatja a levelet. Lehetetlen. Na, kutyául voltam. Maradj te is, intett vissza a fejével a gazdám. Hát, ha olyasmi van a levélben, amire a te magyarázatod is kellő. Felszakította a levelet, s odaadta Konstantinosznak. Olvasd! Az a Konstantinos római eredetű ember volt. Ösztövér kis barna legény, de eszes, mint a kígyó, és hideg, mint a teknős béka. Még Écius ajándékozta Attilának. Végig pillantott a levélen, s olvasta a görög szavakat húnul. Tisztelt Uram! Kívánok neked minden jót Istentől. Azért háborgatlak ezen alázatos írásommal, mert az én kedves szolgám Zéta elhagyott engem, és hozzátok utazott. Minden napig vissza nem tért. Én ezt a fiút gyermekkorától fogva neveltem, s tanítottam. Az volt vele a célom, hogy a császári palotában szerzek neki hivatalt, amit meg is érdemel, mert az elméje kitűnő, s becsületessége páratlan. De annak a szerencsétlen fiúnak valami megzavarta az eszét. Elszökött tőlem, s most valahol Attila országában kóborol. Kérlek, kerestesd őt meg, és küld vissza ezekkel a követekkel. Ha pedig valaki elfogta volna, s rabságban sínlődne, izend meg, kinél van, s hogy mennyiért válthatom ki. Ha nem nagy a váltság, mindent megteszek érte, amit csak tehetek. A követek egy aranyozott ezüstből való vázát visznek neked. Az én csekély ajándékom ez. Fogad szívesen. Tisztelő szolgád, Priscos Rétor. Csát elkerekült szemmel nézett rám. A felesége a vázát forgatta az ablaknál. Emőke végighallgatta a levelet, s átfutott a másik szobába. Nem értem, mordult meg Csát. Nem értem. Olvasd még egyszer, Ravó. A Ravó megint elkezdte elejéről. Tisztelt uram! Nem értem, bosszankodott Csát, s vonogatta bozontos szemöldökét. A mellében, mintha szélvész volna belezárva, úgy fuvalt az orrán át. Avagy nem Priscos maga ajándékozott-e téged nekem? Hiszen levelet is írt. Hé, anyjuk, keresd csak elő azt a levelet! Vékony, sárgás, kisfajta, ott van a gerenda alatt az öregházba. Az asszony is gyanakvón nézett, és sietten csoszogott el a levélért. Hallottam a padló halk ropogását a szomszéd szobában. Na, kutyám, itt sebe, seki. Uram, szólaltam meg, mintha valami nagy kő alá szorultan szólanék. Vallomással tartozom neked. Azt a levelet nem Priscos írta. Nem. Én írtam. Csát rám merett. Te írtad? Én. Hát az a levél hamis volt. Nem tagadom. Elfelejtettem, hogy barbárral beszélek, s nem művelt emberrel. Csátban egyszerre megbődült az állat. Nem várt magyarázatot. Csak azt látta, megmertem csalni. Fölkapta a széket. Gazember! Ordította olyan hangon, hogy a faház reszketett belé. Hely, kutya gazember! És megfordította a széket a feje fölött. Én csak a karomat emelhettem föl védelmemre, de a rettenetes csapástól a karom leroppant, lelettyent. Eltörött. A szék is eltörött. Csát kezében csak a székláb maradt. Azzal is úgy sújtott főbe, hogy világomat vesztve terültem el a szőnyegen. Harmincegyedik fejezet. Mikor felocsúttam, látom, hogy szoknyák lógnak a szögön. A szakácsasszony kamrájában vagyok. Nők állnak körül. Az egyik az ágy lábára borulva sírtogál. Megismertem, hogy Gigia. A többi nő arca is könnyes volt. Azt gondolták, hogy meghaltam. De amint megmozdult a szemem, ők is megmozdultak. Él! Rikoltotta rába asszony. Vizet hozzatok! Lehúzta rólam a köntöst, és az ölébe fogta a fejemet. Mostak. Hogy mekkora a sebem, s mi történt velem, nem tudtam. Csak a dézsába csurgó vízen láttam, hogy olyan, mint a vörösbor. Később egy táltos lépett be. Bialtáltos, sárga szemöldökű jó ember. Fakérget, földet és háncsot hozott. A karomat beillesztette a fakéregbe. A földdel körül tapasztotta, azután úgy körülkötötte hánccsal, hogy csoda volt nézni. Gigia ott könnyezett. Ugyan, ne picsogj itt, szólt rá a táltos. Nem hódt ez, hogy síratni köljön. Lenyírta a hajamat, és bekötötte a fejemet is valami agyankkal. Mikor kiment, behallatszott a deszkafalon át, hogyan vigasztalja a cselédeket. Ezt hát jól megporhanyították. Csoda, ha még egyszer lábra állhat. Orhangon fufnyázott, s valami fitymálást éreztem mindig a hangjában. Később ismertem meg azt az embert, hogy micsoda becsületes lélek. A seb okozta-e, vagy az a sötétség, amely a lelkemre borult, érzéketlen voltam, mint a kő. Rába asszony másút keresett anyát. és a cselédek fölváltva ápoltak. A cselédek. Itt meg kell állnom. Azok a cselédek mind rabok voltak. Csak a csikós, gulyás, kanász nép között akadt egy-egy nyomorodott kezű, vagy harcokra más okokon nem alkalmas hún. Meg a két ajtón álló volt hún, az egyik a vastag derekú úzura, a másik az óriás termetű, de gyermekhangú ladán. Én azokkal nem igen beszéltem, azután sem, mikor már összeszoktak velem. Nekem az ember a betűismeretnél kezdődött. Aki nem olvasta Plátót, vagy legalábbis Vergíliuszt, az én előttem állat volt. Hát bíz, azok hírét se hallották Platónak, s még kevésbé Vergíliusznak. Emberarcú állatok voltak. Gondolataik csak a napi dolgaikon forogtak, meg egymás személye körül. Megvetettem őket. A gazdámat is. Csak az egy emőke volt, akivel nem bírtam leszámolni. Sokszor mondottam magamban. Ez is csak olyan állat, mint a többi. Csupán, hogy szép formában került elő a teremtés műhelyéből. De hát láttam már én szép formákat sokszor. Sőt, ha márványba faragott nőben egyesül a női szépség mindenfélesége, akkor még szebbet is láttam. Sokszor eltűnődtem, hogy mi is van azon az arcon, amely engem így elbűvölt. Részekre szedtem gondolatban. Hát hús, bőr, semmi. Aki először tekint rá, nem marad rajta a tekintete. Hanem ha a szavát hallja, azt a különös zenés hangot, az már megfogja. Abban a pillanatban széppé válik az arc s a női teremtés. S azon túl, ha hallgat is, szép marad. A szépségnek csodája marad. A szemöldöke olyan szép, olyan szokatlan szép vonalú, a szeme olyan tiszta tükrű, álmodozó. De hát mi a szemöldök is? Csak szőr. És mégis, mintha nem is földi teremtés volna, hanem valami szebb világból ide származott. Aztán, ha nem is jártas a tudományokban, lám, a galamb sem ismeri az ABC-t, mégis kedves. Galambot, ha fogunk, meg nem állhatjuk, hogy meg ne csókoljuk. De azért a többire úgy néztem, ahogy juhász néz a szamaraira, birkáira, kutyáira. Akkor láttam, mennyire nem ismeri az ember az embert. A nők valamennyien érdeklődtek irántam, mintha testvérük volnék. Egy pillantásom elég volt, hogy tudják, mikor kívánok vizet, mikor ételt, mikor csendességet. Azt is gondoltam, hogy talán mégis úrnak éreznek ezek engem, s kénytelenül is hódolnak az én műveltségemnek. Nem. Szenvedő voltam. Csak a szenvedőt látták bennem. Nem tudtam, mekkora az úzódás a fejemen, de nagy lehetett, mert fölemelni nem bírtam. Mintha mérhetetlen nagy hegy volna, s mintha akkora tüzes folyó hömpölyögne benne, mint a Duna. Vagy mintha én hányódnék forró nagy hullámokon, amelyek jönnek szélesen, s fölemelnek, meg alábocsátanak, s megint fölemelnek. Meddig feküdtem így, nem tudom. Egyszer csak elmúlt a nagy hányódás, és fölnyitottam a szememet. A szobában nem volt más, csak Kopi. Akkor tett be vizet. Ahogy megfordult, s látta, hogy rajta a szemem, megszólalt. Na, hál' Istennek! Kopi, remegtem. A kis tollas ördög, éle? Él hát, hogy ne élne? Adtok neki ennie? Adunk hát, hogy ne adnánk? Hozd be, kérlek. Ma is különös nekem, hogy az a tyúk jutott először eszembe. Örültem, amikor megláttam, és mintha testvérem volna, úgy szólítottam meg. Ördög! Ördög! A tyúk rettenetesen meg volt ijedve, mikor hozták, de a szavamra azonnal lecsillapult. Mellém ült, s nézett. Fél arccal, jobb szemmel, bal szemmel, ahogy a tyúk féle szokott. És boldogan káricált. Látszott rajta, hogy megismer. Beszélgettünk, mint mikor egészséges voltam. Elkérdeztem. Kapsz-e eleget, öreg? Vágnak-e azok a cudartyúkok? Ott hálsz-e még az ágyam alatt? Ő mindenre felelt a maga tyúk nyelvén. Ká. Sokat aludtam a napokban. Ha egy-egy órát ébren voltam, és megint csak elszenderedtem, mint a csecsemők. Egyszer, hogy megébredek, valami kellemes hűvösséget érzek a homlokomon. Ahogy fölnyitom a szememet, látom, hogy Emőke ül mellettem, s az ő keze az a kellemes. Mellette Gigi áll, halkan beszélgetnek. A hólyagablak napfénytől sárga, a szoba világos. Amint azonban az én nyitott szememet látja, elvonja kezét, föl kell. Ne menj el, rebegtem. Maradj még, szép álom. Habozva nézett rám, aztán Gigiához fordult. Eredj, mondotta. Hozd tele a tálat friss vízzel. És visszaült a székre. Jobban vagy? Kérdezte jó lelkűen. Aggódtunk, hogy meghalsz. Ha téged látlak, nem vagyok beteg. Úgy érzem, mintha május volna körülöttem, s te egy szál narcisz volnál a virágzó narciszok közül, leánnyá vált narcisz. És mikor a te szavadat hallom, mintha angyaléneket hallanék. Gondolkozva nézett rám, aztán behunyta egy percre a szemét. Apám is sajnált. Tudod, hogy hirtelen ember. Miért mondtad meg, hogy te hamisítottad a levelet? Néha bölcsebb vagy a táltosoknál, néha meg olyan gyermek vagy, hogy nem bíznék rád egy teljes bögrét. Hazudni nem tanultam. Ez a baj. A hazugság magunk védelme. Kell. A férfi fegyvert visel az oldalán, a nő és a rabszolga hazugságot. A mi pajzsunk a hazugság. Mondtad volna, hogy részeg volt a gazdád, mikor apámnak ajándékozott. Mikorra kijózanult, te már messze jártál. Hallgatódzott, aztán susogva szólott. Bort küldök neked, itt, hogy meggyógyulj. Akkor aztán ígérd meg nekem, hogy hazamégy. Apám elbocsát, váltságdíj nélkül bocsát el, már meg is izente Priszkosznak. Nem megyek haza. Nem mégy haza. Nem. Nem bánom, akármennyit kell is szenvednem, nem élhetek úgy, hogy téged ne lássalak. És könnyek csordultak ki a szememből. Kedvetlenül bámult reám. Tehát te őrült. Nem tudod azt, hogy... De tudom. Ha egy óvatlan pillantásodat elfogják, a következő órában rettenetes halállal ölet meg az apám. Azt is tudom. És én nem jogosítottalak téged arra, hogy bármi bizakodással is. Nem jogosítottál, de meg sem tilthatod. Rab vagyok, nyársba húzathattok, keresztre feszíthettek, amikor akartok. De azt meg nem tilthatja nekem semmi hatalom, hogy azt ne álmodjam, amit álmodom. Bámult. A szeme elnedvesült. És ha kérlek, hogy menj el, ha én kérlek, miért kérnél arra? Terhedre én soha nem leszek. Ha csak az árnyékodat látom, is boldog vagyok. Ha a ruhád a szegen függ, én titkor megsimítom. Ha a poharadban víz marad, én iszom meg, s az a víz nekem édes, mint a pogány istenek nektárja. Tudom, tudom, hogy nem lehetsz enyém soha, de csak azt mondd meg, azt az egyet. Te adtad-e a rózsát? Elkomolyodott. A fejét rázta. Én azonban tovább könyörögtem. Miért tagadod? Téged az igaz szó semmire nem kötelez, engem azonban boldogítana. A fejét rázta. Nem én adtam. Gigia belépett. Vizes kendőt borított homlokomra. Mikor a kendőt elhelyezte, Emőke már nem volt a szobában. Harminckettedik fejezet. Legtöbbet Gigia ült nálam. Ült az ágyam mellett, és leste, mit kívánok. Beszélt, csicsergett, akár hallgattam, akár nem. Mikor aztán mennie kellett, megsibította a kezemet. Viszontlátásra. És néhány percre rá megint ott ült. Szinte örült, hogy beteg vagyok. Egy napon azt mondtam neki, nem tudom, mi bajom, Gigia, de igen szomjazok. Tégy a vizembe egy marok havat. Elbámult. Havat? Hol szerezzek én havat? Hát nincs odaki. Odaki? Az almafák virágzanak. Annyi idő telt el, hogy feküdtem. De alig is vártam, hogy kimehessek. A világ zöld volt már. Az udvaron kotlósok vattyogtak, kislibák legeltek. Az égboltozat kék volt. Fecskék hordták már a sarat a szájacskájukban. A bogja mellett pitypang sárgállott. Oda vezettettem magamat az új fűbe. Tollas ördög kém is kísért, boldogan káricálva. Ká, ká, ká! Mi az a csodálatos gyógyító ereje a napnak, hogy minden beteg annyira áhítja? Ahogy ott hevertem az áldott verőfényben, úgy éreztem, mintha hó volnék én is, és a nap fölszívna, és én egyre kisebb és kisebb vagyok, és édes megsemmisüléssel oszlok bele az örök világ mindenségbe.
5: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén. A bogyós gyümölcs kertész, Szent Péteresen. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
6: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esete.
2: Pilátus testament.
0: Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: nagyot, aztán meghalni, meghalni, meghalni, mert én a mámor vagyok.
1: Öt óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminisztér az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén, ahol az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust. Pusfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Pósafalvi Gábor elmondta, a tanácskozáson, ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Miniszteri biztosnak nevezte ki a szociális és családügyi miniszter hétfői hatállyal Vaskuti Gergelyt, akinek az lesz a feladata, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek teljes hátterét. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalán úgy fogalmazott, olyan gyermekvédelmet akarnak, amely nem papíron védi a gyerekeket, hanem a valóságban is képes észrevenni a veszélyt, és megvédeni azokat, akik rájuk vannak bízva. A tárcavezető hozzátette, Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus szakmai életútját kezdettől fogva a segítő hivatások iránti elkötelezettség és a gyermekek védelme határozza meg. Pályáját iskolapszichológusként kezdte, majd 10 évet dolgozott gyermekotthonokban pszichológusként és szakmai vezetőként, megbízott oktatóként jelenleg is oktat az ELTE állam és jogtudományi karán. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, ezt közölte a karitatív szervezet. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forint tartozástól szabadultak meg. Az adósok 1 milliárd 200 millió forint lejárt, nagyrészt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek, míg mintegy 800 millió forintot megegyezés, részletfizetés vagy magáncsőd keretében törlesztenek, írja a közlemény. A szervezet hangsúlyozza, az adósságokat nem fizette ki az érintettek helyett. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat az adósok helyzetét megismerve a megoldások megtalálásában, az ügyintézésben, valamint a pénzintézetekkel és követeléskezelőkkel folytatott egyeztetésekben nyújtott segítséget. Kitértek arra is, hogy a leginkább eladósodott családok megmentésére a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai sokszor kezdeményezik a magáncsőd néven ismert adósságrendezési eljárást, amelynek során az adósság mintegy 60%-a alól mentesülnek az érintettek, a fennmaradó összeget pedig a bevételeik alapján megállapított részletekben törleszthetik. A programot a devizahitelek miatt indították 2009-ben, azóta mintegy 9000 háztartásnak segítettek elkerülni a kilakoltatást, közölte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, vagyis az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a rendőrségi közlemény.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Hát én immár mit válasszak? Hogyan lehet aránylag stresszmentesen túlélni a középiskolai és az egyetemi felvételi időszakot? Hogyan segíthet a pszichológia a kérdésben? Erről beszélgetek vendégemmel, Per Krisztina gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológussal.
2: Szülőnek ebben az időszakban leginkább mondjuk érzelmileg kell elérhetőnek lenni a gyereke számára, és az nem feltétlenül azt jelenti, hogy nagyon határozottan akarja valamilyen irányba terelgetni a gyerekét, hanem elég csak így meghallgatni. Tudom, hogy ez a kamaszoknál ugye nagyon nehéz azokat a pillanatokat megragadni, amikor éppen kommunikációra készek, de érdemes ezekben a pillanatokban bennem lenni, és hogy tényleg csak így jelen lenni és meghallgatni, és elfogadni azt, hogy ő most így érzi magát, hogy legyen egy olyan biztonságos tér, ahol ő megoszthatja a félelmeit, aggodalmait, a szorongásra teret kaphat.
1: Remélem most is sikerült felkeltenem a figyelmüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mi leszel, ha nagy leszel? Egy kérdés, ami már sokszor kiskorban elhangzik, és aztán iskolás éveink során egyre gyakrabban. A választás nem könnyű, hiszen meg annyi lehetőség áll már rendelkezésünkre, és nem csupán egy szakmát választunk, hanem egy életutat, ami természetes módon szorongást és bizonytalanságot kelthet. Viszont Per Krisztina gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus szerint nem szabad elfelejteni, hogy az újrapróbálkozás és a pályaváltás lehetősége mindig ott van.
2: Vannak, akik azért elég határozottan tudják, hogy mit szeretnének. Ilyen elég tipikus, mondjuk egy művészi beállítottságú fiatal, akit valamilyen művészi pálya érdekel, és nem csak szabad idejében, de hogy akár külön foglalkozáson is részt vesz, és ezt szereti csinálni, és ott azért szoktuk azt látni, vagy megfigyelhető, hogy akkor valami ilyesmi irányba megy tovább tanulni. Én hasonlót látok sportoló gyerekeknél, ahol ez lehet egy ilyen út. Ugye mindig nagyon nehéz azért azt szétválasztani, hogy ez mennyiben annak az adott fiatalnak a saját belső döntése, mert hát nyilván ő azonosulhat ezzel a narratívával akkor is, hogyha ez mondjuk a szülőtől érkezik, mondjuk elkezd érdeklődni a gyerek valamilyen terület iránt, elég határozottan, és akkor az a környezet által meg van erősítve, ami aztán mondjuk 8. elvezethet oda, hogy akkor ő specifikusan ilyen középiskolát vagy szakközépiskolát választ. Azért nem ez az általános szerintem, hogy gyakran mennek olyan középiskolába a fiatalok, gimnáziumban azért, még nem nagyon tudja, hogy mit szeretne csinálni, szóval ez is okozhat azért egy ilyen bizonytalanságot. Maga a felvételi rendszer, vagy az azt megelőző, vagy körülölelő időszak, ami azért szerintem rendkívül stresszes, és főleg azért most itt egy szempontot emelnék ki, ami mondjuk egy ilyen életkori sajátosság, hogy azért ebben a korban a kamaszok, serdülők így nagyon a kortársaikkal szeretnék az időt tölteni, ők lesznek számukra a referencia személy, és egy olyan időszakban, amikor ők leginkább barátkoznának, vagy velük töltenék az időt, igazából valamilyen teljesítményt kell produkálni, nem csak hogy jó bizonyítvány, de hogy egy jó vagy erős felvételit kéne megírni, hogy valahova bekerüljön, vagy egyáltalán azzal kapcsolatos mondjuk döntéseket hozni, és azért ez elég szorongató tud lenni.
1: Miben nyilvánulhat ez meg? Egyáltalán észreveszi ezt egy szülő, hogy mondjuk szorong a gyereke, vagy mondjuk a pedagógus?
2: Remélem, észre kéne venni, azért ennek vannak elég erős jelzései. Most az, hogy egy ilyen időszak szorongással jár, az azért egy természetes folyamat. Ezzel mi felnőttek is így vagyunk, ha valami vizsgahelyzet van, vagy valahol szerepelni kell, azért az mindenképpen szorongató, meg szerintem az életünk is úgy van berendezve, hogy nem nagyon tudjuk kikerülni azt, hogy szorongjunk valamin. Erre mondja az egzisztenciális pszichológia, hogy az élet az alapvetően szorongató, de örömteli is, és akkor ebbe kéne valami balanszt találni. Szóval nem önmagában a szorongás van baj, hanem ha ez tényleg valamilyen tüneti szinten megjelenik, vagy olyan fokozott lesz a szorongás, hogy ennek aztán már a viselkedésben is látszódnak jegyei. Hát megjelenhetnek ilyen testi tünetek, amiről ha beszámol mondjuk a kamasz, akkor azért az egy ilyen nagyon erős jelzés, tehát szorít a gyomra, vagy fáj a hasa, a feje, tehát hogy így ilyen pszichoszomatikus tünetek megjelennek. Nyilván az első kör mindig az, hogy érdemes egy orvosi kivizsgálásnak ezt megelőznie, mert nem biztos, hogy ez pusztán pszichoszomatikus, tehát azokat érdemes kizárni, hogy van-e valami fiziológiás háttere ennek. Ugye ezt is így életkorilag is mérlegelni kell, mert az, hogy mondjuk megváltozik a, nem tudom, alvása, evése. Azért mondom az életkori dolgokat, mert hogy ezt látjuk, vagy tapasztaljuk, tehát az idegrendszer fejlődése, a hormonháztartás működése, a melatonin szint szabályozása azért az máshogy működik serdülőkorban, tehát amikor azt mondjuk, hogy ilyen sokat alszik, vagy időnként ilyen lustának vannak címkézve a kamaszok, akkor annak azért egy komoly fiziológiás háttere van, egyszerűen később fekszenek, és később is kelnek, mert máshogyan emelkedik és csökken ez a hormonszint, szóval ennek a mérlegelése mellett azért érdemes arra figyelni, hogyha ez jelentősen megváltozik, vagy egyszerűen az evési szokásai nem eszik, vagy túl sokat eszik, van akinél ilyen indulatkezelési problémák, nehézségek jelentkeznek, vannak serdülők, akik nagyon visszahúzódóak lesznek, mondjuk a kortárs kapcsolataiktól, ez is egy ilyen erős jelzés, hogyha nincsenek olyan releváns kortárs kapcsolatok, barátok, akkor azért erre érdemes odafigyelni. Az iskolában, a teljesítményben is meglátszódhat, tehát az addig valamilyen szinten teljesítő fiatalnak romlik a teljesítménye, nehezebben koncentrál, azért ezek is ilyen erős jelzések.
1: Ugye erről beszéltünk, hogy a felvételi, és hát maga az egész élet bizonyos stresszel jár. De hogy mi okoz nekik egyébként nagyobb stressz? A felvételi, a szülők elvárása, vagy a maguk felé való elvárás?
2: Talán mindegyik egyszerre, ha jelen van. Azért jó esetben ez nem mindig ilyen összetett. Tehát az, hogy a felvételivel kapcsolatban vannak aggodalmak vagy félelmek, az valahol egy ilyen természetes reakció. Nyilván itt a saját teljesítményével kapcsolatos szorongás megjelenhet, vagy hogy ő hogyan fog teljesíteni, vagy az, amit korábban említettél, hogy az a pálya, amit választ, vagy amerre indulna, abban ő mennyire tud sikeres lenni. Egyáltalán az a pálya mondjuk kifizetődő-e, mert ez is beszokott jönni a képbe, hogy mondjuk lesz-e anyagi biztonsága, hogyha ezt választja. Azért nyilván itt az önismeret meg az életkor függvényében, de hát megjelenhet az, hogy ő itt tart valami kudarctól, hogy nem úgy fog teljesíteni, akár a többiekhez mérten. És hogyha erre rápakolódik mondjuk még egy szülői elvárás rendszer, akkor az ezeket így fokozhatja. Tehát sokszor ezek nincsenek is kimondva egyébként, úgyhogy ezt is jó, ha a szülők így figyelembe veszik, hogy nem mindig egy ilyen direkt elvárásként jelenik ez meg, hogy azt várjuk, hogy nem tudom, kitűnő legyél. Ezt szokták egyébként szülők is mondani, amikor szülőkonzultáción erről beszélgetünk, és kiderül, hogy a gyerek a teljesítmény mentén szorong, de hát mi sose mondtuk neki, és sose vártuk el azt, hogy ő kitűnő legyen. Jó a 4-es is, meg a 3-as is, csak szeresse, amit csinál. Hogy ezek az elvárások, és hát nyilván itt nem tehető úgy felelőssé a szülő, de hogy van, hogy ilyen rejtve vagy közvetett módon érkeznek meg. Amikor egy gyerek azt tapasztalja, hogy az ő szülője látja, hogy hogyan teljesít a munkájában, az életében, a kapcsolataiban, ugye az is egy minta számára, és ugyanúgy magáévá teheti azt a teljesítményorientált működést, amiben a szülő van, és akkor így támaszt maga felé is elvárásokat. Aztán valamikor ezek direkten érkeznek, hogy minden más mondjuk le van tiltva, mert most csak a felvételire vagy arra az időszakra kell figyelni, nincs barátozás, szórakozás, hanem tanulás van, hétközben, hétvégén, és az megint csak rendkívül megterhelő. Tehát, hogy valahogy ebben kell egy olyan egyensúlyt találni, hogy a kamaszok azt érezzék, hogy támogatva vannak, meg így elérhető az a fajta érzelmi biztonság, amire nekik szükségük lenne, anélkül, hogy egy ilyen plusz nyomást helyeznénk rájuk.
1: De valahol már kiskorban a szülő dönt a gyerekének a sorsáról, nem? Tehát szerintem nagyon kevés az a szülő, aki, bár bízom benne, hogy egyre több, aki engedi a gyerekét döntsön. Tehát mondjuk, hogy milyen sportot választon, amikor már nem óvodás, hanem megy iskolába, mondjuk 6-7 éves. Oké, tehetséges mondjuk a fociban, de a gyerek nem focizni akar menni, hanem mondjuk teniszezni, vagy úszni. Valahol a döntés a szülőnél kezdődik, nem? Mert ő kezdi elterelni, ő választja neki az általános iskolát.
2: Nem minden esetben, de valóban szerintem ez egész korai időszakban megfigyelhető, tehát a születést követően, amikor egy baba megszületik, akkor azért el szoktak hangozni olyan mondatok, hogy milyen hosszú a kis ujja, biztos zongorista lesz belőle. Ezeket ilyen viccesen mondjuk, de hogy ez az a mechanizmus, vagy szociálpszichológiai mechanizmus, ami már a nagyon korai időszakban felfedezhető, és jó, hogyha ezeket a szülő felismeri. Ez szerintem onnan is indul, hogy egyrésztről a szülőnek kell, hogy legyen egy saját önismerete, vagy az elég fejlett legyen ahhoz, hogy felismerje, hogy mi az, ami ő ebből, vagy az ő elvárásai, vagy az ő elképzelése a saját gyerekéről, és hogy meglátja a saját gyerekét ebben a rendszerben vagy kapcsolatban, és ki tud-e indulni a gyerekből. Mert hogy az, hogy bizonyos helyzetekbe, tevékenységbe beleteszi a gyerekét, mondjuk kipróbál ilyen-olyan-amolyan sportot, az egy jó dolog, vagy elviszi zenét tanulni, mert hogy ez szerintem a gyerekek szempontjából is fontos, hogy lehet kipróbálni dolgokat, és aztán majd meglátjuk, hogy milyen irányt vesz. Tehát, hogy ez egy szerintem pozitív szülői attitűd, nyilván, ha ez nincs úgy túltolva, hogy heti 5-ször kell, vagy 4-ször kell mennie valahova egy óvodás gyereknek, mert azért ilyet is látunk, hogy majd levezeti a feszültséget címszóval, de hát tudjuk, hogy ezek például az óvodáskori sporttevékenységek azok messze nem a feszültséglevezetésről szólnak, hiszen ez egy ugyanolyan keretrendszer, szabályrendszer mentén való működés, mint az óvodai működés, tehát lehet, hogy mozog a gyerek, de egy szabályozott rendszerben, amikor még amúgy is nagyon nehezen követi a szabályokat, ott sokkal inkább a fejlesztésről kellene szólni ezeknek a mozgás tevékenységeknek, meg nyilván, ha van egy jó edző, vagy egy jó pedagógus, akkor ezt felismeri, és így csinálja. Szóval, hogy az jó, hogyha a szülőtől indul valami olyan attitűd, amiben a gyerekét sok mindennel megismerteti, ami a világban van, de az, hogy aztán ezzel mit kezd, hogy észreveszi-e, hogy mikor kell váltani, vagy valamit abba hagyni, az már egy fontos döntés lehet, és ott kell a szülőnek látni azt, hogy milyen képességei, készségei vannak a gyerekének, hogy érzi magát abban a helyzetben, és hogy a váltást, vagy ezeknek a tevékenységeknek mondjuk akár a felfüggesztését ne ilyen kudarcként élje meg a szülő se, hanem egy lehetőségként, ami mondjuk egy fejlődési állomás. És hogy ha erre lehet így tekinteni, tehát át lehet ezt keretezni, akkor a gyerek is örömét fogja benne lelni, és nem fogja elvenni tőle a kedvét. Ilyenkor nyilván, amikor gyerekünk születik, akkor beindul a saját múltbeli emlékezésünk, és akkor a saját gyerekkorunk, a saját választásaink, az iskolához való viszonyunk, stb. És hogy ez alapjaiba fogja meghatározni, hogy hogy viszonyulunk a gyerekünkhöz, de lehet másképpen csinálni, és hogyha tudunk szempontot váltani, hogy ez nem a mi életünk, hanem a gyerekünké, és meglátni ebben a gyereket, akkor azért lehet őt ügyesen meg jól terelgetni, mert vannak olyan helyzetek, amikor a gyerek bár szeretne valamit, de a szülő mégis ennek ellenére úgy dönt, hogy ez nem megfelelő út a gyereke számára, és ez meg nyilván a szülőnek a kompetenciája.
1: Mikor lélegezhet föl egy gyerek? Mert úgy most végig gondolom a mai gyerekek életét. Tehát én azt hiszem, hogy az én gyerekkorom az kicsit nyugisabb volt. De akkor is voltak rajtunk terhek, meg minden. Természetesen például az, hogy fölvegyenek bennünket főiskolára vagy egyetemre, az presztízs kérdés volt. Az fontos volt azoknak, akik szerettek volna tanulni. De ha most megnézem, akkor már az általános iskolánál elég kemény terheket rónak a gyerekekre. Nem emlékszem arra, hogy én, amikor gyerek voltam, nekem mondjuk első vagy második osztályban otthon kellett volna nagyon gyakorolnom. Most kell a gyerekeknek. Aztán jön a felső tagozat, tehát ötödik után, amikor már készülünk arra, hogy milyen iskolába megyünk tovább, és utána elkezdem a gimnázium, és utána jön az, hogy akkor majd hova megyek tovább az érettségi után. Tehát, hogy ergo valahol a gyerek egy folyamatos stressznek van kitéve, és folyamatos tehernek.
2: Igen, nagyon sok múlik a környezeten. Én ebben egy picit ilyen drasztikusabb szoktam lenni, ami már ami az alsó tagozatot illeti, a példa, amit említettél itt az elsős, másodikos gyerekeknél. Ugye nagyon gyakran ilyen iskola-otthonos rendszerben tanulnak, de hogy ez a délutáni, 4 óra után gyakorolni, tanulni, szerintem az vétek. Tehát egy ennyi idős gyereknek nem ezt kéne csinálnia, és hát nyilván azért van az iskola, az iskolai helyzet, a pedagógusok, ez az ő szakmájuk, hogy ebben a gyereket támogatni, segíteni tudják, hogy a délután már ne erről szóljon. A másik része ennek, hogy elindít egy olyan kapcsolati dinamikát a szülő gyerek között, ami nem biztos, hogy szerencsés, hogy a szülő tanul a gyerekével. Ez nem azt jelenti, hogy ki kell teljesen vonnia magát ebből a folyamatból, mert jelen lehet lenni, meg a gyerek fordulhat hozzá segítségért, de hogyha ez a szülő felől indul, és ez az ő elvárása mentén működik, hogy akkor most gyakorolni kell, mert nem elég jó a gyerek valamiben, ugye az egy nehézséget tud okozni a kapcsolatban is. És itt jön be az, amit említettem, hogy hogyan van a szülő a saját önismeretével viszonyulásával, mert ez gyakran a szülő szorongása. Tehát azon szorong, hogy a gyereke mondjuk nem teljesít elég jól, vagy nem gyakorol annyit, mint a másik gyerek, szülőcsoportokba, csoportokba, Facebook csoportokba, nem tudom, megy a diskurzus arról, hogy ki hol tart, mennyit gyakorolt, hogy olvas, nem tudom, ami megint egy ilyen nyomás, és hogy itt kell tudnia a szülőnek egy saját választ adnia erre. Én pszichológusként nagyon azt támogatom, hogy egyrészt bízni kell a pedagógusban, hogy ő majd jelez, hogyha van valami nehézség, vagy pluszban gyakorolni kell, illetve ő az, aki meg fogja tanítani a gyereket bizonyos dolgokra, és nem biztos, hogy ezt nekem kell helyette csinálni, mint ahogy én sem kérem meg a pedagógust, hogy végezzel az én munkámat, tehát hogy valahogy úgy meg kéne maradni annál a szerepnél, amink van. Én azt tettem, hogy ez nagyon nehéz, a későbbi életkorban is, tehát ha már a középiskolai felvételről beszéltünk, ott is elég gyakori az, hogy a szülők otthon feladatlapoznak a gyerekkel. Nem azt mondom és gondolom, hogy ezt nem lehet akár jól vagy ilyen egészségesen csinálni, de ehhez nagyon nagy fokú tudatosság meg önismeret kell, hogy ez ne egy ilyen konfliktusba, vagy egy ilyen tényleg stresszfokozó helyzetbe érkezzen meg, mert az nem fogja segíteni azt a bizalmi szülő-gyerek kapcsolatot, vagy azt a támogatást, hanem akkor én egy más szerepbe kerülök, és csomó dolgot az így le fog gátolni. Úgyhogy valóban van egy ilyen teljesítményorientált rendszer a gyerekek körül, amit így lehet látni. Még nem beszéltünk így a pedagógusokról, szerintem az iskolának, meg a pedagógusoknak nagyon nagy szerepe van ebben, hogy például ezekben az időszakokban, akár az iskola kezdést, ha nézzük, vagy egy felvételi időszakot általános iskolában, középiskolában, hogy annak hogyan ágyaz meg, hogy ott hogyan kezeli a gyereket, vagy a csoportot, hogy a gyerek azt hallja, hogy na, ez a teljesítmény, ez biztos nem lesz elég a felvételire, vagy azt hallja, hogy ebben ügyes vagy ez nagyon jól ment, ezen még egy picit kell dolgozni. Tehát, hogy hogyan tud olyan pozitív üzeneteket átadni az iskola, vagy a pedagógus, ami egy olyan nyugalmi, biztonságos légkört teremt, amiben aztán a gyerek kevéssé fog stresszelni, valamennyire nyilván fog. És hát akkor még egy csomó minden más van, tehát hogyha szemléletében abból indulunk ki, hogy az iskola egy olyan hely, ahol teljesíteni kell, akkor igen, az ezt fogja okozni, amit te is említettél, hogy így végigkíséri ez a stressz, az lenne jó, hogyha ez másról is tudna szólni. Ugye az szól a kapcsolódásokról, de hát nem csak a kortársakkal, hanem a pedagógussal is. Mindannyian emlékszünk legalább egy pedagógusra az életünkből, aki így fontos volt számunkra, vagy valami olyat adott nekünk, ami meghatározta akár a mi pályánkat is, vagy az életünket, hogy ezek a kapcsolatok rendkívül fontosak, és ezek akkor tudnak épülni, hogyha erre is figyelem van ebben a közegben.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Per Krisztina gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológussal. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a Facebook oldalán azt írta, Kacs Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a Magyar Felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiájával is. Lannert Judit hozzátette, megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A rektorok pedig már erre a megbeszélésre is sok kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek, fogalmazott Lannert Judit. A felsőoktatás jövőjéről az egyetemi költségekkel folyamatos egyeztetések mentén fognak döntéseket hozni, emelte ki a miniszter. Lannert Judit arról is írt, hogy olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. A változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljes körűen bekapcsolódjanak az Erasmus és a Horizont programba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz, írta a miniszter. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál, erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, a törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan, a propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe lépése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését. Grósz Judit arról is beszélt, hogy első között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés nyilvános, szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, a részletes formátum kidolgozása folyamatban van, a cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg, jelentette ki Grósz Judit hozzátéve, cél a közpénz felhasználás hatékonyságának mérése is. Az Országos Mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója az M1 aktuális csatornán. Konstantinovics Miklós ezt nélkülözhetetlennek ítélte a továbblépéshez. Az Országos Mentőszolgálat vezetője ugyanakkor kijelentette, a szakmai folyamatosság megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb az OMS új vezetése számára. Konstantinovics Miklós elmondta, továbbra is épít a mintegy 130 éves szervezet erős hagyományaira, bajtársiasságára. Folytatódik a korábban már megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető közölte azt is, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét. Szűcs Brigitta, az OMS új szóvivője arról beszélt, személyes élmény vitte a mentőszolgálathoz, fogadott segélyhívásokat és miután lehetővé vált, hogy nők is legyenek mentőtisztek, az első női mentőtisztek egyike lett. Szóvivői munkája mellett továbbra is vonul majd mentőtisztként és kezeli a segélyhívásokat, tette hozzá Szűcs Brigitta. A nyári hónapokban tovább erősödhet a lakásvásárlók alkupozíciója, ugyanis a használt lakóingatlanok piacán májusról júniusra a fővárosban, a megyei jogú városokban és a vármegyeszékhelyeken is emelkedett az átlagos alkupozíció, közölte az ingatlan.com. A teljes használt lakóingatlan piacot nézve Budapesten májusban 2,5% volt az átlagos alkupozíció, míg júniusban az előzetes adatok 3,4%-os mozgásteret mutatnak a vevők számára. A megyei jogú városokban és vármegye székhelyeken 3,4%-ról 4%-ra nőtt az átlagos alkumértéke. A közlemény szerint a fővárosi paneleknél látványos volt a fordulat. A májusban mért 1,3%-os átlagos alkú, júniusban már 3,6%-ot tett ki. A téglaépítésű lakásoknál minimális volt a növekedés, májusban 2,9%-os, júniusban 3,1%-os alkupozícióra utalnak az ingatlan.com adatai. A közlemény idézi Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a nyári hónapokban jellemzően visszafogottabb az érdeklődés az eladó lakások és házak iránt, ami csökkentheti a versenyt a keresleti oldalon. Ilyenkor a komoly vételi szándékkal érkező vevők könnyebben tudnak alkudni, főleg azoknál az ingatlanoknál, amelyek már hosszabb ideje vannak a piacon, vagy ahol az eladók gyorsabb értékesítésben érdekeltek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Per Krisztina gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológussal arról, hogy mit tehetünk azért, hogy ne stresszeljen folyamatosan a gyermek a középiskolai és az egyetemi felvételi miatt. Hogyha a pályaválasztást nézem, és az érettségi utáni pályaválasztást nézem, akkor ott már mennyire vannak kikristályosodva a fiataloknál biztosan, hogy merre akarok menni. Gondolom ott is azért csoportokra lehet őket osztani, hogy vannak, akik biztosak és céltudatosan mennek a kiválasztott pálya felé, vannak a bizonytalanok, vannak, akik abszolút nem tudják. Szóval azért gondolom, egy 18 évesnek se könnyű eldönteni, hogy akkor hogyan tovább. És lehet, persze, hogy sokan túlzásba is viszik azt, hogy ők úgy gondolják, hogy azzal, hogy mondjuk én kiválasztom, hogy ide megyek, akkor azzal nekem azt el kell végezni, és azt kell csinálni. Holott hát azért igen, van választás.
2: Igen, abszolút ezt lehet látni, hogy vagy vannak azok a fiatalok, akik igen céltudatosan határozottan mennek valami felé, bár olyat is látunk, amikor ez a határozottság az utolsó pillanatban megtorpan, és valami más irányt fog venni az ő pályája. Volt egy régi esetem, egy kamaszlány, aki járt hozzám, evészavarral lett aztán diagnosztizálva, szóval neki voltak komoly tünetei, ez nyilván egy nagyon összetett hátterű történet, de hogy az egyik szál, ami érdekes lehet, hogy ő is nagyon céltudatosan ment valamilyen pálya irányába, ez pedig az a pálya volt, amit a szülei is űztek, egyébként a kettőnek ugyanaz volt a foglalkozása, és egyszer jött egy ülésre, és azt mondta, hogy talán egy héttel a papírok beadása előtt, hogy mást fog tanulni. És akkor a fordulatot vett, egy ellenkező irányú választása lett, tehát egy reálból átment humánba, és végül ő odaadta be a papírjét, ebben tudták a szülők támogatni, nyilván ott volt egy ilyen közös munka ebben, de hogy az, hogy ő meg tudja hozni ezt a döntést, ez egy nagyon fontos lépés volt az ő életében. Ugyanakkor ezt meg neki kellett meghoznia, tehát bármilyen támogató is a közeg, azért akkor sem szabad drasztikusan irányítani, és azt mondani, hogy lehet, hogy akkor valami más irányt kéne venned, mert ezt neki kéne kitermelnie. Itt ebben az esetben ez sikerült, és ő már felnőtt és sikeres azon a területen. Szóval, hogy látunk ilyet is, hogy aztán ők megváltoztatják a döntésüket. És igen, vannak a bizonytalanok, de hogy eszembe jutott egy Pintér Béla darab, a Soha vissza nem térő, és valahogy nagyon jellemző a gondolkodásunkra, akár a mi generációnkra, hogy azt gondoljuk, hogy az az adott lehetőség, az egy soha vissza nem térő alkalom, és most kell eldönteni, hogy merre tovább, és el is kell kezdeni tanulni. Én is abban szocializálódtam, hogy a középiskola után egyetemre kell menni, még azt is gondoltuk, hogy kb. Melyikre, és hogy az fel sem merült, hogy esetleg egy évig kimegyek külföldre dolgozni, vagy tanulok valami ilyen okés képzésen, vagy ilyesmi, mert hogy ez volt az irány. És ezt nagyon magunkévé tudtuk tenni. És én azt látom, hogy ez a generáció például, akinek most nagyjából ilyen korú gyereke van, középiskolás, vagy éppen általános iskola végén, hogy hasonlóan gondolkodik, és nagyon ijesztő számára az, amikor ezek a fiatalok esetleg felvetnek ilyen lehetőségeket, hogy ő el szeretne menni pultozni egy darabig, igen, vagy babysitterkedni, vagy ilyesmi, mert azt gondoljuk, hogy akkor ez egyenes út oda, hogy ő soha többé nem fog tovább tanulni, és most kisiklott a pályája, miközben, ha megint csak ezt így át tudnánk keretezni, és egy lehetőségként fognánk fel, meg abból indulnánk ki, hogy valamiért ő így dönt, tehát, hogy lehet, hogy vágyik valahova, nem veszik föl, és akkor egy évig valami más csinál, vagy két évig. Tehát, hogy azért ezek nem ilyen elmulasztott lehetőségek, vagy vissza nem fordítható folyamatok, hanem pont, hogy azt segítené, vagy támogatná egy ilyen időszak, hogy ő ki tudja találni, hogy mit, igen, szeretne. Mert lehet, hogy abban az időszakban, amikor nagy a nyomás rajta, mert azt gondolja, hogy most kell eldönteni, és most kell beadni a papírokat, akkor még erre nem áll készen. És hogy az lenne fontos, amit így korábban interjúban is hangsúlyoztam, hogy valahogy meglátni azt, hogy ő valóban mit szeretne, vagy ha bizonytalan, akkor a bizonytalanságába támogatni, de ezt is lehet látni szülők reakcióján, csupa jó indulatból, hogy a szülő szeretné megszüntetni a gyereke szorongását, bizonytalanságát, rengeteg javaslattal áll elő, nagyon terelgeti, ugye itt elhangzik ilyenkor, hogy mindegy, hogy hova, csak valahova vegyenek föl, mert az a biztos, tehát hogy ez az attitűd mentén ugye pont azt kommunikáljuk fel, hogy nem oké szorongani, nem oké bizonytalannak lenni, hanem már tudnod kéne, és én majd abba segítek, hogy te tudjad, és mondom az én ötleteimet. De sokkal nagyobb támogatás az, hogy kicsit benne maradunk akár ebben az állapotban a gyerekünkkel, és azt mondjuk, hogy hát igen, tényleg nagyon nehéz lehet eldönteni ennyi idősen, hogy mit szeretnél, és hogy ez okoz szorongást valóban, meg bizonytalanságot, és ez szerintem fontosabb és előrébb való támogatás neki, hogy abban a lelki állapotban, amiben ő van, abban igazából tudunk hozzá kapcsolódni, és majd valamilyen irányt fog venni az ő pályája. Én nagyon sokáig tanítottam felnőtt képzésben, több mint 10 évig, és nagyon szépen lehetett látni azokat a pályamódosítókat, akik felnőttként, már családosként, akár munka mellett akartak valami más tanulni, mert egyszerűen azt látták, hogy más érdekli őket, vagy az a pálya, amit eddig csináltak, az nem volt kielégítő számukra. És hány meg hány olyan szakma van, ahol ugye ilyen a pszichológia is, ahol szerintem életünk végéig tanulunk, szóval mindig valami új irányt veszünk, vagy új képzésre megyünk, tehát hogy a tanulás lehetősége az mindig adott, és mindig lehet váltani, meg lehet önmegvalósítani, de hogyha ezt lezárjuk, mert nagyon tereljük valami felé, amiben aztán nem fogja jól érezni magát, azzal igazából nem őt támogattuk.
1: De ez nem onnan jön valahonnan, hogy a szülő valahol mindig jobbat akar a gyerekének.
2: Persze, hát abszolút az van, amit mondasz, hogy igen, a jó szándék vezérli őket, és jobbat akar a gyerekének. Ezt egyébként oda is vissza lehet vezetni, hogy ez egy serdülőkori, életkori feladat is, hogy meghaladjuk a saját szüleinket, csak az, hogy ez milyen területen és milyen formában jelentkezik, erre a serdülők is törekszenek, azért van annyi ellenállás, meg ütközés, konfrontáció serdülőkorban, ami ugye együtt jár azzal, hogy leértékeli a szülőt, ha csak annyiban, hogy nem tudom, béna a haja, és nem elég jól öltözik, vagy nem ért a digitális eszközökhöz, akkor abban, és ezt neki kell eldöntenie, hogy mi az, amiben ő igazán ki tud bontakozni. Tehát, hogy annak ellenére, hogy a szülő jót akar, muszáj látnia, hogy mi a jó a gyerekének, és az nem feltétlenül egyezik azzal, ami neki is jó, vagy ahogyan ő a saját életútját végigvitte. Az fontos, hogy ezekről beszéljenek, vagy beszélgessenek, tehát meg lehet ezeket az élményeket osztani, hogy amikor én ennyi idős voltam, vagy én így választottam, vagy most itt tartok, és nem tudom, és ebből levon valami konklúziót, de az legyen egy saját élmény megosztás, az még nem egy döntés, és nem a gyereknek a belekényszerítése valamilyen döntési helyzetbe. Tehát, hogy ezzel lehetne jól támogatni a fiatalokat, hogy én elmondom, de hogy azzal nem terellek téged valahova. Neked azért kell tovább tanulnod, mert én amúgy nem tettem ezt meg.
1: Igen, meg talán elfogadóbbnak kellene lennünk mások iránt. Tehát például külföldön, Amerikában abszolút nem ciki, ha mondjuk gyorséttermekbe dolgoznak a gyerekek. Talán most már kezdjük ezt lejjebb adni.
2: Igen, hát meg itt jön be az, amit ugye említettél különböző szakmaterületeknél is, hogy milyen a társadalmi megítélése. Igen. És hogy az, hogy milyen társadalmi kontextus vesz valamit körül, az nyilván majd meg fogja határozni a viselkedést meg a reakciónkat, tehát amíg egy szakma fel van értékelve, vagy le van értékelve, addig az befolyásolni fogja a választásokat is, vagy azt az attitűdöt, hogy én hogyan viszonyulok ahhoz az adott szakmához.
1: És akkor jönnek még a társak is.
2: Hát persze, rengeteget halljuk ugye a pedagógus szakmával kapcsolatban ugyanezt, hogy kevéssé van támogatva. Ezáltal, ha ez leértékelődik, nem fogják annyian választani, vagy egy ilyen kontraszelekció indul el, miközben egy olyan szakmáról beszélünk, ami hát rendkívül fontos a gyerekek egészséges személyiségfejlődése szempontjából, tehát hogy oda valóban nagyon jó szakemberek kellenek, nagyon jó képzési rendszer, stb. Tehát ebben a társadalomnak is nagyon nagy felelőssége van.
1: Mernek a szülők a gyerekeikkel mondjuk pszichológus vagy pszichiáterhez fordulni, hogyha probléma van? Hogy segítséget kérjenek, igen, hogy megtalálja, igen, az a fiatal az utat, akár egy mentor személyében, akár egy, igen, pszichológus személyében.
2: Igen, azért mosolyogtam kicsit, mert hogy ez is nagyon összetett, és akkor kicsit visszakanyarodok ahhoz, hogy mit gondolunk, hogy ki fordul pszichológushoz. Tehát addig, amíg még mindig az a társadalmi koncepció van, hogy az egyrésztről ciki, meg a bolondok mennek pszichológushoz, vagy akik betegek, addig nyilván ez nincs erősítve. Én egyébként ott látom az egyik ilyen nagy hiányosságot ezen a területen, hogy magára a mentális egészségről sokkal hamarabb kellene beszélni, bevinni az oktatási rendszerbe, tehát az óvodáskortól kezdve, de ugyanígy mondhatnám mondjuk a gyerekjogokat is, vannak olyan területek, amik egyszerűen hiányoznak, és hogyha a mentális egészségről nyilván a gyerek szintjén az ő életkorának megfelelően, de mindig is esik szó, akkor ez nem lenne ciki egy kamasznak, hogy forduljon pszichológushoz, vagy valamilyen pályaválasztás tanácsadóhoz. Oda egyébként könnyebben mennek, hogyha valamilyen speciális területről van szó. Szóval az, hogy a szülő merre fordulni szakemberhez, annak a hátterében ez az egyik dolog, hogy mit gondol arról, egyrészt szégyenként éli meg, a saját kudarcaként, bűntudataként. Én ebben látom például a mi munkánk, hogy a gyerekpszichológusok munkájának az egyik ilyen központi eleme, hogy alapvetően a szülőkkel kell dolgozni, és a szülőket kell támogatni abban, hogy a saját eszközeikkel ők kompetensnek tudják érezni magukat, és mondjuk ez a bűntudat csökkenjen, mert ez egy nagyon tipikus felállás, hogy úgy érkeznek, hogy igen, tudom, elrontottam valamit, meg én csináltam rosszul. És akkor megint visszakanyarolok kicsit a szélesebb társadalomhoz, hogy nem is nagyon tudunk egy gyerek problematikájára vagy nehézségéről már enélkül beszélni, hogy ezt egy picit így körbejárnánk, és hogy azt látjuk egyébként ilyen kutatásokból, hogy ha egy gyereknek van valami gondja, problémája, akkor azt egyrésztről a szülők általában magukra veszik, ezek sokkal inkább az anyák, tehát azt gondolják, hogy ők az okozói ennek, és azt is gondolják, hogy ezt nekik kell megoldani. És hogy sok olyan nehézség, probléma van, amit nem tud a szülő megoldani, mert egyszerűen a rendszer teszi és erősíti fel azt a problematikát, tehát a rendszer egész működésének kéne valahogyan változnia. Na mindegy, ez nyilván önmagában most így nem magyarázat, csak hogy annyiban talán segít, hogy néha, amikor arról gondolkodunk, hogy mi van a gyerekünkkel és a felvételivel, és miért nem tudja eldönteni, akkor lehet, hogy az egész rendszert kéne megnézni körülötte, az oktatási rendszert, az iskolai, nem tudom, jelenlétet, azt, hogy az iskola mire készíti föl, vagy hogyan tereli ebbe az irányba, vagy hogyan tudja támogatni. Tehát ez nem önmagában a szülőnek a felelőssége vagy rossz döntése, ettől nagyon óvnék minden szülőt, hogy ezek nem feltétlenül innen indulnak, főleg úgy, hogy be is számolnak erről szülők, hogy ők nagyon próbálják támogatni, de hát nyilván ez nem egy ilyen könnyű dolog. Én szerintem a pszichológusoknak is nagy szerepe van abban, hogy az ő szakmájukkal kapcsolatban milyen megítélés van, vagy mennyire tudnak egy olyan bizalmi légkört kialakítani, mert bátran fordulnak hozzájuk, de ez mondom egy ilyen társadalmi koncepció is. Én azt látom, hogy sok kollega ugye felvállalja ennek is a feladatát, vagy felelősségét. Hát, hogy időnként igen, meg kell szólalni, hogy időnként, mint például ebben a beszélgetésben, hogy ez is a feladatunk. Nyilván nem mindenkinek, vagy nem mindenkihez illeszkedik ez, de aki tudja, azt csinálja. Azt, hogy a tudomány nyelvét lefordítsuk köznyelvre, hogy úgy tudjunk a családokhoz, szülőkhöz szólni, amit tényleg értenek, hogy abban ne bűntudat kell és legyen, hogy nem konkrét tanácsokat érdemes adni, mert azzal lehet, hogy csak tovább szorongatjuk azt a szülőt vagy gyereket, hanem segíteni őket abban, hogy a saját útjukat megtalálják, hogy ez lenne egy ilyen szupportív

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a hírek jönnek, de várjuk vissza Önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken, Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy, ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a Facebook oldalán azt írta, Kacs Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a Magyar Felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiájával is. Lannert Judit hozzátette, megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A rektorok pedig már erre a megbeszélésre is sok kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek, fogalmazott Lannert Judit. A felsőoktatás jövőjéről az egyetemi költségekkel folyamatos egyeztetések mentén fognak döntéseket hozni, emelte ki a miniszter. Lannert Judit arról is írt, hogy olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. A változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljes körűen bekapcsolódjanak az Erasmus és a Horizont programba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz, írta a miniszter. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál, erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, a törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan, a propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe lépése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését. Grósz Judit arról is beszélt, hogy első között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés nyilvános, szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, a részletes formátum kidolgozása folyamatban van, a cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg, jelentette ki Grósz Judit hozzátéve, cél a közpénz felhasználás hatékonyságának mérése is. Az Országos Mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója az M1 aktuális csatornán. Konstantinovics Miklós ezt nélkülözhetetlennek ítélte a továbblépéshez. Az Országos Mentőszolgálat vezetője ugyanakkor kijelentette, a szakmai folyamatosság megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb az OMS új vezetése számára. Konstantinovics Miklós elmondta, továbbra is épít a mintegy 130 éve szervezett erős hagyományaira, bajtársiasságára. Folytatódik a korábban már megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető közölte azt is, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét. Szűcs Brigitta, az OMS új szóvivője arról beszélt, személyes élmény vitte a mentőszolgálathoz, fogadott segélyhívásokat és miután lehetővé vált, hogy nők is legyenek mentőtisztek, az első női mentőtisztek egyike lett. Szóvivői munkája mellett továbbra is vonul majd mentőtisztként és kezeli a segélyhívásokat, tette hozzá Szűcs Brigitta. A nyári hónapokban tovább erősödhet a lakásvásárlók alkupozíciója, ugyanis a használt lakóingatlanok piacán májusról júniusra a fővárosban, a megyei jogú városokban és a vármegyeszékhelyeken is emelkedett az átlagos alkupozíció, közölte az ingatlan.com. A teljes használt lakóingatlanpiacot nézve Budapesten májusban 2,5% volt az átlagos alkupozíció, míg júniusban az előzetes adatok 3,4%-os mozgásteret mutatnak a vevők számára. A megyei jogú városokban és vármegye székhelyeken 3,4%-ról 4%-ra nőtt az átlagos alkumértéke. A közlemény szerint a fővárosi paneleknél látványos volt a fordulat, a májusban mért 1,3%-os átlagos alkú, júniusban már 3,6%-ot tett ki. A téglaépítésű lakásoknál minimális volt a növekedés, májusban 2,9%-os, júniusban 3,1%-os alkupozícióra utalnak az ingatlan.com adatai. A közlemény idézi Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a nyári hónapokban jellemzően visszafogottabb az érdeklődés az eladó lakások és házak iránt, ami csökkentheti a versenyt a keresleti oldalon. Ilyenkor a komoly vételi szándékkal érkező vevők könnyebben tudnak alkudni, főleg azoknál az ingatlanoknál, amelyek már hosszabb ideje vannak a piacon, vagy ahol az eladók gyorsabb értékesítésben érdekeltek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. június 17-e szerda van. Kedves hallgatóink, június 19-én és 20-án tartja a tanévzáró koncertjeit a Lovartában a Debreceni Rocksuli. A két nap alatt a több mint 500 hallgatóból mintegy 350 diák mutatkozik be. Balogh Miklós Péter igazgatót hallják.
2: Péntek szombaton élesben bemutatja a fellépő közel 350 diákunk, több mint 100 produkcióban két nap alatt, hogy mit is tanult ebben a tanévben. Ez teljesen egyéni, tehát van, aki annyit fejlődik, hogy mi is csak ámulunk, hogy az igen, hogy egyáltalán lehet-e ennyit fejlődni, van, aki meg egy normál, konstans ütembe tud fejlődni, kinek mennyi ideje van igazából az adott hangszerével foglalkozni.
1: A riport előtt kalendáriummal, útra való gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most tekintsünk bele a kalendáriumba. Június 17-e az Alidák és Laurák névnapja van, de ma ünnepelnek Adolf, Alina, Alinka, Bató, Batu, Batus, Folkus, Lauretta, Lorett, Mercián, Nikander, Teofil, Teofila, Teréz, Teréza, Tereza, Terézia, Teri, Terka és Tessa nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ezen a napon 1885-ben a szabadság szobor Franciaországból megérkezik New York kikötőjébe. Június 17-én 1917-ben választójogi blokk alakul a függetlenségi és 48-as párt, a polgári radikális párt, a polgári demokrata párt és a magyarországi szociáldemokrata párt részvételével. 1940. június 17-én a Szovjetunió elfoglalja a három balti államot, Észtországot, Lettországot és Litvániát a II. Világháborúban. 1944-ben Izland kikiáltja függetlenségét június 17-én, amikor is 1953-ban névfelkelés lesz az NDK-ban. 1967. június 17-én az első kínai kísérleti hidrogénbomba robbantás is megtörténik. 1972-ben a Watergate botrány kirobbanása válik napvilággá Washingtonban, és 2004. június 17-én megjelenik az első mobiltelefonra írt Bluetooth-on keresztül terjedő vírus. Ezen a napon, tehát június 17-én született 1882-ben Igor Stravinsky, orosz zeneszerző, a 20. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzője. 1888-ban ezen a napon Heinz Guderian német tábornok, II. Világháborús hadvezér született. 1927-ben Sütő András erdélyi magyar író, drámaíró, június 17-én született. Egy évvel később, 1928-ban pedig Marton Frigyes, Jászai Mari díjas rendező színház igazgató, a Rádió Kabaré Színháza alapító tagja, érdemes és kiváló művész. 1963. június 17-én született Tímár Zoltán, magyar bábművész, színész, és 1995. június 17-én Nagy Ádám, a magyar labdarúgó válogatott egyik kiemelkedő játékosa.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Cili néni és Jani bácsi. Cili néni és Jani bácsi 50. házassági évfordulójukra készülnek. De önhibájukon kívül nagy bajban vannak. Egy csöpnyi nyári faházban élnek, a tüzelő elfogyott, a víz elfagy, nincs ivóvíz, nincs fürdés, mosogatás, nincs vécé. Ezen szeretnénk változtatni. Nincs bankszámlaszám, nem kell pénzt küldeni, nincs emeldíjas SMS, nem utazunk a pénzetre. 2 órát szeretnénk kérni az életedből. Most szombaton, Szigetmonostoron, délután 1-től 3-ig. Szedünk a Dunaparton uszadékfát, felvisszük Cili nénéjéknek, felaprítjuk, felhasogatjuk, bepakoljuk a fáskamrába, majd Jani bácsinak boldog születésnapot kívánunk, és szépen csendben hazamegyünk. Ha ráérsz szombat délután, nagy szeretettel várunk, részt venni lehet, megosztani javasolt. Köszönjük előre is, egy baráti kör. Eddig az idézet. A fenti felhívást a világháló egyik közösségi oldalán olvastam, és megvallom, őszintén meglepődtem. Ez tényleg komoly, ez lehet igaz, és nem átverés. Tényleg vannak még ilyen közösségek, akik felvállalják a senkinek sem kellő embereket. Hiszen annyi becsapott emberről hallani, s nekünk is megvannak a saját történeteink, amikor kihasználták jóhiszeműségünket, rászedtek bennünket. Az internetes felhívásokra meg 2-szeresen is feldeszemmel nézünk. Nem is csoda. Adathalászok és vírusok rejtőznek beteg gyermekek fotói mögött. Csak a pénzünk kellene, mondják sokan, akik a maguk bőrén tapasztalták már meg a jóhiszeműségükkel való visszaélést. Mi hát a megoldás? A teljes visszahúzódás? Bújjunk el otthonunk páncélajtaja az érzelem nélküli tekintet mögé. A választ egyik kollégám adta meg számomra 2 éve. Tessék, vegyél 1 fél decit belőle, nyújtott oda némi aprót, egy ittas állapotban lévő hajléktalannak. Nem botránkozott meg a látványon, nem kérte ki magának, hogy egy részeg hajléktalannak ő pénzt adjon. Nem hárította el a kérést, hogy amúgy is az első kocsmában majd elkölti a pénzét. Nem kezdett el filozofálni, a jól öltözött ember mentegetőzésével, hogy biztos saját hibájából jutott az illető az utcára, és így tovább. Van úgy, hogy a bajba jutott embernek nem erkölcsi szónoklat kell, még csak nem is Biblia, hanem 2 szó, és hát 200 forint. Ha már egy életet nem tudunk megváltoztatni, valami jót mégis oda tudunk vinni. Például azzal, hogy megállunk azelőtt, aki mellett ezrek mennek naponta el. Próbáljuk ki, számunkra is jó érzés lesz. A lélekben olvadni kezdenek a jégcsapok.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a Facebook oldalán azt írta, Kacz Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a Magyar Felsőoktatás Alapítványi Rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiájával is. Lannert Judit hozzátette, megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A rektorok pedig már erre a megbeszélésre is sok kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek, fogalmazott Lannert Judit. A felsőoktatás jövőjéről az egyetemi költségekkel folyamatos egyeztetések mentén fognak döntéseket hozni, emelte ki a miniszter. Lannert Judit arról is írt, hogy olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. A változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljes körűen bekapcsolódjanak az Erasmus és a Horizont programba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz, írta a miniszter. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál, erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, a törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan, a propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe lépése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehhez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését. Grósz Judit arról is beszélt, hogy első között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés nyilvános, szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, a részletes formátum kidolgozása folyamatban van, a cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg, jelentette ki Grósz Judit hozzátéve, cél a közpénz felhasználás hatékonyságának mérése is. Már csak két hétig kérhető pótlékmentes részlet a gépjármű adóra, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Idén csaknem 37 ezeren kértek részletfizetést, összesen mintegy 1,5 milliárd forint gépjármű adóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-áig kérheti a speciális, magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A június 30-ai határidő jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. A magánszemélyek a NAV mobilban is kérhetik a részletfizetést, ez a legegyszerűbb kérelmezési mód. Az eddig beérkezett 37 ezer kérelemből csaknem 32 ezer így érkezett. A legfeljebb 5 havi pótlékmentes részlet elbírálása automatikus, a kérelmet nem kell indokolni, és a hivatal a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A cégek egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett a forgalmit is kockáztatja, járművét ugyanis akár a forgalomból is kivonhatják. A gépjármű adóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: az Európa Rádió híreit hallották.

0: köszön, bekopog, dúdol, duruzsolnyi korog, felhív, beköszön, bekopog.
1: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, június 19-én és 20-án tartja a tanévzáró koncertjeit a Lovardában a Debreceni Rocksuli. A két nap alatt a több mint 500 hallgatóból mintegy 350 diák mutatkozik be. A Rocksuliba emellett elindult a következő tanévre a jelentkezés, de a nyári táborba is lehet még regisztrálni. A részletekről Balogh Miklós Péter igazgatóval Buzás Bori beszélget a következő percekben.
3: A Rocksuli számára is sűrű mindig az év vége, már csak azért is, mert ilyenkor végeznek a fiatalok, több mint 500-an idén, de már lehet jelentkezni a következő tanévre, és ugye nyáron sem engeditek el a fiatalok kezét. Na akkor szépen sorba, hogyha megyünk, hogyan épül fel az idei évzáró koncert?
4: Hát most a héten egy 4 napos főpróba után, péntek szombaton élesben bemutatja a fellépő közel 350 diákunk, több mint 100 produkcióban 2 nap alatt, hogy mit is tanult ebben a tanévben.
3: A fiatalok ilyenkor, amikor készülnek, hogy a fél évkor is van egy hasonló történet, mit lehet tapasztalni, hogy egy fél év alatt mennyit tudnak fejlődni egyébként?
4: Hát ez teljesen egyéni, tehát van, aki annyit fejlődik, hogy mi is, csak ámulunk, hogy az igen, hogy egyáltalán lehet ennyit fejlődni, van, aki meg egy normál, konstans ütembe tud fejlődni, kinek mennyi ideje van igazából az adott hangszerével foglalkozni.
3: Azt még sosem kérdeztem, de most is említetted, hogy több mint 300 fiatal mutatkozik meg 100 produkcióban, hogy több mint 500-an tanult aki idén a Rocksuliban, akkor van, aki ilyenkor nem ér rá, nem tud jönni, nem akar, még úgy érzi, hogy nincs kész, tehát hogy lehet egy ilyen lehetőségre nemet mondani?
4: Igen, tehát nyilván van olyan, akinek még ez az első fél évben, nálunk van egy ilyen iratlan szabály, hogy egy tanévnek el kell telnie, hogy valaki egyáltalán színpadra állhasson, de van olyan, aki eleve nem érzi, hogy a színpad kihívásokat tartogat számára, időpontban nem megfelelő, tehát ilyen okokból adódik, hogy nem mindenki szeretne egyébként fellépni ezen a 2 napos rendezvényen.
3: Mindenféle korosztály megjelenik, jönnek a családtagok, barátok, nagyon kötetlen, nagyon jó hangulatú, de mégis látszik a fiatalokon, hogy egy izgalommal tölti el őket, mert mégis belekerülnek abba a millióbe, abba az érzésbe, amit maga a koncertezés esetleg jelenthet.
4: Igen, tehát azért hozzá kell tartozni, hogy nagyon sok fiatalnak ez lesz élete első színpadi fellépése, és azért az a színpad, amire kilépnek, az nem egy kicsi színpad, tehát nem úgy történik, hogy először egy kis 20 fős klubban történik meg, hogy először közönség elé áll, hanem akár lehet, hogy 5-600 ember előtt fog először színpadra állni, nagy színpadtechnika, LED fal, fények, tehát hogy azért ez elég stresszes is bizonyos tekintetben, de a fiatalok, aki ezen átlendül, azért elég sok mosolyt szoktunk látni.
3: Ha már beszélünk róla, akkor konkrétan mikor is lesz?
4: Június 19-20-án lesz ez a rendezvény, mind a 2 nap 7 órától kezdünk, közel éjfélig fog tartani, mind a 2 nap.
3: Ha most átnyargalunk, akkor már a következő tanévre, mert már ez is vagy valamilyen szinten elindult, már lehet jelentkezni. Milyen szakokra, hogyan lehet jelentkezni a Rocksuliba?
4: Alapvetően még most első körben a hangszeres és a vokális szakjainkra indítottuk be a jelentkezést, tehát lehet hozzánk járni gitározni, énekelni, dobolni, basszusgitározni, billentyűs hangszereken tanulni, és hát a fúvó szekciónk is elég gazdag. Most már lehet jönni hozzánk szájharmonika, szaxofon, harsona és trombita szakra is tanulni. Van egy elektronikus jelentkezési űrlapunk a rocksuli.hu honlapon, és azt kell kitölteni, és majd a nyár második felében küldjük a beiratkozáshoz szükséges információkat.
3: Vannak-e kritériumok a felvételi kapcsán?
4: Igazából nincsen kritérium, bárki jelentkezhet, sem életkorban, sem előképzettségben nem társítunk semmilyen feltételeket. Nyilván azt tudni kell, hogy ez egy önfenntartó iskola, ezért van egy képzési költsége.
3: Hogyha azt nézzük, hogy most is több mint 500 fiatal tanult itt, ami visszaidézi és őt meghaladja a Covid előtti időszakot, akkor számíthatok, gondolom én, egy következő ilyen létszámú tanulói gárdára.
4: Ez minden évben meglepetés, hogy mennyi lesz a diák létszám. Ezért is hoztuk előrébb egy picit a jelentkezést, hogy minél hamarabb lássuk, hogy fel tudjuk készülni, mert azért ez az 500 fő a jelenlegi infrastruktúránk termeinkkel azért elég nagy logisztikai problémát okozott nekünk, ezért szeretnénk bővülni a nyáron egy pár tantermet kialakítani, már ezen éppen egy tantermet sikerült is a tanév második felében kialakítani, de hogy látnunk kell, hogy hány fiatal szeretne velünk tartani, hogy minőségi helyen, minőségi eszközökkel tudjanak tanulni a jövő tanévben is.
3: Akkor ezt nyomatékosan húzzuk is alá, ugyanis nagyon sokan szeretnek az utolsó pillanatban jelentkezni. Meddig is lehet jelentkezni, és meddig örülnétek, hogyha a jelentkezések nagy része beérkezne?
4: Tehát az első körben június 30 a jelentkezési határidő, egy 3 perces űrlap kitöltés, tehát én úgy gondolom, hogy aki a jövő tanévben már megszületett az akarat arra, hogy, vagy csak az ötlet, hogy szeretne tanulni, az mindenképpen töltse ki, hiszen ezzel biztosítja helyét. Vannak olyan szakjaink, például a gitárszakunk és a dobszakunk is klasszikusan olyan, hogy egyszerűen betelnek a helyek. Tehát van egy adott számú termünk, van egy adott számú tanárunk, akik egy magadott számú órát tudnak elvinni egy héten, és ezen nem tudunk túlmenni sehogy, és ezt tavaly és tavaly előtt is már elértük. Tehát ezért érdemes, hiszen hogyha nyár elején tudjuk, hogy hány gitárosra számíthatunk, hány dobosra, akkor van időnk esetleg újabb kollégát is megkeresni, hogy csatlakozzon hozzánk.
3: Mondtad, hogy június 30 az elsődleges időpont. Mit lehet tudni, lesz a következő kör, és június 30 után lépnek-e be esetleg a többi szakok, amelyekre lehet jelentkezni, gondolok akár a technikusi vonalra.
4: Igen, tehát biztos, hogy lesznek további jelentkezések azokra a szakokra, ahol lesz még hely. És hát a technikus szakoknál ugye egy pici fejtörésünk van, ugyanis egy nyertes pályázatban vagyunk Mélius könyvtárral konzorciumba, ahol lehet, hogy a technikus szakokban egy nagyobb képzési lehetőséget tudunk biztosítani a fiataloknak, tehát ahol nem csak fénytechnikát tud tanulni, vagy hangtechnikát, hanem esetleg vállalkozási ismereteket, egy picit olyat, hogy ami sokkal jobban be tudja vezetni őket a munkavilágába, tehát még ez egy picit ezért csúszik, hiszen ez is szeptembertől indul ez a projektünk.
3: Akkor amint körvonalazódik, újra megkereslek, most gondolom többet nem tudsz erről mondani.
4: Jelenleg nem.
3: Beszéltük ugye a jelentkezéseket és a határidőket, feltételeket és a tanterm bővítést. Ide csatolnék vissza, hogy még egy nagyon korábbi interjúban beszéltünk arról, hogy egy tehetségpontot alakítanátok ki. Ez tervben van-e még, van-e ezzel kapcsolatban valamilyen előrelépés?
4: Igen, tehát a Rogsoli Tehetségközpont néven el is készült a terem. Egy másfajta logisztikában a saját infrastruktúránkba alakítottunk át egy termet, ahol kimondottan azzal foglalkoznánk, hogy már meglévő zenekaroknak nyújtanánk mentori szolgáltatásokat. Ez jelenleg következő tanévben ez egy ilyen pilot projektben fog működni, hiszen nekünk is tanulni kell, hogy mik ezeknek a nehézségei, hogyan lehet ebben minél inkább nekünk is fejlődni, azzal, hogy minél jobban tudjuk a zenekarokat segíteni. Jelenleg 2 zenekarral fogunk elindulni ebben a tekintetben, ők a Civis Talent tehetségkutató versenyen nyerték ezt a lehetőséget, hogy mentorokkal fognak készülni a következő tanévben.
3: Mennyiben másabb ez a terem egyébként a többitől?
4: Ez egy úgynevezett ilyen silent próbaterem, tehát elektromos dob van, erősítők ugyanúgy vannak, de mindenki egy fejhallgatóval próbál, és egy saját maga által használt kis keverőpulton rakja össze, hogy a többi hangszerből ő milyen arányban kér. Tehát ez egy ilyen félprofessionális terem, ahol lehetőségünk van arra, hogy egy próbákat akár sávonként is tudjuk rögzíteni.
3: Szeptemberben akkor ez el is indul?
4: Ez elindul mindenképpen, igen.
3: Átbeszéltük szerintem a mostani és a következő tanévet, de hát itt a nyár, és mindig van nyári tábor. Kékeden, hogy készültök most erre?
4: Tehát igen, már lehet jelentkezni a szokásos nyári táborokba, ugye hál' Istennek ez 20 sok év után már elmondhatjuk, hogy a szokásos nyári táborba. Ez egy egyhetes nyári tábor, július 12 és 19 között, aminek igazából az egyik legfontosabb tematikája, hogy rengeteg zenekari próbával fejlődünk, és a végén a helyi közösségnek tartunk egy záró koncertet. és emellett nyilván olyan egyéb dolgokat, hogy kirándulunk, nappali és éjszakai túrák, tábortüzes esték, tehát olyanok, amelyek szerintünk fontosak kell legyen egy fiatal életében.
3: Ha jól emlékszem, valami társasozás is, vagy valamilyen kalandjáték is volt alkalommal.
4: Igen. Tehát, hogy vannak sportolási lehetőségek, társasjátékok, és rengeteg közösségi élmény, hiszen az lenne a lényeg, hogy a zenekari próbák után ezek a fiatalok egymást megismerjék. Ugye nagyon jó ez a tábor arra, hogy a többi roksuliból is érkezhessenek fiatalok. Természetesen nem feltétel a táborba jelentkezéshez, hogy roksul is legyen, de többi roksuliból is szoktak jönni fiatalok, és ez olyan jó, mikor találkozik a különböző országrészekből érkező fiatal, és tulajdonképpen ugyanazért a célért dolgoznak.
3: Olyankor ott alakul egy adhok zenekar, vagy zenekarok konkrétan jelentkeznek?
4: Ott szokott alakulni. Tehát ugyanúgy, mint egy a roksuliban is, hogy van egy szám, akkor ő lesz az énekes, ő a gitáros, ugyanez megtörténik a táborban is.
2: Kedves hallgatóink, június 19-én és 20-án tartja a tanévzáró koncertjeit a Lovartában a debreceni roksuli, az elmúlt percekben Balogh Miklós Péter igazgatóval Buzás Bori beszélgetett.

itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni,

Elfelejtem, hogy milyen, amiben várni.

0: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken. Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
1: Reklámot hallottak. 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, a vasárnapi rendkívüli vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlő ültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban. Hozzátette, a vasárnapi pusztítást egy rendkívül gyorsan fejlődő és nehezen előrejelezhető, úgynevezett szupercella okozta. A jégkármérséklő rendszer automata generátorai a Hungaromet előrejelzései alapján működnek, és az érintett térségekben 283 generátor indult el a védekezés érdekében. Jelezte ugyanakkor, hogy az ilyen szélsőséges időjárási jelenségeknél a veszélyeztetett terület és a cellák mozgása gyakran kiszámíthatatlan, ami komoly kihívást jelent a védekezés számára. A mostani események ismét rámutattak arra, hogy a klímaváltozással egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási helyzetek új kihívások elé állítják a mezőgazdaságot. Ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a rendszer működését, és megvizsgálják, milyen további fejlesztésekkel lehet még hatékonyabbá tenni a gazdák védelmét, ismertette Bóna Szabolcs. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozása. Hozta ártalom csökkentéséhez is. Kis Zoltán, az MSD Pharma Hungary Kft. Adatkutatási vezetője kiemelte, a változás a leginkább a 40 és 59 év közötti férfiak körében jelentős. Itt 2011 és 23 között a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A nőknél ugyancsak jelentős 50-60%-os a visszaesés. Bogos Krisztina, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója arról beszélt, hogy a daganatok kialakulásáért az egyéb rizikófaktorok közül mintegy 20%-ban a dohányzás felelős. Mint mondta, a tüdőrák még mindig nagy egészségterhet jelent, és továbbra is a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. A főigazgató jelezte, szigorúbb szabályozásra lenne szükség a hevített és alternatív dohánytermékek esetében. A rászokást kell megelőzni, hangsúlyozta. A digitális témahét közössége évről évre bizonyítja, hogy a digitális pedagógia nem önmagáért való technológia használat, hanem sokkal inkább gondolkodásmód, alkotás, együttműködés és jövőformálás, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosa a 11. digitális témahét pályázat díjátadóján. Csapodi Csaba elmondta, a téma hét idén 11. alkalommal mutatta meg, milyen sokszínű, kreatív és elkötelezett pedagógiai munka zajlik Magyarországon és a határon túli magyar közösségekben. A téma héthez mintegy 1000 intézmény csatlakozott, több mint 140 ezer tanuló és 7000 pedagógus, csaknem 2500 digitális technológiával támogatott oktatási projektet valósított meg. Gáncs Kristóf, a projektet koordináló ökumenikus segélyszervezet elnöke elmondta, a program kiemelt témája.

0: témája volt a digitális állampolgárság, a digitalizáció jelene és jövője, a digitális technológia eszközei és alkalmazásai az oktatásban, a programozás, mint az alkotás eszközei, de a pedagógusok szabadon választhattak egyéb, a tantervhez illeszkedő projekttémákat is. Radikális árcsökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A vizsgálat összesen 10,2 milliárd forintos túlárazást tapasztalt, de ez a hatóság szerint erősen konzervatív becslés, vagyis csak az állam és a rászorulók tényleges megkárosításának alsó határa. A feltárt visszaélések miatt több eljárást is kezdeményeztek. A közbeszerzési döntőbizottság az egyik érintett projekt nyertesét 60 millió forint bírsággal sújtotta, a Nemzeti Adó és Vámhivatal pedig nyomozást rendelt el. Hangsúlyozták azt is, hogy a mostani közbeszerzési eljárásban nem tártak fel jogsértést.
1: Az időjárásról.
0: Ma napos felhős idő várható, azonban helyenként, főleg hazánk keleti felén, erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 25 és 30 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

legyen mindig éles a kardod. Vegyétek fel a lélek kardját, amely Isten beszéde. Pál levele az Efézusiakhoz 6. fejezet 17. vers. Pál így figyelmeztette lelki fiát és utódját, Timóteust. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezet 1. verstől az 5. versig. E listát olvasva az az érzésünk támadhat, mintha a ma élő nemzedéket jellemezte volna Pál. Hogy kik jelenthetnek megoldást erre a társadalmi jelenségre? Isten emberei, akik hozzáértően forgatják az ige kardját. Ha te is közéjük tartozol, biztos lehetsz benne, hogy a sátán már célba is vett. Ki akarja csorbítani a pengéd élét, hogy hatástalan legyen az üzeneted? A filiszteusoknak, akik Izrael ősellenségének számítottak, volt egy régóta alkalmazott módszerük arra, hogy fogságban tartsák az izraelitákat, eltávolították az országból a kovácsokat. Így az izraeliták nem tudták megélesztetni a kardjaikat, megvédeni magukat és lerázni magukról a rabigát. Érted az üzenetet? Isten népe hajlamos eltompulni lelki értelemben, ezért élezésre szorul. Ha lelkipásztor vagy, akkor a lelkek kovácsaként arra hivattál, hogy megélezd a híveket. A sátán minden elképzelhető módon igyekszik majd megakadályozni ebben, úgyhogy imádkozz szüntelen, és járj Isten igéjében. Közel már a vég, és égető a szükség. Kedves lelkipásztor, Isten számít rád, tartsd hát mindig élesen a kardodat. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. 2026. június 17-e szerda van. Ma Alida és Laura nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. Most pedig nézzük, milyen tartalommal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló órában. A megelőzés és az odafigyelés életeket menthet. A 21. országos Patika nap Miskolci rendezvényén szűrőbusz és a Szent Rókus gyógyszertár csapata észrevétlen veszélyekre hívta fel a figyelmet. Menszátorti Ádám gyógyszertár vezető helyettest szakgyógyszerészt hallják.
2: A Patika nap az országos gyógyszerészi kamara szervezésében jött létre, immáron 21. alkalommal. A célja ennek az egész rendezvény sorozatnak, hogy egy kicsit a lakosságot behozzuk a gyógyszertárba, hogy egy kicsikét megismertessük a betegekkel, vagy hogy hogyan is néz ki egy patikának a mindennapjai, mi történik hátul a boszorkánykonyhán, és hogy különböző ingyenes szűrővizsgálatokkal segítsük őket.
1: Ezt követően pedig arról szólunk, hogy június 24-én szerda este rendezi meg a belvárosban hagyományos valétálási ünnepségét a Miskolci Egyetem.
3: Maga a szalamander ugye a Miskolci Egyetemnek egy kiváltképpen régi időkre visszanyúló hagyománya, ami fáklyás felvonulást jelent. A végzős hallgatók ballagási ceremóniája, így is lehetne mondani. Igazából többször volt már téma akár ebben a rádióban is, és tényleg a Miskolciakra nem kell bemutatni, de az egyetemünknek van egy több évszázadra visszanyúló diákhagyománya, ennek a része a szalamander.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, június 3-án szervezték meg a 21. országos patika napot, amelyhez Miskolcon a Szent Rókus gyógyszertár csapata is csatlakozott. Menszátorti Ádámot, a gyógyszertárvezető helyettesét, szakgyógyszerészt köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek. Köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye 21. alkalommal került megrendezésre a patika nap. Hogyha egy picit a történetéről szólhatunk így beszélgetésünk elején, hogy önök mikor csatlakoztak ehhez a programhoz, milyen formában vettek részt a korábbiakban, illetve az idei évben?
2: A Patika nap az országos gyógyszerészi kamara szervezésében jött létre, immáron 21. alkalommal. A célja ennek az egész rendezvény sorozatnak, hogy egy kicsit a lakosságot behozzuk a gyógyszertárba, hogy egy kicsikét megismertessük a betegekkel, vásárlókkal, hogy hogyan is néz ki egy patikának a mindennapjai, mi történik hátul a boszorkánykonyhán, és hogy különböző ingyenes szűrővizsgálatokkal segítsük őket. A mi gyógyszertárunk is minden évben csatlakozik ehhez a programhoz, a Patika naphoz. Idén második alkalommal voltunk mi megyei szinten a főszervezők. Minden évben elmondhatjuk, hogy sikeres, de idén ez kiugró volt, mert a megyei kórház segítségével és az okfő segítségével úgy gondoltuk, hogy biztosítunk a betegeink számára egy szűrőbuszt, ahol ingyenes szűréseken vehettek részt. Kicsit tartottunk attól, hogy egy kórház mellett mennyire lesz ez népszerű, ahol a szűréseket a kórházban is el lehet végezni, de a szakemberek, akik segítették a munkánkat, mert magát a szűrést azt nem mi végeztük, vagy a szűréseket nem mi végeztük, ők a nap végén azt mondták, hogy rengetegen vettek részt, és ők se számítottak erre. Szóval igenis igény van az ingyenes szűrésekre.
1: Hiszen ugye vannak olyan rutinszerűnek mondható szűrő vizsgálatok, amelyek értékei sok mindenre esetleg fény deríthetnek, hogyha a prevenció fontosságáról szólnánk, hogy látja ezt.
2: Ezen a patika napon nálunk ingyenes szűrővizsgálatok keretén belül ményakrák szűrésen, szájüregi szűrésen, csontsűrűségmérésen, koleszterin, vérnyomás, vércukorszínmérésen vehettek részt a hozzánk ellátogatók. Mindegyike egy pár perces vizsgálat, és valamelyiknek pillanatnyi eredménye volt, valamelyikről az EST-be feltöltenek majd dokumentumokat, hogy mi lett a vizsgálat eredménye, de azokból az eredményekből is, amit ott rögtön megkaptak a betegek. Sok esetben azoknál a résztvevőknél is szűrtek ki nem megfelelő értékeket, akiknek a pillanatnyi eredményét ott mi láttuk. Csontsűrűségmérésen például viszonylag sok embernek mondták meg, hogy bizony itt erre érdemes odafigyelni, érdemes felkeresni egy szakorvost, vagy konzultálni a házi orvossal, és akkor ilyen-olyan vitaminokat adott esetben gyógyszereket szedni. A többi szűrésnek az eredményét nyilván, mivel nem látjuk, nem is láthatjuk, de mi nagyon örülünk, hogy ilyen szép számmal vettek rajta részt a résztvevők.
1: Milyen korosztály volt a legérdeklődőbb, vagy kik vettek részt elsősorban? Erről milyen benyomása volt?
2: Ahogy én ott a kígyózó sorok mellett többször elhaladtam, azt kell mondanom, hogy az 50 év feletti korosztály volt talán a jellemző, picit az idősebbek, 70 év körüliek, és javarészt hölgyek. Ez a férfi nemre nem túl pozitív, de talán a hölgyek ilyen tekintetben öntudatosabbak, jobban odafigyelnek az egészségükre.
1: Mennyire jellemző, hogy önökhöz, gyógyszerészekhez kérdésekkel fordulnak a mindennapokban az emberek?
2: Mi kérdésekkel igazság szerint akkor szoktunk találkozni, hogyha kapnak a betegek egy diagnózist, és valami nem tiszta számukra. Akkor, mikor kiváltják a frissen felírt gyógyszereket, akkor esetek 80%-ában a vények mellé kapunk egy ambulánslapot is. És akkor mi azt átnézegetjük, és amiben tudunk, segítünk nekik. Néha csak el kell magyarázni részletesen, hogy mi történik, melyik gyógyszert mire fogja szedni, meddig kell szedni, mi várható, milyen javulás, esetleg milyen mellékhatás. Megkapnak minden információt, de a legtöbb lelet, ambulánslap azért az egy szakzsargon, és inkább azt csak le kell számukra egyszerűsíteni, érthetővé tenni. Ilyen megkeresés nagyon sok van a patikában, és nagyon szívesen is csináljuk, mert ez egy kicsit túlmutat azon, hogy csak a gyógyszerész az odaadja a gyógyszert a patikában, és akkor elköszönünk egymástól.
1: És még ha itt a patika nap eseményére visszatérhetünk, akkor milyen keretek említhetőek meg esetleg?
2: Az ünnepés mennyitóra 9 órakor került sor. Részt vett rajta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei gyógyszerészi kamara elnöke, a Hungarofarmának a regionális igazgatója, illetve a kamarának az elnökségi tagjai. Továbbá mi a gyógyszertárban dolgozók, és ez éppen aktuálisan a patikában tartózkodó betegek, résztvevők. Ezt követően kezdődtek a szűrővizsgálatok, és alapvetően ez már egy önjáró folyamat volt. Akik a szűrést végezték, ők nagyon vérprofi munkát végeztek, nem alakultak ki hosszú tömött sorok, mindenki pontosan tudta, hova kell mennie. Mi pogácsával és ásványvízzel tudtuk segíteni az ő munkájukat, illetve a résztvevőket, hogy egy kicsit kellemes legyen a várakozás, de nem kellett túl sokat várni. A legnépszerűbb szűrővizsgálat talán a csontritkulás vizsgálat volt, illetve a vércukor-koleszterin mérés, de a szájüregi és a ményakrák szűrésre is a vártnál sokkal többen jelentkeztek.
1: Ugye június 3-án volt ez a rendezvény, és itt a folytatásban szóljunk most arról, azokról a környezeti hatásokról, amelyekre a nyár folyamán érdemes odafigyelni a mindennapokban, otthonainkban, vagy akár utazás során is.
2: Ugye ez a klasszikus utipatika kérdéskört boncolgatjuk. Érdekes, mert mi a gyógyszertárban így, hogy valaki betér hozzánk, és azt mondja, hogy na, akkor ő megy nyaralni, vagy hogy szeretne a nyára felkészülni, és akkor egy ilyen utipatikát összeállítana. Nem szoktunk direkt bekapni ilyen felkérést. De mikor látjuk, hogy mit vásárol, és úgy a különböző termécsádokból, hatóanyagokból, a végén úgy rá szoktunk jönni, hogy na, itt ez valami nyaralás lesz a vége, mert nem létezik, hogy valakinek egyszerre ilyen problémái legyenek. És ez fontos. A tudatos nyaralás az nagyon fontos, mert hogyha egy jól összekészített gyógyszercsomaggal, utipatikával indulunk neki, az meg tudja különböztetni a nyaralásunkon bekövetkező bármilyen problémát, úgy, hogy az egy lábjegyzet lesz a nyaralásunkkor, vagy adott esetben véget vett a nyaralásunknak. Itt tudatosan neki kell készülni. És itt négy szempontból közelíthetjük meg az utipatika, vagy a nyári készlet összeállítását. Ami talán a legfontosabb, hogy különböző sérülésekre, horzsolásokra legyünk felkészültek. Ugye ez a klasszikus sebellátás. Vágások, horzsolások, ezeket úgy tudjuk kezelni, hogyha van nálunk valamilyen fertőtlenítő oldat, vagy spré, különböző sebtapaszok, aki tengerpartra megy, az nem árt, hogyha ez a sebtapasz mondjuk vízálló, illetve egy utazásnál, amikor az ember mondjuk autóval utazik, akkor ne feledkezzünk meg különböző kézfertőtlenítőről, nedves törlőkendőről, mert ezek is meg tudják könnyíteni az utazást. Utána úgy végig tudjuk magunkba venni, hogy milyen gyakori panaszok fordulhatnak velünk elő. Nem csak utazás során, hanem otthon is. Hogyha ezeket úgy magunkba, a kis jegyzettömbünkbe kipipálgatjuk, akkor már nyert ügyünk van. Klasszikus fájdalom, láz. Nem kell túl gondolni. Mindenki tudja, hogy felnőttek, hogy milyen hatóanyagra, milyen gyógyszerre, hogyan reagál. Mi volt jó neki? Fejfájásra, fogfájásra, mi jó neki, hogyha lázas. Ha ebből egy dobozzal berak, akkor az már tökéletes tud lenni. Torokfájásra, valamilyen torokfertőtlenítő, vagy szájspré legyen bent a kis csomagunkban. Amitől nagyon félünk, gyerekesek talán még jobban, különböző emésztési problémák, különösen egzotikus nyaralás során, itt be kell csomagolnunk hasfogót, valamilyen probiotikumot, bélfertőtlenítőt, illetve gondoskodnunk kell a kiszáradásról is, hogyha nagy Isten valamilyen hányás, hasmenéses vírust összeszednénk valahol, ezekre kiválóak ezek a rehidratáló oldatok. Különböző sók vannak benne, az ember megissza, feltölti, és teljesen másképp alakul a napja, még hogyha van egy bélfertőzése akkor is.
1: Ennek kapcsán hadd kérdezzem meg, hogy ha nem merül fel probléma, de időnként kúraszerűen akár érdemes ezeket használni, hogy a bélrendszerre jótékony hatással lehet?
2: A probiotikumokat mindenképpen. Az immunrendszerünk az alapvetően az emésztő traktusunkból indul ki, úgyhogy az, hogyha a gyomrunkat, bélrendszerünket rendben tartjuk, akkor az egészség megőrzés tekintetében nagyon jó dolog tud lenni. Úgyhogy kúraszerűen probiotikumokat egészen nyugodtan lehet szedni. Most már vannak is olyan probiotikumok, amik nem csak akut problémára javasoltak, hanem az ember szedje nyugodtan bátran. Megerősíti a bélflórát, helyrerakja az emésztést, és javítja az immunrendszert is.
1: Köszönöm, és akkor itt, ha folytatjuk a sort az utipatika tekintetében.
2: Ki szokott maradni sokszor az allergiagyógyszerek, antihisztaminok. Nem csak azoknak javasolt ezek a gyógyszerek, akik klasszikusan allergiások, de egy nap allergiánál, vagy egy rovarcsípésnél is nagyon jó szolgálatot tud tenni. És akkor a harmadik pontunk, az ugye meg kell magunkat védeni a környezeti hatásokkal szemben. Itt mire gondolunk? Nyáron ugye a napsütés. Korunknak megfelelő, bőrtípusunknak megfelelő, magas faktorszámú naptejeket kell használni. Illetve nagy segítséget tud nyújtani, hogyha már megtörtént tavaly és leégtünk, akkor valamilyen napozás utáni bőrnyugtató, krém, hab, ami a napégés tüneteit gyorsan tudja csillapítani. Rovarok, szúnyogirtó, erdőbe, kullancsriasztó, mindenféle fajta kiszerelésben létezik már, a hajgumitól kezdve, a karkötőn át, legkisebb gyerekeknek ruhára ragasztható tapaszokig, hogy ezt is könnyű megoldani, de legyen nálunk. És hogyha ezeken túl vagyunk, ezeken az általános dolgokon, akkor lehet egy kicsikét fűszerezni ezt, hogy milyen tippeket tud adni a patikában a gyógyszerész, hogyha éppen megyünk nyaralni. Sokszor bajt szokott okozni, hogy a folyamatosan krónikus betegségre szedett gyógyszerek, gondolok itt magas vérnyomás, diabétesz és a többi, azt nem rakjuk be, nem olyan mennyiségbe rakjuk be, vagy nem úgy rakjuk be, ahogy az kellene. Mire gondolunk itt? Nem biztos, hogy célszerű kiszámolni, hogy akkor én most 7 napot fogok nyaralni, akkor nekem 7 napnyi gyógyszerre van szükségem, mert mondjuk a repülőgép törölhetik a járatunkat, utazás közben történhet valami, úgyhogy érdemes nagyobb mennyiséggel nekivágni az útnak. Nagyon fontos, hogy a gyógyszereket, ezeket a folyamatosan szedett gyógyszereket ne a kis gyógyszeradagolónkba vigyük, még hogyha az kényelmesebb is, mert kevesebb helyet foglal, hanem a saját dobozában. És ennek az az oka, hogyha egy komolyabb probléma történik, egy baleset vagy bármi, amikor mi, nehogy Isten, nem tudunk kommunikálni az orvossal a kórházban, akkor, hogyha az orvos a gyógyszerek dobozát megkapja, látja, ott van, akkor ő pontosan fogja tudni a hatóanyag szempontjából, hogy milyen gyógyszeres terápiát kap az adott beteg, delikvens, viszont hogyha egy kis gyógyszeres szelencében van 3 fehér tabletta, 2 kék, 4 piros, különböző kódszámokkal, ott valószínűleg vakarni fogják külföldön a fejüket, hogy ez most Magyarországon éppen milyen típusú gyógyszer. Szóval a gyógyszereket a saját dobozába vigyünk magunkkal. Vannak bizonyos hatóanyagok, amihez hivatalos papírokat kell kérnünk a házi orvostól. Ezek fájdalomcsillapítók, különböző altatók, nyugtatók, pszichotróp gyógyszerek, ezeket nem tudjuk magunkkal vinni úgy, hogy az nincs engedélyeztetve, de a házi orvos ebben tud segíteni. Nekivágunk egy egzotikus nyaralásnak, ott fel kell készülnünk már előtte, és meg kell tudnunk, akár a házi orvostól, akár a budapesti oltóközponttól, hogy azon a területen van-e most valamilyen fertőzés veszély, illetve milyen védőoltások javasoltak. Ezek a patikába elérhetőek, az orvosok fel tudják írni, de azért ezt egy másfél hónappal előtte már ezt át kell gondolnunk, hogyha tudatosan készülünk egy ázsiai nyaralásra például. Gyógyszeretnél hiba szokott még lenni a nyaralás során a gyógyszeretnek a tárolása. Ugye ezek a gyógyszerek, amiket tabletta formában szednek a betegek, azok 25 és 30 fok között érzik jól magukat, magyarán a stabilitásuk ezen a hőmérsékleten a legjobb. Na most egy autóban, egész napot hagyva a tűzőnapon, azért ez sokkal több tud lenni, és ilyenkor előfordulhat, hogy sérül a gyógyszer, és a hatóanyagnak a felszabadulása megváltozik. Valószínűleg nem azt a hatást fogja kiváltani a gyógyszer, ami a célja lenne. Hogyha repülőn utazunk, akkor minden gyógyszerünket az előbb említett ok miatt is a kézipodgyászba tegyük, mert a repülő raktárében ott azért elég kaotikus időjárás tud lenni, és továbbá figyelni kell arra, hogyha valamilyen gyereknek például lázcsillapító szirupot viszünk, vagy köhögéscsillapító szirupot viszünk, ott az 1 deci szabály a gyógyszerekre ugyanúgy vonatkozik, amit fel tudunk vinni a repülőgépre. Oda kell figyelni, hogyha hűtött gyógyszereket alkalmazunk, például inzulin, különböző szemcseppek. Ezeknek sajnos a nyaralás során is megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Autóban elektromos hűtőtáskával, repülőn hűtőtáskával, jégakúval. Kibírják ezek a gyógyszerek, általában egy hetet, általában egy hónapot, de általában az a tapasztalat például egy inzulinnál, hogy egy hét után már nem ugyanazt a hatékonyságot ér el a gyógyszer, hogyha az nem hűtőben volt tartva.
1: És még ehhez kapcsolódóan igazából ez az év bármely szakában, akár otthonainkban is, hogyha azért nyáron is van, amikor olyan kánikula van, hogy 30 fok felett van legalábbis napközben a hőmérséklet. A lejárati időt úgy gondolom azért mindenki figyeli, de nem megfelelő tárolás, akár egy időjárás miatt is a hatásán is csökkenthet.
2: Igen, tönkreteszi a gyógyszer. Hatóanyag felszabadulása megváltozhat. Hatóanyag elbomlik benne. Úgyhogy nem azt a hatást fogja elérni, amit mi várunk tőle. Én azt szoktam mondani, hogy tegyék be a spájzba.
1: Az a biztos.
2: Az a biztos, igen. Ott azért nyáron sincsen olyan meleg, szóval az a 30 fok nem gondolnám, hogy van. Hát amelyek hűtőszekrényben tartható, az
1: nem kérdés.
2: Az nem kérdés, igen. És itt is még van olyan, amit hideg helyen kell tartani, az 2-8 fok. Hűvös helyen, mikor rá van írva egy gyógyszer, és száraz hűvös helyen tartandó, na az 8-15 fok. És a tabletták azok 30 fokot bírnak.
1: Meg sokra talán a legfeljebb 25 fok, ami fel van tüntetve.
2: Nyilván azért ez egy gyártónak egy védekezése is egyébként, de azért nyáron a 25 fokot tartani tablettás gyógyszernél, én is azt mondom rá, hogy elég nehéz minden esetben, de tűzőnapsütésben rakjuk ki. A kocsiban. Mikor ott hagyják az emberek, azzal szokott a legtöbb probléma lenni. De hogyha már egy panzióban, apartmanban, szállodai szobában van, ott már semmi baj nem lesz a gyógyszernek. Utazásnál nagyon gyakran kérdésként megkapjuk egy hosszú repülőút előtt, hogy akkor érdemes-e vérhigítót szedni trombózis megelőzésre. Ilyenkor meg kell nézni, hogy hány éves volt-e valami olyan profilaxis, ami ezt indokoltá teszi, és akkor a kezelő orvos az eldönti. Nyilván vannak szájon átszedhető ilyen trombocita agregációt megelőző készítmények, de akár szélsőséges esetben vannak vérhigító injekciók is, amit az orvos felír annyit, amennyi a repülőút, hogy egy oda-vissza út van, akkor 2 ampullát mondjuk, és az beadja magának, aki utazik, és akkor így a trombózis kérdését az gyakorlatilag meg is oldotta. arról is érdemes tájékozódni, akik folyamatosan gyógyszert szednek, hogy az adott gyógyszer okoz-e fényérzékenységet. Mert van számos olyan antibiotikum gyulladás csökkentő, ami igenis fényérzékenységet okoz. Semmi baj, ha valaki ilyet szed és nyaralni szeretne menni, de ott fokozottan figyelni kell arra, hogy napvédőt használjanak. Nagyon sokszor szoktunk találkozni különböző fájdalomgyulladás csökkentő gélek, kenőcsöknél, hogy strandolás előtt bekenik a térdüket, mert fáj, és utána konkrétan égési sérüléssel érkeznek, ki van húlyagosodva. Sok ilyen fájdalomcsillapító gél fényérzékenységet tud okozni, és akár égési sérülést is. Ezekre nagyon oda kell figyelni. Nyaraláskor kicsikét elengedjük magunkat, ott azért szoktunk kocintani, alkoholfogyasztás is előfordul. Szem előtt kell tartani, hogy van jó pár gyógyszer, mind antibiotikum, mind altatók, nyugtatók, ami az alkohollal nem barátok. Vagy a májunk nem szereti, vagy hatásfokozódás történik a gyógyszernél. Úgyhogy a beteg tájékoztatóban ezt azért olvassuk el, hogy az alkoholfogyasztással, hogy függ össze a gyógyszerhatás változása. Vízbiztonságra is mindig ki szoktunk térni, pláne egzotikus országokban van az aranyszabály, gyakorlatilag bármit csinálunk, ami vízzel kapcsolatos, azt jó palackos vízzel, zuhanyozni nyilván nehéz, de a fogmosást azt el szokták felejteni, a jégkockát el szokták felejteni, hogy ezeket sem szabad. Mosatlan, hámozatlan gyümölcsöt nem eszünk egzotikus országokban.
1: Ugye az elmúlt percekben a 21. országos patikanapról beszélgettünk, illetve az úti patikáról, olyan nyári élethelyzetekről, amelyekre a mindennapokban érdemes odafigyelni. Mindezekhez kapcsolódóan mi lenne az a záró gondolat, amelyet most megosztana velünk?
2: Én csak annyit szeretnék elmondani, hogyha nyáron nyaralunk, vagy ha otthon vagyunk, próbáljunk meg tudatosan felkészülni. Gondoljuk át az élethelyzetünket, szabadságolás lesz az orvosoknál is. Talán egy kicsit nehezebb lesz elérni a gyógyszertárat. Mindenki legyen tudatos, készüljön előre fel. Nyaralásra is, meg úgy a nyárra is. Sokkal kényelmesebb az, mikor otthon van egy fájdalomcsillapító, egy septapasz, gyerekeknek hasmenésre bármilyen gyógyszer, mint elmenni keresni egy ügyeletes patikát, autókázni 20-30 perceket. Úgyhogy legyünk egészségtudatosak, én azt kívánom mindenkinek. És köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Én pedig köszönöm a beszélgetést Menszátor T. Ádámnak, a Miskolci Szent Rókus gyógyszertár gyógyszertárvezető helyettesének, szakgyógyszerésznek.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, június 24-én rendezi meg a belvárosban hagyományos valétálási ünnepségét a Miskolci Egyetem. A szellemi kulturális örökség részévé nyilvánított selmeci diák hagyományok talán leglátványosabb eleme a szalamander, amelynek keretében a hallgatók fáklyás felvonulással, borsnótákat énekelve búcsúznak a várostól és az Alma Matertől. A diákok este 8:30-kor gyülekeznek a belvárosban. A részletekről Balkányi Dáviddal és Kis Leventével beszélgetünk. A riporter Sütő Dávid Pellé.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Balkányi Dávidot, valétáló Miskolci Egyetemista hallgatót, illetve Kis Leventét, a Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzat alelnökét. Köszöntelek titeket, és köszönöm szépen, hogy befáradtatok ide az Európa Rádió stúdiójába. Régi ismerettségünkre, illetve korunkra való tekintettel. Ha megengeditek, akkor tegeződnék veletek, könnyebb lesz így a beszélgetés. Üdvözöllek titeket.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, és üdvözöljük a hallgatókat.
4: Köszönjük szépen a meghívást, és örömmel jöttünk.
2: Levente, első körben hozzád fordulok. Mit is tudhatunk erről az eseményről? Mi is ez a szalamander?
3: Maga a szalamander ugye a Miskolci Egyetemnek egy kiváltképpen régi időkre visszanyúló hagyománya, ami fáklyás felvonulást jelent. A végzős hallgatók ballagási ceremóniája, így is lehetne mondani. Igazából többször volt már téma akár ebben a rádióban is, és tényleg a Miskolciakra nem kell bemutatni, de az egyetemünknek van egy több évszázadra visszanyúló diákhagyománya, ennek a része a szalamander. Maga felépítésére pedig úgy néz ki, hogy a Városházától a Petőfi térig fáklyákkal S-salakban vonulnak a végzős valétáló egyetemista hallgatók.
2: Milyen a hangulata, hogyan lehet ezt megélni? Ugye, ha jól tudom, te tavaly valétáltál. Milyen élmény volt a szalamander számodra így belülről?
3: Nagyon nehéz megfogalmazni magát, hogy milyen élmény. Igazából első szó, ami eszembe jut, az, hogy megható. Nagyon erős a kettősség benne, hiszen egyszerre örül az ember, mert lediplomázott, végzett az egyetemen, de mégis visszasíja majd azokat a diákéveket, és miközben ott közösen együtt felvonult azokkal a barátokkal, társakkal, akikkel 2-3-4-5-6 évig együtt koptatták az iskola padját, akkor boldogan tud visszanézni ezekre az időkre.
2: Idén hogyan, miként lesz megszervezve?
3: Nem árulok el nagy titkot, most a június 24-én szerdán lesz a szalamander. Ugyanúgy, mint minden éven a Városháztér mellett az oldalsó bejáratánál fog indulni este 9 órakor, és onnan sétálunk át együtt a Petőfi térig, megyünk végig a sétálón, és a villanyrendőr mellett bekanyarodva a Földes-Ferenc gimnázium érintésével halad majd a felvonulás.
2: Dávid, akkor fordulok hozzád. Mennyire várod ezt az eseményt?
4: Tavaly már részese voltam ennek az eseménynek, csak akkor, mint ugye úgy vendég, ha lehet így fogalmazni. Azért is várom nagyon, mert nekem az ismerőseim, ugye olyan embereket is megismertem ezzel alatt az időszak alatt, akiket nem gondoltam volna, és nagyon szoros kapcsolatot tudtam kialapítani, és azt hozzá kell tenni, hogy mivel több karról is vonulunk ilyenkor, szóval az összes kar felvonul, és ott is van barátok, vannak ismerősök, akikkel együtt kezdtük, és nagy része most fog elmenni innen, és ez ilyen téren szomorú is, meg jó is, hogy tényleg ezt a napot, ami akkor úgy rólunk szól, így ezt együtt fogjuk átélni.
2: Mi előzi meg a szalamandert, akkor kérdezlek téged, aztán majd Levente még becsatlakozik. A hagyományőrzés, a selmeci hagyományok keretén belül szalamander előtt, ugye, ha jól tudom, van gyűrűavató, szalagavató szakestély is. Ezekről, ha egy kicsit még mesélnétek, talán kezdjük a szalagavatóval, ugye az van hamarabb.
4: Igen, ugye a szalagavató, ugye én a gazdaságtudományi karra járok, és ott jelenleg én vagyok a valéta pénztárosa ennek az évnek. Nekünk a szalagavatunk, ugye ez decemberben zajlott le, ott összesen ilyen 30 fő avatott szalagot, köztük voltak olyanok is, akik ugye hamarabb keresztelkedtek, mint mi, és az volt az első ilyen nagyobb pontja ennek, mert a szüleink is jelen voltak a szakestélyem, és ott konkrétan, mint vendégekkel együtt, ilyen 150 fős volt, szóval ez így ilyen térem. Akkor az nagyot szólt, lehet így fogalmazni. Utána meg ugye a gyűréskupa avatú szakesté következik, ami a gazdaságtudományi karon az januárban szokott lenni, szóval a mostani gyűrűavató szakesté az előttünk lévő évfolyamnak volt, és akkor nekünk majd most januárban lesz legközelebb, de ott én is szintén jelen voltam, és ott, ha lehet így fogalmazni, az az utolsó mozzanat ennek az egésznek, és ezért voltak arcok, voltak emberek, akik elérzékenyültek ettől, azért könnyes szemeket lehetett látni, szóval így az elején nézve hosszúnak tűnik ez a folyamat, de kb. Nagyon hamar végig is van. Amikor nekivágsz ennek az egésznek, azt látod, hogy hát még van idő, de ma ott tartunk, hogy már jövő héten szalamander van, és vége ennek az egész történetnek.
2: Gyűrű és kupaavató szakesté kapcsán szerettem volna kérdezni, hogy az milyen élmény nektek akár lelkileg, vagy bármilyen formában, hogy ugye amikor a gyűrűt a kupába, vagy a kis pohárba beleejtitek, és ugye közben nótáztok, talán ez a legérzékenyebb része ennek a szakestének.
4: Még jelenleg kívülállóként, de láttam a firmáimat is, például nekem az egyik keresztapám, ő éppen a prezidiumon ült fent, és mikor lejött a Silencium Ex-be, akkor lehetett látni rajta, hogy hát vége van ennek, és hát nagyjából nem azt mondom, hogy velük együtt hatódtam meg, de azért ott is nagyon sok ismerősöm lett az évek alatt, és nagyon jó barátságok kötődtek emiatt, és rossz volt látni azt, hogy hát ők már nem lesznek itt többet, szóval így lelkileg ez így megvolt, de szerintem januárban nekünk így meg lesz ez a pont ugyanúgy.
2: És Levente, bár itt nagyjából felsoroltuk a mérföldköveket, van-e még bármi olyan, amivel kiegészítenéd, akkor nagyjából ugye ezek a mérföldkövek.
3: Hát igazából annyit tudok elmondani, még itt egy ilyen hallgatók kedvéért egy kis segítséget adni, hogy az, hogy ennek az egészek részesen legyél a mi egyetemünkön, az egy kisebb, hosszabb, rövidebb, kinek milyen folyamattal megy végig, tanórák után, az év elején az elsősök, főleg az elsősök, de akár felsőéves hallgatók is jelen lehetnek egy úgynevezett balekoktatáson. Ez az egyetemük 8 karából 7 karon működik jelenleg. A legfiatalabb karom még nem, de tervek vannak, hogy majd egyszer ott is beinduljon ez az egész, és ha végigmész egy folyamaton, amit a felsőbb évesek tartanak számodra, itt igazából az egyetemünk történelmével ismertetik meg a friss hallgatókat. Ha ezen végigmész, a végén lezárod egy írásban és egy szóbeli vizsgával, akkor megkeresztelked. A megkeresztelkedés során választasz magadnak keresztszülőket, keresztapát, keresztanyát, ahogy erről Dávid is beszélt az előbb, és ha ez megtörtént, akkor több hagyományos rendezvényen lehet részt venni, ilyenek a szakestélyek, erről beszélt drága barátom az előbb. Tényleg megható pillanatok szoktak ezeken lenni, ezek este, esti rendezvények, ahol gyertyafénybe összegyűl egy szak, egy kar, hál' Istennek mostanában már úgy működik, hogy az egyetemünk elég fluid, elég szépen mászkálnak egymáshoz a különböző karos hallgatók. Talán ez a lenne pozitívuma is az egésznek, hogy más egyetemeken egy gazdász és egy bölcsész hallgató valószínűleg nem találkozna soha. Mi meg az egyetemnek hála rájöttünk, hogy amúgy vérszerinti rokonok vagyunk, szóval kicsi a világ.
2: Levente, ha már nálad van a szó, a selmeci hagyományőrzés milyen pluszt adnak az egyetemi élethez számotokra, számodra mit jelent ez az egész?
3: A legnagyobb plusz az mindenképp a kapcsolatok, és itt nem ilyen munkahelyi viszonyban értem ezt a kapcsolat szót, hanem úgy, hogy aki ezt az egészen nem csinálja meg, nem keresztelkedik meg, annak valószínűleg sajnos, hát ugye mindenkinek a saját döntése, annyiból fog állni az egyetem, hogy bejár a tanórákra, tanul, esetleg a szaktársaival néha összeül, és hazamegy. Viszont aki megkeresztelkedik, az új kapukat nyit ki maga előtt. Valószínűleg én már azért régóta a Miskolci Egyetem kötelékébe tartozok, és mindig egy olyan személy voltam, aki szívesen ment mindenhova is, ahova hívták, és szeretettel várták, de rengeteg embert ismertem meg. Több ügyvédet ismerek az egyetemnek hála. A egészségügyi szférában rengeteg dolgozót ismerek. Nyilván ugye tanár szakos hallgatóként a saját házam táján is vannak a jó ismerősök, de ugyanúgy ismerek mérnök informatikusokat, vagy gazdaságmenedzsment tanuló hallgatókat. Ez a legnagyobb előnye, amit adhatott. Meg persze a rengeteg élmény, a rengeteg közös rendezvény.
2: Dávid, te hogyan éled meg ezt az egész hagyományőrzést, a diák életet, a selmeci hagyományokat itt a Miskolci Egyetemen? Számodra mit ad?
4: Mondhatjuk azt, hogy ugyanezt tudnám elmondani, mint Levente, de azt ugye hozzá kell tenni, hogy én mikor idejöttem az egyetemre, ugye én budapesti lakos vagyok, szóval nagyon sok mindenkit nem ismertem, szóval nekem ez teljesen új dolog volt, és a gólyatábor, ami ugye itt az egyetemen a Balek hétre van elkeresztelve, akkor, hogyha úgy nézzük, új voltam, teljes mértékben egy darab ismerősöm se volt, szóval én az itteni barátaimat, az itteni társaságot én egy az egybe a selmeci hagyományoknak köszönhetem, mert ha tegyük fel, nem keresztelkedek meg, akkor most, hogyha azt hiszük, tényleg az lenne, amit Levente is mondott, hogy bejárnék órákra és hazamennék, de ugye mivel kollégis vagyok, így azért sokkal másabb, és azért azt is hozzá kell tenni, hogy a megkeresztelkedett hallgatóknak a túlnyomó százalék az ugye kollégista, vagy éppen itt Miskolcon belül lakik, mert azért sok az olyan ember, aki ugye hétvégente nem szokott hazajárni, és akkor így egybe a társaságban így itt vagyunk, vannak közös főzésektől kezdve minden, szóval így egy olyan kis családias közösség alakult ki, ami az nagyon fontos és nagyon nagy szó így az egyetemi éveink alatt.
2: Szalamandára visszakanyarodva még, úgymond a folyamat egy része, hogy hogyan néz ki, hogy meséltétek, hogy S-alakba vonultok végig ugye a Városház tértől, a Petőfi térig, ha jól tudom. Az egyik, hogy közben mi történik, illetve a másik, amire kíváncsi lennék, hogy mivel zárul, úgymond milyen aktussal zárul a Szalamander.
3: Nagyon örülök, hogy ilyen célzó kérdéseket felteszel, hiszen így még könnyen megválaszolni. Mikor meggyújtjuk a Városház téren a fáklyákat, akkor a frissen megválasztott, általában bányászó elnök szokott beszédet mondani, rajta kívül pedig polgármester úr, hát mindig az aktuális polgármester, illetve az egyetem aktuális rektora mond búcsú beszédet a végzős hallgatóknak. Mikor ezek a beszédek megtörténnek, elindul a felvonulás, ahol ugye begyújtott fáklyákkal S-alakban megyünk végig Miskolc utcáin, és közben diáknótákat nótázunk. Körülbelül 12 nóta az, ami a több száz nótából, ami a nótakincsükhöz tartozik, ilyenkor el szokott aggozni, ezek direkt a valétállásnak, a végzésnek a nótái, talán a legmeghatóbbak és a legszebbek, főleg amikor több száz ember egyszerre énekli ezeket. A felvonulás közben még megállunk a Földes-Ferenci gimnáziumnál, mert amikor az egyetemünk 1949-ben ide költözött, akkor az első tanórákat ott tartották, pontosabban a tornatermében a gimnáziumnak, úgyhogy ott egy emlékoszlopot el szoktunk helyezni, polgármester úrral közösen, illetve több különböző miskolci vezetővel közösen, onnan majd folytatva az utat a Petőfi térig megyünk, és ott van egy ilyen nagyon megható, lezáró rendezvény, ott a Kohász Valét elnök mond először egy beszédet, a frissen megválasztott, utána pedig minden karnak a valétái, valételnökei, valétapénztárosai átadják a jövő a generációinak a szalagjaikat, amivel azt mutatják, hogy ők már tényleg elmentek, és most már így idézőjelben a fiatalabbaké, a kisebbeké a jövő, és ők vigyék tovább ezt a gyönyörű több száz éves hagyományt.
2: Szervezőként milyen a Szalamanderben részt venni, úgymond a másik oldaláról látni ezt az eseményt?
3: Ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor még tavaly a másik oldalról azt gondoltam, hogy egy pár órás rendezvény, persze meg kell tenni a kötelező lépéseket. Így most már egy évvel később azt mondom, hogy ezért egy picit bonyolultabb ez a dolog, de nagyon jó átmenet, meg nagyon jó tapasztalat a egyetem után a munkavilágába belépni. Ugye be kell szerezni rengeteg engedélyt hozzá, tárgyalni kell, akár a MVK-val, a városi közlekedéssel, hogy zárja le az adott útvonalat, a rendőrséggel, biztosításról, polgármesteri hivatallal beszerezni minden kelléket, hangosítást elintézni. Hát most nem fogok panaszkodni, mert nem szeretnék. Munka van vele, de mindenképp megéri. És hogy akkor hát is csatoljuk a másik kérdésedre, hogy miért ajánlom minden miskolci lakosnak, mert egy olyan élmény, akár egyetemre járt valaki, akár nem, akár bármilyen családtagjaid felvonó vagy nem, ami azért meghatározó és szép. Ha több száz ember egyszerre énekel, nótázik valamit, fáklyákkal az éjszaka közepén, egy jó meleg nyári, júniusi napon, akkor annak megvan a varázsa, és az szerintem egy örök emlék tud maradni mindenki számára.
2: Annyit árulja, hogy esetleg miskolci lakosok hogyan szoktak megemlékezni vagy csatlakozni, mert ha jól tudom, ők is hozzájárulnak a Szalamanderhez.
3: Igen, igen. Az elmúlt pár évben főleg kiváltképpen, és akkor itt egy felhívást is teszek így a rádióban, hogy be szoktuk kérni, és a mai nap folyamán pont fog ez végigmenni a városon, kis szórólapok meg plakátok formájában, hogy mindenkit, akit az útvonal mellett lakik, esetlegesen az ablakaiba egy-egy gyertyát, egy-egy fáklyát, ami éppen van otthon, tegyen ki, hogy még szebb legyen ez az élmény, vagy ha szeretne együtt vonulni velünk, akkor ott mindig a végzős hallgatók mellett rengeteg másik ember, családtagok, rokonok, barátok, ismerősök, és szoktak vonulni, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit a rendezvényre.
2: Egy dologra azért kikanyarodnék, Dávid, ugye említetted a keresztszülőket, meg egy szó volt ugye a balett keresztelkedésről. A film a balett kapcsolat milyen pluszt ad az egyetemhez, vagy esetleg az egyetemen túl az emberi életéhez?
4: Hát az én esetemben ez külön érdekes, mert ugye a drágalátos keresztapámmal én egy évig egy szobában laktam a kollégiumba, szóval így azért nekünk kialakult köztünk egy olyan baráti viszony, ami nagyon jó értelemben, tényleg pozitív az egész. Ugye mi egy évig azért együtt laktunk, szóval így eléggé jól megismertük egymást, és nem volt ilyen probléma egyáltalán, hogyha volt valami, mondok egy olyanra, hogy beteg volt, fáradt volt, vagy bármilyen segítséget, az megvolt. És ez így azon túl most éppen jelenleg ott is tartunk, hogy most lesz majd ugye a diplomosztója, arra a diplomosztó buliára meg vagyok hívva. Volt olyan esemény, hogy náluk például egy sütögetés volt, oda is ugye meghívott, és ugyanez így meg van fordítva is. Szóval olyan filmabban legviszonyolok út ki köztünk, ami szerintem egy egyetemistának, vagy egy frissen megkeresztelkedett hallgatónak ez nagyon jó. Ugye nyilván nem ő az egyetlen keresztszülőm, de mivel most már itt én is vannak gyerekeim ilyen téren, ha azt hiszük keresztgyerekeim, próbálom ugyanazt átadni, amit tőlük tanultam. Kisebb-nagyobb sikerekkel nyilván azért nem tökéletes az ember, de szerintem jó úton járok afelé, hogy ez így megtörténjen, hogy jó legyen.
2: Levente, te hogyan látod, mit tapasztalsz, hogy a maga a selmeci diákhagyományok, az, hogy akár az ember ujján a valétagyűrű ott marad, ha valaki szívesen hordja, vagy egy balekgyűrű, és kilép az életben, ezek a diákhagyományok a való életben milyen plusz tudnak adni?
3: Tényleg segítség, és meglepő ebbe belegondolni, hogy egy gyűrű, amit a kézzel hordunk, mekkora támasz tud lenni. Többször előfordult velem, utazgattam bármerre az országban, hogy találkoztam valakivel, aki csak úgy leszólított, pedig életünkben nem találkoztunk egymással, mert meglátta, hogy a valét a gyűrű a kezemben van, és egy nagyon jó beszélgetés kialakult belőle. Persze vannak ilyen hozományai ennek az egésznek, hogy állásítéjukon is már gyakran hallottam, hogy pont erről kezdődött egy beszélgetés a két fél között, hogy milyen volt akkor a Miskolci Egyetemen, vagy a Soproni Egyetemen, mondjuk, ahol hasonló, vagy ugyanezek pontosabban a diákhagyományok. Nagyon érdekes megtapasztalni, hogy két teljesen másnak tanuló, teljesen más korú ember milyen hamar közös témába tud egyenledni. Nekem például nagyon nagy személyes tapasztalatom az, hogy én amúgy nem olyan messze Miskolctól élek, Bekecsi lakos olyan pontosan, és a települési polgármester is ide járt egyetemre, meg van keresztelve, és egy ügyben mentem vele beszélgetni, egyeztetni, meglátta a gyűrűt a kezemről, hát akkor egy órával tovább tartott az a meeting, mint ahogy alapból terveztük, és az egyetem egyből feljött témaként.
2: Mind a kettőtöktől kérdezem, ha valaki majd ugye szeptemberbe kezdi majd az egyetemet, ugye majd lesz balek hét is a nyár folyamán. Miért érdemes a hagyományőrzéshez csatlakozni?
4: Elsősorban szerintem azt így ki kell emelni, hogy már teljesen másabbak ezek az oktatások, mint ami az elmúlt években voltak, mert nyilván azért változnak az emberek, és meg kell találni össze ezt a közös hangot, hogy úgy átadni, hogy ne a rosszat tapasztalják meg, hanem a jókat. Nyilván mi tavaly a Gólyatával, mint főszervezők próbáltunk erre felemenni irányba, és a pozitív dolgokat mondani, de nyilván kiegészítettük, hogy azért mi a hátránya is ennek, és sokan megcsinálták például nálunk idén is, és észre is vettük, hogy így egyben maradt a társaság. Szóval, ha azt nézzük, most a keresztelkedés nézve, jöjjelősz balekoktatásra, egy egyszerű dolog, ha kell valakitől egy tananyag, nyilván egyből hozzájuk fogsz fordulni, és új embereket, új barátokat ismersz meg ezzel, és olyan emberekkel kezdesz el kapcsolat kialakítani, akikkel például nem is gondolnád, hogy az életben beszélni fogsz. Meg azért hozzá kell tenni ezt is, hogy kicsit a szarvuk is le van törve ilyenkor az embereknek, de ez pozitív értelemben értendő.
3: Én annyit tudnék még hozzáfűzni, hogy ha meccsel az egészet, akkor rengeteg barátod kapsz, rengeteg jó társat kapsz, rátalált a legjobb barátod, a jövendőbeli tanúd, akár a szerelmed, és egy egészet így összefoglalva kapsz egy családot. Egy olyan családot, aki támogat, aki ott van melletted, a éppen picit rosszabbul sikerült egy este, ha éppen magad alatt vagy, vagy az életed legjobb pillanatában is. Úgyhogy mindenkinek azt ajánlom, hogy válassz a Miskolci Egyetemet, bármelyik kart, bármelyik képzést, és mindenképp jön el a Gólyatáborba, ahol több száz szervező fog azon dolgozni, hogy bemutassa az egész világot nektek.
1: Kedves hallgatóink, június 24-én rendezi meg a belvárosban hagyományos valétálási ünnepségét a Miskolci Egyetem. Az elmúlt percekben a szalamanderről és diák hagyományokról hallhattak beszélgetést Balkányi Dáviddal és Kis Leventével. Sütő Dávid Pellé beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől.

0: hogy a cég magyarországi beszállítói több mint 600 hektáron termesztenek görögdinnyét, az eladott mennyiség 2018 óta meg háromszorozódott. A nemzetközi piacokra tavaly több mint 11 ezer tonna magyar görögdinnyét juttatott el az áruházlánc. Az olasz parlament megszavazta a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt, amely fejenként több mint 600 eurót biztosít a migránst távozásra bíró jogi vagy más képviselőnek. Az intézkedés a 2026 és 28 közötti időszakban anyagi támogatást biztosít azok számára, akik az Európai Unión kívüli külföldi állampolgároknak segítséget nyújtanak az úgynevezett önkéntes hazatérési programhoz való csatlakozásban. Gyakorlatban ez a származási országba való visszatérési kérelem benyújtását jelenti, és az azzal kapcsolatos adminisztratív eljárásban való segítségnyújtást. A belügyi tárca adatai szerint január 1-től több mint 12.700 migráns érkezett Olaszországba, a tavaly ugyanilyenkor regisztrált több mint 27.000-hez képest. Tavaly Olaszországból valamivel több mint 6000 bevándorlót toloncoltak vissza hazájába, további csaknem 700-an az önkéntes hazatérést választották. Kiutasítás esetén egyébként a személy hazaszállítása több mint 3600 euróba kerül az olasz államnak.
1: Az időjárásról.
0: Ma napos felhős idő várható, azonban helyenként, főleg hazánk keleti felén, erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 25 és 30 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

lángol víz, virágot szed, koszorút fűz, majd eltűnik, majd előjön.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban az orosházi református általános iskolába utazunk, hogy találkozzunk az Iskola Rádió fiatal szerkesztőivel, ugyanis az orosházi refisek első helyet értek el érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal az idei DUE média pályázaton. Vendégeink lesznek Bogdánfi Szőke Anetta rádiós szakkört vezető tanárnő, valamint Németh Dávid, Csatlós Milán, Kackó Ádám, Tomán Laura Éva és Bogdánfi Lotti diákrádiósok.
2: Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefing. A díjat a DUE, azaz a Diák Újságíró Egyesület éves média pályázatán nyerték el. A rádió szerkesztőségének nem ez az első elismerése, a korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el ugyanebben a kategóriában. Idén az érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal vívták ki az aranyérmet. Meglátogattam Orosházán a diákrádiós kollégákat, hogy beszélgessünk a műsorkészítésről, a díjról és a szakkörüket vezető tanárukról.
2: Évekkel akár visszamenőleg, ha fel tudjátok idézni magatokban, hogy miért kezdtetek el rádiózni, miért fogadtátok el tanárnő hívását, hogy vegyetek részt a műsorkészítésében. Ki lesz a legbátrabb, aki meg is van a legbátrabb?
3: Mert itt van a legtöbb barátom, és tökre bulis is velük együtt dolgozni.
2: És téged hogy hívnám?
3: Németh Dávid.
2: Oké, megyünk tovább. Ki miért kezdett el rádiózni?
4: Satlós Milán vagyok, és azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor. Amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni. Utána meg csak egyre jobban megszerettem.
2: Azt akartam épkezni, hogy nem bántad meg, jól gondolom.
4: Nem, egyáltalán nem bántam meg.
5: Engem Kackó Ádámnak hívnak, nagyjából ugyanaz a véleménye erről, mint Milánnak. Én is ugyanazért kezdtem el rádiózni, mert annó még hetedikben mondta Anett néni, hogy hát aki nagyon szeret beszélni, meg aki nem tud lakatot tenni a szájára, az nyugodtan jöjjön, most kibeszélheti magát, szóval egyben magamra ismertem, és én is jelentkeztem erre a szakkörre.
6: Tomá Laura Éva vagyok, és én azért jelentkeztem erre a szakkörre, mert szeretem úgymond kiélni a kreativitásomat, és egyébként is a barátaim jöttek, tehát nem voltam egyedül.
2: És akkor ti négyen nyolcadikosok vagytok, minden négyen? Ez azt jelenti, hogy néhány nap is véget ér a jelen formában a iskolai tanulmányotok? Ez komolyan érinti akkor az iskola rádió szerkesztőségét, de majd ezt mindjárt tanárnővel megbeszéljük. Hát van még itt a körünkben egy ifjú szerkesztő.
7: Én Bogdán Filotti vagyok, és én azért kezdtem el rádiózni, mert amikor még negyedikes voltam, és újságírós voltam, akkor anya mondta, hogy néhány újságírós fog ilyen meglepetés rádióadást csinálni, és én is belekerültem, és azóta rádiózok.
2: És ezt is megszeretted, mint az újságszerkesztést?
7: Igen, mert van jó társaság, meg szeretek rádiózni.
2: És akkor az említett anya pedig Szőke Anett tanárnő, aki vezeti ezt a mind a két szakkört tulajdonképpen, az újságírást is, meg a rádiót is. Akkor ide jövök mellé, és akkor csapjunk talán bele a nehezebb részébe, hogy akkor mi lesz ezzel a szerkesztőséggel. Most elhozták az első helyet a DUE média pályázatán, tavaly a másodikat. Újra kell szervezni ilyenkor a diákokat? Van kire építeni, de hogy a többieket, hogy nézel ez elé a feladat elé?
8: Igen, Bogdán Szőke Anett vagyok. Igen, az iskola újságot is, a rádió szakkört is én vezetem az intézményben. Mind a kettő hatalmas örömet jelent. És hát igen, újra kell szervezni, de olyan kreatívak voltak a gyerekek, hogy azt találták ki, hogy az utolsó rádióadás igazából egy kedvcsináló lesz a következő rádiós csapatnak, tehát abban ők elmondják felhívásképp, hogy jelentkezni lehet rádiószakkörre, és elmondják, hogy mit szeretnek ebben a szakkörben, mennyire tudták kiélni igazából a kreativitásukat, és igazából ösztönzik őket arra, hogy jelentkezzenek, és azt mondják, hogy a Refi Rádió örök, úgyhogy ennek folytatódnia kell, és Lotti marad. Igen, de azért az újságírók között már vannak néhányan, akik gondolkoznak azon, hogy a rádiózást is kipróbálják. Igen, hát most nyilván itt van ez az első hely, amit ugye szóba került. Nem feltétlen a díjak motiválják egyébként a rádiósokat. Persze az is nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van egy pályázat, amin be tudjuk nyújtani a munkát, és akkor kiderül, hogy tényleg jó az, amit csinálunk, vagy nem annyira jó, de inkább az, hogy minden hónapban egyszer a szignálunk felcsendül, és utána jönnek oda kollégák, gyerekek, hogy tetszett nekik, ez tetszett, azt tetszett, új dolgokat tudtak meg. Tehát inkább szerintem mindenkinek, vagy legalábbis inkább saját nevemben beszélek, az jelent örömet, hogy a mi kis közösségünknek adhatunk valamit ezáltal.
2: Hány fő kell ahhoz, hogy stabilan fenntartható legyen a műsor és annak színvonala?
8: Hát úgy gondolom, hogy ez a 6 fő, amivel most működünk, ez szükségszerű, hogy meglegyen, mert mindig van hiányzó, meg beteg ebből. Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
2: És akkor ez az első hely, ez egy ilyen, oké, nem ez a legfontosabb, de ez a méltó lezárása ennek a korszaknak, hogy látod a csúcson, hagyják abba, ballagnak el ezek a diákjaid?
8: Igen, és hát megérdemlik, tehát egyébként egy tényleg nagyon szorgalmas, udvarias kis közösség, egymásra is nagyon odafigyelnek, de rám is ugyanúgy odafigyelnek a munkára, tehát mindig a 45 perc az nálunk másfél óra szokott lenni, mert annyira szeretnének még valamit csinálni, és még egy picit az is jó ebbe talán, hogy ugye a témáknak köszönhetően is gyakran, amik felmerülnek, tudunk nagyon jókat beszélgetni, amire egyébként iskolaidőben nincs annyira lehetőség, itt viszont egy picit ilyen lelkizés is megy, tehát pszichológiai mélységbe is belemeltünk, főleg, hogyha olyan témáról van szó, amivel most elhoztuk az első helyet, mint az érzelmi elhanyagoltság, ahol aztán jól ki tudtuk beszélni, hogy mondjuk ki milyen viszonyban van a szüleivel, mit oszt meg velük, társaiknál láttak-e már hasonlót, mit csinálnának ilyen szituációban, tehát nagyon sok mindenre jó ezek a szakkörök.
2: Akkor beszéljük át ezt az idei témát. Mi az, hogy érzelmi elhagyatottság, és hogyan sikerült ezt feldolgozni, és majd mindjárt megkérdezem a diákokat is, de hogy amikor te dobtad be, gondolom, ezt a témát, kevésbé tartom valószínűleg, hogy ezt a szókapcsolatot valamelyikük mondta volna, de cáfolj rá, ha nem így van, de hogy hogyan, mi volt az első reakció, tudtak hozzá kapcsolódni?
8: Az érzelmi elhanyagoltság onnan jött, hogy abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk most is egy komoly témát, mint amilyen a bullying volt, és hogy szakértővel szeretnénk beszélni, mert ez izgalmas volt a gyerekeknek, hogy nem csak az itteni tanárokat, gyerekeket kérdezzük meg, hanem egy szakértővel beszélgessünk, ez mégiscsak egy ilyen szintlépés, és akkor ugye nagy nehezen, nem volt egyszerű, de egy gyerekpszichológust találtunk, mivel pont karácsonyhoz közeledtünk, ez a kettő így összefonódott, hogy oké, most otthon leszünk a szülőkkel, meg sok időt tölthetünk együtt, de egyébként meg a szülők többsége mennyire szán időt a gyerekére, mondjuk ilyenkor a szeretet ünnepekor, amikor tényleg az lenne a lényeg, hogy a család együtt legyen, és akkor ez így beindította mindenkinek szerintem a fantáziáját.
2: Miért volt nehéz találni egy gyerekpszichológust? Nem akarta valaki vállalni, hogy egy iskola rádióban nyilatkozik?
8: Hát az iskolapszichológusok szerintem igencsak leterheltek, és sok a feladat, és olyat tudtunk találni, aki szerencsére épp kismama is nem dolgozott, és így volt arra ideje, hogy átolvassa az előre elküldött kérdéseket, felkészüljön, bejöjjön az iskolába egy szakköridőben, ugye, ami szintén munkaidő, és akkor itt egy órán keresztül elmondja, hogy hogyan néz ki ez szakmailag.
2: Oké, még mindjárt visszatérünk szerintem rá, de akkor megyek egy kört a diákrádiósok között. Hogyan emlékeztek vissza erre az interjúra, hogy akkor megbeszéltétek, hogy jön a szakértő iskolapszichológus, gondolom összedugtátok a fejeteket, összeraktátok a kérdéseket, meséljetek erről, hogy akkor ez... Hogy volt ez a pillanat, hogy megérkezett az interjú alany, együtt készítettétek az interjút, mindenki beszélhetett, vagy kineveztetek egy embert, aki beszélt, meséltek erről?
3: Mindenki beladott saját ötletet, és a legjobbakat választottuk ki.
4: Vicces sztori, de amikor interjúztunk, akkor így abszolút semmi hangom nem volt. Beszélni is alig tudtam az előző napokban, szóval amikor felvettük, akkor például rám is próbáltak ugye néhány kérdést így rám aggatni, annak ellenére, hogy nem tudtam beszélni, ami jól esett, mert amúgy így csapat része vagyok, szóval végül is dolgom, hogy kérdezzek. Csak hogy ugye ez picikét úgy visszagondolva vicces volt, hogy úgy interjúztam, hogy alig tudtam beszélni.
3: Aki elhanyagolt, az tudja magáról, hogy az?
9: Gyerekként nem igazán, azt legalábbis nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baj. Tudja, hogy valami nem jó, de leginkább ezek a gyerekek, főleg minél kisebbek, saját magukat hibáztatják ezért. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ők az értéktelenek, velük van valami baj, és ezért nem foglalkozik velük a szülő, vagy nincs rá idő, és általában nem tudják ezt így megfogalmazni.
2: Ez a téma mennyire állt közel hozzá, távol tőled, mennyire tudtál ehhez kapcsolódni?
5: az érzelmi elhanyagoltsággal nem nagyon tudok kapcsolódni, mert én nem vagyok részese, én nagyon jó háztartásban élek, a szüleim szeretnek engem, meg más nem mondhatnék, de én úgy gondolom, hogy ez nem vonatkozott rám, szimplán csak érdekelt ez a téma, mert tudom, hogy az iskolában úgy van olyan, aki így jár sajnos, és gondoltam, hogyha ezt a témát pedzegetnénk egy kicsit, és jobban megismerném, akkor jártasabb lennék ebben a témában.
2: És ez lett a vége, hogy jártasabb lettél?
5: Igen, az lett. Jártasabb lettem, mert beszélgethettem egy szakértővel ezzel a témával kapcsolatban.
2: Hogyan veszitek föl a műsort? Az elmúlt évben szerintem megbeszéltük, hogy ne úgy képzeljék el a mi hallgatóink, hogy egy szép iskolarádió stúdió van itt, ahol készülnek ezek a műsorok, remélem előbb-utóbb az is lesz, hanem hogy készülnek nálatok a műsorok?
6: Először is keresünk egy csendes termet, ami jobb esetben legtöbbször a mi termünk, az osztálytermünk, de van, amikor át kell mennünk máshová, hogy a visszhang meg egyebek ne zavarjanak bele. Van egy ilyen kamera, annak használjuk a mikrofonját. Nem éppen a legprofibb módszer, de működik, és ennek örülünk.
2: Egy jó rádiós bármivel megoldja a felvételeket. Lotti, nem csak szakértővel beszélgettetek, hanem már az elmúlt években is, nekem nagyon tetszett egyébként a műsorokban, hogy eljátszotok szituációkat, amik segítenek megérteni a témát. Most készült-e ilyen is, ha igen, hogy készült?
7: Igen, készült, például az egész úgy kezdődött, hogy én meg anya voltunk benne, hogy én voltam a kisgyerek, aki meg akart mutatni egy hógombos karácsonyfadíszt, de anya nem hallgatott meg, utána mert mondta, hogy nem ér rá, de például a barátnőjével ráért beszélgetni telefonon, de volt még két másik szitu is benne.
2: De ez csak szitu volt otthon, anyának azért megmutathatod azt a hógömböt, ugye?
7: Igen. Anya, nézd! Végre sikerült megcsinálnom azt a hógömbös karácsonyfadíszt. Szerintem egész jó lett. Megnézed?
8: Jaj, hát nem látod, hogy nem érek rá? Sütöm a húst, közben már begyúrtam a mézest, azt is nyújtani kéne, de közben kimosott a gép, nincs időm rá. Szia, Ágikám! Mi újság? Hogy vagytok? Mesélj! Milyen volt a síelés? Ugyanott volt a szállásotok, mint tavaly?
10: Kicsi, menj a szobádba, telefonálok.
2: Egy kérdés tanárnőhöz, miért fontosak ezek a szituációk? Tehát ezt, amikor így kitaláltad évekkel ezelőtt, hogy akkor ne csak az legyen, hogy egymással beszélgetnek a diákok, akkor mi volt a mögött a koncepciód?
8: Pontosan az, amit az előbb mondtál, hogy könnyebb legyen megérteni a hallgatóságnak is, hogy miről van szó, mert lehet, hogy egy szituációban ráismernek arra, hogy ők már hasonlóban részt vettek, vagy hasonlót láttak már mondjuk maguk körül, tehát hogyha csak az elméletről van szó, akkor lehet, hogy nehezebben épül be, de itt például arról volt szó, igen, hogy a pszichológus elmondta, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek az úgy érzi gyakran, hogy az ő véleménye nem számít, hogy nem is kell, hogy elmondja, mit gondol, mert ő úgyis háttérbe van szorítva, és akkor például erre alapoztuk az egyik szituációt, amikor a két lány beszélget, és az egyiknek hiába kérik ki a véleményét a tanár megajándékozásával kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy hagyd csak, nekem mindegy, mit mondok, és akkor, hogy ezáltal talán, ha ezeket a szavakat hallják, akkor rájönnek, hogy hoppá, az én egyik osztálytársam pont így szokott viselkedni, mindenből úgy érzi, hogy jobb, ha kimarad, és akkor talán felnyitódik a szeme, hogy akkor jobban oda kell figyelnem rá, mert lehet, hogy ő elhanyagolt otthon, ezért a barátokra jobban szüksége van. Vagy például ugye a falcolás, ami ugyanúgy megjelent az előző adásban is, a bullyingnál. Most is szóba került, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek esetleg önsértéseket végez, és akkor erre is volt egy szituáció, hogyha észreveszünk ilyet a társunkon, akkor ugye ezt ne hagyjuk figyelmen kívül.
4: Gyere, kosarazzunk!
5: Nincs kedvem.
4: De ne kéresd magad.
5: Jól van.
4: Ez meg mi a kezeden?
5: Semmi.
4: Megvágtad magad valamivel?
5: Nem. Csak nekilöktek a...
4: Ez csúnya. Mutassuk meg Iduka nénnek. Majd ő hoz valamit az első segélydobozból.
5: Nem kell. Hagyjál.
4: Elkísérlek, ne aggódj.
5: Nem megyek. Sietek a buszhoz. Bocsi, rohannom kell.
4: De Misi!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést az Orosházi Református Általános Iskola diákrádiósaival. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!
0: Hírek az Európa Rádióban.
11: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykára a 2026. március 1-e és május 14-e közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével. Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében a felsorolt kivételek Vas vármegyében 5 járás, Baranya vármegyében, Győr-Moson-Sopron vármegyében 2-2, Nógrád, Veszprém, illetve Zala vármegyében pedig 1-1 járás. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Az MVM egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezáltal nem csak az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek, hanem a versenypiaci villamosenergia vásárlók, valamint az MVM Démász elosztói ügyfelei is egyszerűbben intézhetik ügyeiket. Az átállással átmeneti ügyintézési korlátozást vezetnek be, de a változásról az érintettek személyre szabott tájékoztatást kapnak. Az MVM arra kéri az ügyfeleket, hogy ügyeiket lehetőség szerint az átállási időszakon kívül, azaz június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék. Az átállásra járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, a változásról az érintetteket tájékoztatják. Hangsúlyozták, a villamosenergia ellátás az átállás ideje alatt is zavartalan marad, a meglévő szerződések az új azonosító kivételével nem változnak, továbbá a villamosenergia ára sem módosul. A csoportos beszedési megbízások és az e-számlára vonatkozó beállítások szintén érvényben maradnak. Az átállás nem érinti a korábbi regisztrációt az MVM Next online ügyfelszolgálaton vagy mobil applikációban, ezek továbbra is aktívak és érvényesek lesznek. Véget ért a 7. tiszatavi PET-kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők, közölte a PET-kupa Egyesület. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban. A csapatok és a több mint 40 emberből álló önkéntes különítmény, tehát 10,7 tonna hulladékot gyűjtött össze és dolgozott fel, aminek több mint 50%-a még újrahasznosításra alkalmas, azaz körforgásban tartható. A MOHU-val a kommunális hulladékot elszállította a PET-kupa Egyesület, míg a szelektív, illetve még szelektálásra váró hulladékot kiskörére a folyómentő központba szállították, ahol önkéntesek segítségével további válogatáson előkészítésen esik át, mielőtt átadják újrahasznosításra hazai hulladékfeldolgozó cégeknek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést fiatal kollégáimmal. Orosházán jártam a Református Általános Iskolában, a Mirefink Diákrádió szerkesztőségében. Azért beszélgettem a diákokkal is az őket tanító Bogdánfi Szőke Anett magyar tanárral, mert első helyet értek el a Diák Újságíró Egyesület éves pályázatán, az év tematikus általános iskolai diákrádiója címet hozták el ezúttal.
2: Akkor beszéljünk a díjról. Miért ezt adtátok be a DUE pályázatára? Mert ugye egy csapat egy anyagot adhat be. Miért ezt választottátok ilyenkor? Ezt megbeszélitek együtt, vagy te döntöd el?
3: Szavaztunk. Messenger csoportban szavazás indult, mert attól féltünk, hogyha még egyszer olyan anyagot adunk be, ahol egy nehéz téma van, és szituációk vannak, akkor azt fogják érezni a zsűri tagok, hogy ezt már hallottuk, vagy valami hasonlót hallottunk már ugye a Refi Rádiótól. Ezért kicsit féltünk, de aztán azt beszéltük, hogy talán egy komoly téma mégiscsak ütősebb, mint egy Valentin nap, egy március 15, egy reformáció napja, egy farsang. Tehát, hogy valahogy mégis úgy éreztük, hogy megkockáztatjuk, hogy ez fog a legnagyobbat ütni. És hát ezek szerint így is lett.
2: Most akkor megyek körbe a diákoknál, hogy mit éreztetek, amikor jött a jelzés, hogy helyezést értetek el. Azt hiszem úgy szokott jönni a DUE-s levél, hogy nem tudja a nyertes, hogy első, második vagy harmadik helyen végzett, csak hogy ott van, idézőjelben csak hogy ott van a dobogón. Mit éreztetek, amikor megtudtátok az első helyet, ott voltatok-e az átadón? Meséljetek erről.
4: Meg voltam megint lepődve, mert másodjára megint helyezést elérni nem olyan könnyű. Én azt személy szerint azt hittem, hogy harmadik helyezést értünk el, mert nem gondoltam volna, hogy első helyezést ilyen szinten el lehet érni.
5: Megjött az eredmény, és nagyon jó volt, mert tudtam, hogy így a csapattal mehetünk újra Pestre. Maga az eredmény amúgy múlt évben sem nagyon foglalkoztatott, inkább az élmény, hogy így kimehetünk, és így csináltunk így különböző dolgokat. Igazából, amikor megtudtam, hogy elsők vagyunk, akkor meglepődtem, mindenki meglepődött. Aztán amúgy kiderült, hogy nem volt olyan nagyobb konkurencia, de elsők voltunk, az a lényeg, az a jó.
2: Az, hogy nem volt nagy a konkurencia, ezt most magyarázom a hallgatóknak, ezt nem tudjuk, mert az volt, hogy a kategóriátokban általános iskola, iskolarádiós kategóriába ti kaptátok az első helyet, és második, harmadik helyet pedig nem osztott ki a zsűri. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt több pályázó, ezt onnan sejtem, hogy egyetemista kategóriában, ahol nekem vannak tanítványaim, ott a harmadik helyet nem osztották ki, és én tudom, hogy az első két helyet az én tanítványaim hozták el, ez csak így zárójel, de hogy többen pályáztak még, és ők sem, ott sem osztottak ki a harmadik helyet, tehát ne gondoljátok, hogy ti azért lettetek elsők, mert csak egyetlen egy pályázat érkezett be. Szóval gratulálunk újra nektek. Milyen volt ez a diátadó? Kiszabadulni egy kicsit, ahogy fogalmaztál.
5: Elmenni oda nagyon jó volt, a rádiós találkozó az is nagyon jó volt. Maga ez a diátadó, ez picikét olyan monoton volt, de az egész a találkozó, meg amiket csináltunk a programok, azok szuperek voltak, és bármikor elmennék újra.
2: Többieket kérdezem, hogy akkor mit szóltatok az első helyhez, milyen volt az az átadó, van, aki még elmondja, hogy érezte magát?
6: Nekem úgy nagyjából ugyanaz a véleményem, mint Milánnak. A helyezés nem kifejezetten érintett meg, már mint hogy jó van, én a harmadik helynek is örültem volna, a másodiknak is, annak még jobban örülök, hogy első hely, de igazából én is szimplán csak azért örültem, hogy elmentem, mert ugye Pestre Orosházáról elmenni azért nem rövid út, és így sok időt töltöttem a barátaimmal, meg persze lúghattam iskolából, szóval ez...
2: Igazoltan távol lehet, így kell ezt hivatalosan mondani.
6: Én is így akartam fogalmazni, csak megcsúszott a nyelvem.
7: Igazából nekem ez volt az első ilyen diátadóra, amire elmehettem, mert volt a kis húgom ballagása, meg minden. Anya még sosem tudott eljönni, egyre se, de igazából jó volt, csak a hosszú út nem tetszett, mert nagyon unatkoztam.
2: Akkor most kiderült, hogy tanárnő nem voltál ott az átadón, de ennek ellenére, hogy érezted magad, amikor jött az értesítés, meg amikor gondolom a diákjaid értesítettek, hogy tanárnő elsők lettünk. Mi futott át benned?
3: amikor kaptam a fotót az oklevélről, és rajta volt az első hely, hát ledöbbentem, és én nagyon-nagyon örültem, mondhatom, hogy ugráltam, és kiabáltam otthon, hogy sikerült, tehát nekem azért ez egy fontos eredmény is, és fontos visszaigazolás. Tényleg hát gyönyörű a harmadik is, meg a második is, tehát az aranycsillag a legszebben is. Ugye a kapcsán, hogy volt-e más nevező, vagy nem volt más nevező, ugye azt mondták a DUE munkatársai, hogy több pályázó is volt, de hogy csak a mi munkánkat tartották arra érdemesnek, hogy díjazott legyen, és hogy ez ráadásul első lett, ez egy hatalmas boldogság és büszkeség volt nekem.
2: Egyébként volt olyan kategória, ahol meg első helyet nem adtak ki, hanem két második hely volt például. Tehát ezt csak megint csak arra mondom, hogy ne becsüljétek alá ezt az első helyet.
3: Ezek szerint kevesen foglalkoznak azzal, amivel mi, mármint úgy értve, hogy tematikus rádió kategóriáról van szó. Lehet, hogy több iskolában van iskola rádió egy kis zenével, vagy kívánságműsorral, de ilyen jellegű műsorokat valószínűleg akkor az ország iskoláiban kevés helyen készítenek.
2: Helyben mi volt a reakció? Már megszokta itt az intézmény, hogy szállítjátok ezeket a jó helyeket, vagy azért gratulálnak ilyenkor a kollégák, akár a diákok, szülők, hogyan fogadnak ilyenkor benneteket?
3: Szívből gratulált sok kolléga és az iskola vezetés is, de talán még meghatóbb volt, és nagyon jó, hogy rákérdeztél, a szülőknek a reakciója, akik hát nyilván nagyon-nagyon büszkék voltak a gyerekekre, és nagyon hálásak voltak, hogy ennyi munkát, energiát fektetünk ebbe az egészbe így közösen, és mivel nyilván ballagokról is van szó, így még jobban elérzékenyültek, hogy igen, 8. végére megcsinálták a gyerekek, és elsők lettek, és elértünk valami olyasmit, amire életünk végig büszkék lehetünk, úgyhogy talán tényleg a szülők részéről érkezett a legtöbb hála és köszönet.
2: Oké, és akkor a ballagásba kapaszkodnék még bele. Hogyan tovább? Tehát hol fogtok tanulni, akik ballagtok, és utána mit gondoltok, az új intézményben lesz-e iskolarádió, ha lesz ott, jelentkeztek-e abba a csapatba, akartok-e még ezzel foglalkozni?
8: Itt a városban a Táncsics Mihály gimnáziumnak a biológia-kémia szakára fogok járni. Hogy onnan hova tovább, az még nem biztos, de szerintem orvosi egyetem, azt tuti.
2: És itt előre is sok sikert kívánok hozzá. A Táncsicsban van-e iskolarádió?
8: Nem tudok róla, hogy lenne, de majd lehet, mi csinálunk.
2: Ez egy jó hozzáállás. Itt a többiek.
6: Én is a Táncsics Mihály gimnáziumba fogok járni, viszont én fizika-matematika szakra. Fizika már nem biztos, hogy része. A matematika az biztos. Iskola rádióval kapcsolatban, ha Laura szeretné, én szívesen segítek, de örülnék annak, hogyha tovább ballagó társaim is csatlakoznának, hiszen ez egy nagyon jó elfoglaltság, és szívesebben színesebbé tenném a Táncsics reggeleit az iskola rádióval.
5: Én is a Táncsics Mihály gimnáziumba fogok menni, bioszkémia tagozatra, szóval az osztálytársaim lesznek mind a ketten, és hogyha ők ragaszkodnak hozzá, meg igazából nekem is van hozzá kedvem, szóval hogyha ők elkezdenék, akkor én velük tartok.
4: Én a Székelycsben fogok tovább tanulni, habár nem tudom, hogy ott van-e rádiós szakkör, én szívesen csatlakozok a barátaimhoz a Táncsicsba, hogyha ők úgy döntenek, hogy csinálnak egy rádiós szakkört, mert a Székelycsben nem szeretnék idegenek közt fejlődni, mert inkább maradnánk régiebb ismerőseimmel, mert jobban kiismerjük egymást.
2: Nem sokáig lesznek idegenek, majd összebarátkozol velük is.
4: Igaz, de inkább azokkal leszek, akikkel 7 vagy 8 évig voltam, mint akikkel 4 évig leszek.
2: Szerintem pár hét alatt változni fog, de megértem az érzéseidet. És Lotti, te hogy nézel a jövő elé? Elmennek itt a szerkesztőtársak, te leszel a nagy öreg jövőre, folytatod a rádiózást majd? Segítesz az újaknak?
7: Igen, már az egyik osztálytársam is mondta, hogy ő majd szeretne jönni, szóval már biztos, hogy legalább ketten leszünk gyerekek között, de azért nagyon sajnálom, hogy elmennek a többiek, mert nagyon jó volt velük.
2: És akkor vissza a beszélgetés elejére tanárnőhöz. Szóval, ha jól emlékszem, azt mondtad az elején, hogy nem vagy nyugtalan, hogy nem jó őket elengedni, de természetes dolog, és hogy majd biztos jönnek újak, de akkor nem tartasz attól, hogy szeptemberben hogyan tovább, biztos lesz elég diák, és folytatjátok.
3: Egyáltalán nem tartok tőle egyébként, tényleg meg se fordult a fejembe, hogy ne lenne jelentkező, és búcsút kellene inteni. Szerintem ebbe az iskolába annyira jól motiválható gyerekek járnak, és tényleg tele van szorgalmas tanulókkal, akik szívesen itt maradnak délután, és szeretnek alkotni és részt venni valamiben, úgyhogy reméljük, hogy nem kell majd létszám limitet húzni. szeptemberben.
2: Már ez kiváló zárszó lett volna a tanárnőtől, de hallgatunk.
4: Habár igaz, hogy az adás vége felé járunk, nem tudom, hogy ez a Refi Rádiónak az aranykorszaka-e, mert lehet, hogy lesz-e még, lesz nálunk jobbak, de én még úgy tartom, hogy ez most egy jó korszak nálunk, mert egy második helyezéssel és egy első helyezéssel nem rossz eltávozni.
2: Tanárnő itt nagyon kedvesen körbedicsért benneteket, hogy milyen tehetséges, szorgalmas, tisztelettudó és csomó pozitív jelzőt mondott rólatok, több nem jut eszembe, de csak szépeket mondott. Ti mit gondoltok tanárnőről? Most képzeljük, hogy kiküldtük, nem hallja. Milyen vezetője ő ennek a rádiós szakkörnek?
5: A rádiós szakkörnek nagyon jó vezetője, jobbat nem is kívánhatnák. Nagyon feldobja a hangulatot, megtanított minket mindenre, sőt, még a magyart is ő tanítja, szóval neki köszönhetően úgy fogjuk tudni a magyart, mint senki más körülbelül. Sokat vár el tőlünk, de jó okkal, és teljes mértékben megértem, és meg is köszönném ezt neki. És tényleg jobb tanár, meg rádiós szakkörvezetőt én nem is kérhetnék.
6: Mind az ötünknek, akik itt ülnek, ugyanez a véleményünk, nekem is ugyanez a vélemény Anett néniről. Mielőtt elkezdtem volna járni, rádiózni, semmilyen se értettem, ami ezzel a témával kapcsolatos, de most, hogy ezt a két évnyi rádiózást minden szerda délután megjártam, sokkal jobban értek így a vágáshoz, ugye már én vagyok a anyagok általában vágója, persze Anett néni szokta az anyagok nagy részét megvágni, hogyha nem készül el még az órán, vagy a szakkorön, de mivel nekem is magyar tanárom, én is ugyanezen a véleményem vagyok. Nagyon jól tanít magyart is, és médiát is egyaránt, szóval én sem kérhetnék bármilyen másik tanárt, én is teljes mértékben elégedett vagyok, és hálás vagyok a néni számára.
3: És pótolhatja is a szülőt?
9: Pótolni nem pótolja, de egyfajta kapaszkodót tud adni, hogy mégis lehet bízni valakiben, ami nagyon fontos, illetve hogy valaki megmutassa azt, hogy igenis értékes ember vagyok, és akkor így azért könnyebb küzdeni, és motivációt találni arra, hogy igenis létezzek.
10: Mi voltunk a Refi Rádió!
11: Bisztrán Emília,
12: Tomá Laura Éva,
13: Csatlós Milan,
14: Vackó Ádám,
15: Bogdán Filotti,
4: Németh Dávid.
10: Sziasztok!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Orosházi Református Általános Iskola rádiójának szerkesztőivel és az őket tanító Bogdán Fiszőke Anett magyar tanárról beszélgettünk.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsora szerdán délelőtt 10 órától.

0: kötöttem.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
1: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, a vasárnapi rendkívüli vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlő ültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban. Hozzátette, a vasárnapi pusztítást egy rendkívül gyorsan fejlődő és nehezen előrejelezhető, úgynevezett szupercella okozta. A jégkármérséklő rendszer automata generátorai a Hungaromet előrejelzései alapján működnek, és az érintett térségekben 283 generátor indult el a védekezés érdekében. Jelezte ugyanakkor, hogy az ilyen szélsőséges időjárási jelenségeknél a veszélyeztetett terület és a cellák mozgása gyakran kiszámíthatatlan, ami komoly kihívást jelent a védekezés számára. A mostani események ismét rámutattak arra, hogy a klímaváltozással egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási helyzetek új kihívások elé állítják a mezőgazdaságot. Ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a rendszer működését, és megvizsgálják, milyen további fejlesztésekkel lehet még hatékonyabbá tenni a gazdák védelmét, ismertette Bóna Szabolcs. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Kis Zoltán, az MSD Pharma Hungary Kft. Adatkutatási vezetője kiemelte, a változás a leginkább a 40 és 59 év közötti férfiak körében jelentős. Itt 2011 és 23 között a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A nőknél ugyancsak jelentős 50-60%-os a visszaesés. Bogos Krisztina, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója arról beszélt, hogy a daganatok kialakulásáért az egyéb rizikófaktorok közül mintegy 20%-ban a dohányzás felelős. Mint mondta, a tüdőrák még mindig nagy egészségterhet jelent, és továbbra is a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. A főigazgató jelezte, szigorúbb szabályozásra lenne szükség a hevített és alternatív dohánytermékek esetében. A rászokást kell megelőzni, hangsúlyozta. A digitális témahét közössége évről évre bizonyítja, hogy a digitális pedagógia nem önmagáért való technológia használat, hanem sokkal inkább gondolkodásmód, alkotás, együttműködés és jövőformálás, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosa a 11. digitális témahét pályázat díjátadóján. Csapodi Csaba elmondta, a téma hét idén 11. alkalommal mutatta meg, milyen sokszínű, kreatív és elkötelezett pedagógiai munka zajlik Magyarországon és a határon túli magyar közösségekben. A téma héthez mintegy 1000 intézmény csatlakozott, több mint

0: köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin vagyok, és sok szeretettel köszöntöm vendégemet, Meleg Béla professzor urat, és engedjék meg nekem előjáróban, hogy az Alanyi újságírás minden lehetőségét kihasználjam. Tudnilik, egy nagyon személyes kapcsolatról van szó, hiszen Meleg Béla professzort, mint földesista öreg diákot köszönhetem itt a miskolci stúdióban, és hát Béla, mi azért túl vagyunk már azon a koron, hogy ritkán lássuk egymást, tehát évről évre

0: zseniális dolgot alkotott. És sose ismerte fel, hogy milyen hatalmas dologra jött rá.
1: Hát ő csak azt ismerte, hogy van valami öröklés.
0: Vannak jelek, amelyek valamiért előjönnek, és ő erről tartott egy szép kis előadást, ez volt a szokás ott annál a szerzetesrendnél, kapott egy mérsékelt.

Gábor tagozatvezető szerint olyan kiszámítható jövőképre van szükség, amely biztosítja a gazdálkodás lehetőségét a jövő nemzedékei számára. Az ifjú gazdák észrevételeit és javaslatait elküldik az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériumnak is. A stratégiát a Magosz honlapján teszik közzé. A dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon, a termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem, mondta Búza László, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium államtitkára, az egyik nagy áruházlánccal közösen tartott sajtótájékoztatón. Az államtitkár hangsúlyozta, a kormány célja, hogy Magyarországon 10 éven belül egyebek mellett egészségesebb és boldogabb emberek éljenek, amit ehhez az élelmiszergazdaság oldaláról hozzá kell tenni, az az agrártárca feladata. Búza László felhívta a figyelmet az egészséges magyar gyümölcsök fogyasztásának fontosságára is. Szlavikovics Zita, az áruházlánc igazgatóságának elnöke felidézte, hogy a cég magyarországi beszállítói több mint 600 hektáron termesztenek görögdinnyét, az eladott mennyiség 2018 óta meg háromszorozódott. A nemzetközi piacokra tavaly több mint 11 ezer tonna magyar görögdinnyét juttatott el az áruházlánc. Az olasz parlament megszavazta a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt, amely fejenként több mint 600 eurót biztosít a migránst távozásra bíró jogi vagy más képviselőnek. Az intézkedés a 2026 és 28 közötti időszakban anyagi támogatást biztosít azok számára, akik az Európai Unión kívüli külföldi állampolgároknak segítséget nyújtanak az úgynevezett önkéntes hazatérési programhoz való csatlakozásban. Gyakorlatban ez a származási országba való visszatérési kérelem benyújtását jelenti, és az azzal kapcsolatos adminisztratív eljárásban való segítségnyújtást.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Május 25-én, pünköst hétfőn ismét közösen ünnepeltek a bükserci, cseréfalui és noszvai református gyülekezetek, ezúttal Noszvajon a gazdaház udvarán találkoztak. Erre a napra, erre az alkalomra tekintünk vissza az előttünk álló órában. Gabruca Nagy Emese, a cseréfalui református egyházközség lelkipásztora, Anda Tibor, a noszvai református egyházközség lelkipásztora, és Ferenc József, a bükserci református egyházközség lelkipásztora segítségével. Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, pünköst hétfőn ismét közösen ünnepeltek a Cserépfalui Bükzsérci Noszvai gyülekezet tagjai, ezúttal Noszvajon. Ennek az alkalomnak a részleteiről beszélgetünk a következő percekben. Gavruca Nagy Emessét, a Cserépfalui Református Egyházközség lelkipásztorát köszöntöm műsorunkban, áldás békesség!
2: Áldás békesség, köszöntöm én is a

0: hallgatókat.
1: Beszélgetésünk elején hadd kérdezzem meg, hogy ugye nem első alkalommal találkoztak a gyülekezet tagjai. Miben látja az ilyen közösségi alkalmaknak, az ilyen találkozásoknak a lényegét?
0: Valóban negyedik alkalommal, illetve hát ötödik alkalommal találkozunk. Az elsőt azt a Noszvai gyülekezet szervezte, és mi a másodiktól kapcsolódtunk be Bükzsércsel közösen. Talán egy kicsit előre lépnék, hogy miből indult ez a közös alkalom. Eléggé a múltba vész, de valahogy kialakult egy közös ég, közösség nevű lelkészi kiskör így a három gyülekezetben, négyünk között, és hát időnként találkoztunk, beszélgettünk, együtt ebédeltünk, próbáltuk egymást támogatni éppen abban, amiben voltunk vagy vagyunk. Ez most is működik. Tehát ez a kör alapozta meg azt, hogy aztán megszületett az a vágy, hogy a gyülekezetek is találkozzanak. Tehát ez a közös ég, közösség csoportunk vagy kapcsolódásunk alapozta meg azt, hogy együtt a három gyülekezet találkozzon. Ugye a pünkösd az az ünnepünk, ami nagyon nagy jelentőségű, de mégis valahogy elsikkad az egyházi évünkben is, és pünkösd másodnapját találtuk legalkalmasabbnak arra, hogy erre a találkozásra Isten lelke által vezetve együtt legyen ez a három gyülekezet szabadtéren, hiszen nyílik ilyenkor a természet, és mindenki már vágyik erre hajta szabadságra is, és ez az első perctől kezdve nagyon jó visszhangra talált a gyülekezetekben. Olyanok is eljöttek, akik amúgy ritkábban jönnek el istentiszteleti alkalmakra, de így családostól, kisgyerekekkel, a szabadtéren könnyebben mozogva be tudtak kapcsolódni ezekbe az alkalmakba. Az elsődleges lényege a találkozás. Elsősorban Istennel, és nem utolsó sorban egymással, közösségben. És úgy néznek ki ezek a találkozók, hogy közösen ráhangolódunk, zenéléssel indul, a gyülekezetekben vannak zenekarok, főleg ugye Noszvajon, nálunk is van egy kisebb énekes csapat, és akkor próbáljuk felvezetni ezeket az alkalmakat, aztán valamelyikünk tart egy rövid áhítatott igehirdetést, és ezt követően pedig hívunk egy bizonyságtevőt, előadást tart valaki, és ezt követően, az előadást követően, vagy a bizonyságtételt követően pedig egy szeretett vendégséget szervezünk a három gyülekezet részvételével, két gyülekezet főz, és egy gyülekezet pedig a süteményeket, a vendéglátó gyülekezet süteményeket hoz, és hát általában ilyen 150-200 főre készül ilyenkor az ebéd.
1: Megvan akkor már ennek a rendszere, hogy mindig más helyszínen, más gyülekezet lelkésze végzi az igehirdetés szolgálatát, hogy itt az évek folyamán vannak állandó, ismétlődő részei az alkalomnak, de mégis picit más mindig?
0: Igen, tehát a keret az hasonló vagy ugyanaz, és ebben a keretben forognak a szolgálattevők. Próbáljuk elosztani igazságosan és úgy, hogy mindenki közel egyforma terhelésben részesüljön. Tehát van, aki a szervezés, a helyi szervezési feladatokat látja el, akkor ő magában az aktuális szolgálatban talán kevesebbet vesz részt, akik vendégként érkeznek, akkor ők hozzák esetleg az igehirdetés szolgálatát, vagy a meghívottal való egyeztetést, vagy a pályázat lebonyolítását, tehát megpróbáljuk elosztani egymás között a feladatokat. Az egyházkerület néhány éve felkínált azt a lehetőséget, hogy ilyen közös gyülekezeti alkalmakat támogat, és ezt igénybe vesszük, ezt a lehetőséget erre az alkalomra.
1: Akkor picit részletesebben, hogyha az idei alkalomról szólunk, akkor a cseréfalui gyülekezet hogy készült a 2026-os találkozásra, és hogyan élték meg?
0: Már várják a gyülekezet tagjai. Mi az idén főztünk, vagy az idén is, és hát így általában így kialakult, hogy töltött káposztával vendégelik meg a jelenlevőket. Megvan már a kis csapat, akik előző nap már elkészítik a töltött káposztát, és akkor már készen üstel viszik a helyszínre. Az idén is nagyon jól sikerült ez az étel, és körülbelül olyan 40-50 fő, nem tudom pontosan, 40-50 fővel mentünk az idén. Általában azt látjuk, hogy akik helyiek, ők vannak ugye többen, ott azért jobban megmozdul a gyülekezet akár perifériáján lévő tagok közül is többen. Akik utaznak, azok már nehezebben indulnak el, tehát ott, akik már voltak, azok szívesen jönnek, de így is nagyon-nagyon szép számban voltunk, és hát persze nem csak a szám számít, hanem az, hogy milyen hangulatban és milyen lelkülettel vagyunk ott, és azt tudom mondani, hogy ez az idei is egy nagyon-nagyon jó hangulatú találkozás volt.
1: Lelkiekben mivel gazdagodtak, esetleg az azóta eltelt idő alatt érkeztek-e visszajelzések, megbeszélték-e az ott hallottakat a gyülekezete tagjaival?
0: Az alkalmat követően az itteni, a cserépfalui gyülekezeti alkalmainkon előjöttek az ott hallottak. Ugye ahol a lélek, ott a szabadság, ez volt a tematika, illetve a szenvedélybetegségről volt szó az előadásban, Ferenczi Borbála előadásában, és azért ezek dolgoztak az emberekben, azt láttam így utólag is, és volt, ami megérintette a hallgatókat, volt, amivel esetleg nem is értettek egyet, vagy másképpen látták, és jó volt elindulni egy-egy ilyen beszélgetésben.
1: Akkor gondolatokat ébresztettek az ott hallottak, ahogy hallottuk is Ferenczi Borbála, a diktológus konzultáns volt ugye az előadó. Ez egy olyan téma, amiről valamilyen minőségben esetleg mindenkinek van tapasztalata, amik ha ugye nem is saját életéből, de a környezetében esetleg találkozott olyannal, akit érinthet ennek bármelyik eleme.
0: Igen, azért is került sor az ő meghívására, mert azt érzékeljük, hogy nagyon igető ez a kérdés. Az addikciók kérdése a mai társadalomban, akár a gyülekezeteinkben, a gyülekezeti tagok is érintettek, vagy saját maguk, vagy családjuk révén. És szerettünk volna mutatni egy utat, felmutatni egyáltalán azt, hogy lehet erről beszélni, sőt szükséges erről beszélni, hogy ne maradjanak magukra az emberek ezzel a nem könnyű témával. És az is fontos volt, és az előadásból is kijött, hogy nagyon fontos a spirituális háttér, de van egy pont ebben a történetben, amikor nem elég, amikor szakemberre van az embernek szüksége, és szerettük volna ebben is bátorítani esetleges érintetteket vagy családtagokat, hogy merjenek segítséget kérni. Ferenczi Borbála beszélt többféle függőségről, szenvedélybetegségről. Ugye mindannyiunknak talán az alkoholizmus az, ami először beugrik, de hogy a mai világban nagyon-nagyon sokféle addiktív helyzet áll elő, és természetesen nem tudtunk belemenni mindenbe, de ugye a drogok, az internetes világból beszüremlő dolgokkal kapcsolatos addikciók, akár a szerencsejáték, a telefon, és nagyon sok minden van, amin el kell gondolkodnunk sokszor, hogy hol tartok én már ebben. És természetesen egy ilyen előadás kereteiben nem lehetett mindenre válaszolni, és minden kaput kinyitni. Talán inkább csak a figyelemfelkeltés lehetett a cél, és én úgy hiszem, hogy azért ezt el is érte az előadás, hiszen utána felajánlotta, hogyha valaki szeretne vele négy szem közt beszélni, akkor megteheti, és néhányan láttam, hogy oda mentek, beszélgettek vele.
1: Ennek az alkalomnak a során hogy lehet megfogalmazni azt, miben érezték leginkább Isten jelenlétét, illetve hogyha néhány személyes gondolatot is megoszt velünk, hogy az ön számára, mint református lelkipásztornak mit adott ez a találkozás, az ott hallottak?
0: Én ezt a mostani alkalmat nagyon békességesen éltem meg. Annyira jól előkészítették a noszfaiak, annyira jó volt a helyszín. Annyira azt éreztem, hogy Isten jelen van közöttünk. Minden egyes alkalommal úgy indulunk el a négy lelki pásztor, hogy egymás kezét megfogva imádkozunk ezért az alkalomért, ugye az indulás előtt, és ez az alap, ez nagyon áldásosan érezteti a hatását az egész alkalom folyamán. Nekem nagyon-nagyon ilyen Isten élmény állapotot hozott ez a mostani alkalom. Végig éreztem, hogy előttünk jár, és készíti számunkra az utat. Talán ezt tudnám így az egész is, mint amit ajándékba kaptam ezen az alkalmon elmondani.
1: És ugye még egy gondolat itt beszélgetésünk végén, három gyülekezetről, és ugye négy lelkipásztorról hallhattunk itt az iménti válaszaiban is. Ugye ön a Cserépfalui Református Egyházközség lelkipásztora, Bükcsercen nagytiszteletű Ferenc József lelkipásztor úr szolgál, Noszvajon pedig Anda Tibor nagytisztelet úr és felesége Anda Judit nagytiszteletű asszony, és úgy gondolom, hogy itt a válaszaiból is, illetve korábbi interjúk során is már az a mindennapokban is megjelenő szeretett kapcsolat, amelyről itt a lelkipásztorok és a gyülekezet tagjai közti kapcsolódásokról is hallhattunk, ez jelen van. Nem csak ezeken a napokon, hanem számíthatnak egymásra, hogy hallhattuk az év mindennapján.
0: Igen, igyekszünk egymás számára elérhetőnek lenni, akár lelkészként, akár emberként, barátként, és a gyülekezeti tagok között is ez működik. Hál' Istennek!
1: Köszönöm szépen Gavruca Nagyemesének, a Cserépfalui Református Egyházközség lelkipásztorának a beszámolót, a beszélgetést. Áldás békesség!
0: Áldás békesség!

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Anda Tibor nagy tiszteletű urat, a Noszvai Református Egyházközség lelkipásztorát köszöntöm műsorunkban, áldás békesség.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is az Európa Rádió hallgatóit.
1: Ugye május 25-én pünköst hétfőn az önök gyülekezete adott otthont a Vükzsért cserépfalu és Noszvai gyülekezeteit megszólító alkalomnak, ennek a találkozásnak. Beszélgetésünk elején hadd kérdezzem meg, hogy hogyan készültek erre a napra a gyülekezet tagjaival.
2: Izgatottan és örömmel készültünk erre a szabadtéri istentiszteletre, mert ez egy kicsit más formában segít minket belépni Isten jelenlétébe való közösségre. Az, hogy a szabadtéri istentisztelet a jellege ennek az alkalomnak, egy pünköst hétfő, egy még ünnephez tartozó napnak, az igazán változatossá teszi a testvéreknek a lelki életét, vagy mindannyiunknak a lelki életét. Érezzük, hogy szükségünk van erre, hogy ne mindig kizárólag a templom falain belül valósuljon meg a mi Isten tiszteletünk, hanem időnként kilépjünk ezekből a megszokott keretekből, mint ahogy a missziói parancsban is mondja Jézus, hogy menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tehát emiatt egy picit missziói jellege is van ennek az alkalomnak, mert látunk olyan új arcokat, akik talán a templomba nehezen lépnek be, de egy idézőjeles semleges térre szívesen eljönnek. És ez most a Noszvai Gazdaháznak az udvara volt, ahol találkoztunk a testvérekkel, bükzsérci és cserifalui testvérekkel, ami ideálisnak bizonyult ennek az alkalomnak a megrendezésére.
1: Még hogyha egy picit a helyszínt a lelki szemeink elé helyezni, akár a gazdaház udvarát, akár ezt a települést, illetve a környező településeket, ezt a milliót.
2: Tehát itt a Bükkhegységnek a lábánál helyezkedik el mind a három település valójában, és nagyon szép a környezet, és Noszvajon a gazdaház egy 1889-ben épült parasztház, ami rendezvényeknek, aminek az udvara úgy van kialakítva, hogy rendezvények lebonyolítására is alkalmas. Van egy nyitott filagória jellegű hely, ami színpadként funkcionál, ott helyezkedett el a Noszvai gyülekezetnek a zenekara és énekkara, onnan hangzott az előadás, illetve az igehirdetés is, és azért is szép ez az udvar, mert kicsit ilyen amfiteátrum jelleggel vannak elrendezve padok, és barátságosan körbe lehet ülni. Tehát ez a valamivel több mint 200 fő, akik összegyűltünk a három gyülekezetből egy pünköst hétfőn, valóban egy családias, barátságos térben lehetett együtt, ami így valahogy jól összehozta a közösséget. Ugye ez egy behatárolt terület, ennek az udvara, kőfal veszi körül, és ezért egy ekkora létszámú közösség így szépen el tudott itt helyezkedni, illetve ideális volt ennek a létszámnak ez a terület. És árnyas fák voltak, az önkormányzattól segítséget kaptunk nagy sátrak felállításában, a bükzsérci és cserifalui testvérek, ugye ők készítették az ebédet, az kis főző állomásokat, gulyás ágyúkat, vagy ilyen üstöket állítottak föl, és mindennek meg volt a helye. Tehát a gyermekek számára is volt foglalkozás, kézműves foglalkozás, nekik is megvolt egy kis sarkuk az udvarban, és így megvalósult ez, hogy tulajdonképpen egy több generációs program lehetett ez a pünköst hétfői istentisztelet, ami azért egy áldás számunkra, mert ha szembenézünk ezzel, hogy pünköst hétfőn már nem olyan sokan mennek el istentiszteletre, ugye szép idő van, inkább kirándulni, mennek el az emberek, a szabadba vágynak, és így ez is megtörténhet, hogy egy szabadtéri alkalom keretében örömmel vagyunk együtt egy gyülekezeti programon.
1: Most tényleg néhány hét távlatából vissza gondolva pünkösd ünnepére, egy csodálatos nyári nap volt az időjárás tekintetében.
2: Igen.
1: Is.
2: Igazán nagyszerű volt az időjárás, nem volt még egy kánikulai meleg, de szép napsütéses idő volt. Tehát egy szabadtéri programmal kapcsolatban mindig van egy kis izgalom a szervezők lelkében, hogy vajon az időjárás az milyen lesz majd. Volt egyébként, mint mindig, egy B-tervünk ezzel kapcsolatban. Ha esős lett volna az idő, akkor a Noszvai templomban tudtuk volna tartani az alkalmat, illetve a helyiségekben tudtuk volna megteríteni a szeretett vendégséghez az asztalokat. Ez is működött volna egyébként rossz idő esetében is, de de így nyilván sokkal szebb volt és örömteli volt, hogy pont ez volt az egyik fontos pontja vagy célja ennek az alkalomnak, hogy picit máshol legyünk, picit kimozduljunk a szokott kereteink közül.
1: És ha még ezt a gondolatot folytathatjuk, akkor hogyan fogalmaznám meg akár a mostani alkalomnak, illetve ugye már több egyére találkoztak ilyen körben is, hogy ezeknek az alkalmaknak a jelentőségét miben látja nagy tiszteletű úr?
2: Egyrészt maga ez, hogy egy szabadtéri istentisztelet, és lehetőséget ad, ahogyan mondtam is, arra, hogy más formában is megéljük a mi hitünket, ez önmagában jelentős. Tehát az egyházkerületünknek a támogatása nagyon nagy segítség azzal kapcsolatban, hogy a szeretett vendégséget meg tudjuk rendezni egy 200 fős csoportnak, az étkezésnek az előkészítésében is ez nagyon fontos, mert egyáltalán, hogy van egy nagy szeretett vendégség, az ebéd, egy közös ebéd, ami, amikor végig tekintettem az együttlevő testvéreken, és az a felszabadult, jókedvű beszélgetés, ami folyik ebéd közben, aztán utána is, ugye így valósult ez meg, hogy Bükzsec és Cserif falui testvérek főztek, az egyik csoport gulyást főzött, a másik töltött káposztát, és a noszvai testvérek azon kívül, hogy a helyszínt előkészítettük és biztosítottuk, a süteményekkel járultunk hozzá. Így van ez, hogy mindig két gyülekezet főz, már ez negyedik éve történhet meg ez a pünköst hétfői szabadtéri istentisztelet. Egy ilyen címe is van, hogy pünkösd a szabadban. És valóban ez a szabad ég alatt együtt lét, ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy milyen örömben vagyunk együtt, és az egyik dicséretet is énekeltük ezen az alkalmon. Ugye ez egy zenés istentisztelet, a noszvai zenekar és énekkar vezette most az éneklést, és az egyik dicséret az énekeskönyvből a 776-os számú Mikor látom egeidet, így kezdődik ez a dicséret, és ennek a szövege egy kicsit a tekintetünket az ég felé irányítja, kicsit erre emlékeztet, hogy a szabadban is találkozunk Isten szeretetével, ahogyan a teremtett világ csodáiban gyönyörködünk, ugye így hangzik ennek a dicséretnek a szövege, mikor látom egeidet, amit ujjai formáltak, s onnan fénylő tekinteted, hold és csillagfény formában, akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is vagyon gondod, hogy nézel rá türelemmel, fiát is fiadnak mondod. Tehát Isten szeretetének ez a megélése, amihez nagyon-nagyon nagy segítség a természetnek a szépsége, illetve szépségei, amikor ezekben is tudunk gyönyörködni. Illetve igen, a sok zene, a dicséretek, egy közös éneklés, egy ráhangolódás Isten igéjére, megélése annak, hogy a lelkipásztorok, sőt gyülekezeti csoportok is együtt szolgálnak, megéljük a testvér szeretetet. Éppen azon a napon, emlékszem, a Római Levél 12. fejezetének 10. versétől olvastuk az igét a református kalauz szerint, és ott a testvér szeretet egy nagyon, nagyon hangsúlyos téma ebben a részben, és ezzel is köszönthettem az egybegyűlteket ezzel az igével. A 10. vers így hangzik, hogy a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, tiszteletadásban egymást megelőzők, szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok, tehát a közös szolgálatnak a témája is előkerül, illetve a 13. versben ezt olvasjuk, hogy a szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet, és kicsit ezt is megláttuk, felismertük, hogy egymás iránt gyakoroljuk a vendégszeretetet, hiába noszvai volt a helyszín biztosító, illetve vendéglátó gyülekezet vagy község, de közben a cserifalui bükzsérci testvérek készítették a finom ebédet, tehát egymást vendégeltük meg, egymással kapcsolatban tudtuk ezt gyakorolni, és ennek a szeretetnek a gyakorlati megélése építi Isten országát, átéljük ezt, látjuk, tapasztaljuk, és ez nagy öröm számunkra.
1: És ugye hallhattuk, hogy lelkes éneklésben és énekvezetésben vettek részt az önök gyülekezeteinek tagjai, hogyha zenei szolgálattevőkről szólna még néhány gondolatban.
2: Igen. Nagy öröm, hogy különböző összeállításban, de működik noszvajon a gyülekezetnek egy zenekara, illetve énekkara. Nagyobb ünnepekre kántoraink, Majnár Zsuzsanna kántorunk vezetésével egy nagyobb, bővebb felállású zenekarnak a szolgálatát sikerül előkészíteni folyamatosan, amiben a fiatalok, tizenévesek, egyetemista korosztályból, vagy ahhoz tartozó fiatalok is zenélnek, tehát hangszerrel, trombita, hegedű, furuják, illetve az idősebb tagjai a zenekarnak, 50 körülek mi magunk között van, hála Istennek egy dobosunk, aki egy egri orvos, nefrológus, szakorvos, aztán gyülekezetünk missziói gondnok a presbitere, ő a basszusgitárnak a szakavatott művelője, de időnként a gyülekezet szolgáltával bekapcsolódik. Egy országosan ismert énekesnő is, aki a nagy színpadi produkcióban is, István a királyban is szerepelt, Herceg Flórának hívják, aki az ének művészetével jelentősen hozzájárul a zenekarnak a szolgálatához. Valóban sok örömünk van ezzel kapcsolatban. És az énekarnak a tagjait is kiemelném, akik hűségesen részt vesznek próbákon, és tulajdonképpen egy alapját adják meg a közösség éneklésének. Szívesebben így bekapcsolódnak, egy istentiszteleten résztvevők, van egy kis csoport, akik bátran, határozottan tudják már énekelni az énekeket. Tehát ilyen örömteli tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ez nem csak egy előadás, egy performance, amit előadunk, hanem éppen hogy a lényege az, hogy bevonódjanak a résztvevők, az istentiszteleten ott levők az éneklésbe, és az a tapasztalatunk, hogy szívesen bekapcsolódnak, és örömmel is csodálkozva éljük át, és Istennek dicsőséget adva, hogy zeng az ének, amikor együtt van a közösség, és ezzel magasztaljuk a mi Úrunkat, és az ő nevét tudjuk így dicsőíteni.
1: És ugye a zenei szolgálat után Ferenc József nagytisztelet úr ige hirdetését hallhatták a jelenlévők, illetve azon a napon Ferenci Borbála diktológus konzultáns lélek és szenvedélybetegség címmel tartott előadást. Mi az, ami esetleg az azóta eltelt idő óta önhöz visszajelzésként érkezett a gyülekezet tagjai közül, vagy ön hogyan őrzi a szívében ezt a napot, az ott hallottakat?
2: Nagyon pozitív visszajelzések érkeztek hozzám, öröm volt hallgatni az igehirdetést. Érdekesnek találták a testvérek a meghívott előadónknak a gondolatait, sőt, vissza is jelezték, hogy őt jó lenne máskor is meghívni, még többet hallgatni ebben a témában, mert ez valóban egy valóságos probléma, illetve jelenlévő küzdelem nagyon sok család életében, és ezzel fontos foglalkozni ezekkel a témákkal. Úgyhogy egy tartalmas, igazán építő alkalom volt így a megszólalások szempontjából is, nem csak a közösség meg a szeretet megélése, hanem valódi lelki táplálékot, lelki és szellemi táplálékot vehettek magukhoz a testvérek. Ezt ők is így látták, nem csak mi szervezők adjuk a szájukba ezeket a szavakat, hanem valóban ilyen öröm volt, és hálásan nyilatkoztak azzal kapcsolatban, hogy újra sikerült olyan vendéget meghívni, aki hozzáadott a közösségek életéhez. Ugye a tavalyi évben Mészáros László tábori püspök volt itt közöttünk, őt kifejezetten bizonyságtételre kértük föl, hogyan éli meg a hitét, tábori lelkészként, illetve püspökként, hogyan szólította meg Isten. Nagyon építő volt az ő bizonyságtétele, és azt megelőző évben pedig dr. Csókai András idegsebész volt a meghívott vendégünk. Az ő bizonyságtétele is nagyon sokat jelentett a testvéreknek, tehát ez egy ilyen áldás, amit úgy érzünk, hogy megkaptunk Istentől ezekben az években, hogy a meghívott vendégek valóban építették azokat, akik ott voltak, és valóban örömöt jelentett a közösségek számára hallgatni Borbálát is most ezen az alkalmon.
1: És ugye, ahogy hallhattuk, több mint 200-an voltak közösségbe 2026-ban pünköst hétfőn, még igen. Itt beszélgetésünk végén, hogyan írná le az év többi napján való kapcsolattartást, mind itt a szolgatársaival, mind a gyülekezetek tagjai körében esetleg?
2: Hála Istennek, egyéb alkalmakkal is találkoznak a gyülekezetnek a tagjai. Tavasszal is volt olyan nőszövetségi alkalom, ami szintén itt lehetett Noszajon a templomban, és Vigzsérc Cserifaluból is, de más gyülekezetekből is érkeztek nőtestvérek innen az Egervölgyi Egyházmegyéből, illetve mivel egy fizikai közelségben léteznek ezek a települések, illetve gyülekezetek, tehát rokoni kapcsolatok, vérségi kapcsolatok is vannak a gyülekezetek tagjai között több esetben, ezért egy intenzív kapcsolattartásról beszélhetünk, és mi lelkipásztorok is, hála Istennek, mint egy kis térségi kis közösség, egymásra is tudunk figyelmet szentelni, fordítani. Időnként egy közös ebédet szervezünk, ami egy kicsit munkaebéd, de a kapcsolat ápolásának a célját is szolgálja, megosztjuk egymással örömeinket, terheinket, ahogyan egy menüre találkozunk egy étteremben, és meg tudunk beszélni programokat és közelgő programokat, hogy vissza tudunk tekinteni alkalmakra, amik mögöttünk vannak. A szabadtéri evangelizáció Szilvásváradon, ami már sok éve minden év augusztus első vasárnapján történik meg, az is egy összetartó kapocs a gyülekezeteink között, és azon is együtt szoktunk részt venni, ott együtt hallgatjuk az igét. Tehát hála Istennek nem csak egy elszigetelt alkalom ez a pünköst hétfő, hanem egy folyamatnak a része, ami Isten ajándéka, ami számunkra.
1: Anta Tibor, nagy tiszteletű úrnak, a Noszvai Református Egyházközség lelki pásztorának köszönöm szépen a beszélgetést, a beszámolót. Áldás békesség!
2: Áldás békesség, én is feleségem Anda Judit nevében is szeretettel elköszönök a testvérektől, és áldott szép napot kívánok. Áldás békesség!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, pünköst hétfőn a Bükk Zsért Cserépfalu és Noszvai gyülekezetek közös ünnepén nagy tiszteletű Ferenc József, a Bükkzserci Református Egyházközség lelkipásztora hirdette Isten igéjét. Őt köszöntöm most műsorunkban, áldás békesség!
3: Áldás békesség, én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat innen Bükkzsértről.
1: Beszélgetésünk elején arra szeretném kérni nagy tiszteletű urat, hogy azokat a gondolatokat ossza meg hallgatóinkkal, ossza meg most velünk, amelyet az ige hirdetése során azon a napon a gyülekezetek tagjai szívére, a jelenlévők szívére helyezett.
3: Ebben az évben egy mindenki számára kedves téma volt a pünkösdi ige hirdetés alapja, ez pedig a szabadság, nyilván a pünkösdi lélekkel összekapcsolva, hiszen a második korintusi levélben olvassuk, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És hogyha nagyon röviden akarnám összefoglalni az ige hirdetést, valóban erről szólt, arról a szabadságról, ami a mi keresztény szabadságunk. Mindenki keresi, várja, vágyja a szabadságot, de mi keresztények ezt Istentől kapjuk meg, és így egy kicsit más, mint amikor valaki minden szabályt felrúgva minden tekintetben szabadnak képzeli, gondolja magát, és közben szétfolyik, mint a gát nélküli folyó. Úgyhogy a mi szabadságunknak azért van egy forrása, és van egy iránya, ez pedig a Szentlélek. Arról beszéltem, ami szerintem nagyon fontos, hogy tényleg az ember akkor tud szabad lenni, hogyha betart bizonyos rendeket és szabályokat, azokat elsősorban, amit Isten adott nekünk, hiszen az egész világ úgy működik, ahogy ő ezt működésre alkalmasnak teremtette meg, hogy nagyon faramucin fogalmazzak, és mi emberek is akkor tudunk szabadok lenni, akkor tudunk boldogan szabadok lenni, és nem a másik útjába állni, hogyha az Istentől kapott rend szerint élünk. Találtam egy hasonlatot, egy jó példát is, ezt így visszajelzések alapján is azt mondták, hogy hú, én is tiszta gyereknek éreztem ismét magam, én szinte mindig. Amikor gyerekek voltunk, akkor nagyot nőtt a szabadságunk szerintem sokunknak, amikor megtanultunk kerékpározni. Mert sokkal gyorsabbak lettünk, messzebbre el tudtunk menni, és tényleg szinte szárnyai nőttek az embernek. Viszont ahhoz, hogy kerékpározzunk, ahhoz meg kell tanulni kerékpározni, és meg kell tanulni a közlekedésnek is a szabályait, hogyha nem is teljes, tökéletes kresszvizsgát kell tenni, de azért alapvetően tudni kell, hogy melyik oldalon közlekedünk, mikor adunk elsőbséget, hogyan kezeljük a kerékpárunkat. Úgyhogy szerintem ez egy jó hasonlat az élet többi tekintetében is, hogy megnő a szabadság, de megnő a felelősség is ezzel együtt, és hála Istennek, hogy nekünk van felülről kapott segítségünk ebben, hogy merre vagyunk mi szabadok, mire vagyunk mi felszabadítva, mitől lehetünk, mitől vagyunk mi Isten gyermekeiként szabad emberek. Tulajdonképpen az előadás is erre vezetett egy kicsit, a másik oldalról megközelítve, ugye Isten igéje azt mondta, hogy ahol Isten lelke, ott a szabadság, az előadás pedig a megkötöttségek, megkötözöttségek irányából közelítette ezt a szabadságot, hogy vegyük észre, ismerjük fel, hogy mennyi minden tud bennünket függővé, megkötötté, megkötözötté tenni. Nehéz előadás volt itt ezen a borvidéken, tényleg sokszor az alkoholizmussal kapcsolatban is, de arról is szó volt, hogy mennyi minden más is meg tudja kötözni az embereket. Nem csak maga a függőség, hanem a függő ember melletti családtagokat, munkatársakat, közelében élők életét is egy ilyen megkötöttség nagyon komolyan egy irányba, bizonyos irányba tudja terelni, és ez bizony nem az Istentől kapott szabadság. Jó volt azt látni, hogy az előadás után aztán összegyűltek az emberek, és ilyen személyes beszélgetésekre került sor. Nem arra a klasszikus körbe ülünk és beszélgetünk, hanem úgy kettesével mindenki oda ment az előadóhoz, és, vagy hát nem mindenki, de többen oda mentek az előadóhoz, és beszélgettek, és ezt úgy a szemem sarkából jó volt látni, hogy igen, hát itt is, ott is kialakultak a kisebb közösségek, és minden bizonnyal tényleg a személyes konkrét valósága is a megkötöttségnek is, meg a szabadságnak is megjelenhetett ezen a szép családias, barátságos alkalmon.
1: Ugye a családias jellegét az is adta, hogy mint ahogy egy gyülekezetben is különböző generációk képviseltették magukat, és akár az ige hirdetés szolgálatában, illetve az előadás témája, ami a függőségekről szólt, és talán más életkorban más dolgok, vagy a más eszközök okozhatnak függőséget, kisebb-nagyobb mértékben esetleg. És úgy, hogy ezt azért minden generáció, minden korosztály a saját életére vonatkozóan tudja értelmezni, akár egy kisgyermek, egy fiatal, egy felnőtt, egy idős. Ilyen tekintetben esetleg máshogy hallották az üzenetet, vagy érkeztek visszajelzések ilyen formában?
3: Egész biztos vagyok benne, hogy ahányan ott voltunk, annyiféleképpen hallottuk úgy az előadást, mint az ige hirdetést. Tényleg más jut eszébe annak, aki rendszeresen ott van a templomban, és megint más annak, aki házastársként, vagy esetleg gyerekként, esetleg más községből érkezve volt ott közöttünk a mi közösségünkben, közben mondjuk a bográcsban kavargatva a töltött káposztát, vagy a gulyáslevest, vagy a gyerekekkel kézműves foglalkozást tartva, mégis félfüllel egy kicsit odafordulva. Azt hiszem, hogy ha ma hallgatnám az előadást, nekem is egészen más dolgok ütnék meg a fülemet, mint amikor ott voltam és ott hallottam élőben. Tényleg más dolgok történnek és vesznek körül. De ez a csodálatos ebben, hogy Isten tudja, hogy éppen milyen élethelyzetben vagyunk, és mindannyiunknak ad valamilyen ajándékot, kóstolót, hogy tényleg a főzésre utaljak vissza, vagy a, nem csak a gulyásra, vagy a töltött káposztára, hanem a süteményekre is, hogy egyszer egy túrós süteményt kóstolunk meg, egyszer egy meggyes süteményt, és mind finom, de mind máshogy finom. Isten pedig azt adja nekünk, amire tényleg szükségünk van. Mi érdemes odafigyelni arra, amit az Úr mond, üzen, készít nekünk. Ő elkészíti, és a másik oldal pedig mi vagyunk, akik jó esetben ezt elfogadjuk és befogadjuk. Életünkben igyekszünk megvalósítani, hogy úgy szabadok lenni, ahogy az Úr tanít bennünket. És akkor talán az a gyermeki öröm is ott van bennünk, mint a biciklizésnél, hogy jaj de jó, jaj de ügyes vagyok. Nem csak megdicsértek, hanem tényleg, ha én azt találom ki, ahogy itt a szomszédom, hogy most átmegyek a pocsolyán a biciklimmel, akkor átmehetek a pocsolyán a biciklimmel. Hogy aztán biciklit kelljen takarítani utána.
1: Hogyan írná le a napnak a hangulatát? Több mint 200-an vettek részt ezen a találkozáson. Itt a lelki feltöltődésen túl, illetve az előadásnak a mondani valójának az értelmezése mellett ugye baráti beszélgetésekre, személyes találkozásokra volt lehetőség, hogyha itt a közösség formáló szerepét is előhozzuk ennek a napnak, illetve hogy mindezek mellett, vagy mindezeken felül mit adott ez a nap önnek, a bükzserti gyülekezet tagjainak, illetve hogy miben látja az ilyen találkozások lényegét.
3: Így ketté bontanám egy kicsit ezt a témát. Egyrészt azok számára, akikkel együtt készültem, mert hál' Istennek szerintem most már mind a három gyülekezetben megvannak azok a csapatok, akikre ilyenkor lehet számítani, tehát kialakult egyfajta, mondanám rutinnak, de azért minden évben némi izgalommal nézünk a rendezvény elé, hogy meglegyenek a törlőkendők, meglegyenek a padok, fel legyen állítva a sátor, bevásároljunk üdítők, illetve vizek, ásványvizet szoktunk a forrásról is hozni vizet, hogy minden alkalmas legyen, meg ugye az időjárás. És én nagyon örülök annak, hogy itt Bükzsércen van egy nagyon ügyes, nagyon rutinos közösség, akikre nyugodt szívvel rá tudom bízni a főzést, úgyhogy én csak kérdezem, hogy na, rendben van-e minden, mibe kell segíteni, és ők mondják, hogy igen, már megrendeltük a húst, már elkezdtük pucolni a zöldséget, megvan a bogrács, és ez nagyon-nagyon jó. Azt hiszem, hogy mind a négy lelkész számára, mintha egy kicsit könnyebb lett volna ez a mostani alkalom. Illetve lehet, hogy osztályoknak nem, mert ők voltak a házigazdák, de úgy jól esett abban bízni, arra számítani, hogy akik készítik, presbiterek, házastársak, ők kézben tartják ügyesen a dolgokat. Tehát nekik ez jó, hogy van feladatuk, aminek van jó és látható, kézzel fogható gyümölcse. A másik pedig azok, akik vendégként érkeznek, és ott vannak. Nyilván a főzőcsapat is egy kicsit jelen van ezen az alkalmon, mint vendég, hogy nincs túl meleg, nincs túl hideg. Pont annyi kis bárányfelhő van az égen, amennyi úgy jól esik. Most az idei alkalmon Noszfajon egy gazdaház udvarán voltunk, ami egy kicsit zártabb, kicsit szűkebb terület volt, úgyhogy közelebb voltunk egymáshoz. Ennek most ez volt talán a hangulata, vagy a hely is adott egy ilyen ajándékot számunkra. Máskor egy kicsit másmilyen nagyobb területen jobban szétszóródunk, úgyhogy aki jelen van, annak pedig megint tényleg más ez, hogy itt állunk sorba a gulyásért, ott állunk sorba a töltött káposztáért, itt halljuk az előadást, közben a gyerekeink ott játszanak, és jó együtt lenni. Most már szerintem a gyülekezeti tagok is egyre jobban ismerik egymást, hiszen hogyha a piacon összefutnak, meséltek ilyet, hogy fú, nem tudtam, hogy honnan ismerem ezt a hölgyet, vagy árust, vagy bárkit, és kiderült, hogy jaj, hát tényleg, hát a szabadtérén tényleg, igen, igen. És jó ezt így látni, hallani, hogy egy évben egyszer vagyunk együtt, de mivel mind a három gyülekezetnek körülbelül ugyanaz a tagsága, nyilván több-kevesebb vendéggel, meg mindig ugyanazok vannak jelen, de hogy a piacon is megismerjük egymást, vagy a busz megállóba, vagy bárhol. Nagy öröm, hogy együtt vagyunk. Azt hiszem, hogy a mai világban egyre nagyobb érték az a valódi közösség, amikor nem az online térben írunk, üzenünk egymásnak megengedhetetlen hangnemben, hanem ténylegesen fizikailag együtt vagyunk, látjuk egymás szemét. Ugye a férfiaknál van ez a hagyományos kézfogás, hogy igenis megfogjuk a másik kezét. Úgyhogy jó így, hogy nem csak külön-külön egymás mellett vannak a gyülekezetek, hanem így ezen az alkalmon együtt is. A szervezésben is szoktunk erre figyelni, hogy megosztjuk egymással a feladatokat. Van, aki a pályázatot nyújtja be, cikket ír, van, aki fényképez, van, aki a helyszínt intézi, és nyilván mindent meg kell beszélnünk, hogy meglegyen minden, senki ne legyen kétszer ugyanolyan dolgokat, de ne is maradjon ki semmi, úgyhogy így ténylegesen együtt vagyunk, és nyugodt szívvel számíthatunk egymásra, hogy hú, nekem ez most nem fog menni, nem fér bele az időmbe, akkor vagyunk még mások, jó, nem baj, akkor mi megoldjuk. Úgyhogy igyekszünk tényleg így együtt lenni valóságosan és fizikailag is. Nagyon fontos a mai világban, hogy legyenek közösségeink. Hál' Istennek a három község tényleg úgy közel is van egymáshoz, az autóbuszok egymáson járnak keresztül, úgyhogy tényleg van lehetőségünk aztán találkozni a hétköznapi életben is.
1: És ugye ez a jelenlévő gyermekeknek is jó példa is, ahogy hallhattuk, kézműves foglalkozás keretében is találkozhattak, talán közös alkotások is készültek, vagy legalábbis egymás mellett látták azt a tevékenységet, ami mellett talán jól elbeszélgettek a fiatalok is.
3: Biztosan. Én egy kicsit most messzebb voltam a kézművesektől, mert vagy az igehirdetés, vagy a főzés. De láttam, mert azért a fiatalok aztán a lufikkal körbejártak a csapatban, vagy a járdára krétával festettek mindenféle növényi ornamentikát, úgyhogy tényleg úgy volt, hogy egy sarokban volt mondjuk a kézműves foglalkozás, de aztán az így kijött az emberek közé, úgyhogy tényleg én is láttam, néztem, hogy na, most már itt tartunk ezzel a virágindás aszfaltrajzzal, vagyis nem aszfaltra rajzoltak be a járdára. Úgyhogy nem csak a gyerekek látták egymást, hanem mi felnőttek is egy kicsit láttuk, hogy na, ilyeneket csináltak. Nyilván egy részét láttuk ennek, mi akik nem a gyerekekkel voltunk, a gyerekek meg találkoztak egymással. Ebben is van nagyon sok hétköznapi életre kiáradó jó dolog is. Van, amikor itt egymás iskolájába járnak néhányan, tehát mondjuk Bogácsról járnak föl Bükzsétre iskolába, vagy Cserépára járó szomszédos faluból. Van olyan, hogy Bükzsétről Noszvajra, és jó az, hogyha nem csak az iskolában kapcsolódnak egymáshoz a gyerekek, hanem máshol is, hogy jaj, téged ismerlek valahonnan, és így aztán könnyebb és más jellegűbb kapcsolatok is épülhetnek, mint ami az iskolában.
1: Hogyha egy mondatot, vagy egy üzenetet kellene most megfogalmazni, amit erről a napról tovább visz szívében, vagy tovább visznek szívükben, akkor mi lenne az picit így összegzésképpen beszélgetésünk végén?
3: Itt, hogyha nagyon röviden kell, akkor ilyen SMS-nél is rövidebben meg tudom fogalmazni. Él az egyház. Mostanában ilyen rövid TikTok videók, meg mindenfélék a divatosak, nem tudunk nagyon sokáig figyelni, de hogyha ezt mondom, hogy él az egyház, akkor ez tényleg nagyon rövid és elvihető. Az élet tünete az, hogy együtt vagyunk, néha egy kicsit izgulunk, hogy milyen lesz, hogy lesz, hogyha erre növekszek, akkor vajon több fényhez jutok-e, és ez az évről évre visszatérő pünkösdi alkalom, ez szerintem egy nagyon fontos élettünet. Tünet annak, hogy együtt tudunk lenni, elviselve egymást a saját emberi hiányosságainkkal, vagy éppen javainkkal, Istentől kapott ajándékainkkal, és a közösség gyümölcsét megteremni, nem csak egymással, hanem Istenre figyelve, Istennel is együtt élve, és él az egyház, abban a tekintetben, hogy nagyon sokszor a botrányokról vagyunk híresek, azt kapja fel a mai média, meg sajtó, hogy hú, mi történt, mit mondott, ez az ember miért, hogy mondjon le, vagy emeljük őt pajzsra. Mi meg éljük az életünket így itt együtt, imádkozva, főzve, igét hallgatva, előadáson elgondolkodva azon, hogy az életünkkel mit tudnánk kezdeni, és hogy tudnánk ezt jobbra, gyümölcsözőbbé fordítani. Él az egyház. Én azt hiszem, hogy ebben talán egyetértünk Tiborral, Emesével is, hogy ennek az életnek egy fontos jele látható, és tényleg mindenki számára itt a három faluban látható jele az, amikor egy ilyen közös alkalmat megtartunk. Adja Isten, hogy éljen az egyház tényleg ilyen hasonló, jó gyümölcsű áldott alkalmakban.
1: Ferenc Józsefnek, a Bükzsérci Református Egyházközség lelkipásztorának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm a beszámolót, áldás békesség!
3: Áldás békesség!
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, további szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy, ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
5: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Felfüggeszti a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének alkalmazását egy újabb kidolgozásáig az a törvényjavaslat, amelyet a Tisza frakció két képviselője nyújtott be a parlamentnek, és amelyet a képviselők kedden kezdtek tárgyalni. Az egyik előterjesztő, Kaproncai Balázs, a pedagógus szakma egyik régi vágyának nevezte az előterjesztést. Szerinte az előző kormány egy olyan rendszert erőltetett a szakmára, amely nem felelt meg a korszerű, fejlesztő szemléletű értékelésének. Rendszerekkel szemben támasztott szakmai elvárásoknak. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter indokoltnak nevezte a 2024-ben hatályba lépett teljesítményértékelési rendszer felfüggesztését, mivel szerinte a körül már hosszú ideje feszültségek vannak, az túlzott adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, és nem biztosít valódi szakmai visszacsatolást. Lannert Judit azt mondta, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak, miután beépültek a bérbe. Szólt arról is, a felülvizsgálat célja nem újabb terhek bevezetése, hanem éppen azok csökkentése. A miniszter ugyanakkor közölte azt is, meggyőződése, hogy a szakmai visszajelzésnek helye és szerepe van a közoktatásban. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykára a 2026. március 1-e és május 14-e közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével. Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében a felsorolt kivételek Vas vármegyében 5 járás, Baranya vármegyében, Győr-Moson-Sopron vármegyében 2-2, Nógrád, Veszprém, illetve Zala vármegyében pedig 1-1 járás. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körültiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Kis Zoltán, az MSD Pharma Hungary Kft. Adatkutatási vezetője kiemelte, a változás a leginkább a 40 és 59 év közötti férfiak körében jelentős. Itt 2011 és 23 között a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A nőknél ugyancsak jelentős 50-60%-os a visszaesés. Bogos Krisztina, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója arról beszélt, hogy a daganatok kialakulásáért az egyéb rizikófaktorok közül mintegy 20%-ban a dohányzás felelős. Mint mondta, a tüdőrák még mindig nagy egészségterhet jelent, és továbbra is a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. A főigazgató jelezte, szigorúbb szabályozásra lenne szükség a hevített és alternatív dohánytermékek esetében. A rászokást kell megelőzni, hangsúlyozta. Kovács Teofil lett márciusban a megbízott igazgatója a Tiszántúli Református Egyházkerület levéltárának. A kinevezésre azért volt szükség, mert tavaly decemberben váratlanul elhunyt Szabadi István korábbi vezető. Az általa megkezdett munkákat folytatják az intézményben, valamint igyekeznek a levéltári raktárakat az állományvédelmi szabályozásnak megfelelővé tenni. Kovács Teofilt hallják.
6: Az a munka, amit Szabad István elődön végzett, az egy nagyon kiterjedt tevékenység volt. Az egyházkerületnek a trianoni döntése határon túlra szakadt területein élő szakmabeliekkel együttműködött a levéltári anyag feltárásában, megőrzésébe és kiadásában. Meg kell azt mindenképpen említenünk, hogy a levéltárban igazából folyamatosan zajlik segédletek készítése, az anyagok feldolgozása, és ugyanígy zajlik a digitalizálás is. Ami István munkásságát jellemezte, az, hogy a tudományos kiadványok nagyon fontos szerepet játszottak, ez is tovább folyik, ez a munka. Most a zsinati iratoknak a anyaga kerül publikálásra, ez egy több kötetes, hosszabb ideig tartó munka. Most a anyakönyvi rész az az, ami folyamatos, illetve azt lehet mondani, hogy több más forráscsoporttal is, ami éppen kutatásra kerül, azt is digitalizáljuk. Például, hogyha egy-egy dobozból mondjuk 20-30 adatot kérnek, akkor sokszor már azt válaszza a kollega, aki ezzel foglalkozik, hogy az egész dobozni anyagot digitalizálja, mert akkor úgy

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Az egészségügyben olyan a helyzet, mint amikor egyszerre kellene egy autót szerelni és menni vele. Ezt a Magyar Orvosi Kamara elnöke mondta. A következő idézet is Álmos Pétertől származik. Szeretném kimondani, kórházakat kell bezárni, ennyi ügyeleti pont nem tartható fenn ennyi orvossal. Köszöntöm a hallgatókat, az Arénát hallják felvételről, a beszélgetést kedden délelőtt rögzítettük. A stúdióban Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, jó napot kívánok!
2: Köszönöm szépen, jó napot kívánok!
1: Ingyenes még a magyar egészségügy, vagy sosem volt az?
2: A magyar egészségügy egy kockázatközösség elven működik, tehát az adófizetők befizetnek járulékokat, és ebből látjuk el azokat, akiknek éppen szükségük van rá. Ilyen alapon ez természetesen sosem volt ingyenes. Viszont egy sajátja az, hogy nagyon erős a szolidaritás, amire épül, vagy nagyon erős szolidaritásra kell épülnie, és így kaphat anyagi társadalmi helyzettől függetlenül elvileg mindenki nagyon hasonló szolgáltatást, és biztosíthatjuk a hozzáférés egyenlőségét. Ez az elvi szint. A gyakorlatban ez egyre inkább nem így van. De korábban, tehát mondjuk évtizedekkel ezelőtt azért kimondható volt, hogy nagyjából hasonló egészségügyi ellátást kapott mindenki, ott ugye akkor a hálapénz volt az, amivel lehetett ezen módosítani.
1: Arról is fogunk beszélgetni, de mi az a három probléma, amelyhez a Magyar Orvosi Kamara és ön szerint az új kormánynak az első 100 napban az egészségügy területén mindenképpen hozzá kell nyúlnia?
2: Top 3-at nehéz kiemelni, mert hogy összefüggenek egymással ezek a problémák. Tehát nincs csodaszer, nincs olyan, hogy átvágok egy gordiuszi csomót, és akkor a magyar egészségügy azonnal rendbe jön. És hát nyilván a politikai erőknek ez egy mindig is egy kihívása volt, hogy itt egy cikluson belül nem térül meg a sok-sok beletett munka, pénz, idő. De hogy a kérdését ne kerüljen meg, mondok három olyan területet, ami mindenképpen el kell kezdeni dolgozni. Az alapellátás, tehát a házi orvosok helyzete, kritikus a helyzet, tudjuk, ugye sokszor elhangzott, hogy gyakorlatilag az elmúlt kormányzati ciklusban 600-ról több 1000 felé nőtt az üres, betöltetlen, vagy csak helyettesítéssel betöltött praxisok száma úgy, hogy közben egy csomót meg is szüntettek. Mindenképpen fiatalokat kell bevonzani, stabilizálni kell a házi orvosi ellátást, kompetenciáikat kell növelni, tehát hogy olyan jogosítványaik legyenek, amelyekkel minél hamarabb, úgy szoktuk ezt mondani, hogy definitív ellátást adhatnak, tehát már azon a szinten elláthatják a beteget, nem kell tovább irányítaniuk. Ennek sok feltétele van, szakmai, pénzügyi feltétele is, szervezés

0: feltétele, tehát a házi orvoslás az elsődleges. A megelőző népegészségügyi szinten is nagy hatású, de egyébként lassú lépések, illetve szolgáltatások megerősítése is kell, tehát a szűrőprogramok, egészségnevelés, ezek is olyan területek, amin el kell kezdeni dolgozni. Ez talán nem az első 100 napban levezényelhető, de ebben is rögtön az elejétől gondolkodni kell. És az első 100 nap egyértelműen a legfontosabb feladata a kormányzat számára, véleményünk szerint, az maga az irányításnak a megteremtése. Tehát ők nem átvesznek egy minisztériumot most, mint mondjuk a közlekedésügyben, építésügyben, vagy a pénzügyminisztériumnál, hanem a nulláról kell újjáépíteni, és hát ezért is mondtuk, hogy nyilván az orvostársadalom, meg az egészségügyi társadalom nagyon türelmetlen, de most muszáj türelmet adni, mert ha nincs jól felépítve az irányítás, akkor utána annak a terhét, problémáit egész cikluson keresztül fogja vonszolni magával.
1: Mindháromhoz pénz kell. Mekkora az egészségügy alulfinanszírozottsága most az orvoskamara szerint?
0: Orosz Éva professzor asszonynak nemrég jelent meg egy könyve, amiben egy nagyon érzékletes hasonlatot használt, hogyha a magyar egészségügy finanszírozása azon a szinten maradt volna, amiben 2005-ben volt, ez a körülbelül 5,6%, ami már egyébként akkor is viszonylag alacsony volt, tehát elmaradt mondjuk a nyugat-európai szinttől. De ha megtartottuk volna azt a szintet, akkor 6000 milliárd forinttal előrébb lennénk most. Tehát ennyit mondjuk úgy, hogy vontak ki a rendszerből azzal, hogy fokozatosan lejjebb csökkentette a kormányzat azt a finanszírozást, amit az egészségügyre fordított. Most az egészségügy GDP arányos kormányzati ráfordítása ugye olyan 4% körül van. Ezt növelni kell közel a duplájára, hogy egyetlen az EU átlagot elérjük. Mi ezért javasoltuk korábban is, ugye ezt a politika átvette, és most már ez a mondás, hogy 500 milliárd forinttal évente növelni kell az egészségügy kormányzati finanszírozását. Tehát nem egyszer 500 milliárdot kell beletenni, hanem minden évben plusz 500 milliárdot, és így fogunk elérni oda 6-7-8 év alatt, ahol most Csehországban. Tehát nem Luxemburg és hasonló szintekre érünk, hanem ahol Csehországban. Egyébként, hogy Luxemburgot mondtam, tehát nyilván minél gazdagabb egy ország, annál kevesebbet kell a GDP-jéből költeni az egészségügyre, hogy ugyanazt a színvonalat elérje.
1: De kinek a markába tegye bele az új kormány ezt az 500 milliárd forintot, mert a markát teljesen érthető módon mindenki tartani fogja. Az orvos vagy a szakdolgozó béremelést akar, a kórházigazgató fejlesztést akar, az alapellátásnak is sok pénzre van szüksége, az eszközök nagyon drágák, a szűrőprogramok sem éppen olcsóak, szóval hova kell önteni ezt a pénzt, ami egy olyan zsák, aminek azért alja is van?
0: Igen. Nagyon jó a kérdés, és nagyon fontos, ez az egyik legfontosabb feladat, és ezért kell, ahogy az elején mondtam, egy jó irányítói struktúra, egy jó mesterterv, egy jó visszacsatolásokra épülő koncepció, hogy tudjuk, hogy amit elköltünk, azt jól költjük el. Ha most 500 milliárd forintot rádobunk erre a rendszerre így, ahogy van, az úgy tűnik el, mint sivatagban a víz. Érdemi változás nem lesz tőle. Tehát csak úgy jó ezt betenni, hogy közben elindítjuk a változásokat. És minden reformnak költsége van, és itt reformokra van szükség. Ezt a szót, ezt kerülték ugye az elmúlt évtizedekben, de erre van szükség, úgyhogy mivel kerülték, nem is történt meg. Az alapellátás, amivel kezdtem, ott az mindenképpen azonnali beavatkozást igényel, és azonnali forrásokat igényel. Vannak bizonyos területek, ahol alapvetően pénzkérdés az, hogy lesz-e több szolgáltatás. Például ugye a várólistákról sokat beszélünk, ez alapvetően pénzkérdés. De tényleg nagyon fontos, hogy nem lehet változatlan rendszerbe elkölteni ezt a pénzt, mert akkor nem lesz érdemi változás. Annyit azért fontos tudni, hogy amikor az orvosokra vagy ápolókra költünk, tehát az ő bérükre költünk, akkor is a betegekre költünk, tehát hogy az tehát kritikus, hogy megtartsuk az egészségügyi munkavállalókat, munkaerőt, mert különben nem tudunk beteget ellátni, de a pénzt nem csak a bérek szívják fel, hanem a rendszerek működtetése, és erre kell áldozni.
1: Éppen erre lettem volna kíváncsi, hogy ha az új kormány évente rákölt 500 milliárd forintot az önök kérésének, követelésének megfelelően az egészségügyre, és azt jól is költi el, jó helyen költi el, akkor én, a beteg, mikor mit fogok érzékelni ebből?
0: Vannak olyan költések, amiket nagyon gyorsan lehet érzékelni. Tehát például, ha vásárolunk szolgáltatásokat, mondjuk csípőprotézis beültetésre, akár az állami, akár a magánszektorból, tehát külön fizetünk azért, külön egy felpántlikázzuk, hogy most itt van 3 milliárd forint mondjuk csípőprotézisekre, akkor aki a csípőprotézis várólistán van, az gyorsan fogja érzékelni, hogy hamarabb sorra kerül. De átfogó érzület szintjén, hogy jelentősen javult, jobb lett az egészségügy, én már annak örülnék, vagy azt hiszem a szakmában mindenki már annak is örülne, hogyha ez ennek a ciklusnak a végére valami mutatkozna. Ezek hosszú távú folyamatok, hosszú távú projektek.
1: A betegektől is türelem kell?
0: Sajnos igen, és nehéz kérni olyanoktól türelmet nyilván, akik éppen nincsenek jól, és akiknek fájdalmaik vannak, vagy kényelmetlenségük van, de ebben a szakaszban a gyógyuláshoz és az egészségügy gyógyulásához is türelemre van szükség.
1: Ön az 1001 orvos hálapénz nélkül mozgalom egyik alapítója volt. Tényleg eltűnt a hálapénz, vagy máshol máshogyan fizetjük be?
0: Mi kapcsolatot tartunk a Nemzeti Védelmi Szolgálattal, akik ugye végzik az ezzel kapcsolatos felderítő munkát, és tehát nem csak a mi véleményünk az, hanem ezt adatok is alátámasztják, hogy az a hálapénz úgy, ahogy ismertük, eltűnt. Tehát az a fajta korrupció szinte pontszerűen, még lehet, hogy létezik, biztos van egy-két kolléga, akinél létezik, de mint rendszer jelenség megszűnt. Viszont felváltotta a magánegészségügyel való szándékos, vagy hát mondjuk úgy, hogy ilyen szürkezónás összemosás, és néhány helyen pedig, nagy intézményekben, egyetemi intézményekben és egyes kórházakban gyakorlatilag egy új működési modellként jelent meg, hogy az állami egészségügy és a magánegészségügy szolgáltatása összefonódjon.
1: Ezt hogyan csinálják a gyakorlatban? El tudja mesélni esetleg egy konkrét betegség vagy beavatkozás kapcsán, hogy értsem?
0: Gyakorlatilag ez úgy működik, hogy bemegy a páciens, megvizsgálják az állami egészségügyben, kiderül, hogy akkor maradjunk az említett csípőprotézisnél, csípőprotézisre van szüksége, és elmondja neki az ortopéd sebész, hogy várólistára teszem, és körülbelül egy év múlva, vagy másfél év múlva meg tudom operálni. A másik lehetőség az, hogy itt van az állami klinikánknak egy másik lába, egy magánklinika, ahol egy hónap múlva ugyanezekkel az eszközökkel, ugyanezen az osztályon meg tudom műteni. Elméletben el van választva ez a két szolgáltatás, de gyakorlatban ez nem így történik.
1: Gyakorlatban hogyan lehetne elválasztani, akkor nézzük a megoldást.
0: Én nem nagyon gondolom, hogy egy állami, főleg egy egyetemi klinikának az lenne a fő feladata jelen finanszírozási rendszerben, amikor egy biztosító van, ami mindenkinek biztosítást nyújt, és állami biztosításról beszélünk. Szóval az lenne a fő feladata, hogy ő magánegészségügyet növesszen. Neki minden energiájával arra kellene fókuszálnia, hogy az állami egészségügyben jól működjön, jó szakembereket szerezzen, erre kéne, hogy irányuljon akár a politikai lobby tevékenysége is, de most nem ez történik, hanem állami munkaidőben arról egyeztet a vezetőség a kollégákkal, hogy a magánegészségügyi lábat hogy lehetne megerősíteni.
1: Engem betegként, főleg ha csípőprotézis műtétre lenne szükségem, az a kompromisszum nem zavarna, hogy a magánellátásban műtenek meg, mert az legalább gyors, az zavar, ha ez nagyon sokba kerül. Erre nem lehetne az a megoldás, hogy az állam ezt valahogy támogassa, esetleg kapacitást vásároljon a magánegészségügyben azért, hogy én ugyanahhoz a műtéthez gyorsabban jussak hozzá?
0: Ketté választom a kérdést, tehát korábban is arra utaltam, hogy ez a várólista csökkentésnek egy gyors lehetősége, hogy kapacitást vállal, akár a magán, akár az állami egészségügyben, mert az állami egészségügyben is egyébként lenne műtőidő, lenne hozzá ember, csak nem finanszírozza az állam jelenleg. Mondhatja azt, hogy én most ezt extrán elkezdem finanszírozni, tehát többet fizetek, benn maradhat szombaton az orvos operálni, kap érte plusz bért, tehát tulajdonképpen vásárolok egy kis plusz szolgáltatást. De megteheti ezt a magánban is. Így lehet betegeket gyorsabb ellátáshoz juttatni. De azért ez egyfajta, talán furcsán hangzik, de ez egyfajta drog. Tehát, hogyha a rendszer ezen van, hogy én bármikor egy kis pénzért rendszerhibát meg tudok oldani, akkor arra fog, nem a hiba megoldására fog törekedni, hanem arra, hogy szerezzek egy kis pénzt valahogyan. De egy fontos kérdés az, és itt vissza kell ugrani a biztosítási rendszerhez, és ahhoz, hogy szolidaritási alapon működik a magyar egészségügy, vagy a társadalom úgy gondolkozik az egészségügyről, hogy pénzügyi, anyagi, születés, egyéb különbségek ne játszanak szerepet abban, hogy ki milyen egészségügyet kap, hogy ha elkezdem részben finanszírozni, tehát azt mondom, hogy a beteg fizesse egy részét fizeti az állam, ezt most sok magánegészségügyi szolgáltatónak nagy vágya, akkor végleg ketté szakad az egészségügy, és nagyon más helyzetben lesznek azok, akik megtehetik, hogy kifizetnek mondjuk 500 ezer vagy 1 millió forintot hozzájárulásként egy csípőprotézisre, és mások azok, akiknek ez beláthatatlan összeg. És ez véleményünk szerint, a kamara szerint ez nem egy jó irány, tehát ahhoz át kellene alakítani az egész biztosítási rendszert, hogy ezt kövessünk.
1: De azt nem akarják önök, ugye? Tehát az egybiztosítós modell mellett rakják le a garast önök?
0: Nem, nincs ilyen határozott álláspont. Az orvostársadalom nagy, heterogén, nekünk tagjaink, magánegészségügyben dolgozók is, de egy társadalmi konszenzus végén lehet oda eljutni. Tehát van jó, viszonylag jól működő több biztosítós modell, ahol a magánbiztosítók tudnak állami ellátásban vásárolni, az állami biztosító tud magánellátásban vásárolni, ezek komplexebb Németországban, ugyebár ott most kell, hogy szembenézzenek egy reformmal, de ott például ez működik. És jól működik, de ehhez az alapoktól kellene újra szervezni, és amúgy az egybiztosítós rendszerek jellemzően, úgymond az adminisztratív költség olcsóbb, tehát ott az egy számjegyű az a pénzösszeg, e százalékban, amit az adminisztráció, az önfenntartásra kell költeni, a több biztosítósoknál ez inkább két számjegy.
1: Harcot hirdettek az úgynevezett orvosbárók ellen. Kik azok az orvosbárók?
0: Ez egy nagyon puha fogalom, és ugye alapvetően egy, ha jól emlékszem, egy 2016-os cikkben nevezték így őket, de elég találó. Orvostársadalom belül sokszor inkább orvos oligarchaként nevezzük őket. Ők azok, akik vagy jelentős monopóliummal bírnak eszközök, kapcsolatok terén, tehát egy olyan hatalmuk van, amelyel befolyásolni tudják saját érdekeik szerint az egészségügy működését.
1: Miből ered a hatalmuk? Zseniális orvosok?
0: Korábban, amikor elkezdett kialakulni az a jelenség, akkor alapvetően a szakmai tehetség volt az, ami alapján kiemelkedtek. Ugye ez még a hálapénzes rendszerben volt. És ezzel, azzal, hogy kiemelkedtek, olyan társadalmi kapcsolatuk lehet, olyan kapcsolati hálójuk, ami aztán az orvos társadalomon túl is az ő helyzetüket stabilizálta. De ez már teljesen elszakadt, tehát nem feltétlenül a szakmai kiválóság okozza. És azt mindig hangsúlyozni kell, hogy a szakmai elit, meg az orvosbáró az nem ugyanaz. Vagy lehet, hogy van átfedés, de attól, hogy valaki egy nagyon jó és nagyon neves orvos, attól nem szükségszerűen viselkedik orvosbáróként. Az orvosbáró az egy negatív szereplő, aki torzítja a rendszert, például nem adja tovább a tudását, mert nem érdekelt abban, hogy ő egy megszerzett, külföldön megszerzett tudást mondjuk továbbadjon, mert ezzel ő birtokolja azt a idézőjelben lévett beteg piacot, aki olyan problémát keres. De ez morálisan és minden szempontból olyan súlyos helyzetekhez vezethet, tehát eljutottunk addig a pontig, jó néhány évvel ezelőtt az egyik ilyen kolléga, akit nyugodtan nevezhetünk orvosbárónak, gyakorlatilag azt mondta egy kollégánknak, akinek a gyermekének daganata volt, hogy akkor műti meg, hogyha az osztályának egy részét a báró úr betegei számára átengedi. Ezek azt gondolom, hogy olyan jelenségek, hogy lehet bárki, bármilyen zseniális orvos, ilyen destruktív személyeket, ilyen morális hozzáállás nem lehet megengedni.
1: Nyilván. Viszont egy nagyon jó orvosnak, tételezzük föl, hogy orvosbáró is, de tényleg jó orvos, mindenképpen jó tanítónak is kell lennie. Vannak emberek, akik kiválóak a szakmájukban, de képtelenek átadni azt a tudást.
0: Sokféle oktató, tanító van nyilván. Azért azt látni kell, hogy különösen manuális szakmákban a tudás átadás az egy folytonossági láncot teremt az egészségügyben. És egy kritikus pont. Tehát egy jó orvos, igen, annak jó tanítónak is kell lennie. Ez nem feltétlenül azt jelent, tehát vannak különbségek, vannak legendás tanítómesterek, de aki nem annyira jó, annak is törekednie kell arra, hogy átadja a tudását, megoszta a tudását. Ez évezredek alatt, tehát a sebészeknél a szike, azt úgy szokták mondani, hogy vándorol kéz a kézbe, és itt nyilván ez alatt a tudást kell érteni, és ezért nagy probléma egyébként, ha valahol megtörik ez a tudásátadási lánc, tehát ha kiürülnek osztályok, elmennek külföldre, akkor ez nem úgy működik, hogy akkor én hirtelen képzek sebészeket, és újraindítom az egészet, mint egy gyárban a szallagot, hanem nincs, aki átadja a tudást. Ez évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott területnek az egész jó egészségügyi ellátását.
1: Vagy nincs fiatal, aki átvegye a tudást, mert ha nem tanítják, akkor elmegy külföldre, majd ott megtanítják, igaz?
0: Így van, így van. De egyébként ezt lehet fordítva is, és itt ez az orvosbárók szerepére, ugye ők sokszor visszaélnek ezzel a helyzettel, hogy akkor nem tanítom be a következő generációt, hát lehet külföldről hozni mestereket és megtanítatni, tehát például az arab országokban, az Egyesült Arab Emírségben és a Közel-Keleten, ott kifejezetten így építettek fel új modern egészségügyet, amikor pénzük lett hozzá, hogy leigazoltak gyakorlatilag nyugat-európai orvosokat, akik ott betanították.
1: Mit várnak a kórházigazgatók átvilágításától?
0: Az egészségügy elég mélyen át lett politizálva.
1: Tud olyan társadalmi szegmest, amely nem?
0: Valószínűleg nem egyedülálló módon, így van. És a politika az már-már ilyen osztályvezető szintig lement. Ez nem azt jelenti, hogy az osztályvezetők politikai kinevezettek lettek volna, de sok helyen olyan emberek, akik mondjuk lojálisak voltak a politikai kinevezethez, vagy a politika által helyben tartotthoz. És ilyen mutyi tanszékvezetések jöttek létre, amikor nem írtak ki pályázatot, hanem kijelölöm őt, mert ő megbízható káder. Elmaradt a verseny, elmaradt a nyilvános pályázat, a nyilvános megmérettetés, és ez ugyanúgy, mint bármilyen szektorban, ugyanoda vezet, hogy nem biztos, hogy a legalkalmasabb van most abban a pozícióban. A mi javaslatunk az, hogy itt nem személyes bosszúkra kell gondolni, és nem ahogy mondtam, tehát a betegellátás szintjén már nem a politikai szimpátia döntött, hanem inkább a személyes lojalitás a politikailag szimpatizált szereplőhöz, ami tehát sokféle lehet, rokoni kapcsolattól kezdve szakmai elköteleződés, stb. De egy olyan rendszert kell alkotni, ahol ez nem történhet meg. Ahol nyilvánosnak kell lennie a pályázatoknak. Nincs olyan, hogy egy vezető úgy gondolja, hogy én most nem írom ki a pályázatot, mert szerintem egy rendkívüli helyzet van, miközben nincs, mert lennének pályázók. Tehát a rendszert magát kell olyanná tenni, hogy ne történhessen meg se a bárósodás, se az érdem nélküli kinevezés.
1: Igen, éppen ez érdekel, hogy mi erre a garancia, hogy ne cseberből vederbe kerüljünk, hogy ez ne legyen politikai tisztogatás, ne legyen egyéni sérelmeknek a megtorlása.
0: Én azt gondolom, hogy nem személyre kell szabni azt a szisztémát, amit alkotunk, hanem hát nem kell itt nagy csodára gondolni, tehát kötelező legyen kiírni pályázatot. Itt már ennyi elég, mert hogy egyetemi klinikák szintjén az van, hogy évek óta nem írnak ki pályázatokat, hanem így kézzel vezérel a rektor, tehát ilyeneket nem lehet megtenni. És ha ez megvan, akkor utána már meg lesz az a fajta önszabályozás, ami segíti azt, hogy érdem alapon válasszuk ki az embereket. Vagy legalábbis lesz egy kontroll e felett mindenképpen.
1: Mi van akkor, hogyha valaki tényleg pótolhatatlan, de ezt inkább kérdezem, hogy van olyan, hogy valaki pótolhatatlan, csak ő tudja azt a műtétet elvégezni, csak ő tudja szélesebb vidéken azt az osztályt, azt a kórházat eligazgatni. Hát akkor írhatnak ki pályázatot?
0: Van ilyen most, és ez baj. Tehát, hogy volt jó pár évvel, 2019-ben szerintem a úgynevezett Veszprémi nőgyógyász ügye, akinél a bíróság mondta ki azt, hogy azért kell megadni neki a működési engedélyt, vagy nem eltiltani a szakmájától, mert hogy van egy műtét, amit csak ő tud a környéken. Na most elmondom, hogy szakmailag az a műtét, az egyik alapműtét volt, egy technikás műtét, de olyan, amit nem lehetetlenség betanítani. Tehát azért nincsenek olyan, tehát vannak nagyon-nagyon ügyes sebészek természetesen, de olyan, hogy valaki teljesen egyedülálló és pótolhatatlan, nem, tehát így nem működhet egy egészségügyi rendszer. Ki kell alakítani azt a tudásátadást, amiről beszéltünk korábban, ez a feladata egy vezetőnek. Tehát amikor vezetőket majd értékel a minisztérium vagy a szakmai köztestület, akkor ez például az egyik szempont. Van-e iskolateremtés, átadja-e a tudást a következő generációnak?
1: Ki fogja vizsgálni azokat, akik vizsgálják ezt a rendszert? A kamara lesz az, amely ellenőrzi, hogy itt ne legyenek visszaélések, és hogy ezek a garanciák érvényesüljenek?
0: A kamarának jelentős szerepe van azokban az országokban, ahol kamarai rendszer van. Jelentős szerepe van abban, hogy az orvostársadalom szakmai, etikai színvonalát felügyelje, kontrollálja, mert hogy ez egy önkormányzati jogkör. Tehát azért adja oda az állam ezt a feladatot, mert a hivatásrend tudja jól végezni, mert mi értünk hozzá. Erre jó példa az, hogy az etikai vizsgálatok nagy részét azt orvosok kezdeményezik más orvosok gyakorlatával szemben, és ez nem a házmesterkedés meg pitliszkedés, hanem mi látjuk azt, hogy valami etikailag nem oké.
1: Vagy, persze, hát én egy beteg ugyanúgy nem látom a kórházban, mint ahogy az autószerelőnél sincs fogalmam se arról, hogy hazudik nekem, vagy tényleg hibás a kocsim.
0: Igen, igen. Tehát ezért fontos az, hogy a szakma megkapja a jogköröket, és természetesen kell, hogy legyen egy minisztériumi társadalmi civil kontroll, nagyobb szereppel akár, mint korábban volt a civil kontrollra értve, mert korábban eléggé bezárkózó volt ez, tehát arra is figyelni kell, hogy ne legyen a saját alomnak a védelme kizárólagos, tehát nem ezt szolgálja az etika, hanem pont a társadalom védelmét, a betegek védelmét.
1: Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter 2019 és 2023 között a Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiumának elnöke volt. A köztestület korábbi főtitkára Svéd Tamás politikai államtitkár, Porpáci Krisztina Győr-Moson Sopron megyei alelnök, a Mokházi Orvosi Csoportjának vezetője, alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár, a Kamara felügyelőbizottsági tagja, Balatinc Péter pedig Tiszás országgyűlési képviselő lett. Ennek nyilván örülnek, így könnyebb tárgyalni. De hogyan tudja megőrizni így a kamara a kritikus testtartását a kormánnyal és úgy általában a politikával szemben?
0: Ez egy nagyon fontos tényező, amire figyelnünk kell, hogy köztünk a miniszterrel, államtitkárokkal, országgyűlési képviselőkkel van egy most már évtizedes múltra visszatekintő bajtársi viszony, egy nagyon-nagyon hasonló szemlélet, ugyanazt gondoljuk az egészségügyről, a transzparenciának, átláthatóságnak, a hibáiból tanuló egészségügynek, ebben hiszünk. De van előttünk egy olyan előkép, amikor a kamara vezetése, Éger István vezetésével nagyon lojális volt a kormányzathoz, és ez talán a hivatásrendnek nem tett jót, és az egészségügynek sem tett jót ebből adódóan. Tehát nekünk figyelnünk kell arra, hogy meglegyenek a fékek, ellensúlyok a kamarán belül is. Ez irányba már tettünk lépéseket is. Magunk esetében is figyelnünk kell a transzparenciára, tehát hogy úgy egyeztessünk, úgy tárgyaljunk a kormányzattal, hogy az átlátható legyen. És hát vannak olyan lépések, amik pedig tényleg a vezetésben is garantálják. Például én már a megválasztásomkor 2023-ban kértem azt, hogy két ciklusban korlátozzuk az orvoskamarai vezetőknek a kinevezését, hogy legyen egy folyamatos frissülés, megújulás. Tehát amikor...
1: Nem akar kamarai báró lenni.
0: Így is mondhatjuk, de egyszerűen arról van szó, hogy látjuk azt, hogy nyilván a saját szerepünkben is, hogy már a kamarai vezetőség is a betegágyaktól egy lépéssel távolabb van. Tehát én már máshogy nézek a problémákra, sokkal inkább rendszer szintűen. A minisztériumi vezetés meg aztán főleg, és ez egy jó példa a mostani helyzet, hogy azok a problémák, amikkel egy két hónappal ezelőtt még Svéd Tamással együtt a államtitkárságot ostromoltuk, az most azok a probléma, amivel én ostromlom őt, vagy mi ostromoljuk őt, és most máshogy tud rá reagálni, tehát az, hogy mondjuk kirendelések vannak, tehát orvosokat vezényelnek egyik kórházból a másikba, az nekünk továbbra is egy probléma. Az államtitkárságnak pedig továbbra is egy eszköz, hogy valahogy a víz felett tartsa az ellátást. Úgyhogy ennyit, ezt tudom erre mondani, hogy mi úgy igyekszünk elejét venni annak, hogy úgy igyekszünk megőrizni a függetlenségünket, hogy a személyes, jó viszonyban lévő embereken túli kontrollmechanizmusokat építünk be ebben.
1: A kormány visszaadná a kötelező tagságot az orvosi kamarának. Ez mire jó, és mit kap a tag a kötelezően befizetendő díjáért?
0: A Európában alapvetően nagyon háromféle rendszer van. Vannak a legtöbb országban a kamarák, az orvosi kamarák. Ez azt jelenti, hogy az állam törvényt hoz létre, és azzal létrehoz a kamarát, ami egy önkormányzatisággal bíró szerv. Feladatokat, állami feladatokat delegál oda az orvosoknak, maguknak az állam. Például, hogy vezessék a nyilvántartást, adják ki a működési engedélyt, ellenőrizzék az orvosok etikai, szakmai működését, továbbképzéseket szervezzenek, hogy az orvostársadalom tudása megfelelően magasan maradjon. Ezt azért teszi, mert sokkal jobb, hogyha a stakeholdereknél, tehát hogy azoknál a csoportoknál van a döntési jog, akik közvetlenül érintettek benne. Önkormányzatiság, vehetünk például egy óvodát, tehát egy óvodát a fővárosból vezényelni, vagy akár egy helyi centrumból vezényelni, valószínűleg nem olyan hatékony, és nem lesz annyira alkalmazkodó a helyi közösség igényéhez, mint hogyha megkapja egy önkormányzat. Ugyanez a helyzet az egészségügyben is, hogy a szakdolgozók, az orvosok, gyógyszerészek ügyeiben saját maguk a leginkább tájékozottak, és egy megfelelő felügyelettel jobb, ha ők kapják meg ezt. És ehhez viszont kötelező tagság kell, mert ha én azt mondom, hogy egy etikai eljárást kötelezőnek kívánok, tehát kötelezően érvényesíteni kívánom az orvosok esetében például, akkor az nem működhet, hogy valaki azt mondja, ja jó, akkor én nem akarok etikusan viselkedni, úgyhogy én akkor kilépek a kamarából. Vannak országok egyébként így zárójelben, ahol nincs kötelező tagságot, egyesületek vannak, de ezek az országok nem véletlenül úgy hívják őket, hogy Svájc, meg a skandináv országok, ahol azért a demokratikus berendezések elég mélyek, annak a hagyománya elég régre nyúlik vissza, és ott önkéntesen 80-90% körüli a tagság, tehát ott ezt ennyire alapvető része az ottani működésnek. A többi országban vagy orvosi rend, vagy valamilyen más formában, de kötelező tagság van.
1: A műsor elején idéztem öntől azt, amit az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének konferenciáján mondott a kórház vagy osztálybezárások szükségességéről. Miket és miért kellene bezárni? Ön szerint vagy a kamara szerint?
0: Nem akartam ott rögtön a műsor elején korrigálni ezt az idézetet. Ott hát egy újságíró kolléga kiragadta ezt a mondatot, és nem tette mellé a másik három mondatot, illetve egy fél mondatot.
1: Itt a lehetőség.
0: Én azért használtam ezt, vagy egy olyan kontextusban használtam ezt a szót, hogy kórházbezárás, hogy ezt nem szabad félnünk ezt kimondani és felvetni, hogy szükség van-e kórházbezárásokra, én kimondom, hogy erről beszélni kell, mert az biztos, hogy ennyi helyen, ennyi ügyeleti pontot működtetni nem lehet. Tehát most is arról az van, akár egyetemi klinikák vidéki osztályain, vagy tehát egy kihelyezett osztályain, hogy nincs ügyeletes orvos az adott szakterületen, vagy hogy egy orvos ügyel végig egy egész hétvégét, tehát hogy péntektől vasárnap törvénytelen, de így lehet fenntartani az ellátást. Ez viszont egy nem egy jó minőségű ellátás. Tehát át kell gondolni, és nem a úgymond nem az életre bízni, hogy zárja be azt az osztályt, ahova épp nem jut orvos, valamilyen oknál fogva, hanem megtervezni, és ahol kell, és ahova plusz odafigyelés, szabályzás vagy forrás kell ott fenntartani akkor is az ellátást, hogyha az mondjuk drágább, mint máshol. Most nem ez történik, most teljesen random ürülnek ki osztályok, és az egészségügy az egy, tehát ha egy osztály megszűnik, az nem csak az adott szakterületen okozhat kiesést, hanem boríthatja a dominót. Tehát például, ha egy nyilván egy neurológiai osztályon nincs ügyeletes, akkor ott elég nehezen tud működni egy sürgősségi osztály, mert hogy fognak sztrókot diagnosztizálni.
1: Ezt az orvosoknak, kórházigazgatóknak, általában az egészségügyi dolgozóknak biztosan el tudják magyarázni. A betegeknek hogyan fogják elmagyarázni, hogy nem közel és nem gyorsan lesz az ügyelet? Biztos lesz rá valamiféle magyarázatuk, de az emberek azt szeretik, nem? Hogyha közel és gyorsan elérhető számukra az ügyelet.
0: Igen, hát csodálatos lenne, hogyha gyakorlatilag minden kerületben lenne egy teljes személyzettel működő kórház, és
1: minden szakterületen. De talán nem Budapesten ez a legnagyobb probléma, hanem ahol 50 kilométert kell utazni egy olyan családnak, akinek ügyeletre van szüksége, de nincs gépkocsijuk, és a busz egy nap egyszer jár.
0: Így van, ez a kritikus pont, tehát, hogy nagyon jó lenne, vágyhatunk arra, hogy nagyon közel legyen minden, de nem ez a realitás, és egyre inkább nem annak tűnik. És ezt kell megszervezni, mind az alapellátás, házi orvosi ellátás, mind a szülészeti ellátás vonatkozásában, hogy adott-e az infrastruktúra, adott-e az úthálózat ahhoz, hogy bejussanak. Adott-e a faluban van-e mondjuk olyan kis busz, amivel el lehet vinni a szomszéd faluba, vagy a szomszéd, vagy a járási központba a házi orvoshoz az embereket. Mert az, hogy minden faluban legyen házi orvos, ugye ez már rég nem így van, de egyre kevésbé lesz ez fenntartható, és ugye nagyon öregszik el a házi orvos társadalom, tehát egyre nagyobb hiányok várhatóak, még akkor is, hogyha nagyon sokat teszünk. Úgyhogy meg kell szervezni az alternatívákat, és ez például az lehet, hogy a betegeket juttatjuk el az orvoshoz. Hogy fogjuk ezt elmagyarázni, hát ez egy összetett kérdés. Nyilván a kamarának is lesz ebben szerepe, de alapvetően hát ez egy kormányzati szerep, és nem egy jutalmazó feladat.
1: Igen, látott már olyan kormányt, amely büszkén zár be kórházakat vagy osztályokat, és azért nem büntetik meg a választók?
0: Nem annyira próbáltuk még ezt ki. Tehát inkább az élet zárogatta be, meg olyan össze-vissza, de úgy még nem próbáltuk ki, hogy megpróbáljuk, hogy elmagyarázzuk, hogy erre ezért van szükség, és nyilván lépésről lépésre alakítjuk át az ellátást. Az én szakterületem a pszichiátria, és ott már másfél évtizede arról beszélgettünk konferenciákon, hogy működhet az osztály két orvossal. Ez az osztály még mindig működik, most már csak egy orvos van ott.
1: Hát idézőjelben működik. A nézők most látják, hogy így mutatom a macska körmöt.
0: Igen, így van. Idézőjelben. Tehát, hogy ügyeletet nem lehet kiállítani, mert két orvossal is nagyon nehéz. Tehát akkor egymást váltják, és mindig csak egy orvos van ott napközben, egy meg éjszaka. Tehát ezeket a helyzeteket meg kell oldani, és ezzel szembe kell nézni.
1: De még, ha csak ez kéne, van egy másik téma, amit forró krumpliként dobál minden döntéshozó évtizedek óta, a kórházi adósság. Az miért termelődik újra és újra és újra? Rengeteg nagyon jó szándékú és egyébként hatékonynak tűnő intézkedés volt ezzel kapcsolatban, mégis ugyanoda érkezünk a végén vissza mindig.
0: Azért, mert hogyha nem elég a havonta beérkező fizetésem arra, hogy kifizessem az összes közüzemi számlát, akkor minden hónap végére tartozásaim maradnak, és amikor megérkezik a következő fizetés, akkor kifizetem a tartozásokat, de már is egy mínusszal indulok neki annak a hónapnak, amiben ugyanúgy nem tudom kifizetni. Ugyanezt történik az egészségügyben. Nincs annyi finanszírozás, amiben ki lehessen fizetni a tartozásokat.
1: Az évente plusz 500 milliárd forint ezt megoldaná, vagy érzékelhető pozitív változást hozna?
0: Az 500 milliárd forintnak a fele kapásból elmenne arra az adósságra, amit felhalmoznak a kórházak mostanában egy-egy évben. Tehát most ha jók az információ, olyan 200 milliárd felett van az a tartozás, amit egy évben így ugye időről időre a kormányzat így utófinanszíroz, ha lehet így mondani. A fele körülbelül elmenne erre. A struktúra, tehát a finanszírozási struktúrát kell megváltoztatni, tehát jobban kell finanszírozni, ne legyen adósság.
1: Amiről még korábban beszéltünk, és akkor lehet, hogy az intézményi struktúrát is, annak méretét, rétegzettségét, feladatköreit, hogy kevesebb pénz folyjon el a rendszerből.
0: Igen, bár tehát, hogy az elején lehet, hogy az drágább. Tehát amikor kialakítjuk az új struktúrát, akkor az még lehet, hogy plusz pénzbe kerül, sőt nagyon valószínű. De utána, ha fel tudjuk számolni már azokat a részeket, amiket helyettesíteni lehet, ami helyett jobb minőségű ellátást tudunk nyújtani mondjuk 20 kilométerrel arrébb, akkor lehetséges. De itt a kórházbezárásokat csak, hogy ennyiben visszatérjek itt ugyan, de nem úgy kell elképzelni, hogy volt kórház, rátesszük a lakatot és nincs. Hanem hogy mondjuk nem nyújt éjszakai ügyeleti ellátást, de nappal még ott van, és a szakrendelőként ott működik. Vagy ugye a pszichiátriáról beszéltem, ott most jelenleg két működési forma van, az akut osztály, utána meg a rehab vagy krónikus. Tehát a kettő között azért még ott bőven van mozgástér, és nem minden helyen kell olyan osztályt fenntartani, ahol folyamatos ügyeletet kell biztosítani, hanem lehetnének ilyen átmeneti osztályt. Szóval azt kérem a hallgatóktól, hogy amikor arról beszélünk, hogy a kórházok átprofilírozása vagy átalakítása, akkor lássák azt, hogy ennek elsősorban minőségnövelés a célja, nem pedig a pénzügyi spórolás.
1: Uh-huh. Nyilvánosságra hozzák, ha már a minőségről van szó, a kórházi fertőzések adatait. Hogyan kell azt majd jól közzétenni, nekem pedig betegként jól olvasnom, hogy az a döntésemet segítse, és ne a pánik kialakulását segítse.
0: Nyilvánosságra lehet hozni a nyers adatokat, de azok úgy önmagában nem sok mindenre jók. Ugye erre hivatkozott korábban a előző kormányzat is, meg sokan mások előttük, hogy ez így nem jó. Valóban így van. Magyarázni kell. Tehát el kell mondani, hogy mondjuk, ha valahol most megmutatjuk, hogy most ennyi a kórházi fertőzés, és valahol a legnagyobb, az nem biztos, hogy azért van, mert ott a legkevésbé jó a kézhigiénia, hanem lehet, hogy ott a legjobb az ellenőrzés, ahol megnézik, hogy egyáltalán hány fertőzés van, és ahol a legkevesebb van, tehát ott meg lehet, hogy pont az a baj, hogy nem vesznek elég mintát. Tehát ezeket megfelelő tisztítással, értelmezéssel együtt lehet és érdemes nyilvánosságra hozni, úgy viszont kell. És nyilván a kutatók megférjenek hozzá a nyers adatokhoz, és csinálják az elemzéseket. Nem gondolom, hogy a lakosság döntő többsége az nyers táblázatokban fogja vizsgálni a különböző baktériumok és vírusok fertőzés rátáját, de adjuk meg a kutatónknak ezt a lehetőséget, a lakosságnak pedig adjunk olyan értelmezést, amivel ő világosan láthatja. De a cél egyébként a lakosság informálásán túl az egészségügynek magának is egy saját tanulás. Tehát, hogy lássam, hogy előző évben hol volt, ebben az évben hogy alakult, mi változott azóta, mi járulhatott hozzá, hogy jobb lett, vagy esetleg rosszabb lett.
1: Igen, azért gondoltam, hogy itt vigyázni kell, hogy ne legyen ez igazságtalan, mert ha egy adott intézményben úgy tűnik, hogy nagyon sok a kórházi fertőzés, az azért is lehet, mert ott nagyon jó orvosok, nagyon sok jó műtétet végeznek el, magyarul sok beteg áramlik oda, hogy tessék engem meggyógyítani. Több beteg, több orvos, több fertőzés. Ilyen is lehet, ugye?
0: Ilyen is lehet, vagy tényleg ami most leginkább az járul hozzá a nagyobb számokhoz, úgy látjuk, vagy úgy sejtjük, hogy egyszerűen alaposabb a mérés. Mert hogy itt nem csak az számít, hogy mennyi a megfertőződött ember, hanem hogy a különböző mintákban milyen arányban jelenik meg, milyen antibiotikum protokollok vannak, azokat betartják, tehát ezeket egyszerre lehet értelmezni, és akkor tudunk mondani valamit arról, hogy melyik osztály, vagy melyik intézmény hogyan figyel a nozokomiális, tehát a kórházi fertőzésekre, azok megelőzésére, ez egy összetett munka.
1: A kórházi orvos kollégái egyébként gyanakodva figyelik majd ezt? Tehát félnek ettől? Nem örülnek ennek? Mert azt gondolják, hogy úgyis csak félre magyarázzák majd a betegek, a konkurensek, meg az újságírók?
0: Hát én nem gondolom, hogy félnének tőle. Az biztos, hogy az elmúlt időszakban ugye nem ez volt a hozzáállás, sőt, inkább az volt, hogy ha egy kórház, tehát egy egészségügyi dolgozó jelzett egy problémát, az szinte problémás személynek számított. Miért jelez problémát? Most azt kell megváltoztatnunk, hogyha problémát látsz, akkor kötelességet szólni.
1: Mert az segít.
0: Mert az segít, mert akkor tudjuk kezelni.
1: Mindenképpen beszéljünk a házi orvosi praxisokról. Említette, hogy 1000 vagy közel 1000 betölthetlen. Régóta nem értem, hogy miért. Nem keresnek eleget? Nem elég érdekes ez a munka? Nem szeretnének vidéken élni? Vagy ez mind együtt véve?
0: A munka nagyon érdekes szerintem, tehát azzal az egyik legszebb területe az orvoslásnak. Nagyon sokféle betegséget lát az ember, sokféle sorsot, sokféle korosztályt, és kialakul egy olyan személyes kapcsolat egy közösséggel, ami talán más területen nincs meg. Viszont az érdekességhez nyilván a szakmai szempontból hozzájárulna az, tehát hogy olyan beavatkozásokat elvégezhessen az orvos, amihez egyébként a tudása megvan.
1: Nyilván neki nem okoz, gondolom én, nagy örömet az, hogy annyi a dolga, hogy tovább küldi egy szakrendelésre, valami képalkotó vizsgálatra, diagnózisra, és aztán végül egy kórházba gyógyításra a beteget, hanem ő szeretné ott megcsinálni.
0: Így van. Tehát ez ott van bennük a lehetőség, ott van a tudása, hogy kikerülnek az egyetemről, és egyébként hosszabb távon ez lenne a rendszernek is jó. Rövid távon nyilván azért vezették be, hogy így a költségeket megszorítsák, hogy a házi orvosok ne írjanak fel mindenféle laborvizsgálatot, de tehát ugye ezért kell változtatni azon, hogy hogyan finanszírozzuk a házi orvoslást, hogy már ott helyben képesek ők elvégezni bizonyos beavatkozásokat, ne kelljen tovább küldeni ők a szakellátásba, ha például ki tudják szűrni akár mondjuk ultrahanggal bizonyos megbetegedéseket, de ehhez olyan készülék kell, olyan képzés kell, és olyan finanszírozás kell, ami ezt finanszírozza is, meg olyan környezet, asszisztensek, és a többi. Amit még említett, a vidékre költözés, ez gond. Tehát, hogy ez társadalmi szinten is probléma, és ez nehézé teszi azt, hogy valóban pont azokon a területeken, ahol a legnagyobb a házi orvos hiány, ott feltöltsük a praxisokat, de egyébként Budapesten is már 10% felett van. Tehát, hogy ez nem csak a vidéket érinti. És ami a kereseteket illeti, a házi orvosok rosszabbul vannak finanszírozva, mint a kórházi orvosok. A fiatalok pedig különösen. Tehát ott egy fiatal, ha most el akar indítani egy praxist, megvenne egy praxist, vagy átvenne egy praxist, akkor olyan 400 ezer forint nettó havi bevételre számítana, és ez egy fiatal szakorvos, miközben a kórházban azért ennek már a duplája az valószínűleg elérhető.
1: Szűrővizsgálatok és megelőzés, csatolhatunk is a házi orvosokhoz. Én 4 magyarországi településen összeszámoltam, összesen 6 házi orvosnál voltam eddig beteg. Soha egyik nem hívott föl, egyetlen egyszer se, hogy elküldjön egy szűrővizsgálatra. Ha jól tudom, évente föl kellene hívni a betegeket, hogy vannak. Akkor tudtak velem érdemben foglalkozni, hogyha beteg voltam. Hogy ne legyek beteg, azzal egyik se foglalkozott. Én nem állítom, hogy ez reprezentatív. De a házi orvosoknak nem kellene, ha ez forrás kell, akkor kapjanak forrást, a megelőzésre sokkal több figyelmet fordítaniuk?
0: A legóriási a házi orvos beteg találkozások száma. Rendkívül nagy. Ez azzal együtt jár, hogy nem mindenre jut elég figyelem, és abszolút feladata lenne. Én úgy mondanám, hogy egy házi orvosi praxisnak, hogy a szűrővizsgálatokat szervezze, monitorozza. Nem is biztos, hogy a házi orvos az első lépcső, hanem akár egy emelt hatáskörű ápoló, vagy egy asszisztens is megkaphatná azokat a jogokat, hogy átnézze, hogy melyik betegnek melyik életkorban van, milyen szűrései voltak meg, és tájékoztassa őt arról, hogy ilyen és ilyen szűrésekre el kell menni. Ehhez a házi orvosnak maximum egy koordinátor szerepe szükséges. Most viszont ugye beutalót kellene adnia, egyenként létrehoznia. Egy csomó eszköz van, amit lehetne használni a digitalizációval, főleg az egészségablak figyelmeztethetni automatizáltan életkorhoz, vagy bizonyos laborleletekhez kötötten, hogy milyen szűrővizsgálatokra lehet szükség. De itt a mesterséges intelligencia, nagyon fejlett képfelismerő szoftverek vannak nagyon jól működő eszközök már arra, hogy például bőrgyógyászati vizsgálatokat végezzenek erre kiképzett, betanított egészségügyi végzettségű emberek. Nem feltétlenül kell hozzá orvos. Tehát az első szintet az orvosnál, az orvosi kompetenciánál lejjebb lehetne vinni. És akkor már is többet tehetne a házi orvos, azt gondolom, az ellátás szervezéséért a saját körzetében.
1: Ha elfogadom, már pedig elfogadom azt, amit a kötelező kamarai tagságról mondott, hogy Magyarország még nem tartott a demokrácia fejlődésben, hogy önkéntes egyesületi forma működőképes legyen, tehát kötelező kamarai tagság kell, hogy legyen. Ez nem igaz a betegekre is? A MOK nem tenne kötelezővé szűrővizsgálatokat?
0: Csak annyit reflektálok, hogy akkor ezek szerint Németország sem tartott a demokrácia fejlődésben, mert náluk is kötelező tagság van, mert Ausztriában és számos országban egyszerűen ez kell a regulátor a szabályozó szerephez. De a kérdésére visszatérve, hát ez egy nehéz kérdés. Ugye régebben, a szocializmusban kötelező szűrővizsgálatok voltak, aztán ezek ugye megszűntek, vagy opcionálissá váltak, és ajánlottá váltak. Itt ütköznek nyilván egyéni jogok, betegjogok. Biztosító például, ez sokszor felmerül, hogy a biztosító ugyanúgy térítse a szolgáltatást azoknak, akik mondjuk nagyon figyelnek az egészségükre, eljárnak szűrővizsgálatokra, mint azoknak, akik egyáltalán nem tesznek meg ilyen elővigyázatosságból, vagy ilyen intézkedéseket nem járnak el. Ezek társadalmi kérdések. A kamarának ebben nincsen fix álláspontja, mert vannak pró és kontra érvek, viszont beszélni érdemes róluk, és ösztönözni például, azt viszont mindenképpen. Tehát nagyon figyelni kellene arra egészségnevelésben. Miért nem tanulnak a általános iskola végén, középiskolában többet arról a gyerekek vagy a diákok, hogy milyen szűrővizsgálatok vannak. Mert már ott felmerül. Tehát például a méhnyakrák halálozás az egyik vezető halálozás ugye a nők körében. Fiatalkorú férfiaknál ugye a rák előfordulása ott a leggyakoribb, egy önvizsgálat, stb. Tehát ezekről oktatni kellene a diákokat, és nem történik.
1: Sőt, a felnőtteket is éppen most olvastam, hogy a vastagbélrák szűrés mennyire fontos lenne az 50 éves férfiaknál.
0: Igen. És ez például ugye a vastagbélrák szűrés, ugye a kolonoszkópiának is van abban szerepe, meg persze a székletvérvizsgálatnak, de hogy ez tabusítva van. Tehát én azt gondolom, hogyha egy általános iskolában, középiskolában beszélünk arról, hogy mi az a kolonoszkópia, akkor nem csak a később nem az elpirulás és a hárítás és az elfordulás lesz a reakció, hanem hát erről már hallottam, amikor a gimibe jártam.
1: Az Arénát hallották, Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
2: Reklámot hallottak. 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel, ezért Magyarország is csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az európai államok képviselői júniusban. Hozzátették, az Európai Erdőpolitikai Együttműködés legmagasabb szintű fóruma lehetőséget biztosít az európai országok számára az erdőkkel kapcsolatos stratégiai kérdések megvitatására, a közös kihívások értékelésére és a jövőbeli együttműködés irányainak meghatározására. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Kifejtették, a hazai erdőgazdálkodás jövőjét meghatározza és segíti az az európai összefogás, amely a tudományos eredmények beépítését támogatja a döntéshozatalba, segíti a partnerségi innovációt, valamint a digitális technológiák alkalmazását. A Magyar Bankszövetség újabb javaslatokat készít a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita keretében, mondta Becsei András, a Bankszövetség alelnöke egy háttérbeszélgetésen. A Magyar Nemzeti Bank adataira hivatkozva elmondta, hogy mintegy 220 ezer jelzálog hitelszerződés tartozik a kamatstop hatája alá, közülük mintegy 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek az MNB szerint. A jegybank meghatározása alapján ebbe a körbe azok az adósok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést eredményezne, miközben jövedelem arányos törlesztő részletmutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. Becsei András elmondta, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik az a jogszabály, amely szeptember 30-áig tartja fent a jelenlegi feltételek mellett a kamatstoppot. Az alelnök elmondta, a bankok a társadalmi vita keretében javaslatokat dolgoznak ki sérülékeny csoportok védelmére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a sérülékenység meghatározásához objektív szempontokra van szükség. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a tavaly július 1-től és az idén január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve az októberben bevezetett 3 gyermeket nevelő anyák, valamint a január 1-től bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák SZIA mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése, emelte ki a KSH jelentése. Az agrárkormányzat elvárja a Jövő Nemzedékföldje Alapítványtól és az általa kezelt cégek vezetőitől, hogy az érintett vállalatoknál ne legyenek vagyoni változások addig, amíg a törvény értelmében vissza nem kerülnek közvetlen állami tulajdonba, mondta Zoltán Péter miniszteri főtanácsadó az MTI érdeklődésére. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, határozottan kérem a cégek vezetőit, semmilyen tevékenység, semmilyen infrastrukturális elem értékesítését ne kezdeményezzék. Hozzátette, fontos szerepet kapnak ezek a cégek a jövőben a magyar agrárium és élelmiszerszektor működésében. A Jövő Nemzedéke Földje Alapítvány felügyelete alatt a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság ZRT, a közraktározással foglalkozó Concordia ZRT, valamint az állati mellékterméke-kezelő, járványvédelmi feladatokat ellátó ATEV ZRT áll. Zoltán Péter szavai szerint azt szeretnék elérni, hogy addig, amíg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a kekvák meg nem szűnnek, és az általuk kezelt vagyon vissza nem száll az államra, ezekben a társaságokban ne történjen vagyoni változás. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvény 16. módosítását. Az alaptörvény záró rendelkezéseit kiegészítették, itt szerepel, hogy a kekváknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra. Ennek a határideje a nem egyetemet fenntartó alapítványok esetében ez év augusztus 31-e.
2: Az időjárásról.
4: A délután folyamán a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, legnagyobb számban a keleti észak-keleti harmadban, késő estére 16 és 24 fok közé hűl majd le a levegő. Csütörtökön napos felhős időszakok váltják egymást, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, igazi nyári időjárásban lesz részünk 27-32 fok közötti csúcshőmérséklettel.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Keresztény pedagógiai konferencia.
2: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem.
1: Anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, melyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben.
3: Nagyjából hasonló volt a helyzet ebben a felvételi eljárásban is, mind az elmúlt években egész magas létszám jelentkezett a Pataki Refibe, és hát végül a felvételi eljárás és a rendkívüli felvételi eljárás végén 112 diáknak tudtunk olyan értesítőt küldeni, amelyikben örömmel tájékoztatjuk arról, hogy felvételt nyert az intézményünkbe.
1: Magyar nyelvű alkotás is versenyez az idei TIFF-en.
4: Természetesen vannak korlátok is, amikor ezen az összeállításon dolgozom, hiszen minden évben körülbelül 10 filmből áll a válogatás, és ugye az a cél, hogy tényleg ez egy reprezentatív, ugyanakkor színes válogatás legyen. Egyrészt törekedek arra is, hogy játékfilmek mellett mindig egy-két dokumentumfilm is helyet kapjon, illetve fontosnak tartom azt, hogy a fiatal rendezők is lehetőséget kapjanak arra, hogy a filmünk eljusson ide Kolozsvárra. Illetve ugye az is egy szempont, hogy új filmeket vetítsünk, főleg olyan filmeket, amelyeket nem lehetett eddig látni Kolozsváron, illetve Romániában.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nevelés ma talán nagyobb kihívás, mint valaha. Hogyan segíthet az érzelmi intelligencia a gyermekek fejlődésében? Miért kulcsfontosságúak a kapcsolataink a nevelői munkában? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága által szervezett keresztény pedagógus szakmai napon, amelynek Beregszász adott otthont. A rendezvény főelőadója Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató volt, aki az érzelmi intelligencia szerepéről és a kapcsolatok erejéről tartott előadást. A következő percekben vele beszélgetünk, aki kérdez, Rajkó Balázs.
2: Az elmúlt szombaton, 9 órai kezdettel a Beregszászi Református templomban volt egy nagyon érdekes előadás, amit ön tartott, mint neveléskutató, a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága szervezésében, és engem az érdekelne elsősorban, hogy a hatékony nevelés kulcsa az érzelmi intelligencia. Ezt külön-külön én ezt a két fogalmat tudom értelmezni, de ez hogyan kapcsolódik egymáshoz valójában?
3: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem. És az érzelmi intelligencia tulajdonképpen egy nagyon, nagyon érdekes tartó vagy alkalmazó készség. Tehát azt jelenti, hogy amit tudunk, azt csak akkor tudjuk alkalmazni, hogyha az érzelmi intelligencia is megfelelően fejlett. De itt ugye van egy olyan kérdés, hogy igen, de ez hogyan fejleszthető, meg egyáltalán fejleszthető-e, és nagyon fejleszthető egész életünkön át, sokkal jobban, mint az IQ, tehát nincs egy olyan mennyiségi határa, hogy ezt tudjuk, hogy az IQ-nak van egy bizonyos korlátja, egy mennyiségi határa, mindenki valamennyit kap, azt ki tudjuk pontogatni, de az érzelmi intelligencia egész életünkön át fejleszthető. Csak hogy nem ugyanúgy, mint az IQ, tehát magyarázattal nem, tehát információ közléssel nem. Itt persze nyilván felmerül a kérdés, hogy ja, hát és mi is tartozik ebbe az érzelmi intelligenciába. Rendkívül sok minden, tehát a motiválás, a kreativitás, a humor, a rugalmas gondolkodás, a probléma megoldó képesség, a haragkezelés, a konfliktus kezelés, az empátia, az együttműködés, vezetés, irányítás, alkalmazkodás, tolerancia, tehát rengeteg minden, amire úgy gondoljuk, hogy hát jó, majd jön valahogy, meg megérik, meg majd közben, de ezt ugyanúgy fejleszteni kell, mint mit tudom én, mint a logikus gondolkodás, tehát senki nem ül le a fenekére, és gondolja azt, hogy majd a gyerek majd, nem tudom én, gyököt von egyszer csak. És ezek ugyanígy mennek, hogy nem megy magától, tehát ezzel foglalkozni kell, és akkor ilyenkor sorba szoktuk venni, hogy mik ezek, és hogy hogyan lehet ugye fejleszteni. Na most, ahogy mondtam, nem lehet úgy fejleszteni, ahogy az IQ-t fejlesztjük, úgyhogy mindig nekiállunk, és jól beszélünk a fejével, megmondjuk neki, stb. Hát ez így nem megy. Tehát érzékeljük is, hogy mondjuk, akár 100-szor is elmondjuk, és amikor helyzetbe kerül, akkor nem csinálja. És hogy ez miért van? Hát ez azért van, mert másképp kell nevelni. És mi ez a másképp? Ugye ezt is kicsit kifejtettük, hát csak is valós élményekkel, tapasztalatokkal, és érzelmi azonosulással tud menni. Tehát mi az érzelmi azonosulás? Hát hogy csinálja a tanárnéni, hogy csinálja apa, hogy csinálja. Tehát minta. Minta, de a mintába beleszámít például a mese, a dráma, a színház, ugye ezek a művészeti élmények is, és ezek akkor nagyon-nagyon szorosan hozzá kellene, hogy tartozzanak a neveléshez. Ami sajnos azért kiszorul, és azt látjuk, benne voltam több ilyen kutatásban, hogy sajnos az iskola rendszerünk is, majdhogy nem 90-valahány százalékban az IQ fejlesztésére hát koncentrál. És ezért ezt látjuk, most már nemzetközi vizsgálatok is mutatják, hogy jó, elmegy az iskolába, viszonylag lehet, hogy jó bizonyítványokkal jön ki, és az életben nem működik. Mert ez egy olyan alkalmazó készség, hogy amit tudunk, azt az érzelmi intelligencia dönti el, hogy tudjuk-e alkalmazni, és, vagy nem. És hogyha azzal nem foglalkoztunk, akkor sajnos ez olyan pici marad, olyan kis csírába marad, és nem boldogul vele az ember, és és hiába van nagyon jó. Tehát okos lehet, de intelligens nem. Hát nagyjából erről szólt az első menet. Szóval miután ez mintán is ugye növekszik, és rendkívül azt is megmutattam, hogy milyen érdekes az majd a következő előadásban is, hogy a kapcsolati minta mennyire nagyon sokat jelent, és milyen erős hatással van ugye a beépülésre. Tehát már egész kicsi korban ugye egyetlen az odafordulás, a válaszkészség, az, hogy elfogadható vagyok, szerethető vagyok, akkor is, hogyha bepisírtam, akkor is, hogyha fogzolok, akkor is, hogyha nem aludtam, újra kezdek, de utána akár a határoknak a megszabása, tehát hogy tényleg vannak keretek, és azon belül legyen szabadság, tehát ez egészen kicsi gyerekkortól kezdve, persze, hogy életkornak megfelelően, nyilván más és más a módszere, de miután ez kapcsolatokon nevelődik, és mintán, és megélt tapasztalatokon, hát azért attól kezdve, hogy éli a tapasztalatokat, attól kezdve ez már is dolgozik, és írja ezeket az idegrendszeri pályákat, amit aztán egész életünkben használunk, illetve hát javítgatunk, meg növelünk, meg fényezünk.
2: Érdekes dolgot mondott, vagy szerintem érdekes dolgot, hogy bizonyos kereteken belül szabadon hagyni a gyermeket. Ez mit jelent? Ha szabadságról van szó, akkor ezt miért kell mégis korlátok közé tenni?
3: Tehát azt jelenti, ugye ez a fegyelmezés, vagy a vezetés, vagy az irányítás kérdése, ami nekünk nincs nevelés. Tehát nincsen motiváció, nincsen tudásfelhasználás, tehát az énnek meg kell tapasztalnia a korlátait is. Ez azt jelenti, hogy mindig azt a kis példát szoktam hozni, hogyha mit tudom én, kiültetsz egy kis palántácskát, akkor amellé mindig mellé tesszük a kis karót, és nem azért, mert a karótól várjuk azt, hogy majd hoz paradicsomot, hanem azért, mert különben elterül az a palánta, mint a több, és nem lesz belőle se több, se paradicsom. Tehát vigyázni kell arra, hogy a gyümölcsözőség érdekében megkapja azokat a határokat. Egyébként egy kisgyereknek a határok biztonságot jelentenek erről, tehát szoktak félni is a szülők, hogy jaj, mert akkor most lekorlátozom, és akkor nem lesz szabad. De most mutatok egy kicsi példát, azt mondom, hogy életkornak megfelelően, tehát azt mondom egy óvodásnak, hogy megvannak a határok, de azon belül van szabadság. Tehát azt mondom, hogy reggel, nem tudom én, eldöntheted, hogy piros vagy kék zoknit veszel-e fel, de azt nem, hogy zoknit veszel el. Tehát vannak olyan dolgok, amiben nem dönt, amiben vezetést kap, és vannak olyan dolgok, ami azon belül szabadsága van. Tehát, és ez ugyanúgy az életkorral növekszik. Tehát vannak keretek, vannak olyanok, amelyekben ő nem tud dönteni. Például azért a képernyő itt nagyon erősen beleszól ebbe a helyzetbe, és itt a gyerekek nem képesek arra, hogy majd önállóan lekapcsolja meg. Tehát nem, nincs is fékrendszere az idegrendszerének. Tehát ezt tanítani kell, ez vezetés. De az biztonságot is jelent, és ma már, ez egy nagyon érdekes dolog van, hogy amikor elengedem ezeket a biztonságot is jelentő korlátokat, aminek persze neki megy és vitatkozik vele, főleg a serdülő, stb. De hogyha ezeket elengedem, akkor nem azt éli át a gyermek, hogy jaj, de jó fej volt az apukám vagy az anyukám, hanem azt, hogy nem törődött velem. És azért ez nagyon nagy fájdalom, és utána ő akar mindenkit irányítani, hát messze vezet ez. Másik előadás témája a fegyelmezés, de hát ilyenekről is szó volt.
2: A második téma rejtett erőforrásunk a kapcsolat. Itt már félig meddig érintette a témát a neveléssel kapcsolatban, hogy mi is ez az erőforrás, amit kapcsolatnak hívunk, vagy ez a kapcsolat, amit erőforrásnak nevezhetünk?
3: Hát mindenképpen az emberi valós kapcsolódásunk, és azért ezt is tanulni kell, ez is készség, bár sejt szinten mindenki hordozza, tehát az első sejtünk már ugye kapcsolódásból jött létre, és ezt is kiemeltük, hogy nem versenyből. Ez nagyon érdekes, az utóbbi kutatások, ahogy megmutatják, hogy az emberi életnek az első sejtje az nem úgy jön létre, hogy a legerősebb és a leggyorsabb kimival sejt betörés az övé a győzelem, hanem mind a két sejtet, a női és a férfi ivarsejteken is egy ilyen fehérje receptorok vannak, az izumó és a junó, és ezek egymást keresik. És a mai napig nem tudtuk, tehát nem jött rá a tudomány, de egy nagyon gyönyörű történésnek az eredménye az emberi élet új első sejtje, hogy az a két sejt, amelyik képes illeszkedni egymáshoz, ezek összekapcsolódnak, és ebből lesz, de nem tudjuk, hogy a leggyorsabb, a legerősebb, a legnagyobb, a legkövérebb, nem tudjuk. Tehát ez a két sejt, tehát egy ilyen kapcsolódási vágyból jön létre az első sejtünk, és ez sokszorozódik, tehát ezért is mondjuk magunkat társas lénynek, az ember ugye alapszükséglet a társ, tehát nem tudunk a társ nélkül élni. Azért ezt ne felejtsük el, egy nagyon individuális világban élünk, hogy majd én egyedül és meg én, de nem tudunk a másik nélkül élni, és ez egy nagyon nagy vágyunk, hogy kapcsolódni tudjunk, hogy jól tudjunk kapcsolódni. És hát ebbe, ugye, mert ez sokszorozódik, az összes sejtünkben benne van az, hogy kapcsolódj, mert kapcsolódni jó, és a kapcsolatból élet van. És ez úgy, hát ezt érezzük, ösztönszinten dolgozik is. Csak hogy ez egy kis csíra szintén, ezt fel kell nevelni, ez egy készség csíra, tehát hogyha nem neveljük, akkor ez nem fog sikerülni a kapcsolódó képesség. Sőt, ennek van egy kiterjesztettebb része, a közösségbe kapcsolódás. Tehát nem elég kettesen kapcsolódni tudni, hanem a közösségbe is kell. Tudnám, most ez messzire vezet, de ezt nevezzük, ezt az életre valóságot, ezt a terhelhetőséget, és igen, rezilienciának, ugye rugalmasságnak, és ennek az alapja a kapcsolódó képesség. És ugye ezt néztük egy kicsit végig, hogy a mai világban azért ez a kapcsolati képességnek a gyakorló terepe, ami ugye érzelmi intelligencia készség, tehát rengeteg élménnyel és tapasztalattal kellene lepecsételni, megfejleszteni. Ez ugye, ez visszaszorult, tehát egyedül, de már a boltba se kell a boltos nénével beszélni, mert automata pénztár van, és mindenkinek van egy képernyője, és azon intézi el a nem tudom mit, tehát nagyon-nagyon kevésre szorítkozott az emberi kapcsolatoknak a gyakorlata, és hát ezért azt is lehet mondani, hogy ez a képesség és ez a készség, ez csökken és sorvad. Pedig ez lenne az az erőforrás, azt mutatja most már minden kutatás, nagyon érdekes kutatásokat, ilyen boldogságérzetet is kutattak, ugye, hogy attól jobban tudunk teljesíteni, ha jól érezzük magunkat, stb. És ezeknek a boldogság kutatásoknak is az volt az eredménye, hogy nem a hírnév, nem a pénz, nem a komfortérzés, nem a wellness, nem a koleszterin szint, nem az egészség szint, hanem minden esetben a magas tápértékű kapcsolatok. Tehát azok a kapcsolatok, amelyek valóban számíthatsz, és ő is számíthat rád. Tehát ezek voltak a védőhálói az egész emberi életünk során. Tehát fiataloknak, idősebbeknek, betegeknek, krízisben lévőknek, rendben lévőknek, nagyon-nagyon különös ez, és ezért néztünk arra rá, hogy ezeket a kapcsolatokat hogyan tudjuk tehát építeni, vigyázni rá, ápolni, megtanítani, gyakorolni. Hát ilyen.
1: Az elmúlt percekben Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, melyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben. Köztük van az előkelő harmadik helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, általános iskolája és diákotthona. Az elismerés kapcsán Nagy Balló Csabát, az intézmény főigazgatóját kérdezte Bódisz Attila először a gimnázium idei felvételi eljárásainak eredményeiről.
2: Nagyjából hasonló volt a helyzet ebben a felvételi eljárásban is, mind az elmúlt években. Egész magas létszám jelentkezett a Pataki Refibe, és hát végül a felvételi eljárás és a rendkívüli felvételi eljárás végén 112 diáknak tudtunk olyan értesítőt küldeni, amelyikben örömmel tájékoztatjuk arról, hogy felvételt nyert az intézményünkbe.
3: Emlékeztetőül milyen osztályok is indulnak el következő tanévben szeptembertől?
2: 4 osztályi diákot veszünk fel, illetve hirdettünk meg. Egy 2 tannyelvűs 5 évfolyamos képzést, egy emelt angol tagozatos 4 évfolyamost, egy MLD bikémes tagozat 4 évfolyamos képzéssel, illetve egy emelt angol, emelt digitális kultúra képzésű osztályunkat.
3: Minek is kell megfelelni annak a diáknak, aki be akart, vagy majd a jövőre be akar jutni ebbe az intézménybe?
2: Először is mindenkinek központi felvételi eljárásban kell részt vennie, és azt hát viszonylag magas pontszámmal illik abszolválni, aztán a szóbeli elbeszélgetésen is egy jó teljesítményt kell nyújtania, valamint a 7. osztály évvégi, illetve a 8. első félévi átlagának egész magasnak kell lennie.
3: Van ugye szóbeli felvételi, ott általában mik a követelmények?
2: Hát a szóbeli felvételi eljárás lényege az, hogy bibliaismeret tételek közül kell egyből hát a tudását bizonyítania, valamint arra is kíváncsiak vagyunk, hogy általános felkészültsége, műveltsége az milyen, hogy a gondolkodásmódja az megfelele a Pataki Refi elvárásainak, alkalmas-e arra, hogy fejlődőképes diákunk lehessen.
3: Azt is megszokhattuk már, hogy gyakorlatilag az intézmény számára kinyílt a világ, hiszen amikor azt hiszem olyan 2014 környékén még jó részt ilyen helyi beiskolázású intézménynek számított a Refi, hát az utóbbi években már talán Kanadából is érkeztek diákok. Most hogyan alakul a területi eloszlottsága felvett diákok körében?
2: Igen, hát nem csak Kanadából, hanem még Isztambulból is, sőt az idén 2 isztambuli gyerekünk, meg egy kanadai gyerekünk is érettségit tett, illetve tesz. Hát vannak Kanadából is megint, a diaszpórából, azaz a Kárpát-medencén kívülről is, és hát a Kárpát-medencéből elég sokan, Kárpátaljáról, Észak-Erdélyből, Felvidékről, Budapestről, Dunántúlról, Dél-Alföldről, tehát egész szerte ágazó.
3: Idén a fejlesztések terén mit lehetett fölmutatni, hogyan fejlődött tovább az iskola?
2: Hát azt gondolom, hogy infrastruktúra szempontjából is azért további lépéseket sikerült megtenni a informatika, a nyelvi labor teljes megújításával, valamint hát most kezdődik el a Kossuth internátus alaksorának a rendbetétele, illetve hát az alapítványunk most kezdte el az uszoda építés előkészületeit, már van közbeszerzési eljárás végén győztes pályázó, amit ugyan megtámadtak, de remélhetőleg 1,5-2 hónapon belül el fog kezdődni a kivitelezés is.
3: Nemrég láthattuk az intézmény közösségi oldalán, hogy igazgató úr átvehetett egy elismerést is a Debreceni Egyetemtől, amelynek a tartalmát arra kérem, hogy ismertesse, hogy miért is kapta az intézmény ezt az elismerést. Egyébként az ország azt hiszem 2. legnagyobb egyeteme a debreceni.
2: Igen, és hát ez különösen megtisztelő számunkra. Azzal kezdeném, hogy az egyházkerület fenntartó képviseletében jelen volt a tanügyi tanácsos is ezen az eseményen, és akkor ígéretet tett nekem, hogy az egyházkerületi sajtó is fog foglalkozni ezzel a témával, és már másnap föl is hívott engem az egyházkerület sajtósa, és megkérdezett, hogy mi a véleményem nekem erről, milyen érzéseim vannak. És mondtam, hogy először is, előre szeretném bocsájtani, hogy 12 éve vezetem ezt az intézményt, végre valahol valakik észrevették, hogy történt valami a pataki refiben, mert eddig ezt nem vették észre. Se a fenntartó, se a szűkebb, se a tágabb környezetünk. Végre egy kívülálló, az ország második legnagyobb felsőoktatási intézménye észrevette, hogy a sárospataki refi évről évre olyan magas létszámú felvételizőt és bejutó diákot küldt a Debreceni Egyetemre, hogy most a 2025-ös tanévben az ország összes középiskolái közül mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk. Ebbe beleszámították a felvett diákok létszámát, a ponthatárt, amivel bejutottak, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány meglétét. Ennek a háromnak az összessége adta azt, hogy mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk a Debreceni Egyetem felvételi eredménylistáján.
3: Milyen háttérmunka zajlik itt az intézményben annak érdekében, hogy ilyen eredmények szülessenek? Debrecen azért a legközelebbi nagy egyetemünk, amilyen széles képzési palettát, és talán harmonizál az intézmény profiljával is, hiszen biológia, kémia, ott pedig gyógyszerészeti és orvosi képzés is zajlik. Ennek van-e köze is? Hát arról a háttérmunkáról is beszéljünk már, ami itt zajlik.
2: Igen, van. Ehhez is nagy köze van. Az emelt biológia, kémia képzésünkhöz nagy köze van. De azt gondolom, hogy a pedagógus képzéshez is sok köze van, meg a Debreceni Egyetem mezőgazdasági karán zajló képzésekhez is sok köze van mindannak, ami tehetséggondozás címszólat zajlik a pataki refiben. Gondolok itt én csak méregkeverő tábornak hívom a kémia táborunkat, de gondolok itt a csomó olyan műhelymunkára, ami zajlik, példának okáért a zöld refi, vagy példának okáért a nyelvvizsga képzésünk. N plusz egy ilyen túlóra plusz munka zajlik a pataki refiben, amit mi nem nevezünk ugye máshol tehetséggondozásnak, vagy mit tudom én minek nevezik, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, a kollégáinknak a rendszeres, módszeres és kitartó munkája eredménye, és nyilván az értelmes gyerekeink ezt jól hasznosították. Ezek összeadódva biztosították ezt a teljesítményt, amit a Debreceni Egyetem aztán ezzel elismert.
3: Ezek szerint a mostani diákok is jó eséllyel indulhatnak el majd az úton, hiszen nem annyira régen volt a ballagás, és hát zajlik az érettségi, aminek még nincs vége, még ez több hét kell, hogy befejeződjön. De milyen kondíciókat vár a most végző diákoktól?
2: Hát azt gondolom, hogy hasonló teljesítmény várható el tőlük, mind a tavalyiaktól, vagy a tavaly előtiektől. Nagyjából hasonló teljesítmény nyújtottak a 4 vagy 5 év során is, és hát az volt tapasztalható, hogy az elmúlt tanévekben a gimnázium éves átlaga, vagy a 4 végzős osztály éves átlaga fölötti teljesítményt produkáltak minden esetben az érettségin. Például a kokáira tavaly a gimnázium éves átlaga az 4,5 volt, és az érettségi átlagunk az 4,61. Abban reménykedek, hogy az idén is hasonló teljesítmény lesz.
1: Az elmúlt percekben Bódis Attila összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A 25. Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 21-éig várja a filmkedvelőket Kolozsváron. A jubileumi TIFF idén is gazdag nemzetközi és hazai programkínálattal készül, a hagyományokhoz híven pedig külön figyelmet kapnak a magyar filmek és alkotók is. Zágoni Bálinttal, a fesztivál magyar szekciójának igazgatójával beszélgettünk, aki többek között arról kérdeztünk, milyen sajátosságok jellemzik az idei magyar programot, milyen filmekre számíthat a közönség. A riporter Ungvári Szende.
2: Idén is szerdai napon nézhetik meg a magyar filmeket a közönség.
3: Igen, nagyon régóta a szerdai nap a magyar nap a TIFF-en. Annyit tudok, hogy amikor 2013-ban első alkalommal válogattam magyar filmeket, már akkor is ez a nap volt, és ez azóta sem változott. Remélem a szervezők is megtartják még sok évig ezt a jó szokásukat, hogy külön napot szentelnek a magyar filmeknek. Ez amúgy egy kicsit csalóka ez az időpont, mert ugye elég sok filmet a magyar válogatásból is kétszer vetítenek, tehát van, ami már mondjuk kedden is lemegy, és hogyha valaki esetleg szerdán lemarad valamelyik filmről, de megnézni, akkor még van esély rá, hogy mondjuk csütörtökön vagy pénteken megismétlik ezt azt a filmet.
2: Hogyan állt össze az idei TIFF programjában a magyar szekció filmkínálata?
3: Ez egy hosszabb, több hónapos folyamat, aminek része, hogy figyelemmel követem azt is, hogy milyen új magyar filmek, játékfilmek, dokumentumfilmeket mutatnak be az elmúlt időszakban, milyen filmek szerepelnek fesztiválokon, és ezekből próbálok egy reprezentatív válogatást összeállítani.
2: És igazából milyen szempontok vagy témák alapján választott ki ezeket a filmeket?
3: Természetesen vannak korlátok is, amikor ezen az összeállításon dolgozom, hiszen minden évben körülbelül 10 filmből áll a válogatás, és ugye az a cél, hogy tényleg ez egy reprezentatív, ugyanakkor színes válogatás legyen. Egyrészt törekedek arra is, hogy játékfilmek mellett mindig egy-két dokumentumfilm is helyet kapjon, illetve fontosnak tartom azt, hogy a fiatal rendezők is lehetőséget kapjanak arra, hogy a filmünk eljusson ide Kolozsvárra. Illetve hogy az is egy szempont, hogy új filmeket vetítsünk, főleg olyan filmeket, amelyeket nem lehetett eddig látni Kolozsváron, illetve Romániában.
2: Melyek ezek a filmek?
3: Lehet, hogy kicsit nehéz felsorolni mindegyiket, de hát igyekszem akkor röviden összefoglalni, hogy milyen filmeket lehet megnézni. Egyrészt Nemes László, ugye ő Oscar-díjat nyert a Saul fia című filmjével, neki a legújabb filmjét, az Árvát lehet megnézni TIFF-en, ez egy történelmi dráma, egy 12 éves fiú felnővés története, amin keresztül az 56-os forradalom utáni Magyarországba is bepillantást nyerünk. Akkor ugye ott van Pálffy Györgynek a Tyúkja, ez egy groteszk humorral átszőtt film, aminek tényleg egy tyúk a főszereplője. Mindenképpen meg kell említeni Holtai Gábornak a filmjét, az Itt érzem magam otthon című thrillert, hiszen ez a film versenybe is került a TIFF-en, és ha nem tévedek, akkor 5 évvel ezelőtt volt utoljára az, hogy magyar film szerepelt versenybe, illetve hát az idén bemutatott magyar filmek közül ez a legnézettebb produkció Magyarországon is. Akkor ott van Nagy Borinak a Mambo Maternika című filmje, ami 3 40-es éveiben járó nő történetét mutatja be, mindhárom az önrendelkezés, a gyerekvállalás kérdéskörét tárgyalja. Van egy érdekes film, ilyen félig meddig kakukktojás, mert a rendezője egy Pesten élő kínai rendező, Ge Zhang, a filmnek pedig ez a cím, hogy Nem én vagyok. És ez egy Pesten élő kínai családnak, illetve egy testvérpárnak a története, ami a két lélek egy testben motivumra épül, egy nagyon látványos, pergő film. És úgy gondolom, hogy idén a dokumentumfilmes válogatás is igen erős. Ezek között megemlíteném Lea Potráckával, egy felvidéki magyar rendezőnőnek az Apám lánya című filmjét, amiben a családból még gyerekkorában eltűnt, elmenekült féltestvérének a keresésére indul a rendezőnő. Ez egy személyes, intim film, és hát sok szempontból ennek a filmnek a párja Haragonics Sárinak a Szia Sári című dokumentumfilm, amiben a rendezőnő a saját családját kezdje filmezni egy tragédia után, Ez is hát a gyászfeldolgozás, a bizonyos minták tovább öröklődéséről szól ez a film. Nagyjából ezek azok a filmek, amelyeket eddig nem láthatott a kolozsvári közönsége, mert vannak olyan filmek is, amelyeket már korábban eseményekkel vagy alkalmakkor meg lehetett nézni, de hogyha valaki véletlenül lemaradt volna, akkor ez egy nagyon jó esély, hogy például megnézi Enyedi Ildikónak a Csendes barát filmjét, amit a Fintech szerzője a tavalyi év legjobb magyar filmjének szavaztak meg. Emellett ott van Olasz Renátónak a Minden csillag című film, amiben számos kolozsvári színész láthatunk, illetve hát a stábtagok közül is sok kolozsvári szakember van. Vagy hogyha valaki inkább egy könnyedebb filmet szeretne megnézni, akkor ott van Deák Kristófnak az Egy kutya című fekete vígjátéka. Hát azt hiszem nagyjából mindegyik filmet felsoroltam azok közül, amit szerepelnek a programban.
2: A filmek rendezői, illetve szereplői itt lesznek a fesztiválon, mármint lesz közönségtalálkozóra lehetőség?
3: Igen, többen elkísérik a filmüket Kolozsvárra. Ugye Pászik György is itt lesz, a Tyúk filmek a rendezője, Nagy Borbála, Olasz Renátó is lesz, Haragonicsári rendezőnő, Olasz Renátó filméből több színész is jelen lesz Kolozsváron. Illetve hát ugye Holtai Gábor is, az Itt érzem magam rendezője. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon örvendek, hogy idén sokan el tudják kísérni a filmüket Kolozsvára.
2: Már lehet tudni, hogy pontosan milyen helyszíneken lehet megnézni a magyar filmeket?
3: Igen, hát mint ahogy a korábbi években is, idén is több helyszínen széttorva lesznek ezek a filmek. A központi mozikban, de lesz olyan vetítés, ami a Maros téren lesz, vagy a főtéri, szabadtéri helyszínen, vagy akár a Szapiencia épületében, a diáknevelődési házban. Úgyhogy hát talán a legbiztosabb, hogyha a programfüzetekben néznek utána az érdeklődők, vagy a fesztiválnak a honlapján is ezt viszonylag könnyen ki lehet nyomozni, hogy melyik filmet milyen nap és hol vetítenek a szervezők.
1: Magyar nyelvű alkotás is versenyez az idei TIFF-en. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy, ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel, ezért Magyarország is csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az Európai Államok képviselői júniusban. Hozzátették, az Európai Erdőpolitikai Együttműködés legmagasabb szintű fóruma lehetőséget biztosít az európai országok számára az erdőkkel kapcsolatos stratégiai kérdések megvitatására, a közös kihívások értékelésére és a jövőbeli együttműködés irányainak meghatározására. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Kifejtették, a hazai erdőgazdálkodás jövőjét meghatározza és segíti az az európai összefogás, amely a tudományos eredmények beépítését támogatja a döntéshozatalba, segíti a partnerségi innovációt, valamint a digitális technológiák alkalmazását. A Magyar Bankszövetség újabb javaslatokat készít a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita keretében, mondta Becsei András, a Bankszövetség alelnöke egy háttérbeszélgetésen. A Magyar Nemzeti Bank adataira hivatkozva elmondta, hogy mintegy 220 ezer jelzálog hitelszerződés tartozik a kamatstop hatája alá, közülük mintegy 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek az MNB szerint. A jegybank meghatározása alapján ebbe a körbe azok az adósok tartoznak, akiknél a kamat stop kivezetése legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést eredményezne, miközben jövedelem arányos törlesztő részlet mutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. Becsei András elmondta, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik az a jogszabály, amely szeptember 30-áig tartja fent a jelenlegi feltételek mellett a kamatstoppot. Az alelnök elmondta, a bankok a társadalmi vita keretében javaslatokat dolgoznak ki sérülékeny csoportok védelmére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a sérülékenység meghatározásához objektív szempontokra van szükség. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a tavaly július 1-től és az idén január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve az októberben bevezetett 3 gyermeket nevelő anyák, valamint a január 1-től bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák SZIA mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése, emelte ki a KSH jelentése. Az agrárkormányzat elvárja a Jövő Nemzedékföldje Alapítványtól és az általa kezelt cégek vezetőitől, hogy az érintett vállalatoknál ne legyenek vagyoni változások addig, amíg a törvény értelmében vissza nem kerülnek közvetlen állami tulajdonba, mondta Zoltán Péter miniszteri főtanácsadó az MTI érdeklődésére. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, határozottan kérem a cégek vezetőit, semmilyen tevékenység, semmilyen infrastrukturális elem értékesítését ne kezdeményezzék. Hozzátette, fontos szerepet kapnak ezek a cégek a jövőben a magyar agrárium és élelmiszer szektor működésében. A Jövő Nemzedéke Földje Alapítvány felügyelete alatt a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság ZRT, a közraktározással foglalkozó Concordia ZRT, valamint az állati melléktermékkezelő járványvédelmi feladatokat ellátó ATEV ZRT áll. Zoltán Péter szavai szerint azt szeretnék elérni, hogy addig, amíg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a kekvák meg nem szűnnek, és az általuk kezelt vagyon vissza nem száll az államra, ezekben a társaságokban ne történjen vagyoni változás. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvény 16. módosítását. Az alaptörvény záró rendelkezéseit kiegészítették, itt szerepel, hogy a kekváknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra. Ennek a határideje a nem egyetemet fenntartó alapítványok esetében ez év augusztus 31-e.
0: Az időjárásról.
1: A délután folyamán a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, legnagyobb számban a keleti északkeleti harmadban. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl majd le a levegő. Csütörtökön napos felhős időszakok váltják egymást, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, igazi nyári időjárásban lesz részünk 27-32 fok közötti csúcshőmérséklettel.
0: Európa Rádió híreit hallották.

legyen mindig éles a kardod. Vegyétek fel a lélek kardját, amely Isten beszéde. Pál levele az Efézusiakhoz 6. fejezet 17. vers. Pál így figyelmeztette lelki fiát és utódját, Timóteust. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek,

0: Csapat vett részt, amely papíron nem létezik, vagyis az MLS által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zempléni futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt, a barátságos csoport mérkőzéseket követően Hercegúton találkozott a nagy közösség egy nagy futball juniálison gyönyörű környezetben.
1: Némiképp módosult a tavalyihoz képest a lebonyolítás, most is voltak egyébként előmérkőzések, de tét nélküli előmeccsek. Azt kértük a kupába benevezett csapatoktól, hogy minimum két barátságos mérkőzést játszanak le, ez volt a kvalifikációnak az alapja valójában, és akik ezt vállalták és lejátszották a két barátságos meccset a csoportbeosztások szerint, azok nyertek belépőt erre a mai Hercegúti 8-as döntőre. Mind a 8 csapat, aki részt vett a előmeccsekbe, itt van most, és egy mini torna, egy villámtorna keretében dől el az, hogy ki lesz az idei hátsó füves kupa győztes az MP-ben. Két 4-es csoportra osztottuk a csapatokat, körmérkőzések zajlanak a csoportokon belül, és aztán a csoportgyőztesek és a csoport másodikok játsszák az elődöntőt. Az elődöntők vesztesei a bronzmeccset, a győztesek pedig a döntőt. Úgyhogy egy egész napos futballünnep ez, ahol a legfontosabb az, hogy együtt van 8 papíron nem létező megszűnt falusi futballcsapat.
0: Ezt követően beszámolunk arról is, hogy új előadással készül a múzeumok éjszakájára a Sátoralja újhelyi Latabár Teátrum.
2: A Tázda Fesztivál tulajdonképpen a 60-as, 70-es évek csodálatos dalaihoz nyúltunk vissza, és szívügyünk egyébként a magyar könnyűzenének az interpretálása és ennek az előadása. És úgy gondoltuk, hogy ebben próbálunk most egy műsort létrehozni. Ennek kezdtünk neki. Június 20-án már színpadra is tudunk vele állni, ugyanis a múzeumok éjszakájának mi igazából mindig szívesen teszünk eleget, többször fölkérnek itt a helyi Kazinczy Ferenc Múzeumban, illetve Sárospatakon és a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi várában is többször hívtak már minket ezen alkalmakkor, és mindig az aktuális műsorainkat visszük el, de most ez kifejezetten ez a kivonat, ez a két helyszínre készül, és mondom, hát nagyon szeretném, hogyha a következő alkalommal ezt már nagy színpadon láthatná a közönség.
0: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az előzőhöz hasonlóan idén is Herceg Kúton rendezték meg a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, amely papíron nem létezik, vagyis az MLS által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zempléni futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt. A barátságos csoport mérkőzéseket követően Herceg-úton találkozott a nagy közösség egy nagy futball juniálison, gyönyörű környezetben. A résztvevők, vagyis Bodroghalom, Felsőberecki, Füzér, Herceg-út Hollóháza, Mikóháza, Nagyrozvágy és Sárospatak végardú csapatai közül a győzelmet végül Hollóháza szerezte meg. Az esemény hátteréről az egyik fő szervezőt, Ringer Istvánt, a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját hallják.
2: Némiképp módosult a tavalyihoz képest a lebonyolítás, most is voltak egyébként előmérkőzések, de tét nélküli előmeccsek. Azt kértük a kupába benevezett csapatoktól, hogy minimum 2 barátságos mérkőzést játszanak le, ez volt a kvalifikációnak az alapja valójában, és akik ezt vállalták és lejátszották a 2 barátságos meccset, a csoportbeosztások szerint azok nyertek belépőt erre a mai Herceg-úti 8-as döntőre. Mind a 8 csapat, aki részt vett a előmeccsekbe, itt van most, és egy mini torna, egy villámtorna keretében dől el az, hogy ki lesz az idei hátsó füves kupa győztes az MP-ben. 2 4-es csoportra osztottuk a csapatokat, körmérkőzések zajlanak a csoportokon belül, és aztán a csoport győztesek és a csoport másodikok játsszák az elődöntőt. Az elődöntők vesztesei a bronzmeccset, a győztesek pedig a döntőt. Úgyhogy egy egész napos futballünnep ez, ahol a legfontosabb az, hogy együtt van 8 papíron nem létező megszűnt falusi futballcsapat. Sportbarátságokra nyílik lehetőség, régi sportbarátságok felelevenítésére, találkozásokra, beszélgetésekre. Ez a legfontosabb a sportértéken túl természetesen, a mozgás örömén túl, hiszen ahogy első perctől kezdve hirdetjük, ez a hátsó füves program alapvetően egy társadalmi program, nem annyira a futball, mint sportágnak a ügye. Az, ami minket ebben elsősorban mozgat, hanem a megszűnt falusi futball közösségeknek, mint társadalmi szinergiáknak az erősítése, újra valamilyen módon való feltámasztása, hiszen egy falusi futballmeccs, egy vasárnapi futballmeccs az alapvetően egy társadalmi esemény volt, nem kizárólag, vagy nem elsősorban sportesemény, az emberek összejöttek, megbeszélték a ügyes bajos dolgok, és most körbenézünk itt a pályán, azt láthatjuk, hogy ugyanez zajlik, a pihenő csapatok játékosai vidáman beszélgetnek, jönnek érdeklődők, nézők, szurkolók, és hát erről szól ez a falusi futball valójában.
1: Pont erre akartam rákérdezni, hogy az évek során gyakorlatilag, mintha ilyen klubbá, ilyen nagy baráti közösségé alakult volna. A résztvevők is állandóak, tehát ugye volt ennek egy jelentős előzménye, amiről sokszor tudósítottunk, hogy ez így lenettósította, összekovácsolta ezt a közösséget?
2: Igen, erről van szó. Olyannyira, hogy több olyan korábban éveken keresztül nem futballozó, össze nem járó csapat vált valódi csapattá, ha nem is neveztek be MLS bajnokságba, de szerveznek a hátsó füvesen kívül is saját maguk számára barátságos meccseket. Nagyrozvágy egy ilyen példa, akik testvértelepülésekkel fociznak, volt, hogy a Dunántúra utaztak a Zalai Főnix-el, játszottak barátságos mérkőzést, tehát ilyen régiókon átívelő futball kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok is születnek ebből a programsorozatból. Alapvetően, és már állandósult a létszám, mindig vannak új csapatok, és örömteli az a hír, hogy több település fontolgatja, hogy részben a hátsó füves program hatására újra beneveznek a bajnokságba, talán Mikóháza az egyik itt jelenlévő ilyen csapat, aki fontolgatja ezt, úgyhogy ilyen hozadéka is lehet ennek a sorozatnak. És hát nagyszerű dolog itt Herceg-úton, picit szimbolikus is a helyszín, hiszen innen indult el 2022-ben a hátsó füves futballmentő túra, ugye amire az imént utalás történt, ugye ez volt az előzménye a kupának, és Herceg-útra tért vissza hátsó füves futballmentő túrából kialakult kupa döntője. Nagyszerű környezetben, egy igazi baráti családi hangulatban itt Herceg-úton Rák József polgármester úr és segítői mindig kitesznek magukért, és tényleg egy nagyon ideális pálya, egy nagyon szép festői környezet van itt, egy kis futball juniális valójában ez.
1: Itt Bodrog közé, hegy közé, hegyaljai csapatok vesznek részt?
2: Valóban ez a három tájegység, akiket megszólítottunk, ugye a mikrorégió, Tokaj hegyalja, Borvidék kicsit kitágítva a hegyköz Bodrog köz irányába. Ugye ez azért is nagyon specifikus ez a régió, mert hogy itt nincsenek megyei harmadosztályú csapatok, itt megszűnt az Zempléni megyei harmadosztály sok évvel ezelőtt, tehát ezek a csapatok, akik itt a hátsó füvesbe szerepelnek, több mint 10 éve nem szerepelnek versenyszerű MLS által kiírt bajnoki rendszerben, és azt látjuk egyébként ebből a sorozatból, ez az egyik nagy tanulság, hogy van igény erre. Sokszor valóban azon múlik csak, hogy összejön egy ilyen torna, hogy van-e, aki mögé áll, szervezi, telefonál, ügyintéz, összehozza is, és hogyha ezeket a munkákat, energiákat beletesszük, akkor azt látjuk, hogy igen, bár papíron nem léteznek a csapatok, a valóságban mégiscsak léteznek, hiszen itt vannak, futballoznak. Nagyon dinamikus meccsek vannak, ezt el lehet mondani talán, hogy már utaltam rá, hogy nem a sportérték a lényeg, de nagyon hajtós, nagyon változatos, küzdelmes meccsek vannak, és biztos, hogy ilyen szempontból is, aki kijött egy jó falusi futballmeccset akart látni, az biztos, hogy nem csalódik itt ma.
1: Említette, hogy gyakorlatilag ugye társadalmi jelenség, és hogyha ránézünk egy futballcsapatra, szerintem a 18 évestől, akár még az 50 éves korosztályig is megjelenik a pályán, tehát hogy generációkat is összehoz. Olyanok, akik talán még amikor megszűnt a csapat, általános iskolások voltak, vagy az óvodát alig hagyták el, de most itt fociznak.
2: Valóban más lehetőségük, nem is biztos lenne, hogy a falu saját településük, mert itt magukra öltsék, ha nem lenne a hátsó füves, ebben nem gondoltunk bele, de csak ugyanígy van. Az idősebb 40-es, 50-es korosztály pedig az a generáció, az a korosztály, akik még játszottak a falujukba, tehát ők most egy picit nosztalgiáznak is talán, újra összejönnek. Nagy eredmény ennek a sorozatnak, hogy amikor szerveztük a futballmentő túra állomásait, akkor ugye híre ment a faluba, hogy újra összeáll a csapat, és olyanok is hazajöttek erre az eseményre, hogy újra játszanak legalább még egyszer, akik vagy a fővárosban, vagy adott esetben külföldön élnek. Tehát egy régóta nem megvalósult találkozásoknak voltunk tanúi sok állomáson, Ricsén, Nagyrozvágyon is, de máshol is, és hogy ez egy nagyon remek dolog szerintünk, hogy a futball, mint közös nyelv, mint egy olyan kapocs, ami fontos itt a faluban, az újra összehozhat rég elszakadt szálakat.
1: A hátsó füves mozgalom a Nemzeti Sportban megjelent cikksorozat, valamint az abból kinövő kiállítás nyomán jött létre. A tárlat, aktualizálva a helyi viszonyokra, azóta is járja az országot, most éppen Veszprémben tekinthető meg. A megszűnőben levő falusi futballal szembesítő cikk sorozat szerzője Csillag Péter, a lap főmunkatársa, szinte már tiszteletbeli zempléni, hiszen maga is oroszlán részt vállalt a sorozat szervezésében, most őt hallják.
3: Hát most a nagy előrelépés, vagy a nagy fejlemény az, hogy Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban megnyílt a Hátsó Füves egy eltűnő futballvilág képei című kiállítás, amely korábban Sátoraljóhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeumban volt látható, és amely 2022-ben az év kiállítása díjat is elnyerte. Valójában a veszprémi kiállítás az nem éppen ugyanaz, mint ami Sátoraljóhelyen volt, hanem ahhoz képest egy bővített, gazdagított, újrafésült, újra gondolt anyag, jelentős regionális gyűjtéssel előkészült és kiegészítve. Hát itt egy ilyen majdnem két éves folyamat előzte meg a veszprémi kiállítás nyitást, és a Balaton felvidéken és a Bakonyban készítettünk egy-egy riportsorozatot, illetve végeztünk terepmunkát, gyűjtést, és ezeknek az eredményei is beépültek a kiállításba, ami egy fantasztikus dolog, de a magja azért mégis ez a zempléni Sátoraljóhelyi világ, úgyhogy ha valaki elmegy a Veszprémi Múzeumban, akkor sok ismerős tárgyat, érdekességet, attribútumot találhat ebből a környezetből. Hogy csak néhány példát mondjak, a Bekecsi lelátó, ami a Sátoraljóhelyi Múzeumban, Kazinczy Múzeumban is szerepelt, ott is megvan, de a képek közül is nagyon sok, illetve hát a hátsó füves futballmentő túra, mint közösségi kezdeményezés, mint most már 5. éve futó, tulajdonképpen ilyen kísérleti futballszociológiai programsorozat, mindig keresjük a szavakat, hogy lehet ezt jól definiálni. Ez is megjelenik a kiállításban, szerettük volna azt a közösségi erőt megjeleníteni, amelyet ez a játék, és amelyet a futball, mint a közös fórum jelent, és amelyet itt ezen a hátsó füves kupa döntőn is azt hiszem, hogy megtapasztalhatunk most.
1: Arról is beszéltünk már több alkalommal, hogy gyúltak itt-ott tüzek ennek nyomán, hasonló kezdeményezés, ami most éppen zajlik a hátunk mögött, hogy megszűnt csapatok újra élednek legalább egy-egy alkalomra. Ezek mely területeken lobbantak lángra legalább egy időben?
3: A hátsó füves futballmentő túra, amelynek ugye az a célja és a fő gondolata, hogy a megszűnt falusi csapatokat újra összehozza. Így nagyon leegyszerűsítve valójában nem ez, hanem inkább az, hogy a futball segítségével a falu közösségeknek adjon ösztönzést és találkozási alkalmat újra. Ez ugye 2022 áprilisában éppen innen Hercegkútról indult el egy retteltesen hideg, szeles, esős napon, aki itt volt, azt szerintem soha nem felejti. A telefonom azt írta, hogy 4 fok az érzékelt hő, valójában 11 volt, de tényleg borzasztó idő volt, és szerintem ugye ennek a sorozatnak egyébként ez is a szépsége, hogy mindig a nehézségekkel dacolva, az akadályokat leküzdve halad előre. Szóval, hogy 2022-ben elindult ez innen, és most már 72 állomást érintett ország szerte. Az alapja egy futballmeccs, amihez kapcsolódik egy futballtörténeti kiállítás, beszélgetés, illetve egy olyan kulturális program, ami a helyieknek a büszkeségeit, a helyieknek az értékeit igyekszik kirakatba helyezni, és emellett szeretnénk a gyerekeket, az új generációt megszólítani 11-es rúgó versennyel, tombola sorsolással és különböző érdekességekkel. Szóval, hogy ez a kezdeményezés innen az Emplénből elindult, az Emplényi Főnix mellett megalakult az Alai Főnix, megalakult a Szatmári Főnix, amely a saját régiójában járja azóta is a vidéket, és játszik megszűnt falusi csapatokkal elhagyott pályákon meccseket. És vannak rendhagyó állomások, olyanok, amelyeken helyi megszűnt csapatok játszanak egymással, és ilyenből már volt Békés megyében, Baranyában, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Bács-Kiskun, Veszprém megyében, tulajdonképpen a megyék közül talán 8 vagy 9 már így szerepelt ebben a programban, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk ezt egy országos programsorozatnak, és idén is folyik ez. Egyébként részben a veszprémi kiállításhoz kapcsolódóan ott a régióban, Balatonfelvidéken, Köveskálon lesz a legközelebbi hátsófüves futballmentő túra alkalom június 27-én, de aztán lesznek más helyszínek is, és közben ezzel párhuzamosan egy Zemplénben is fut tovább a dolog. Tulajdonképpen az a hátsófüves kupa, ami a futballmentő túrában érintett településeket, csapatokat hozza össze, ez ennek már egy ilyen második fázisa, amelynek az a célja, hogy életben tartsa a tüzet és segítsen ezeket a kapcsolatokat ápolni. Ugye azt kérdezted, hogy hol sikerült tüzet gyújtani, vagy ösztönzést adni. Ilyenkor a legegyszerűbb kérdés az, hogy na, és hány helyen alakult újra a csapat, és nevezetbe MLS bajnokságba. Válaszolok erre is, de valójában ez egy kicsit azért sántít ez a kérdés, mert a célunk nem az, hogy az MLS keze alá dolgozzunk, és az MLS-nek a bajnokságát dúsítsuk csapatokkal, még akkor se, hogyha egyébként az MLS-szel van egyfajta társadalmi együttműködés, és nyilván próbáljuk segíteni egymást a különböző lehetőségek szerint. De hogy mi inkább ugye a falu közösséget és az emberi kapcsolatokat szeretnénk erősíteni. Hogyha választani kell futball és falu közösség között, akkor nekünk inkább a falu közösség van előtérben, és éppen ezért tudjuk megérteni azt a helyzetet, hogyha egy csapat nem tud hétről hétre kiállni, hanem csak évente egyszer-kétszer, és ezt próbáljuk, ennek próbálunk keretet szabni, megtalálni az ideális egyensúlyt ebben. Szóval a rövid válasz az, hogy egyébként az érintett helyszínek közül 4 újra benevezett csapattal MLS nagypályás bajnokságba, aminek nagyon örülünk, de nekem sokkal fontosabb visszajelzés az, hogy alkalmanként majdnem minden helyszínen megy valamiféle futball kezdeményezés. Az lehet, hogy egy-egy alkalmi meccs évente, lehet, hogy egy hátsófüves kupa részvétel, mint a zempléni csapatok esetében, ugye most majd 8 csapat vesz részt itt a régióból, ami egy csodálatos dolog, de lehet az is, hogy mondjuk a felnőtt csapatnak a pályára lépése a fiatalokat ösztönözte arra, hogy ők újra összejárjanak. Volt olyan helyszín, ahol nagy pályán nem, de télen terem tornán részt vett az a csapat, amelyik nyáron a hátsófüves futballmentő túrán szerepelt. Szóval, hogy valami mindenhol elindult, és hát az is fontos hozadék, hogy ugye ezekre az alkalmakra a pályákat rendbehozzák, a pályák újra használatba kerülnek, és onnantól kezdve a helyi közösségen, az önkormányzaton múlik, hogy ezt tudja-e karbantartani, ha igen, akkor viszont a gyerekek újra tudnak játszani. Nagyon jó látni azt, hogy egy-egy ilyen esemény végén, amikor lemegy a hivatalos rész, akkor gyerekek birtokba veszik a pályát, és élvezik a játéknak a felszabadult örömét. Valójában ez a lényeg.
1: A kupa döntő helyszínéül szolgáló Hercegkúti futballpálya festői környezetet biztosított az eseménynek. A település büszke rá, hogy részese lehet a falusi futballkultúra életben tartását szolgáló program sorozatnak, közölte rádiónkkal Rák József polgármester.
4: Talán egy kicsit el is várjuk, hogy Hercegkúttól legyen ez a döntő, tekintettel arra, hogy Amikor jó néhány évvel ezelőtt Csillag Péter meg Ringer István megkeresett a hátsó fűes kiállítás okán, akkor egy délődöt átbeszéltünk is, gyakorlatilag egymás szalvágba körülnozott ez az egész hátsó fűes futballmentő túra, és örülök annak, hogy kinőtte magát, örülök annak, hogy kinőtte Zemplént, örömmel olvasom, örömmel látom, hogy gyakorlatilag egy országos rendezvény sorozat lett belőle. Az, hogy Herceg út adja most már a másik alkalom is a döntőt, ez egy kicsit elvárás is volt a részemről, lehet, hogy túlzva gondolod, de igen. Tekintettel arra, hogy mi folyamatosan karban tartjuk a pályát, a környezetét, az öldözőt annak ellenére, hogy már bajnokságban nem játszik a csapat, tehát nem okozott nagy nehézséget az előkészület.
1: És milyen egyébként a Herceguti futballélet azóta? Azért néha-néha összejárnak-e azok az emberek focizni, akik egyébként valamikor a csapatot alkották, vagy most is akár pályára lépnek?
4: Nagy pályán a hátsó füves meccseken kívül nem, viszont a néhány évvel ezelőtt megépült műfőspálya és annak környezete alkalmas arra, hogy emléktornákat rendezzünk. Azon kívül örömünkre szolgál az, hogy a fiatalok, a gyerekek belakják azt a helyet.
1: Kedves hallgatóink, az előzőhöz hasonlóan idén is Herceg-kúton rendezték meg a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, amely papíron nem létezik, vagyis az MLS által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zempléni futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt. A barátságos csoportmérkőzéseket követően Herceguton találkozott a nagy közösség egy nagy futballmajálison, gyönyörű környezetben. A rendezvényről hallották összeállításunkat az előző percekben.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, új előadással készül a múzeumok éjszakájára a Sátor Alja újhelyi Latabár Teátrum. A társulat az elmúlt évben nem vállalt fellépéseket, ugyanis tagjai, a fiatal családapák és családanyák újabb gyermekáldásnak örülhettek. Június 20-án azonban Sátor Alja újhelyen és Sárospatakon is színpadra lépnek. Erről beszélgetünk a társulat vezetőjével, a riporter Jászter Beáta.
2: Ismét próbál a Latabár Teátrum társulata, nemrég ért véget a próba, tegnap dolgoztak az énekesek, ma meg a táncosok, Schweitzer Tamás társulatvezetővel beszélgetek. Hát az elmúlt évben azért nagy volt a csönd a társulat körül, mi volt ennek az oka?
3: Hát továbbra is a családalapítás a legfőbb ok a társulatnál, hiszen a díváink, primadonnáink a gyermekáldás sorába léptek, és tulajdonképpen mindegyik most fiatal asszony, és a babákat egymás után vállalják sorba, van, aki már harmadikat, van, aki a másodikat vállalta be, és a férfiak, a társulat tagjai is messzebb vannak a székhelytől, Sátor-Alja-újhelytől, így ezért egy kicsit visszább kell fognunk, és egy kicsit szünetet kell tartanunk, de azt gondolom, amikor egy nagyobb megmozdulás van, akkor akár Szombathelyről, vagy Budapestről, vagy akkor innen a hölgyek is megoldják a dolgokat a férjükkel, a nagymamák segítségével, és akkor ott vannak, és együtt próbálunk, és most is ennek a folyamatnak egy részét kezdtük el, hiszen azért kapunk felkéréseket, és van, amikor igen, nemet kell mondanunk szomorúan, hogy még nem állunk készen egy ilyen nagy produkcióra, ami terveinkben még mindig megvannak, de hát ez a szép időszak is egyszer véget fog érni, és aztán minden rendeződik, visszajönnek a hölgyeink, az uraink, és fogjuk tudni ezt a társadalmat továbbra is úgy működni, de ettől függetlenül mondom, hogy nincs olyan nagy szünet, mert amikor egy nagy összerendülés van, összeröffenés van, akkor mindenki igyekszik is megoldani, és igazából azt tapasztalom, hogy ha így távol is vagyunk egymástól, nem válunk el, hanem mindenki várja, és nagy, mikor lesz már, többször kérdezik, és amikor van, akkor pedig nem kivonják magukat, hanem megoldják a napi gondot, napi problémát, és itt vannak a próbám.
2: Ez a társulat 2017-ben alakult. Elevenítsük fel azokat az előadásokat, amelyeket színpadra vittetek, hiszen nagy közönséget hívott be a színháztermekbe, vagy éppen a szabadtéri előadásokra ez a társulat. Mik voltak a legsikeresebb darabok?
3: Mivel én alapvetően társaságpedagógus vagyok, és mint Pilátos a krédóba kerültem, csöppentem abba, hogy tulajdonképpen egy társulat alakult ki körülöttem, és nem csak a koreográfusi feladatokat vállaltam el, hanem tulajdonképpen a rendezői, műsorkészítési feladatokat is. Természetesen a segítség a dramaturgiában az megvolt, hiszen ezt azért mégsem lehet teljes egyedül egy háton vinni, hanem ez közösen. Így valahogy úgy adta magát a dolog, hogy műzikelekkel kezdtük. Hisz a régebbi, még gyerekkorukban is még színjátszó körbe lévő tagjaink, akik most már felnőttként lettek a Latabár Teátrum tagjai, ők mindig ilyen műzikel színészek voltak valójában. A zene és a tánc az pedig hozza magát, összeköti a kettőt, a két dolog, és ez evidens volt, hogy valami ilyesmivel lépünk a színpad, és nem mondjuk egy Hamlettal. És hát akkoriban talán a Mamma Mia élte megint a világkorát, és mi ezt a műzikelt állítottuk színpadra. Hál' Istennek az amatőröknek ezt már lehetett, és minden karakterünk egyszer csak úgy, ezt valahogy úgy oda tálalta a Jóisten elénk, hogy minden karakter adott volt, nem kellett igazából keresni. A táncosaink is adottak voltak a művészetiskolában, és az amatőrök részéről is, és talán az első nagyobb produkciónk ez volt. Aztán természetesen jöttek az augusztus 20-ai ünnepségek, amire azért a városban is igény volt arra, hogy művészeti esemény legyen, és ránk is esett a választás, és hogy mit tudnánk, és akkor kézenfekvő volt, hogy az István a királyt próbáljuk meg előadni, és erre is volt, amikor vendégművész segítségével tudtuk ezt megoldani, volt, amikor saját szerepcserékkel például volt olyan előadásunk, amikor a táltos szerepét mi hölgyre cseréltük, és akkor hölgy énekelt a táltos szerepét, Koppány szerepét az addigi táltosunkra bíztuk, és így a külsős szereplőre akkor nem volt szükség pontosabban, mivel nem tudta elvállalni, meg tudtuk ezt oldani. Így is, tehát ez is egy nagyon jó emlék volt, amit összetudtunk hozni, és ebben még az is nagyon fontos, hogy a táncosok részéről össze tudtuk fogni nem csak a saját társulatunkat, a tánckart, hanem a helyi néptánc együtteseket is összetudtuk erre az alkalomra hozni, és együtt dolgoztunk, és valójában a koreográfiát rájuk is építettük, és egy 30 táncossal csináltuk meg a szabadtéri előadást, és a augusztus 20-ai ünnepséget így megkoronáztuk. Voltak még más ilyen musical esténk, hisz nagyon-nagyon ebben a témakörben szerettünk mozogni, ez fekszik igazából nekünk, és ezekben is gondolkozunk, vagy minimum zenés darabokban, de a musical volt az, ami jobban közelebb áll hozzánk, és nagyon sokszor álltunk színpadra ilyen összeállításokkal, hogy igazából csak egy bizonyos tematika köré gyűjtöttük össze a világirodalomnak a musical énekszámait, akár duettet, akár szóló éneket. Nem is szeretnék kiemelni egyet sem, mert nagyon sok ez a zeneirodalom, ami ránk hatással is van, és szerintem ezzel mi is hatással vagyunk a saját közönségünkre.
2: De ugye úgy kezdtük a beszélgetést, hogy újra próbál a Latabár Teátrum társulata. Most mire készültök, és mikor látható legközelebb a társulat, és hol?
3: Nagyon régi tervünk és álmunk volt, hogy csináljunk egy kicsit fesztivált. A Tázda Fesztiválra tulajdonképpen a 60-as, 70-es évek csodálatos dalaihoz nyúltunk vissza, és szívügyünk egyébként a magyar könnyűzenének az interpretálása és ennek az előadása, és úgy gondoltuk, hogy ebben próbálunk most egy műsort létrehozni, ennek kezdtünk neki. Eredeti tervünk az nagy színpadra készülne, tehát szeretnénk majd ezt kibővíteni, de most jelenleg egy kis kivonatot fogunk készíteni, mert a felkérésünk is olyan, hogy ez nem nagy színpadot fog kívánni, de ennek az alapján elindulva majd mindenképpen szeretnénk ezt majd a Kőszínházban is a színpadon játszani, és lehetőleg minél többször. És hasonlóan a műsorhoz, ahogy volt is a Tánzda Fesztivál, hogy egy két részből áll a műsor, egyik részében meglennének a versenyszámok, a versenydalok, amelyeket a zsűri mindig értékel, díjazások vannak, értékelések vannak, és utána pedig egy örömgála lenne a második felvonásban a műsornak. Tulajdonképpen erre készülünk most, és próbáljuk a karaktereknek megfelelő számokat, zeneszámokat kiválasztani, és azt gyakorolni, és ehhez persze természetesen amelyik olyan, amelyik táncot is igényel, akkor ezt nyilván egy kicsikét megspékelni a táncosok háttér munkájával, ami mindig egy csodálatos munka, a közös munka a számunkra. Itt tartunk most, és hát remélhetőleg már június 20-án már színpadra is tudunk vele állni, ugyanis a múzeumok éjszakájának mi igazából mindig szívesen teszünk eleget, többször fölkérnek itt a helyi Kazinczy Ferenc Múzeumban, illetve Sárospatakon és a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi várában is többször hívtak már minket ezen alkalmakkor, és mindig az aktuális műsorainkat visszük el, de most ez kifejezetten ez a kivonat, ez a két helyszínre készül, és mondom, hát nagyon szeretném, hogyha a következő alkalommal ezt már nagy színpadon láthatná a közönség.
2: Ha a Latabár Teátrumról beszélünk, akkor nem csak a társulatról kell szót ejtenünk, hanem bizony a Berkeiben működő lakásszínházról is, ami itt az Akácos utca 18 szám alatt valósult meg, és hát már a második évada is lezajlott ennek az eseménysorozatnak. Mi történt az elmúlt egy évben, hiszen számtalan meghívott vendég szerepelt itt.
3: Ezt a úgynevezett lakásszínházat is az élet hozta, tulajdonképpen visszaugornék a beszélgetésünk kezdetéhez, hogy ugye a díváink a családi örömöknek néznek elébe, és ugye akik a rendezők, a koreográfusok vagyunk, a dramaturgok, nekünk pedig mégiscsak mocorog, a szívünk mocorog a lelkünk, és valamiféle alkotásvágyunk azért van. Mi nem tudunk ilyen nagy szüneteket tartani, tehát szükséges volt valami pótlás. Talán egyik rokonomnál voltam nyaralni, amikor beszéltem neki arról, hogy jó lenne egy ilyen lakásszínházat, megvenni valami régi házat, átalakítani, és akkor ott tulajdonképpen kisebb-nagyobb kamaradarabokat, irodalmi műsorokat lehetne. És akkor azt mondta, na de hát Tamás, hát a lakásod ez tökéletesen alkalmas rá. Most nem szeretném a kedves hallgatókat ezzel traktálni, végül is valóban van egy nappali és egy étkező helység, amelyet nagyon szépen át tudunk minden alkalom alakítani egy lakásszínházat, és egy ilyen 25-30 fő az, aki kényelmesen befér, úgy, hogy nem széksorokban ülnek, hanem négyes asztalokkal verendeztük ezt a helységet. Ilyenkor természetesen a család életét ez felborítja. Nem is kis gond ez, de egy havonta egyszer azért ezt ki lehet bírni, és szépen díszletet, paravánokat építünk, tulajdonképpen a privát szféra az el van takarva, és teljesen jól megoldható. Ilyen alkalmakkor, ilyen jeles alkalmakkor a közönséget természetesen meg is vendégeljük, attól függ, hogy milyen a tematikus estünk, hol kávéval, hol üdítővel, hol szörpökkel, hol tejákkal kínáljuk meg őket, illetve ezekhez társuló házi készítés és sütemények, ezeket mindig a stábnak a hátterében a dolgozó kolléganők csinálják, és volt, amikor torta volt, volt, amikor tiramisú volt, volt, amikor epres krémtorta, tehát finomságok finomsága, vagy éppen különböző falatkák, tehát nem édes, hanem sós falatkák voltak, vagy akár kis borkostolóval együtt egybe kötött műsor. Tehát mindig kötődött az ilyen kis vendégvárás ahhoz, ami a műsort adta. És ezeknek a kis közösségeknek az érdekessége, hogy tulajdonképpen az eladás után itt nem áll fel a közönség, hanem mint egy kávéházban, mint egy kis vendéglátóhelyen, akkor ők ott maradnak és beszélgetnek. Beszélgetnek velünk, alkotókkal, vagy éppen beszélgetnek a műsor résztvevőivel, és hát még úgy fél óra, óra múlva sem mennek haza, és aztán nagyon feltöltődve, lelkileg feltöltődve, és már a következő műsort, hogy mikor jöhetnek, megbeszélve távoznak tőlünk, és ez úgy tűnt, hogy ez egy unikum kezdeményezés itt Sátorújhelyben, de aztán ez úgy megszerette. Törzs közönségünk van, ők szeretnek ide visszajárni, és ők mondják el, hogy ez olyan lélekemlők, ők feltöltődni jönnek ide. Nekünk ez egy kicsit munka, és egy kicsit alkotás, meg egy kicsit öröm is, de örülünk, hogy ők szívesen jönnek, és örömmel vesznek részt, és alig várják, hogy a következő adás lehessen.
2: Nézzük akkor, hogy ki mindenki járt itt, és milyen előadások zajlottak. Most éppen nyári szünet van.
3: Hát igen, a nyári szünet az odáig tart, az évad ősszel szoktuk kezdeni, október környék, és akkor minden hónapban hozzuk azt a fajta tematikát, de nem is tudom, hogy a teljesség igénye nélkül fel tudom-e sorolni mindazokat, akik részt vettek, de tudom, hogy például volt csellós estünk is, nagyon szép műsorral, komozenei műsorral, Miklós Kun Alexandra volt az a művész, akit meghívtunk. Nagyon szép Bach, Gounod, illetve Pachelbel előadásokat, számokat hallhatunk tőle, és ilyenkor tulajdonképpen mindig hozzá valamiféle irodalmi, prózai, vagy pedig vers részlet kapcsolódik, és ilyenkor az előadók felváltva hozzák ezt a műsor folyamán. Aztán volt nálunk például a helyi költőnőnknek, Kemecsei Gyöngyének a verseire, költészetére épülő műsorunk, mint tematika. Nagyon sokszor szerepelnek különböző kis együttesek, formációk itt Sátorhelyben, akik amatőrként is viszik a hírét a városnak is, és a művészetet is viszik. Nagyon íresek például a dalmondók, ők duóban énekelnek, és gitárkíséret mellett különféle műsoraik vannak, és ők nagyon sokat szerepelnek itt a színpadunkon. Az Anima együtt is például, aki zongora művésszel és fuvola művésszel kiegészülve, vagy együtt így alkotják és hoznak Verdi, Puccini műveket. Olasz estet terveztünk például, akkor megfelelően falatkák is olyanok voltak, hogy olaszos kínálatot készítettünk. Aztán nyilvánvalóan egy ilyen lakásszínháznak ugyanolyan költészet napján is reagálnia kell, és József Attila estet is nyilván megtartottuk. Nem csak a dalmondóknak a interpretálásában szólaltak fel József Attila versek vagy prózák, hanem önálló szerzeményekkel is, ami kicsit kapcsolódott a költészet napjához. Vagy említhetném Novák Tóth Györgyi hegedűművésznek az estét, amit éppen azt hiszem, tehát karácsonykor volt, és akkor annak megfelelően nagyon szép ünnepi műsorral tudtak a közönségünk utána felkészülni a Viliára és a Szentestére. De azt hiszem ebben az évben volt 100 éves jubileuma Janikovszki Évának is, hát na az egy nagyon humoros és tulajdonképpen gyerektől felnőttig szóló est volt. Én magam is ilyenkor általában a színfalak mögött hallgatom a vendégművészeinknek az előadását, és valamikor meghatódva ülök, a nevetést kell visszafolytanom, hogy ne haladszom be, mert nagyon hangulatos műsort hallottunk velük.
2: De a lakásszínház nem csak itt az Akácos utca 18-ban volt, hanem bizony kitelepülés is volt a tavalyi éven, és hát most is lesz idén is.
3: Hát ennek a kitelepülésnek idézőjelben az az előzménye, hogy nagyon kedves vendégeink, visszatérő vendégeink gondolkoztak azon, hogy de hát ezt vigyük már egy kicsit nagyobb helyre, vagy mi lenne, hogyha elmennénk hozzájuk, és akkor náluk csinálnánk egy nagyobb helyen, és hogy vigyük le a városba, mert hiszen ez egy kicsit mi a hegytetőn vagyunk, ide azért fel kell jönni. Néha az idősebb közönségünket megszervezzük, és természetesen jelzik, akkor mi személyautóval felhozzuk, vissza is visszük, tehát ezen legyen akadálya, hogy mondjuk egy dimbes-dombos helyen, hegyvidéken lakunk, tehát hogy fel kell jönni a Meredek utcán. És akkor az egyik kedves közönségünk felajánlotta, hogy ő egy nagyon szép polgári házban lakik, nagyon szép köves udvara van, és oda már dupla ennyi ember is elfért, és amellette pedig van egy, a helyben mindenkinek ajánlom, egy kis vendéglátó egység, akivel viszont akkor nem magunknak kell sütni a süteményt, nem magunknak kellett megcsinálni a kávét, vagy az üdítőt, vagy a kis teát, vagy a limonádét, hanem akkor összedolgoztunk. Neki is jó volt, nekünk is jó volt, és egy musical estet tudtunk akkor nyárra, hisz akkor azért ez jobban bevonza a közönséget, és egy nagyon jó kis műsort adtunk ott is elő, és hasonlót tervezünk idén is. Illetve már annyira közösségé alakult ez a közönség, hogy a baráti társaságokkal szeretnénk egy ilyen szalonosütéses, grillezőses partit, amelyben nem csak előadás lesz a Ratavár Színház részéről, vagy Ratavár Lakásszínház részéről, hanem szeretnénk a közönséget is bevonni. Egy kis vetélkedővel, egy kis játékkal, és bizony ők is énekeljenek, mert nagyon sokszor azért a műsorok végén meg szoktuk őket énekeltetni, és valamikor mosolyogva, örömmel, valamikor egy kicsit meghatódva, de ők végigviszik velünk ezt a felkérést.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánok a társulatnak és a Lakásszínháznak is.
3: Köszönjük szépen, és reméljük, hogy a hallgatókat is egyszer a közönség soraiba tudjuk vendégül fogadni.
1: Kedves hallgatóink, új előadással készül a Múzeumok Éjszakájára a Sátoralja Újhelyi Latabár Teátrum. A társulat az elmúlt évben nem vállalt fellépéseket, ugyanis tagjai, a fiatal családapák és családanyák újabb gyermekáldásnak örülhettek. Június 20-án azonban Sátoralja Újhelyen és Sárospatakon is színpadra lépnek. Erről beszélgettünk a társulat vezetőjével. A riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd beszámolunk arról is, hogy a Tolcsvai Szirmai Waldbott kastély felújítása, valamint az épületben kialakított kastély, múzeum és látogatóközpont megnyitásának 10. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséget a település önkormányzata.
4: Tolcsva hál' Istennek nagyon gazdag épített emlékekben, többnyire 15-16-17. Századi építésű épületek. Ez a kastély, a Szirmai Waldbott kastély, ez 1713-ban kezdték el építeni, és a fénykorát azt az 1880-as évek után, Báró Waldbott Frigyes vásárlása után élte. A család minden tagja nagy mecénása volt Tolcsvának, nagyon sok földjük volt, erdő, szőlő, a filoxerialis utáni szőlő újratelepítésnek úttörői voltak. És hogy került erre a sor, ez nagyon sokáig iskola volt az államosítás után, ami 1949-ben következett be. Akkor a család még itt lévő tagjainak megengedték, hogy egy szekérre, három szekérre felpakolják, amit el szeretnék vinni, és utána iskola lett belőle, és 49-től a település szinte valamennyi lakója itt töltötte a gyermekéveit, és elég megviselt állapotba került, és 2010 után elérkezettnek láttuk az időt, hogy ezt a kastélyt felújítsuk.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz.
2: Itt jövőt építesz.
1: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospatak. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elhalasztanák az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Ennek elhalasztását a Tisza országgyűlési képviselői javasolják a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. A kedden benyújtott előterjesztés az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosítását változtatná meg úgy, hogy az egyszintű országos örökbefogadási rendszer bevezetésének időpontját július 1-től 2027. január 1-ére módosítja. A benyújtók azzal indokolták, hogy a hazai gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszerben kizárólag a gyermekek legfőbb érdeke érvényesülhet. Ezt nem a tisztán statisztikai alapú gyorsítás, hanem a szakmailag megalapozott egyénre szabott eljárások szolgálják. A törvényjavaslat azt is tartalmazza, hogy a nyilvántartási rendszer kötelező bevezetésének elhalasztása további szakmai, adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölte az intézmény. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek reményei szerint az anonim válaszok alapján sikerül nem csak tudományos, hanem gyakorlati ellátás szervezési, egészségpolitikai szempontból is értékes, valós képet kapni a gyermekek életéről, egészségi állapotáról és mindennapi kihívásairól. Az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek, a betegút szervezéstől a gyermekek jólétét támogató programokig. Mint írták, a Karikó Katalin Nobel-díjas tudós ajánlásával jegyzett kutatás egyedülálló, hiszen jelenleg Magyarországon nem áll rendelkezésre olyan országos lefedettségű vizsgálat, amely a krónikus beteg gyermekek életminőségét egészséges kortársaikéval hasonlítaná össze. Ezt a hiányt pótolná a most indított kutatás, kiegészülve azzal, hogy a gyerekek szüleinek életminőségére, jólétére is rákérdez, mivel egy krónikus betegséggel élő gyermek nevelése az egész családra kihat. A mintegy 15-20 perc alatt kitölthető online kérdőív az általános életminőségre, fizikai és lelki közérzetre, alvásminőségre, valamint a bél-agytengellyel összefüggő panaszokra kérdez rá. Krónikus betegséggel élő gyermekek esetén betegségspecifikus kérdések is szerepelnek. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. Kitértek arra, hogy a túlmelegedés megelőzésében fontosak a passzív hővédelmi megoldások is, az árnyékolás, az éjszakai vagy hajnali szellőztetés, valamint a zöld felületek növelése. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. Kitértek arra, hogy a klimatizált helyiségek levegője néha túl száraz, amely légzőszervi panaszokat, illetve a szem, a torok és az orr nyálkahártyájának, valamint bőr kiszáradását okozhatja. Fontos arra is figyelni, hogy a hideg levegő ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. A klímaberendezések használata mellett a rendszeres szellőztetés elengedhetetlen. A gépkocsikban is fontos a légkondicionáló rendszeres ellenőrzése és tisztítása. 10 új korszerű tehergépjárművet vásárolt a Magyar Közút Nonprofit ZRT, amelyek országszerte segíthetik az utak téli síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzés célja egyrészt a több mint 20 éves, elhasználódott, jelentős felújítási költséget igénylő tehergépjárművek kiváltása, másrészt a megnövekedett üzemeltetési feladatok és a növekvő útszakaszok által támasztott igények kiszolgálása. Kiemelték, hogy a saját forrásból beszerzett két tengelyes, 21,5 tonnás összkerékhajtású tehergépjárművek nagy sebességű hóeltakarításra alkalmas homlokhóekével és 5 köbméter kapacitású sószóró berendezéssel, továbbá 3,6 méter szélességű latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel vannak felszerelve. A járművek a téli síkosságmentesítési feladatok ellátása mellett szállítási feladatok elvégzésére is alkalmasak. A tehergépjárművek a vármegyei vezetők döntése alapján kerülnek az üzemeltető mérnökségekhez.
0: Az időjárásról.
5: A délután folyamán a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, legnagyobb számban a keleti észak-keleti harmadban, késő estére 16 és 24 fok közé hűl majd le a levegő. Csütörtökön napos felhős időszakok váltják egymást, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, igazi nyári időjárásban lesz részünk 27-32 fok közötti csúcshőmérséklettel.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután beszámolunk arról is, hogy a tolcsvai Szirmai Waldbott kastély felújítása, valamint az épületben kialakított kastélymúzeum és látogatók központ megnyitásának 10. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséget a település önkormányzata.
2: Tolcsva hál' Istennek nagyon gazdag épített emlékekben, többnyire 15-16-17. Századi építésű épületek. Ez a kastély, a Szirmai Waldbott kastély, ez 1713-ban kezdték el építeni, és a fénykorát azt az 1880-as évek után, báró Waldbott Frigyes vásárlása után élte. A család minden tagja nagy mecénása volt Tolcsvának, nagyon sok földjük volt, erdő, szőlő, a filoxerialis utáni szőlő újratelepítésnek úttörői voltak, és hogy került erre a sor, ez nagyon sokáig iskola volt az államosítás után, ami 1949-ben következett be. Akkor a család még itt lévő tagjainak megengedték, hogy egy szekérre, 3 szekérre felpakolják, amit el szeretnék vinni, és utána iskola lett belőle, és 49-től a település szinte valamennyi lakója itt töltötte a gyermekéveit, és elég megviselt állapotba került, és 2010 után elérkezettnek láttuk az időt, hogy ezt a kastélyt felújítsuk.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Június 17-e az Alidák és Laurák névnapja van, de ma ünnepelnek Adolf, Alina, Alinka, Bató, Batu, Batus, Folkus, Lauretta, Lorett, Mercián, Nikander, Teofil, Teofila, Terész, Teréza, Tereza, Terézia, Teri, Terka és Tessa nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ezen a napon 1885-ben a szabadság szobor Franciaországból megérkezik New York kikötőjébe. Június 17-én 1917-ben választójogi blokk alakul a függetlenségi és 48-as párt, a polgári radikális párt, a polgári demokrata párt és a magyarországi szociáldemokrata párt részvételével. 1940. június 17-én a Szovjetunió elfoglalja a három balti államot, Észtországot, Lettországot és Litvániát a II. Világháborúban. 1944-ben Izland kikiáltja függetlenségét június 17-én, amikor is 1953-ban névfelkelés lesz az NDK-ban. 1967. június 17-én az első kínai kísérleti hidrogénbomba robbantás is megtörténik. 1972-ben a Watergate botrány kirobbanása válik napvilággá Washingtonban, és 2004. június 17-én megjelenik az első mobiltelefonra írt Bluetooth-on keresztül terjedő vírus. Ezen a napon, tehát június 17-én született 1882-ben Igor Stravinsky, orosz zeneszerző, a 20. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzője. 1888-ban ezen a napon Heinz Guderian német tábornok, II. Világháborús hadvezér született. 1927-ben Sütő András erdélyi magyar író, drámaíró június 17-én született, egy évvel később, 1928-ban pedig Marton Frigyes, Jászai Maridíjas rendező színház igazgató, a Rádió Kabaré Színháza alapító tagja, érdemes és kiváló művész. 1963. június 17-én született Tímár Zoltán, magyar bábművész, színész, és 1995. június 17-én Nagy Ádám, a magyar labdarúgó válogatott egyik kiemelkedő játékosa.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Cili néni és Jani bácsi. Cili néni és Jani bácsi 50. házassági évfordulójukra készülnek. De önhibájukon kívül nagy bajban vannak. Egy csöpnyi nyári faházban élnek, a tüzelő elfogyott, a víz elfagy, nincs ivóvíz, nincs fürdés, mosogatás, nincs vécé. Ezen szeretnénk változtatni. Nincs bankszámlaszám, nem kell pénzt küldeni, nincs emeldíjas SMS, nem utazunk a pénzetre. 2 órát szeretnénk kérni az életedből. Most szombaton, Szigetmonostoron, délután 1-től 3-ig. Szedünk a Dunaparton uszadékfát, felvisszük Cili nénéjéknek, felaprítjuk, felhasogatjuk, bepakoljuk a fáskamrába, majd Jani bácsinak boldog születésnapot kívánunk, és szépen csendben hazamegyünk. Ha ráérsz szombat délután, nagy szeretettel várunk, részt venni lehet, megosztani javasolt. Köszönjük előre is, egy baráti kör. Eddig az idézet. A fenti felhívást a Világháló egyik közösségi oldalán olvastam, és megvallom, őszintén meglepődtem. Ez tényleg komoly, ez lehet igaz, és nem átverés. Tényleg vannak még ilyen közösségek, akik felvállalják a senkinek sem kellő embereket. Hiszen annyi becsapott emberről hallani, s nekünk is megvannak a saját történeteink, amikor kihasználták jóhiszeműségünket, rászedtek bennünket. Az internetes felhívásokra meg kétszeresen is feldeszemmel nézünk. Nem is csoda. Adathalászok és vírusok rejtőznek beteg gyermekek fotói mögött. Csak a pénzünk kellene, mondják sokan, akik a maguk bőrén tapasztalták már meg a jóhiszeműségükkel való visszaélést. Mi hát a megoldás? A teljes visszahúzódás? Bújjunk el otthonunk páncélajtaja az érzelem nélküli tekintet mögé. A választ egyik kollégám adta meg számomra 1 éve. Tessék, vegyél egy 1 dl belőle, nyújtott oda némi aprót, egy ittas állapotban lévő hajléktalannak. Nem botránkozott meg a látványon, nem kérte ki magának, hogy egy részeg hajléktalannak ő pénzt adjon. Nem hárította el a kérést, hogy amúgy is az első kocsmában majd elkölti a pénzét. Nem kezdett el filozofálni, a jól öltözött ember mentegetőzésével, hogy biztos saját hibájába jutott az illető az utcára, és így tovább. Van úgy, hogy a bajba jutott embernek nem erkölcsi szónoklat kell, még csak nem is Biblia, hanem 1 szó, és hát 100 forint. Ha már egy életet nem tudunk megváltoztatni, valami jót mégis oda tudunk vinni. Például azzal, hogy megállunk azelőtt, aki mellett ezrek mennek naponta el. Próbáljuk ki, számunkra is jó érzés lesz. A lélekben olvadni kezdenek a jégcsapok.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. június 17-én, szerdán délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szerdán. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel, ezért Magyarország csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az európai államok képviselői júniusban. Hozzátették, az Európai Erdőpolitikai Együttműködés legmagasabb szintű fóruma lehetőséget biztosít az európai országok számára az erdőkkel kapcsolatos stratégiai kérdések megvitatására, a közös kihívások értékelésére és a jövőbeni együttműködés irányainak meghatározására. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen, írták a közleményben. Idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola, amely egy cigándi székhelyű magánalapítású művészeti intézmény és Borsodabolcs-Zemplén vármegye számos településén biztosít művészeti oktatást. Az 1996-ban alapított iskola fő célja a térség zeneoktatási hiányosságainak pótlása, valamint a tánc és képző művészet népszerűsítése volt, mára már 13 településen vannak jelen és számos tehetségműhelyt működtetnek. Az évfordulón gálaműsort rendeztek, amelyen az iskola fenntartója Dombóvári János beszélt az iskola jövőjéről.
2: Nagy kihívás ma művészetoktatásban oktatni is, és hát a növendékeknek részt venni. Én remélem, és ebből a szempontból sosem volt baj a bizakodásommal, hogy ha csökkenő létszámmal is. A csökkenő létszámot én egyben a minőség javulásaként is gondolom, és ez ebből a szempontból hasznos lehet, hogy valóban azok a fiatalok jöjjenek, akik szeretik, és szorgalmasak, és képesek felmenő rendszerben a lehető legtovább benne maradni az oktatás rendszerében, hogy aztán, ha sikeresek, akkor esetleg szakmai életpályaként is választhatják. Egy biztos, az a korábbi nagy gondolkodóknak az értékítélete, akik a zenével való kapcsolatot lelki tápláléknak tekintik, ezek nem vesztik érvényüket, és a személyiség formálásban, a fejlődésben továbbra is kikerülhetetlen területe lesz az oktatásnak, és ha mennyiségben kevesebb is él ezzel a lehetőséggel, de én reménykedem, hogy a minőség irányába tolódik majd el ez a jelenleg mennyiségi oktatás, és kellő utánpótlást tudunk majd kinevelni a folytatáshoz. Én a következő 30 évet még optimistán látom magam előtt, ha nélkülünk is, de törekszünk, hogy megfelelő biztosítékot kapjon az intézmény működése a jövőben.
1: A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítette a Tiszát a 7. Tisza tavi PET-kupa. Soha ennyien nem jelentkeztek még PET-kupa versenyre, annak 2013-as kezdete óta, ami jól mutatja a környezetvédelmi mozgalom növekvő erejét és gyűrűző hatását, közölték a szervezők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt. A csapatok között egyaránt képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny negyedik napja alatt összesen 386 fő vett részt a folyó tisztításban, ami a már megszokott útvonalon tiszafüredi központtal Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszadezs, Dinny és Hát között zajlott. A hetedik Tiszatavi Petkupa fő támogatója az élő környezetért felelős minisztérium, kiemelt támogatója az Indotech Group volt. A hulladékgyűjtő verseny június 11-én a hajóépítéssel vette kezdetét, majd június 12-én a tiszafüredi Morotva kerékpáros pihenők partban tartott ünnepélyes megnyitó után rajtolt el a mezőny. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter köszöntötte a résztvevőket és méltatta a petkalózok környezet megóvásáért végzett munkáját, majd hajóra szállt, hogyha csak rövid ideig is, de átérezhesse, milyen élmény petkalóznak lenni. A Petkupa történetében először látogatott el egy versenyre miniszter, ami a mozgalom ismertségét és az eddigi munka elismerését jelenti a petkalózoknak. Külön örömnek nevezték, hogy Gajdos László miniszter támogatásáról biztosította a szervezetet. A megnyitón beszédet mondott a bázis település Tiszafüred polgármestere Újvári Imre is, valamint Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. Egyikük a szárazföldön, másikuk a vizen házigazdája a Petkupa versenyeknek. Mindkét helyre hazajárnak már a petkalózok, emelte ki Gyenes Károly petkalauz a közlemény szerint. Új előadással lép a közönség elé a Latabár Teátrum a múzeumok éjszakáján, a részleteket Schweitzer Tamás társulatvezetőtől hallják.
3: A Tázda Fesztiválra tulajdonképpen a 60-as, 70-es évek csodálatos dalaihoz nyúltunk vissza, és szívügyünk egyébként a magyar könnyűzenének az interpretálása és ennek az előadása, és úgy gondoltuk, hogy ebben próbálunk most egy műsort létrehozni, ennek kezdtünk neki. Eredeti tervünk az nagy színpadra készülne, tehát szeretnénk majd ezt kibővíteni, de most jelenleg egy kis kivonatot fogunk készíteni, mert a felkérésünk is olyan, hogy ez nem nagy színpadot fog kívánni, de ennek az alapján elindulva majd mindenképpen szeretnénk ezt majd a Kőszínházban is a színpadon játszani, és lehetőleg minél többször. És hasonlóan a műsorhoz, ahogy volt is a Tánzda Fesztivál, hogy két részből áll a műsor, egyik részében meglennének a versenyszámok, a versenydalok, amelyeket a zsűri mindig értékel, díjazások vannak, értékelések vannak, és utána pedig egy örömgála lenne a második felvonásban a műsornak. Tulajdonképpen erre készülünk most, és próbáljuk a karaktereknek megfelelő számokat, zeneszámokat kiválasztani, és azt gyakorolni, és ehhez persze természetesen amelyik olyan, amelyik táncot is igényel, akkor ezt nyilván egy kicsikét megspékelni a táncosok háttér munkájával, ami mindig egy csodálatos munka, a közös munka a számunkra. Itt tartunk most, és hát remélhetőleg már június 20-án már színpadra is tudunk vele állni, ugyanis a múzeumok éjszakájának mi igazából mindig szívesen teszünk eleget, többször fölkérnek itt a helyi Kazinczy Ferenc Múzeumban, illetve Sárospatakon és a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi várában is többször hívtak már minket ezen alkalmakkor, és mindig az aktuális műsorainkat visszük el, de most ez kifejezetten ez a kivonat, ez a két helyszínre készül, és mondom, hát nagyon szeretném, hogyha a következő alkalommal ezt már nagy színpadon láthatná a közönség.
1: A 11. digitális témahét programjához, amely digitális eszközökkel támogatott projekt oktatás legnagyobb hazai esemény sorozata, a 2025-2026-os tanévben közel 1000 közoktatási és szakképzési intézmény csatlakozott határon innen és túl, közölte az Ökumenikus Segélyszervezet. Az intézményekben megvalósuló projektek száma elérte a 2500-at. A változatos eseményeken, programokon és a digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projektek megvalósításában közel 7000 pedagógus és 140 ezer tanuló vett részt. Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem lágymányosi kampuszán június 16-án tartott eseményen a plenáris és szekció előadásokat követő ünnepélyes díjátadót Csapodi Csapa, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosa és Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke nyitotta meg. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a tolcsvai Szérmai Waldbott kastély felújítása, valamint az épületben kialakított kastély múzeum és látogatóközpont megnyitásának 10. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséget a település önkormányzata. Ezen a felújítás körülményeit, előzményeit, indokait és történetét Csoma Ernő Tolcsva korábbi polgármestere ismertette.
2: Tolcsva hál' Istennek nagyon gazdag épített emlékekben, többnyire 15-16-17. Századi építésű épületek. Ez a kastély, a Szirmai Valbot kastély, ez 1713-ban kezdték el építeni, és a fénykorát azt az 1880-as évek után, Báró Valbot Frigyes vásárlása után élte. A család minden tagja nagy mecénása volt Tolcsvának, nagyon sok földjük volt, erdő, szőlő, a filoxerialis utáni szőlő újratelepítésnek úttörői voltak, és hogy került erre a sor, ez nagyon sokáig iskola volt az államosítás után, ami 1949-ben következett be. Akkor a család még itt lévő tagjainak megengedték, hogy egy szekérre, három szekérre felpakolják, amit el szeretnék vinni, és utána iskola lett belőle, és 49-től a település szinte valamennyi lakója itt töltötte a gyermekéveit, és elég megviselt állapotba került, és 2010 után elérkezettnek láttuk az időt, hogy ezt a kastélyt felújítsuk. A tetőszerkezete nagyon rossz állapotban volt már, szinte 24. órában volt, amikor sikerült találni olyan tervezőket Rudolf Mihály személyébe, akik nagyon jól meg tudták tervezni, és nem utolsó sorban összetalálkoztunk dr. Virág Zsolttal, a Kastélyprogram Kft. Akkori vezetőjével, aki a hónunk alá nyúlt, és azt mondta, hogy ez olyan érték, amire büszke lehet bárki, és ezt fel kell újítani, ezt meg kell menteni, és meg kell mutatni mindenkinek. És hát az elmúlt 10 év az bizonyítja, hogy ez a döntés, ez jó döntés volt, és nagyon örülünk neki, hogy most 10 év után újra összegyűlhetünk azokkal, akikkel együtt indultunk ennek a hosszú utazásnak az elejéről, és örülhetünk annak, hogy még hosszú idő áll előttünk, és reméljük, hogy egyszer találunk még egy embert, aki a kastély még fel nem újított részét is megfinanszírozza, és akkor teljes pompájába fog ez az egész kastély megjelenni.
1: Ugye most már nem regnáló faluvezető, de milyen érzés mégis bejönni ide? Azért ez egy látványos eredménye annak a munkának, ami az elmúlt időszakban folyt.
2: Település új vezetés az 2010-ben állt fel. Mi határozott célokat tűztünk ki magunk elé. Az első és legfontosabb a lakosság biztonsága volt, és ezért a Tolcsvapatak medrét újítottuk fel először. Majd sorra kerültek azok a nagyon értékes régi épületek, amelyek a régi dicsfényét biztosították Tolcsvának, és ezek között első volt a Szirmai Valbot kastély. Ennek részleges felújítása volt 2008-ban, de úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyobb lélegzetű mű, hiszen amit említettem, a tetőszerkezet az nagyon rossz állapotban volt, és épp ideje volt már, hogy a külső és belső felújítás megtörténjen. Most már sajnos kevesebb gyerek volt, mint annak idején, és kisebb helyen is elfért az iskola. A célok között szerepelt egy új iskola építése is. Hál' Istennek ezt a célunkat is meg tudtuk valósítani, és a kastélynak a másik feléből is kivonult az iskola, így várjuk a lehetőséget, hogy az is megújuljon.
1: A rendezvényen köszöntőt mondott Máriási Zsuzsanna, a kastély egykori birtokosának, a Báró Waldbott családnak a tagja. Vetített képes előadást tartott a kastély történetéről, a falai között zajló egykori életmódról, az épülethez kötődő érdekességekről dr. Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Kft. Művészettörténésze igazgatója, és dr. Molnár Gyöngy, a Magyar Kastélyprogram Kft. Művészettörténésze, a kastély kiállítás egyik kurátora. Emellett Illi Frankó Mónika, a Magyar Kastélyprogram Kft. Művészettörténésze, a Báró Waldbott Jánosné Máriási Éva által a kastélynak adományozott új műtárgyakat mutatta be. a kastélynak a település életében betöltött szerepéről, valamint a hozzá kötődő jövőbeni tervekről Tóth Gábor polgármestert kérdeztem.
3: Hát ez az intézmény történelmileg is jelentős értéket képvisel. Báró Balvott családnak volt a tulajdonába, és óriási dolgok fűződnek az ő nevükhöz. A 19. században történt filoxéria járvány például, ami végig söpörte Tokajhegyaját, ők tudták ezt koordinálni, mindent újból kezdtek. Minden vagyonukat, minden anyagi lehetőségeiket bevetve azért, hogy Tokajhegyaján megmaradjanak ezek az értékek, és a tokai újból a világszínvonalra tudjon emelkedni. Úgyhogy óriási jelentősége van borászati, szőlészeti szempontból, meg maga az érték, ami itt maradt. Mert nem csak a Valbot kastélyról beszélünk, hiszen itt van a Kincsem kastély, itt van a Rákóczi kastély, itt a ami most a Grand Tokajnak a tulajdonában van, ezen felül három után ott van a Vadászkastély, és még sorolhatnánk ezeket a gyönyörű helyeket, a Regéci vár is például ide tartozik, meg az is a Valbot uradalomhoz tartozik.
1: Itt Olcsván ebből lett egyrészt egy kiállítótér, másrészt egy rendezvény helyszín, ezt hogyan tudják kihasználni ezt a kettősséget?
3: Ez egy óriási lehetőség, még a kastélynak egyik fele van kész, reménység szerint a következő években megvalósul a beruházásnak a befejezése. Látogatóközpont és múzeumként is már szívesen látogatják az ideérkező vendégek. Jelentős bevétele ez az önkormányzatnak, úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy ez a mi tulajdonunkban lehet. Ezen felül ugye fenntartjuk a kapcsolatot a Valbot családdal, hiszen ez egy óriási dolog, és ezt őtőlük kaptuk, ők építették, az ő örökségük.
1: Milyen jellegű rendezvények vannak itt?
3: Általában esküvői helyszínként nagyon szívesen veszik igénybe az ide látogatók, illetve fiatal házasulandók. A hozzánk parkozó park az egy hatalmas érték szintén. Itt szoktuk rendezni a torcsvai bornapokat, ahol kapcsolódik a kastélyhez és ez a rendezvényhez. Azon kívül konferenciáknak és minden egyéb ilyen hegyközségi vagy bármilyen borászati összejövetelnek helyet tudunk adni.
1: Említette, hogy folytatódna a felújítás, annak az épület résznek meg lenne már a funkciója?
3: Kész tervek vannak. Abban a részben egy nívós étterem is helyet kapna, és természetesen a hozzátartozó kiszolgáló részekkel együtt.
1: Kedves hallgatóink, a tolcsvai Szirmai Waldbott kastély felújítása, valamint az épületben kialakított kastélymúzeum és látogatóközpont megnyitásának 10. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséget a település önkormányzata. A rendezvényről hallották rövid összefoglalónkat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 19. fejezetének 10. verséből hallgassuk meg. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Az emberekkel nem lehet más tenni, csak megváltani. Egy hozzám közel álló személyt idéztem, aki sokakkal találkozik, érintkezik, beszélget, és a bűn mélységével naponként szembesül. Sokszor döbbenünk meg azon a sötétségen, ami az emberi szívekből árad. Az önzésen, a gyűlöleten vagy a közönyön. Könnyű ilyenkor ítélkezni vagy elfordulni, de van egy mélyebb igazság. Az emberi természet gyári hibáit nem lehet pusztán neveléssel, szabályokkal vagy kedvességgel kijavítani. Ahogy Bonaparte Napóleon is felismerte, a világ birodalmai erőszakra épültek, ellenben Jézus a szeretetre alapozta az övéit, mert tudta, hogy az emberi léleknek nem reformra, hanem szabadulásra van szüksége. Gondoljunk egy régi, vízzel elárasztott bányára. Hiába festjük le a bejáratot, hiába teszünk ki szép táblákat, amelyben ott marad a mérgező víz és a sötétség. Csak egy hatalmas teljesítményű szivattyú és teljes szerkezeti megerősítés segíthet. Ilyen a megváltás is. Nem kozmetikázza a hibáinkat, hanem a mélyből emel ki minket és új alapot ad az életünknek. Valószínűleg te is találkozol az emberi mélységekkel, akár a hírekben, akár a környezetedben, vagy éppen a saját indulataidban. Ne lepődj meg ezen, és ne is keseredj bele. A felismerés, hogy az embert csak megváltani lehet, felszabadít a görcsös javítgatás kényszere alól. Ma ne ítélkezni akarj, hanem tekints úgy a másikra, és magadra is, mint aki rászorul Isten kegyelmére. Ez a szemléletmód türelmet ad a nehéz emberekhez, és reményt a saját kudarcaid közepette. A mai égemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel, ezért Magyarország is csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az Európai Államok Képviselői júniusban. Hozzátették, az Európai Erdőpolitikai Együttműködés legmagasabb szintű fóruma lehetőséget biztosít az európai országok számára az erdőkkel kapcsolatos stratégiai kérdések megvitatására, a közös kihívások értékelésére és a jövőbeli együttműködés irányainak meghatározására. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Kifejtették, a hazai erdőgazdálkodás jövőjét meghatározza és segíti az az európai összefogás, amely a tudományos eredmények beépítését támogatja a döntéshozatalba, segíti a partnerségi innovációt, valamint a digitális technológiák alkalmazását. A Magyar Bankszövetség újabb javaslatokat készít a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita keretében, mondta Becsei András, a Bankszövetség alelnöke egy háttérbeszélgetésen. A Magyar Nemzeti Bank adataira hivatkozva elmondta, hogy mintegy 220 ezer jelzálog hitelszerződés tartozik a kamatstop hatája alá, közülük mintegy 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek az MNB szerint. A jegybank meghatározása alapján ebbe a körbe azok az adósok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést eredményezne, miközben jövedelem arányos törlesztő részletmutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. Becsei András elmondta, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik az a jogszabály, amely szeptember 30-áig tartja fent a jelenlegi feltételek mellett a kamatstoppot. Az alelnök elmondta, a bankok a társadalmi vita keretében javaslatokat dolgoznak ki sérülékeny csoportok védelmére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a sérülékenység meghatározásához objektív szempontokra van szükség. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a tavaly július 1-től és az idén január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve az októberben bevezetett 3 gyermeket nevelő anyák, valamint a január 1-től bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák SZIA mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése, emelte ki a KSH jelentése. Az agrárkormányzat elvárja a Jövő Nemzedékföldje Alapítványtól és az általa kezelt cégek vezetőitől, hogy az érintett vállalatoknál ne legyenek vagyoni változások addig, amíg a törvény értelmében vissza nem kerülnek közvetlen állami tulajdonba, mondta Zoltán Péter miniszteri főtanácsadó az MTI érdeklődésére. Búna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, határozottan kérem a cégek vezetőit, semmilyen tevékenység, semmilyen infrastrukturális elem értékesítését ne kezdeményezzék. Hozzátette, fontos szerepet kapnak ezek a cégek a jövőben a magyar agrárium és élelmiszer szektor működésében. A Jövő Nemzedéke Földje Alapítvány felügyelete alatt a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság ZRT, a közraktározással foglalkozó Concordia ZRT, valamint az állati mellékterméke-kezelő járványvédelmi feladatokat ellátó ATEV ZRT áll. Zoltán Péter szavai szerint azt szeretnék elérni, hogy addig, amíg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a kekvák meg nem szűnnek, és az általuk kezelt vagyon vissza nem száll az államra, ezekben a társaságokban ne történjen vagyoni változás. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvény 16. módosítását. Az alaptörvény záró rendelkezéseit kiegészítették, itt szerepel, hogy a kekváknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra. Ennek a határideje a nem egyetemet fenntartó alapítványok esetében ez év augusztus 31-e.
0: Az időjárásról.
1: A délután folyamán a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, legnagyobb számban a keleti-észak-keleti harmadban. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl majd le a levegő. Csütörtökön napos felhős időszakok váltják egymást, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, igazi nyári időjárásban lesz részünk 27-32 fok közötti csúcshőmérséklettel.
0: Európa Rádió híreit hallották.

itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni.

Elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

0: Hátsát zordul is fogadott.
1: Folytassuk, mondotta, a beszélgetést.
0: Hát miért bolondítottál engem azzal a levéllel?
2: Az asszony meg az apja ott ült a szobában. Emőke is átlibbent a másik szobából, és az ajtófélfának támaszkodott. És nézett rám aggodalmasan.
0: Uram, feleltem szomorún, lágyuljon meg a haragod irántam. Nem vagyok én annyira kormos, mint amilyennek látszom. Én, hogy a gazdámmal itt jártam, megszerettem a hun életet. Egy napon szabad göröggel találkoztunk, aki ékes hun ruhában jött elénk, vígan, boldogan. Elmondta, hogy rab volt, de csatába kísérte az urát, s vitézkedett. És hogy most a volt rab egy asztalnál ül azzal, akinek szolgált.
1: Ez igaz,
0: felelte Csát jó indulattal.
1: Hát ez járt a fejedben?
0: Ez. Emőke arca megvidámult. Tekintete meleg sugárral állt az arcomon. Csát azonban megint gyanakvón pislogott.
1: De hiszen Priszkosz fölszabadított téged, és úrit is cségre nevelt.
0: Nem bíztam, uram, az udvarban. Ott nők kormányoznak, itt férfiak. Láttalak téged, uram, és kivizsgáltam az arcodból, hogy jó ember vagy, uram. Gondoltam, beállok hozzád rabnak, s mihelyt háború lesz, melletted harcolok. Csát nézett. Föl és alá járt a szobában.
1: Bolond, de derék,
0: mondta a fejét rázva.
1: Ezt kellett volna rögtön nyilvánítanod, nem pedig alakoskodnod.
0: Most már nem adlak vissza Priszkosznak, de ezt egyenesen is megmondhattad volna. Féltem, uram, hogy visszafordítasz.
1: Hát jó, rab maradsz, mert magad szegődtél rabnak. Idegen szabados különben se lakhatik nálunk. De mivel mégsem vett rab vagy, se nem fogott, legelőször is visszaadom a pénzedet.
0: Asszony, szólt a feleségének,
1: add vissza ennek a fiúnak az erszényét.
0: Kérlek, uram, feleltem, tartsd magadnál. Én venni nem akarok semmit, nincs is szükségem semmire, csak a ti kegyelmes jóságtokra. Legfeljebb egy aranyat hadnál belőle, hogy megajándékozzam Bialtátost.
1: Retek neki, nem arany! Rikoltotta az asszony. Majd bizony, kapott egy bornyút, amiért gyógyított. Elég az neki.
0: Az asszony mostoha anyja volt Emőkének. Csát jobban félt talán tőle, mint Attillától. Aznaptól kezdve kijártam minden délelőtt a 14-15 éves gyermekek közé, hogy nyilazzak, lándzsát vessek, és megtanuljam a hadilovaglást. Persze csak azt gyakoroltam, amit az egészséges karommal lehetett. Voltak ott tanítók, akik mindent megmutattak az íjhúrsodrástól a lóhátán való megfordulásig. De különösen a kürtjeleket kellett jól ismernem. Minden mozdulatra, minden harci cselekedetre volt kürtjel. Azt a hunok gyermekkoruktól hallották, hát könnyű volt ismerniük, de én nekem minden új volt, le kellett jegyeznem, s otthon is tanultam. Bizony röstelkedve tapasztaltam az első napon, hogy a lovaktól is kellett tanulnom. Hogyan tudja az valamennyi, melyik kürt szó a rohany, melyik a kanyarodj, melyik a megállj, s más efféle. Legjobban persze az abra hívót értik. Na, nehéz tudomány a hunok hadilovaglása. Véltem előbb, hogy nem is kell tanulnom lovagolni. Konstantinopolis szemetes utcáin többnyire lovon jártunk. De nyergeletlen lovon azok a vad futtatások, ugratások, fordulások, amiket aztán a hunok mezein kellett tanulnom, mindig nyaktöréssel fenyegettek. A rohanásra mindig sűrű csapatban indultunk, s tovább kiszélesedett a raj, mint a legyező. Az ellenség többnyire egy nyírfaliget volt, amelyet arra célra ültettek oda. A ligetnél ki kellett lőnünk a nyilakat, s a kürtszóra hirtelen megfordulnunk és visszavágtatnunk. A csataviselt tanítók magyarázták nekem külön, hogy az igazi harcban a lóval való parancsolni tudás a fő tudomány. Az ellenség megszakadozik, mikor a futó hunoknak merészkedik utána. Akkor hirtelen megfordulni, új nyilat ellőni, aztán szemberugaszkodni a nyilaktól megzavart ellenségnek, és mikor már elértük őket, lándzsát dobni rájuk. Ez a harcosnak a fő tudománya. A többi aztán kard, csákány, fokos, árkány és buzogány, virtus dolga.
3: Harmincharmadik

0: fejezet. Egy esős napon, amikor nem gyakoroltunk, meglátogattam Bial tátost. A táltosok ott sátoroztak Attila palotái mögött. Rudakra tűzött lókoponyák jegyelték minden sátoron, hogy itt pap lakik. S valamennyinek a bejárata előtt egy kicsi négyszögletes kőoltár állott, amelyen tüzecske füstölgött. Kellemes pecsenye szagok lengedeztek a sátorok során. Hát persze, az áldozat állat a papé. Ha más költi el, akkor az áldozatnak nincs foganatja. De gyerek, melyik sátorban lakik a tudós bialtáltos? Amoda által, ahun az a fehér gödöje ugrál. Köszönöm, kis pajtás. Rabnak én nem vagyok pajtása. A legemeltebb sátorban az öreg vak Káma lakott. Az még Balambér idejében kezdte a papkodást, s bölcsember volt. Fontos ügyekben ott lehetett látni mindig a főurak között. Ritkás ős szakálla melle közepéig ért, s vékony, hosszú bajusza bal felől araszosan kinyúlt, jobb felől meg többnyire lelógott, mert balkönyökén szokott gondolkodni. Annak a papnak az a híre volt, hogy belelát a jövendőbe. De nem szabad mindent megmondania, mert ahány igét elárul a jövőből, annyi napot veszít abból a 100 évből, amely neki ki van mérve ezen a világon. A sátort csupa fehér lóbőr takarta. Ám bátor hát valamennyi táltosnak olyan volt a sátora, csak hogy az övé terebélyes. Árnyékvető ernyők is voltak az elején. A sátor előtt sok gyermek játszott, valamennyi az ő unokája. Vidám lármájukat a vakember napestig hallgatta, mosolyogta. A papi sátorok körben álltak egy kerek, gyöpös tér körül. És minden sátornak megvolt minden nap a maga dolga, látogatója, aszerint, hogy melyik pap mit tudott. Mindenik tudott valami különöset. Az öreg Káma volt a főpap és főlátó, viharcsillapító, seregáldó. Kezének rátevésével életre tudta kelteni a fölakasztottakat. A vihar elcsendesült, ha bűvös botjával fölkavarintott az ég felé, s meg is szűnt persze, ha Isten is úgy akarta. Az öreg Iddár volt az áldozó. Nagyfejű, vállas, 70 éves ember. A hangja dörgő, a tekintete olyan erejű, hogy a levegőben megállította az ellenség nyilait úgy, hogy a nyilak ártalom nélkül estek le a földre. Ha Isten is úgy akarta. A fiatal zobogány volt a főimádkozó és énekes. Hangja erős, mint a kürtszó, s éneke velőkig ható, bűvölő erejű. Azt beszélték róla, hogy van egy imádsága, amellyel eltompítja az ellenség fegyvereit, s ólommá változtatja az acélt is. Ha Isten is úgy akarja. Bogártáltos, kövér, víg, szőke ember volt a tűz papja és a népnek író deákja. Ha levél kellett valahova, ő rótta föl a buta hun betűket. Persze jól megfizették. Arról nem hallottam semmi csodásat. Mondták, hogy a tüzes követ a markába veszi, de hát az nem nagy mesterség. Nálunk az utcai bűvészek tüzes vassal is játszanak. Győrhe táltos igézéseket, szenveréseket gyógyított. A közrendű hunok temetésén ő volt a sirató, lakodalmakon a szerencsekérő. Áldozásoknál ő metszette ki az állatnyelvét, s tartott a kanálban, amíg a főpap imádkozott. Bucsa táltos gyógyította a szembajokat. Áldozásokkor ő vágta le az állat fejét, s tűzte póznára, hogy a rossz szellemek elijedjenek. Bial táltos a csonttörések összeragasztásának volt a mestere. Áldozásokon ő fogta föl az állatvérét, s öntötte az oltár alá az üregbe, a gonosznak. Sármánd a nehéz nyavaját gyógyította sikeresen. Szent táncos volt, fegyverbűvölő, ellenségátkozó. Ha a csecsemőre vizet csöppentett, bizonyos volt, hogy a szenverés nem fog rajta. Damonog a szüléseknél imádkozott, különösen az idegenbe menő embereknek áldotta meg a nyilait. Szeretőknek tanácsot adott. A forgószelet kézlengetéssel elűzte. Az átkokat vissza tudta fordítani az átkozódókra. Vitos, táltos, ájtatos, púpos vénember a lovak és más házi állatok betegségére olvasott rá, s adott orvosságot. Volt neki szere, amellyel, ha bekenték a ló száját, a harcban lerántotta az ellenséget a lováról, és eltiporta. A többi is mind tudott valamit, amiből megélt. Legtöbbet mégis azt gondolom az amulettek eladásából szereztek. Nem volt hún, akinek valami ne lógott volna a nyakában, persze a köntös alatt. Még a ma született kisgyermeknek is, mihelyt megfüröztötték, piros fonalat kötöttek a kezecskéjére, hogy a rossz szellem ne árthasson neki. Én persze csak nevettem azt a vallást. Fiatal fej könnyen nevet. Pedig hát minden hajó, akár kicsi, akár nagy, akár kék, akár zöld, akár evezős, akár vitorlás, csak azon egy csillagra igazodik. A csillag neve nekünk Theosz, a gótnak Gut, a hunnak Isten. Bialtátos otthon volt. Sátorának szélesre bocsátott ernyője alatt ült zobogány főpappal. Előttük asztalka, s azon tök kulacs meg két ezüst pohár. Megálltam előttük öt lépésnyire, tiszteletesen, s vártam, hogy megszólítsanak. Te vagy-e, Zéta? Fufnyázott rám vígan a tátos. Én volnék, uram, bókoltam. Eljöttem hozzád, hogy még egyszer kifejezzem a hálámat. No, derék! De hát ne állj ott az esőben, kerülj beljebb. Hé, gyerekek, kiáltott be a sátorba, párnát hozzatok ki. Szabadkoztam, hogy nem vagyok rá méltó, de le kellett ülnöm. Zobogány is szívesen nézett rám, noha nagypap volt, s gazdag is, vagy 15 rab ura. Hallottam már rólad, mondotta a kezét nyújtva. Priszkosz küldött téged ide, és tudós ember vagy. Persze köröztény vagy, mint a görögök valamennyien. Keresztény vagyok, feleltem. Azon keresztények közül való, akik Jézus szívével néznek a más vallásúakra is. Hogyan? Az ő fő parancsolata, hogy minden embert bele kell foglalnunk a szeretetünkbe. Nagy és szent ember volt, bólogatott Zobogány. Hallottam felőle, és nem aludtam miatta egy néhányszor. De lehetetlen embernek úgy élnie, ahogy ő óhajtotta. Sovány és lógó bajuszú ember volt az a Zobogány, úgy 35 éves, álmodozó, lassú mozgású. Fia volt különben az öreg Kámának. E szerint, mondottam, már itt is jártak hittérítők? Mindig jön egy-kettő a visszatérő haddal, felelte Zobogány. Arabokat kísérik. Aztán próbálkoznak a hunokkal is, de nem sokra jutnak. Mihelyt a hun azt hallja, hogy ne harcoljon, ott hagyja őket. Nem nekünk való. Bial is mosolygott. Egyetlen egy hunt se térítettek meg soha. Csak az idegen rabszolgák, azok keresztelkednek meg. De jönnek más térítők is, keletről a sárgák, akik arra tanítják a hunt, hogy ne kívánjon semmit, ne akarjon semmit. Az még a raboknak se kell. És kérdeztem alázatosan, tisztelt papuraim, szabad volna-e tudnom, hogy nektek mi a véleményetek a harcról? Egy hun asszony jött hozzánk, 8 éves fiúgyermeket hozott a hátán, bialtáltost kereste, tehén hágott a gyermeknek a lábára. A sátorból padot hoztak ki, s ráfektették a kis szenvedőt. Nemigen jajgatott. Tapasztalásból tudom, hogy a csonttörés nem fáj az első napon. Zobogány felelt a kérdésemre. Hogy minek ítéljük a harcot? Kell az öcsém. Ha nem kellene, nem volna. A rosszra mondod-e, uram, hogy kell? A pap vállat vont. Mi a rossz? A jónak az anyja. Minden, ami jó a világon, valami rosszból születik. Ha a keresztény hitet valljuk, bele kell szórnunk a Tiszába minden fegyverünket. S ha ma beleszórjuk, holnap kiirtják a hun népet. Maguk a keresztények írtják ki. Akkor aztán igazán nincs se jó, se rossz a hun népre ezen a világon. De gondoljuk el, feleltem, hogy minden nemzet elfogadja a keresztény vallást. Lehetetlen. Hát, ha nem. Bocsáss meg, uram, nem azért mondom ezt, hogy ellene mondjak a szavadnak, hanem csak, hogy az igazságot megtaláljuk. Csak bátran. Csak azt mondanám, hogy ha egyes emberek meg lehetnek verekedés nélkül, miért ne lehetnének meg nemzetek is? A nemzet is egyes embereknek a nagy csoportja. De az emberi faj ma még a gyerekkorát éli. Hol láttál olyan gyermeket, aki nem verekedik? Minden verekszik a teremtett világban. Az erős föléje kerekedik a gyöngébbnek. Viaskodás az élet. De mink nem vagyunk állatok. Behunyta a szemét, s mosolyogva hümmentett az orrából. Nem vagyunk állatok. Hogy mink nem vagyunk állatok. De hát, ha az állatok is emberek.
1: Emberek?
0: Emberek, más-más testi formákban élő emberek. Nem értem, uram, bocsáss meg. Mielőtt ember voltál volna, voltál fű, voltál virág, voltál fa, voltál légy, voltál cserebogár, farkas, ló, oroszlán, minden. Minden.
1: Bizonyos ez?
0: Bizonyos-e, hogy mindennek van előzménye? Az bizonyos. És az előzménynek is előzménye? Az is bizonyos. Nem is lehet másképpen. Nem érzed-e magadban, hol az egyik állatot, hol a másikat?
1: Nem én, uram.
0: Nem ismersz embereket, akik prédalesők, hálófolók, mint a pók?
1: Ismerek.
0: Nem ismersz olyanokat, akik gyűjtenek, mint a hörcsög, akik vérengzők, mint az oroszlán, vagy gyávák, mint a nyúl, vagy szolgálatra valók, mint a ló, vagy alattomosak, mint a kígyó? Mi egyéb ez, ha nem maradvány az előbbi életnek a természetéből?
1: De mire volna ez jó, uram, a léleknek ez a minden testen való átutazása?
0: Mire jó? Tudja az, aki elindított. Én csak azt gondolom, hogy erőérzésre jó. Az értelmünk erősödik, mint a növekvő csillag fénye. Minden halál vedlés. Vedlés után megújult testben, megújult erőkben élünk a következő vedlésig. Aztán megint egy fokkal előbbre.
1: És aztán, ha emberek is voltunk?
0: Megint egy fokkal feljebb. Még tökéletesebb testformájába jutunk. Csak semmit tevésbe nem. Az élet mozgás. Mozog maga a teremtő is szüntelenül. Az embernek is mozognia, alkotnia, küzdenie kell. Minden formában, csak hogy más-más helyen, más-más ütközők között. De egyre világosabb az értelmünk, jobb a szívünk, nemesebb a kezünk. De én nem emlékszem arra, hogy mi voltam. Micsoda tapasztalatokat gyűjtöttem például tücsökkoromban. Hát minek is emlékeznél? Érdekel téged, hogy 2 éves korodban miért sírtál, miért nevettél, mivel játszottál, hogy gondolkodtál? Egy minutumra, ha érdekel. Hallottam már, uram, nem egy prédikációdat, de vajon erről is papolsz-e?
1: A táltos vállat vont.
0: Nem értené a nép, hiszen te sem érted, pedig te tanult ember vagy. Majd 1000 éveknek elmúltával. A népnek ma még bűvölés kell és jelek, amiket a testi szem láthat. A lelki szem az még nem nyílt meg bennetek.
1: Félbe kellett hagynunk a beszélgetést, mert Bial táltos föltette a bűvös süveget, és áhítatosan gajdolt rá egy fekete táblás könyvből a gyermekre.
0: 34. fejezet. Egy nyári napon híre szállt, hogy Theodosius meghalt. Asszony ül utána a trónra, Pulhéria. Attila nem várta meg Pulhériának a követeit. Pocakos Eszlásznak megint lóra kellett ülnie, hogy lelovagoljon a márványtenger mellé. Kiválogatták ezúttal a legmorcosabb képű embereket, Hardót, Keszit, Bikafejű Mácsát, de még a csatlós szolgák közül is azokat vitték el, akiknek a pofája láttára még a lovak is meghőkölnek a görög földön. Attila izenete csak ennyi volt. Ha ez a követség nem hozza el Krizafiosz fejét, magam megyek érte.
1: Krizafiosz is furcsákat álmodhatott abban az időben.
0: Addig mindig csak aranyat küldtek a Krizafiosz feje helyett. A hunok mindenütt azt beszélgették, hogy indulunk Konstantinápolyba. Nagy csoportokban beszélgették. A főurak déltől éjfélig ott lebzseltek Attila körül.
1: Konstantinápoly óriási térképe ki volt terítve a palota nagytermében egy asztalra, s rajta kirajzolva minden palota. A tengervize zöldre, s hajókkal betarkázva. A királyi palotán aranykorona kép. Edekon, Csát, Berki, Oresztész, ezek magyarázták, hogy melyik épület micsoda. Én csak két esztendő múltán láttam azt a képet, de bámultam a tökéletességén. A város környékén mindenfelé a fiatalság zajongott, reggeltől estig gyakorolták a nyilazást, futtatást, testi viadalmat. Csát fölmentett minden dologtól, hogy én is künn lehessek a mezőn a tanulók között. Mi célja volt velem Csátnak, hogy ezt megengedte? Ma sem tudom. Lehet, hogy abban a kérges emberben mégis jó lélek lakott, s hízelgett neki a bizalmam. Attila körül 10 előkelő ember is forgott, olyan, aki idegenből származott, s rabszolgákból emelkedett föl. Lehet, hogy Csát is le akart kötelezni magának egy úri embert. Talán arra gondolt, hogy ha úrrá válok, neki vagy a gyermekeinek sok mindent a javára mozdíthatok majd a jövendőben. Minden nap későn este tértem haza. Emőke már akkor a hálóházban volt. Én magam meg nagy fáradtan, csak éppen befaltam a vacsorámat, s aludtam, mint az ólom. Emőkét nem láttam hetekig. Végre visszatért a küldöttség. A hírét már 3 nappal előbb tudtuk, hogy mit végeztek, de hát azért érdekes volt a megérkezésük. Kürtök riogtak a palota tornyán, s az előszáguldó lovasok diadalmasan üvöltötték.
2: Itt a fej! Hozzák az orgyilkos fejét!
1: Hozták is. A város végén már kivették a mézből, megmosták, és Dárda hegyen hozták Attila elé. Harmincötödik fejezet. Csát minden nap Attilánál ebédelt. Dőzsölésnek véltem eleinte. Gondoltam, az ilyen barbár népnek evés-ivás a fő gyönyörűsége. Ebben is tévedtem. Azok az ebédek csak ünnepi alkalmakkor voltak zajosak, vagy ha Attila királyt vagy követeket vendégelt meg. Máskor az ebéd mindig tanácskozás volt. A király személye így családias körbe egyesítette a hun előkelőket. Mindenik elmondhatta a véleményét, s a különbséget meghányták vetették. Az öreg szava mindig sokat nyomott, s végül Attilának a szava volt a befejező. Ebéd után hol korábban, hol későbben szétoszlottak ki a maga dolgára. Attila is vagy a feleségeit látogatta, vagy a fiatalság hadi gyakorlatát nézte meg, vagy pedig követeket fogadott. A világ minden tájáról jártak oda. Egy októberi esős napon este felé a kovácsunk műhelye előtt ültem. A telek hátulsó sarkában dolgozott az az ember, többnyire lovat patkolt, s nyilakat kovácsolt. Akkor éppen azzal foglalkozott, hogy a nyilak szárába bélyeget sütött. A bélyeg csak az volt, ami a családi jelvény, kézben 1-2 kard, s a nap. Én is azokkal a nyilakkal lőttem. Gyakorlatok után a hun fiúk összeszedték az ellőtt nyilakat, s a bélyegek szerint visszaosztották. Az én nyilaim fenyőfából készültek, a gazdám nyilai tengeri nádból. A nagyobbik fiúnak is vert már a kovács nyilakat, könnyű tiszai nádból valókat persze. Hát ahogy ott néztem, milyen ügyesen tollazza a kovács a nyilakat, befut Kaza, udvari szolga, lelkendezve.
3: Zita, Zita! Üstöllést a palotába! Attila elé!
1: Én csak megdöbbenek.
3: Siess, siess!
1: Hát sietek. Váltom a ruhámat, loholok át a palotába. Mi szólít? Szerencse vagy szerencsétlenség? Forgott velem a világ.
3: Jaj, ha Priszkosz érkezett meg!
1: Bevezetnek. Káprázó szemmel látom, hogy valami 50 ember ül a borszagú terem felső felén, Attila körül az asztalnál. A király mellett jobbról Barca, a király nagybátyja, balról Aladár. Ott ül a lesikutya szemű Csát, a borzas, nyalkabajuszú Edekon, a fővezér Csát mellett. Ott ül Dorog, Mácsa, Kászon, Vacsar, Upor, Bálán, Madarász, Macska szemű Urkon, Zsögöd, Csomortán, az öreg félkezű Barakony, Csátnak az apósa. Salló, Koncsag, Hargita, mind-mind a főurak. Az asztal fehér abrosszal van beterítve. A terem oszlopain viaszfáklyákat gyújtogatnak a szolgák. Kamocsa, egy kerekfejűs, vastagnyakú hún beszél, állva beszél Attila felé. Spajkosan hunyorog. Az arcok az asztal körül nevetők, vörösek. Kaza megállít az ajtó mellett. Várakoznunk kell, míg Kamocsa beszél. Az uram is int, hogy várjak, de Kamocsa éppen végzi a beszédét. A kupáját fölemelve mondja.
2: És most üdvözöllek, király uram! Nem tehetek másképpen, csak hogy vőlegényi díszes mi voltodban üdvözöljelek. És nem lehet az, hogy egyúttal arra is ne köszöntsem a poharamat, akit menyasszonyodul köszönteni, most már kénytelen vagyok.
1: Harsogó nevetés követte ezeket a szavakat. Az öregek is döcögve nevettek. A vén barakony az asztalra csapott.
2: Ez az!
1: Attila szintén mosolygott. Először láttam mosolyogni, s különös volt nekem. A zöld alma, mikor pirosra változik, a komoly ember, mikor mosolyog, mintha nem egy és ugyanaz volna. De csak a szeme mosolygott, az a rettenetes két fekete szem, amelytől még a hegyek is reszkedtek. Percekig tartott, míg elsimultak a derültség hullámai. Akkor a gazdám intett, hogy lépjek előbbre. Fölkelt, és Attila elé vezetett.
2: Íme, uram, mondotta, ez az a rabszolga, akit említettem. Ez nem hazudik, ha fejbe vered is.
1: A szívem verése szinte elállott. Micsoda ajánlás ez, ha fejbe vered is. A társaság elcsöndesült. Minden szem rám fordult. Nem tudtam, mi a szokás. Meghajoltam, aztán megletérdeltem. Gondoltam, rabszolgának talán így illik.
2: Kelj föl! Szólított meg Attila.
4: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken. Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elhalasztanák az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Ennek elhalasztását a Tisza országgyűlési képviselői javasolják a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. A kedden benyújtott előterjesztés az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosítását változtatná meg úgy, hogy az egyszintű országos örökbefogadási rendszer bevezetésének időpontját július 1-től 2027. január 1-ére módosítja. A benyújtók azzal indokolták, hogy a hazai gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszerben kizárólag a gyermekek legfőbb érdeke érvényesülhet. Ezt nem a tisztán statisztikai alapú gyorsítás, hanem a szakmailag megalapozott egyénre szabott eljárások szolgálják. A törvényjavaslat azt is tartalmazza, hogy a nyilvántartási rendszer kötelező bevezetésének elhalasztása további szakmai, adminisztratív felkészülési időbiztosítása miatt szükséges. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölte az intézmény. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek reményei szerint az anonim válaszok alapján sikerül nem csak tudományos, hanem gyakorlati ellátásszervezési, egészségpolitikai szempontból is értékes, valós képet kapni a gyermekek életéről, egészségi állapotáról és mindennapi kihívásairól. Az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek, a betegút szervezéstől a gyermekek jólétét támogató programokig. Mint írták, a Karikó Katalin Nobel-díjas tudós ajánlásával jegyzett kutatás egyedülálló, hiszen jelenleg Magyarországon nem áll rendelkezésre olyan országos lefedettségű vizsgálat, amely a krónikus beteg gyermekek életminőségét egészséges kortársaikéval hasonlítaná össze. Ezt a hiányt pótolná a most indított kutatás, kiegészülve azzal, hogy a gyerekek szüleinek életminőségére, jól létére is rákérdez, mivel egy krónikus betegséggel élő gyermek nevelése az egész családra kihat. Amint egy 15-20 perc alatt kitölthető online kérdőív, az általános életminőségre, fizikai és lelki közérzetre, alvásminőségre, valamint a bél-agytengellyel összefüggő panaszokra kérdez rá. Krónikus betegséggel élő gyermekek esetén betegségspecifikus kérdések is szerepelnek. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. Kitértek arra, hogy a túlmelegedés megelőzésében fontosak a passzív hővédelmi megoldások is, az árnyékolás, az éjszakai vagy hajnali szellőztetés, valamint a zöld felületek növelése. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. Kitértek arra, hogy a klimatizált helyiségek levegője néha túl száraz, amely légzőszervi panaszokat, illetve a szem, a torok és az orr nyálkahártyájának, valamint bőr kiszáradását okozhatja. Fontos arra is figyelni, hogy a hideg levegő ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. A klímaberendezések használata mellett a rendszeres szellőztetés elengedhetetlen. A gépkocsikban is fontos a légkondicionáló rendszeres ellenőrzése és tisztítása. 10 új korszerű tehergépjárművet vásárolt a Magyar Közút Nonprofit ZRT, amelyek országszerte segíthetik az utak téli síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzés célja egyrészt a több mint 20 éves, elhasználódott, jelentős felújítási költséget igénylő tehergépjárművek kiváltása, másrészt a megnövekedett üzemeltetési feladatok és a növekvő útszakaszok által támasztott igények kiszolgálása. Kiemelték, hogy a saját forrásból beszerzett két tengelyes, 21,5 tonnás összkerékhajtású tehergépjárművek nagy sebességű hóeltakarításra alkalmas homlokhóekével és 5 köbméter kapacitású sószóró berendezéssel, továbbá 3,6 méter szélességű latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel vannak felszerelve. A járművek a téli síkosságmentesítési feladatok ellátása mellett szállítási feladatok elvégzésére is alkalmasak. A tehergépjárművek a vármegyei vezetők döntése alapján kerülnek az üzemeltető mérnökségekhez.
0: Az időjárásról.
2: Csütörtökön napos felhős időszakok váltják egymást, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, igazi nyári időjárásban lesz részünk 27-32 fok közötti csúcshőmérséklettel.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. A European Mantra Jancsa című lemezére kerül sor, és átugrunk majd egy másik lemezre is, a The című lemezre, két felvétel fog jönni majd a műsor utolsó szakaszában, hiszen a Jancsa című lemez, mely a Grammy Recordsnál 2021-ben jelent meg, egy picit rövidebb, mint a műsoridőnk, úgyhogy ez a két felvétel még kelleni fog. A European Mantra együttes egy olyan zenekar, amelynek a kezdetei a 90-es évek végére nyúlnak vissza, és én éppen jelen is voltam egy ilyen pillanatnál, az egyik ilyen pillanatnál. Ekkor Nagy János Jancsa és Borlai Gergő Balog Mari projektje zenész társai formájában voltak egy színpadon. Ekkor érezhető volt, hogy itt lesz talán ebből valami, vagy így utólag mondhatom ezt, akkor nem éreztem ezt. Most már mondom, hogy innen erdeztetem a European Mantrát, amelynek aztán a tagjai kis változásokkal, de nagyjából azért stabilan alakultak. Ugye a zenekar vezetője, turbinája és zeneszerzője Borlai Gergő, a dobos. Lukács Pet a gitáros a kezdetektől kezdve, Nagy János Jancsa a billentyűs, és ugye Barabás Tamás a basszusgitár. Itt történt változás, mert a korábbi basszusgitáros Németországban költözött, aztán onnan már visszajött. Mint mondtam, a GR 1993-nál jelent meg, ami egyébként a Grammy-t jelenti szerintem, de az a lényeg, hogy a lemez egyébként beszerezhető, letölthető legálisan. Azért ez fontos elmondani, hogy nem úgy hallgatunk most jazzt, ahogy szoktunk, mert ez nem úgy jazz. Inkább az a lényege, hogy rendkívül virtuóz zenei megnyilvánulásokat fogunk érzékelni, hallani, amelynek a rockzene, a popzene, a jazz határain túlmutattak. Tehát ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy eszencia lesz. Szerintem. De A az egyes felvétel, az E-flat part 2 a kettes, a katyvasz a hármas, a faszó a négyes, a monkey habit az ötös, a para a hatos, a hetes a lóláb, a nyolcas a gogol, a csampi a kilences, a drum szóló, hogy ez dobszóló az a tízes, és a zakat a tizenegyes. Borlai Gergő, Lukács Peta, Nagy János, és ugye Barabás Tamás zenei humora végtelen. Tehát itt azért rengeteg hülyességgel is fogunk találkozni a szónak a legnemesebb értelmében. És akkor végén, ez pedig a nagy butaságot mondjak, ez a Bye Bye, amelyek viszont már a 2014-es The című lemezről fognak jönni, ugye ezek is Borlai Gergő szerzemények, ez a Honnér Rekordsz kiadvány, mint mondtam, 14-ben jelent meg, és onnan ez a két felvétel fogja elérni a műsoridő végét, az időbobot már le is kell keverni. Induljanak akkor most az említett felvételek ebben a sorrendben.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nevelés ma talán nagyobb kihívás, mint valaha. Hogyan segíthet az érzelmi intelligencia a gyermekek fejlődésében? Miért kulcsfontosságúak a kapcsolataink a nevelői munkában? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága által szervezett keresztény pedagógus szakmai napon, amelynek Beregszász adott otthont. A rendezvény fő előadója Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató volt, aki az érzelmi intelligencia szerepéről és a kapcsolatok erejéről tartott előadást. A következő percekben vele beszélgetünk, aki kérdez, Rajkó Balázs.
2: Az elmúlt szombaton, 9 órai kezdettel a Beregszászi Református templomban volt egy nagyon érdekes előadás, amit ön tartott, mint neveléskutató, Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága szervezésében, és engem az érdekelne elsősorban, hogy a hatékony nevelés kulcsa az érzelmi intelligencia. Ezt külön-külön én ezt a két fogalmat tudom értelmezni, de ez hogyan kapcsolódik egymáshoz valójában?
3: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem. És az érzelmi intelligencia tulajdonképpen egy nagyon, nagyon érdekes tartó vagy alkalmazó készség. Tehát azt jelenti, hogy amit tudunk, azt csak akkor tudjuk alkalmazni, hogyha az érzelmi intelligencia is megfelelően fejlett. De itt ugye van egy olyan kérdés, hogy igen, de ez hogyan fejleszthető, meg egyáltalán fejleszthető-e, és nagyon fejleszthető egész életünkön át, sokkal jobban, mint az IQ, tehát nincs egy olyan mennyiségi határa, hogy ezt tudjuk, hogy az IQ-nak van egy bizonyos korlátja, egy mennyiségi határa, mindenki valamennyit kap, azt ki tudjuk bontogatni, de az érzelmi intelligencia egész életünkön

0: Átfejlesztető. Csak hogy nem ugyanúgy, mint az IQ, tehát magyarázattal nem, tehát információközléssel nem. Itt persze nyilván felmerül a kérdés, hogy ja, hát és mi is tartozik ebbe az érzelmi intelligenciába. Rendkívül sok minden, tehát a motiválás, a kreativitás, a humor, a rugalmas gondolkodás, a probléma megoldó képesség, a haragkezelés, a konfliktus kezelés, az empátia, az együttműködés, vezetés, irányítás, alkalmazkodás, tolerancia, tehát rengeteg minden. Amire úgy gondoljuk, hogy hát jó, majd jön valahogy, meg megérik, meg majd közben, de ezt ugyanúgy fejleszteni kell, mint mit tudom én, mint a logikus gondolkodás, tehát senki nem ül le a fenekére, és gondolja azt, hogy majd a gyerek majd, nem tudom én, gyököt von egyszer csak. És ezek ugyanígy mennek, hogy nem megy magától, tehát ezzel foglalkozni kell, és akkor ilyenkor sorba szoktuk venni, hogy mik ezek, és hogy hogyan lehet ugye fejleszteni. Na most, ahogy mondtam, nem lehet úgy fejleszteni, ahogy az IQ-t fejlesztjük, úgyhogy mindig nekiállunk, és jól beszélünk a fejével, megmondjuk neki, stb. Hát ez így nem megy. Tehát érzékeljük is, hogy mondjuk, akár százszor is elmondjuk, és amikor helyzetbe kerül, akkor nem csinálja. És hogy ez miért van? Hát ez azért van, mert másképp kell nevelni. És mi ez a másképp? Ugye ezt is kicsit kifejtettük, hát csak is valós élményekkel, tapasztalatokkal és érzelmi azonosulással tud menni. Tehát mi az érzelmi azonosulás? Hát, hogy csinálja a tanárnéni, hogy csinálja apa, hogy csinálja. Tehát minta. Minta, de a mintába beleszámít például a mese, a dráma, a színház, ugye ezek a művészeti élmények is, és ezek akkor nagyon-nagyon szorosan hozzá kellene, hogy tartozzanak a neveléshez. Ami sajnos azért kiszorul, és azt látjuk, mert benne voltam több ilyen kutatásban, hogy sajnos az iskola rendszerünk is majdhogy nem 90-valahány százalékban az IQ fejlesztésére hát koncentrál. És ezért ezt látjuk, most már nemzetközi vizsgálatok is mutatják, hogy jó, elmegy az iskolába, viszonylag lehet, hogy jó bizonyítványokkal jön ki, és az életben nem működik. Mert ez egy olyan alkalmazó készség, hogy amit tudunk, azt az érzelmi intelligencia dönti el, hogy tudjuk-e alkalmazni, és, vagy nem. És hogyha azzal nem foglalkoztunk, akkor sajnos ez olyan pici marad, olyan kis csírába marad, és nem boldogul vele az ember, és hiába van nagyon jó. Tehát okos lehet, de intelligens nem. Hát nagyjából erről szólt az első menet. Szóval miután ez mintán is ugye növekszik, és rendkívül, te azt is megmutattam, hogy milyen érdekes az majd a következő előadásban is, hogy a kapcsolati minta mennyire nagyon sokat jelent, és milyen erős hatással van ugye a beépülésre. Tehát már egész kicsi korban ugye egyetlen az odafordulás, a válaszkészség, az, hogy elfogadható vagyok, szerethető vagyok, akkor is, hogyha bepisírtam, akkor is, hogyha fogzolg, akkor is, hogyha nem aludtam, újra kezdek, de utána akár a határoknak a megszabása, tehát hogy tényleg vannak keretek, és azon belül legyen szabadság, tehát ez egészen kicsi gyerekkortól kezdve, persze, hogy életkornak megfelelően, nyilván más és más a módszere, de miután ez kapcsolatokon nevelődik, és mintán, és megélt tapasztalatokon, hát azért attól kezdve, hogy éli a tapasztalatokat, attól kezdve ez már is dolgozik, és írja ezeket az idegrendszeri pályákat, amit aztán egész életünkben használunk, illetve hát javítgatunk, meg növelünk, meg fényezünk.
1: Érdekes dolgot mondott, vagy szerintem érdekes dolgot, hogy bizonyos kereteken belül szabadon hagyni a gyermeket. Ez mit jelent? Ha szabadságról van szó, akkor ezt miért kell mégis korlátok közé tenni?
0: Tehát azt jelenti, hogy ez a fegyelmezés, vagy a vezetés, vagy az irányítás kérdés, ami nélkül nincs nevelés. Tehát nincsen motiváció, nincsen tudásfelhasználás, tehát az énnek meg kell tapasztalnia a korlátait is. Ez azt jelenti, hogy mindig azt a kis példát szoktam hozni, hogy ha mit tudom én kiültetsz egy kis palántácskát, akkor amellé mindig mellé tesszük a kis karót, és nem azért, mert a karótól várjuk azt, hogy majd hoz paradicsomot, hanem azért, mert különben elterül az a palánta, mint a több, és nem lesz belőle se több, se paradicsom. Tehát vigyázni kell arra, hogy a gyümölcsözőség érdekében megkapja azokat a határokat. Egyébként egy kisgyereknek a határok biztonságot jelentenek erről, tehát szoktak félni is a szülők, hogy jaj, mert akkor most lekorlátozom, és akkor nem lesz szabad. Na most mutatok egy kicsi példát, azt mondom, hogy életkornak megfelelően, tehát azt mondom egy óvodásnak, hogy megvannak a határok, de azon belül van szabadság. Tehát azt mondom, hogy reggel, nem tudom én, eldöntheted, hogy piros vagy kék zoknit veszel fel, de azt nem, hogy zoknit veszel el. Tehát vannak olyan dolgok, amiben nem dönt, amiben vezetést kap, és vannak olyan dolgok, ami azon belül szabadsága van. Tehát, és ez ugyanúgy az életkorral növekszik. Tehát vannak keretek, vannak olyanok, amelyek helyzetben ő nem tud dönteni. Például azért a képernyő itt nagyon erősen beleszól ebbe a helyzetbe, és itt a gyerekek nem képesek arra, hogy majd ő önállóan lekapcsolja meg, tehát nem, nincs is fékrendszere az idegrendszerének, tehát ezt tanítani kell, ez vezetés. De az biztonságot is jelent, és ma már, ez egy nagyon érdekes dolog van, hogy amikor elengedem ezeket a biztonságot is jelentő korlátokat, aminek persze neki megy és vitatkozik vele, főleg a serdülő, stb. De hogyha ezeket elengedem, akkor nem azt éli át a gyermek, hogy jaj, de jó fej volt az apukám vagy az anyukám, hanem azt, hogy nem törődött velem. És azért ez nagyon nagy fájdalom, és utána ő akar mindenkit irányítani, hát messze vezet ez. Másik előadás témája a fegyelmezés, de hát ilyenekről is szó volt.
1: A második téma rejtett erőforrásunk a kapcsolat. Itt már félig meddig érintette a témát a neveléssel kapcsolatban, hogy mi is ez az erőforrás, amit kapcsolatnak hívunk, vagy ez a kapcsolat, amit erőforrásnak nevezhetünk?
0: Hát mindenképpen az emberi valós kapcsolódásunk, és azért ezt is tanulni kell, ez is készség. Bár sejt szinten mindenki hordozza, tehát az első sejtünk már ugye kapcsolódásból jött létre, és ezt is kiemeltük, hogy nem versenyből. Ez nagyon érdekes, az utóbbi kutatások, ahogy megmutatják, hogy az emberi életnek az első sejtje az nem úgy jön létre, hogy a legerősebb és a leggyorsabb fémivar sejt betörés az övé a győzelem, hanem mind a két sejtet, a női és a férfi ivarsejteken is egy ilyen fehérje receptorok vannak, az izumó és a junó, és ezek egymást keresik, és a mai napig nem tudtuk, tehát nem jött rá a tudomány, de egy nagyon gyönyörű történésnek az eredménye az emberi élet új első sejtje, hogy az a két sejt, amelyik képes illeszkedni egymáshoz, ezek összekapcsolódnak, és ebből lesz, de nem tudjuk, hogy a leggyorsabb, a legerősebb, a legnagyobb, a legkövérebb, nem tudjuk, tehát ez a két sejt, tehát egy ilyen kapcsolódási vágyból jön létre az első sejtünk, és ez sokszorozódik, tehát ezért is mondjuk magunkat társas lénynek, az ember ugye alapszükséglet a társ, tehát nem tudunk a társ nélkül élni, azért ezt ne felejtsük el, egy nagyon individuális világban élünk, hogy majd én egyedül, és meg én, de nem tudunk a másik nélkül élni, és ez egy nagyon nagy vágyunk, hogy kapcsolódni tudjunk, hogy jól tudjunk kapcsolódni. És hát ebbe, ugye, mert ez sokszorozódik, az összes sejtünkben benne van az, hogy kapcsolódj, mert kapcsolódni jó, és a kapcsolatból élet van. És ez úgy, hát ezt érezzük, ösztönszinten dolgozik is. Csak hogy ez egy kis csíra szintén, ezt fel kell nevelni, ez egy készség csíra, tehát hogyha nem neveljük, akkor ez nem fog sikerülni a kapcsolódó képesség. Sőt, van egy kiterjesztettebb része, a közösségbe kapcsolódás. Tehát nem elég kettesen kapcsolódni tudni, hanem a közösségbe is kell. Tudnám, most ez messzire vezet, de ezt nevezzük, ezt az életre valóságot, ezt a terhelhetőséget, és igen, rezilienciának, ugye rugalmasságnak, és ennek az alapja a kapcsolódó képesség. És ugye ezt néztük egy kicsit végig, hogy a mai világban azért ez a kapcsolati képességnek a gyakorló terepe, ami ugye érzelmi intelligencia készség, tehát rengeteg élménnyel és tapasztalattal kellene lepecsételni, megfejleszteni. Ez ugye, ez visszaszorult, tehát egyedül, de már a boltba se kell a boltos nénével beszélni, mert automata pénztár van, és mindenkinek van egy képernyője, és azon intézi el a nem tudom mit, tehát nagyon-nagyon kevésre szorítkozott az emberi kapcsolatoknak a gyakorlata, és hát ezért azt is lehet mondani, hogy ez a képesség és ez a készség, ez csökken és sorvad. Pedig ez lenne az az erőforrás, azt mutatja most már minden kutatás, nagyon érdekes kutatásokat, ilyen boldogságérzetet is kutattak, ugye, hogy attól jobban tudunk teljesíteni, ha jól érezzük magunkat, stb. És ezeknek a boldogság kutatásoknak is az volt az eredménye, hogy nem a hírnév, nem a pénz, nem a komfortérzés, nem a wellness, nem a koleszterin szint, nem az egészség szint, hanem minden esetben a magas tápértékű kapcsolatok. Tehát azok a kapcsolatok, amelyek valóban számíthatsz, és ő is számíthat rád. Tehát ezek voltak a védőhálói az egész emberi életünk során. Tehát fiataloknak, idősebbeknek, betegeknek, krízisben lévőknek, rendben lévőknek, nagyon-nagyon különös ez, és ezért néztünk arra rá, hogy ezeket a kapcsolatokat hogyan tudjuk tehát építeni, vigyázni rá, ápolni, megtanítani, gyakorolni. Hát ilyen.
2: Az elmúlt percekben Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, melyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben. Köztük van az előkelő harmadik helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, általános iskolája és diákotthona. Az elismerés kapcsán Nagy Balló Csabát, az intézmény főigazgatóját kérdezte Bódisz Attila először a gimnázium idei felvételi eljárásainak eredményeiről.
2: Nagyjából hasonló volt a helyzet ebben a felvételi eljárásban is, mint az elmúlt években. Egész magas létszám jelentkezett a Pataki Refibe, és hát végül a felvételi eljárás és a rendkívüli felvételi eljárás végén 112 diáknak tudtunk olyan értesítőt küldeni, amelyikben örömmel tájékoztatjuk arról, hogy felvételt nyert az intézményünkbe.
3: Emlékeztetőül milyen osztályok is indulnak el következő tanévben szeptembertől?
2: 4 osztálynyi diákot veszünk fel, illetve hirdettünk meg. Egy 2 tannyelvűs 5 évfolyamos képzést, egy emelt angol tagozatos 4 évfolyamost, egy MLD bikémes tagozat 4 évfolyamos képzéssel, illetve egy emelt angol, emelt digitális kultúra képzésű osztályunkat.
3: Minek is kell megfelelni annak a diáknak, aki be akart, vagy majd a jövőre be akar jutni ebbe az intézménybe?
2: Először is mindenkinek központi felvételi eljárásban kell részt vennie, és azt hát viszonylag magas pontszámmal illik abszolválni, aztán a szóbeli elbeszélgetésen is egy jó teljesítményt kell nyújtania, valamint a 7. osztály évvégi, illetve a 8. első félévi átlagának egész magasnak kell lennie.
3: Van ugye szóbeli felvételi, ott általában mik a követelmények?
2: Hát a szóbeli felvételi eljárás lényege az, hogy bibliaismeret tételek közül kell egyből hát a tudását bizonyítania, valamint arra is kíváncsiak vagyunk, hogy általános felkészültsége, műveltsége az milyen, hogy a gondolkodásmódja az megfelele a Pataki Refi elvárásainak, alkalmas-e arra, hogy fejlődőképes diákunk lehessen.
3: Azt is megszokhattuk már, hogy gyakorlatilag az intézmény számára kinyílt a világ, hiszen amikor azt hiszem olyan 2014 környékén még jó részt ilyen helyi beiskolázású intézménynek számított a Refi, hát az utóbbi években már talán Kanadából is érkeztek diákok. Most hogyan alakul a területi eloszlottsága a felvett diákok körében?
2: Igen, hát nem csak Kanadából, hanem még Isztambulból is, sőt az idén 2 isztambuli gyerekünk, meg egy kanadai gyerekünk is érettségit tett, illetve tesz. Hát vannak Kanadából is megint, a diaszpórából, azaz a Kárpát-medencén kívülről is, és hát a Kárpát-medencéből elég sokan, Kárpátaljáról, Észak-Erdélyből, Felvidékről, Budapestről, Dunántúról, Dél-Alföldről, tehát egész szerte ágazó.
3: Idén a fejlesztések terén mit lehetett fölmutatni, hogyan fejlődött tovább az iskola?
2: Hát azt gondolom, hogy infrastruktúra szempontjából is azért további lépéseket sikerült megtenni a informatika, a nyelvi labor teljes megújításával, valamint hát most kezdődik el a Kossuth internátus alaksorának a rendbetétele, illetve hát az alapítványunk most kezdte el az uszoda építés előkészületeit, már van közbeszerzési eljárás végén győztes pályázó, amit ugyan megtámadtak, de remélhetőleg 1,5-2 hónapon belül el fog kezdődni a kivitelezés is.
3: Nemrég láthattuk az intézmény közösségi oldalán, hogy igazgató úr átvehetett egy elismerést is a Debreceni Egyetemtől, amelynek a tartalmát arra kérem, hogy ismertesse, hogy miért is kapta az intézmény ezt az elismerést. Egyébként az ország azt hiszem 2. legnagyobb egyeteme a debreceni.
2: Igen, és hát ez különösen megtisztelő számunkra. Azzal kezdeném, hogy az egyházkerület fenntartó képviseletében jelen volt a tanügyi tanácsos is ezen az eseményen, és akkor ígéretet tett nekem, hogy az egyházkerületi sajtó is fog foglalkozni ezzel a témával, és már másnap föl is hívott engem az egyházkerület sajtósa, és megkérdezett, hogy mi a véleményem nekem erről, milyen érzéseim vannak. És mondtam, hogy először is, előre szeretném bocsájtani, hogy 12 év után, 12 éve vezetem ezt az intézményt, végre valahol valakik észrevették, hogy történt valami a pataki refiben, mert eddig ezt nem vették észre. Se a fenntartó, se a szűkebb, se a tágabb környezetünk. Végre egy kívülálló, az ország második legnagyobb felsőoktatási intézménye észrevette, hogy a sárospataki refi évről évre olyan magas létszámú felvételizőt és bejutó diákot küldt a Debreceni Egyetemre, hogy most a 2025-ös tanévben az ország összes középiskolái közül mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk. Ebbe beleszámították a felvett diákok létszámát, a ponthatárt, amivel bejutottak, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány meglétét. Ennek a háromnak az összessége adta az, hogy mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk a Debreceni Egyetem felvételi eredménylistáján.
3: Milyen háttérmunka zajlik itt az intézményben annak érdekében, hogy ilyen eredmények szülessenek? Debrecen azért a legközelebbi nagy egyetemünk, amilyen széles képzési palettát, és talán harmonizál az intézmény profiljával is, hiszen biológia, kémia, ott pedig gyógyszerészeti és orvosi képzés is zajlik. Ennek van-e köze is? Hát arról a háttérmunkáról is beszéljünk már, ami itt zajlik.
2: Igen, van. Ehhez is nagy köze van. Az emelt biológia, kémia képzésünkhöz nagy köze van. De azt gondolom, hogy a pedagógus képzéshez is sok köze van, meg a Debreceni Egyetem mezőgazdasági karán zajló képzésekhez is sok köze van mindannak, ami tehetséggondozás címszólat zajlik a pataki refiben. Gondolok itt a, én csak méregkeverő tábornak hívom a kémia táborunkat, de gondolok itt a csomó olyan műhelymunkára, ami zajlik, példának okáért a zöld refi, vagy példának okáért a nyelvvizsga képzésünk. N plusz egy ilyen túlóra plusz munka zajlik a pataki refiben, amit mi nem nevezünk ugye máshol tehetséggondozásnak, vagy mit tudom én minek nevezik, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, a kollégáinknak a rendszeres, módszeres és kitartó munkája eredménye, és nyilván az értelmes gyerekeink ezt jól hasznosították. Ezek összeadódva biztosították ezt a teljesítményt, amit a Debreceni Egyetem aztán ezzel elismert.
3: Ezek szerint a mostani diákok is jó eséllyel indulhatnak el majd az úton, hiszen nem annyira régen volt a ballagás, és hát zajlik az érettségi, aminek még nincs vége, még ez több hét kell, hogy befejeződjön. De milyen kondíciókat vár a most végző diákoktól?
2: Hát azt gondolom, hogy hasonló teljesítmény várható el tőlük, mind a tavalyiaktól, vagy a tavaly előtiektől. Nagyjából hasonló teljesítmény nyújtottak a 4 vagy 5 év során is, és hát az volt tapasztalható, hogy az elmúlt tanévekben a gimnázium éves átlaga, vagy a 4 végzős osztály éves átlaga fölötti teljesítményt produkáltak minden esetben az érettségin. Például a kokáira tavaly a gimnázium éves átlaga az 4,5 volt, és az érettségi átlagunk az 4,61. Abban reménykedek, hogy az idén is hasonló teljesítmény lesz.
1: Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A 25. Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 21-éig várja a filmkedvelőket Kolozsváron. A jubileumi TIFF idén is gazdag nemzetközi és hazai programkínálattal készül, a hagyományokhoz híven pedig külön figyelmet kapnak a magyar filmek és alkotók is. Zágoni Bálinttal, a fesztivál magyar szekciójának igazgatójával beszélgettünk, aki többek között arról kérdeztünk, milyen sajátosságok jellemzik az idei magyar programot, milyen filmekre számíthat a közönség. A riporter Ungvári Szende.
2: Idén is szerdai napon nézhetik meg a magyar filmeket a közönség.
3: Igen, nagyon régóta a szerdai nap a magyar nap a TIFF-en. Annyit tudok, hogy amikor 2013-ban első alkalommal válogattam magyar filmeket, már akkor is ez a nap volt, és ez azóta sem változott. Remélem a szervezők is megtartják még sok évig ezt a jó szokásukat, hogy külön napot szentelnek a magyar filmeknek. Ez amúgy egy kicsit csalóka ez az időpont, mert ugye elég sok filmet a magyar válogatásból is kétszer vetítenek, tehát van, ami már mondjuk kedden is lemegy, és hogyha valaki esetleg szerdán lemarad valamelyik filmről, de megnézni, akkor még van esély rá, hogy mondjuk csütörtökön vagy pénteken megismétlik ezt azt a filmet.
2: Hogyan állt össze az idei TIFF programjában a magyar szekció filmkínálata?
3: Ez egy hosszabb, több hónapos folyamat, aminek része, hogy figyelemmel követem azt is, hogy milyen új magyar filmek, játékfilmek, dokumentumfilmeket mutatnak be az elmúlt időszakban, milyen filmek szerepelnek fesztiválokon, és ezekből próbálok egy reprezentatív válogatást összeállítani.
2: És igazából milyen szempontok vagy témák alapján választott ki ezeket a filmeket?
3: Természetesen vannak korlátok is, amikor ezen az összeállításon dolgozom, hiszen minden évben körülbelül 10 filmből áll a válogatás, és ugye az a cél, hogy tényleg ez egy reprezentatív, ugyanakkor színes válogatás legyen. Egyrészt törekedek arra is, hogy játékfilmek mellett mindig egy-két dokumentumfilm is helyet kapjon, illetve fontosnak tartom azt, hogy a fiatal rendezők is lehetőséget kapjanak arra, hogy a filmünk eljusson ide Kolozsvárra. Illetve hogy az is egy szempont, hogy új filmeket vetítsünk, főleg olyan filmeket, amelyeket nem lehetett eddig látni Kolozsváron, illetve Romániában.
2: Melyek ezek a filmek?
3: Lehet, hogy kicsit nehéz felsorolni mindegyiket, de hát igyekszem akkor röviden összefoglalni, hogy milyen filmeket lehet megnézni. Egyrészt Nemes László, ugye ő Oscar-díjat nyert a Saul fia című filmével, neki a legújabb filmjét, az Árvát lehet megnézni TIFF-en, ez egy történelmi dráma, egy 12 éves fiú felnővés története, amin keresztül az 56-os forradalom utáni a Magyarországba is repillantást nyerünk. Akkor ugye ott van Pálffy Györgynek a Tyúkja, ez egy groteszk humorral átszőtt film, aminek tényleg egy tyúk a főszereplője. Mindenképpen meg kell említeni Holtai Gábornak a filmét, az Itt érzem magam otthon című thrillert, hiszen ez a film versenybe is került a TIFF-en, és hát, ha nem tévedek, akkor 5 évvel ezelőtt volt utoljára az, hogy magyar film szerepelt versenybe, illetve hát az idén bemutatott magyar filmek közül ez a legnézettebb produkció Magyarországon is. Akkor ott van Nagy Borinak a Mambo Maternika című filmje, ami 3 40-es éveiben járó nő történetét mutatja be, mindhárom az önrendelkezés, a gyerekvállalás kérdéskörét tárgyalja. Van egy érdekes film, ilyen félig meddig kakukktojás, mert a rendezője egy Pesten élő kínai rendező, Ge Zhang, a filmnek pedig ez a címe, hogy Nem én vagyok. És ez egy Pesten élő kínai családnak, illetve egy testvérpárnak a története, ami a két lélek egy testben motivumra épül, egy nagyon látványos, pergő film. És úgy gondolom, hogy idén a dokumentumfilmes válogatás is igen erős. Ezek között megemlíteném Lea Potráckáő, egy felvidéki magyar rendezőnőnek az Apám lánya című filmjét, amiben a családból még gyerekkorában eltűnt, elmenekült féltestvérének a keresésére indul a rendezőnő. Ez egy nagyon személyes, intim film, és hát sok szempontból ennek a filmnek a párja Haragonics Sárinak a Szia Sári című dokumentumfilm, amiben a rendezőnő a saját családját kezdje filmezni egy tragédia után, ez is hát a gyászfeldolgozás, a bizonyos mintát tovább öröklődéséről szól ez a film. Hát nagyjából ezek azok a filmek, amelyeket eddig nem láthatott a kolozsvári közönség, mert vannak olyan filmek is, amelyeket már korábban eseményekkel vagy alkalmakkor meg lehetett nézni, de hogyha valaki véletlenül lemaradt volna, akkor ez egy nagyon jó esély, hogy például megnézi Enyedi Ildikónak a Csendes barát filmjét, amit a, hát a Fintech szerzői a tavalyi év legjobb magyar filmjének szavaztak meg. Emellett ott van Olasz Renátónak a Minden csillag című filmje, amiben számos kolozsvári színészt láthatunk, illetve hát a stábtagok közül is sok kolozsvári szakember van. Vagy hogyha valaki inkább egy könnyedebb filmet szeretne megnézni, akkor ott van Deák Kristófnak az Egy kutya című Fekete vígjátéka. Hát azt hiszem nagyjából mindegyik filmet felsoroltam azok közül, amit szerepelnek a programban.
2: A filmek rendezői, illetve szereplői itt lesznek a fesztiválon, mármint lesz közönség találkozóra lehetőség?
3: Igen, többen elkísérik a filmüket Kolozsvárra. Ugye Pászik György is itt lesz, a Tyúk filmek a rendezője, Nagy Borbála, Olasz Renátó is lesz, Haragonicsári rendezőnő, Olasz Renátó filmjéből több színész is jelen lesz Kolozsváron. De hát ugye Holtai Gábor is az Itt érzem magam rendezője. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon örvendek, hogy idén sokan el tudják kísérni a filmüket Kolozsvára.
2: Már lehet tudni, hogy pontosan milyen helyszíneken lehet megnézni a magyar filmeket?
3: Igen, hát mint ahogy a korábbi években is, idén is több helyszínen szétszórva lesznek ezek a filmek. A központi mozikban, de lesz olyan vetítés, ami a Maros téren lesz, vagy a főtéri, szabadtéri helyszínen, vagy akár a Szapiencia épületébe, a diáknivelődési házban. Úgyhogy hát talán a legbiztosabb, hogyha a programfüzetekben néznek utána az érdeklődők, vagy a fesztiválnak a honlapján is ezt viszonylag könnyen ki lehet nyomozni, hogy melyik filmet milyen nap és hol vetítenek a szervezők.
1: Magyar nyelvű alkotás is versenyez az idei TIFF-en. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ezen a pénteken, Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy, ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő héten beterjesztjük az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írt a Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A közpénz visszanyeri közpénz jellegét, zárta a bejegyzését a kormányfő. Az aranykonvoj ügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség, írta a szerdai közleményében a legfőbb ügyészség azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közleménye szerint az ügyészség a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz, és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekszik, amelyről részletes tájékoztatást fogadni. Felidézték, az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a legfőbb ügyészségen. A feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg, ezért az ügyészség a feljelentést további intézkedés céljából március 5-én megküldte a NAV bűnügyi főigazgatóságának, és a büntetőeljárási törvény alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelölte ki nyomozó hatóságként, amely elrendelte a nyomozást. Az akció ezután történt, arról az ügyészség nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást. Az ügyészség álláspontja szerint a pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a kijelölés a büntetőeljárási törvénynek megfelelt. A NAV által folytatott nyomozás folyamatban van. Ugyanakkor az akcióban érintettek elfogásai és annak egyéb körülményei kapcsán a fővárosi nyomozó ügyészségen jogellenes fogvatartás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. Magyar Péter Facebook oldalán szerda délelőtt közölte, hogy a kormány vizsgálatot rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál az aranykonvoj ügyben. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. A brüsszeli testület mindenekelőtt közölte, az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, és napi 6,1 órát hétvégén. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek képernyő előtt hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el használni. Esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. Az adatok szerint a 13 és 18 év közötti serdülők több mint 40%-a gondolja úgy, hogy túl sok időt tölt a képernyő előtt. A serdülők nagyjából egyharmada stresszesnek, szomorúnak vagy társadalmilag kirekesztetnek érzi magát a közösségi média miatt. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 30%-a korlátozza gyermeke online média használatát, 32%-a bátorítja gyermekét, hogy tartson szünetet a közösségi média jelenlét tekintetében, 24%-uk pedig jelentett már hamis vagy káros tartalmakat, illetve ilyen tartalmakat közvetítő szolgáltatókat. Hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját folklor programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. Pénteken a Meseszó Egyesület ad tanácsokat mesemondáshoz, majd a Fitos Társulat tart bemutatót. Este 9-kor koncert, majd pedig táncház lesz. Szombaton délelőtt és délután is számos program várja a gyermekeket. Koncert, interaktív meseelőadás, játszóház és úgy szintén táncház. A felnőttek borkóstoláson vehetnek részt és beülhetnek a vajdasági mesekocsmába. Vasárnap helyi és környékbeli tánccsoportok mutatkoznak be, majd a Fabula Bábszínház Vitéz László előadása látható, melyet közös bábkészítés követ. Az esti koncertek után a fesztivált Szent Iványi tűzugrás zárja.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos felhős időszakok váltják egymást, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, igazi nyári időjárásban lesz részünk 27-32 fok közötti csúcshőmérséklettel.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, június 3-án szervezték meg a 21. országos patika napot, amelyhez Miskolcon a Szent Rókus gyógyszertár csapata is csatlakozott, Menszátor T. Ádámot, a gyógyszertár gyógyszertárvezető helyettesét, szakgyógyszerészt köszöntöm műsorunkban, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye 21. alkalommal került megrendezésre a patika nap. Hogyha egy picit a történetéről szólhatunk így beszélgetésünk elején, hogy önök mikor csatlakoztak ehhez a programhoz, milyen formában vettek részt a korábbiakban, illetve az